0: A szenvedéllyel mutatja be a tó 19. és 20. századi történeteit, és mindazokat, akik a térséghez kötődtek. Teszi ezt könyvekben, rendhagyó tanórákon vagy épp előadásokon. Legutóbb Csukás István és Szárszó sokszínű kapcsolatát elemezte. A kérdező Nagy György András.
1: Ha már Szárszó összeköti őket, akkor felidézem azt a verset József Attilától, amit Csukás István választott a költő születésének 100. évfordulóján tartott rendezvényen elmondásra. A szívem sokat csatangolt, de most már okul és tanul, aki halandó, csak halandót szerethet halhatatlanul, és ezek a sorok már tulajdonképp arra a művészre is jellemzőek, aki nem csak vagy pusztán meseíró volt.
2: Igen, hát ez a fő kiindulás, és talán ez egy fontos alapvetés lenne a Csukás életmű értékelésénél. Nyilván nem háttérbe szorítva azokat a nagyszerű alkotásokat, amire generációk emlékeznek, és ahogy a saját gyerekeimen is látom, még most is a Pompom, a Süsű meghatározó olvasmányok, de hogy itt a Csukás életmű hátterében van egy nagyon érdekes felnőtteknek szóló költészet, amiben az egész életének a lenyomata végigkísérhető, a költői indulás, a nélkülözések, az ágybérletek, hogy hogyan, miért fordul a gyerekirodalom irányába, megvan ezeknek a felnőttkori vers lenyomata, és hogyan válik egy kiforrott költővé életének utolsó szakaszában. Azt hiszem, hogy erről nagyon keveset tudunk, és ahogy beszélgettem olvasó és kultúraértő ismerőseimmel, mindenki rácsodálkozott ennek a témának a mélységeire. Ugye minden kis újszálláson kezdődik, ahol 1936. április 2-án megszületett Csukás István, azon a napon, amikor egyébként, és ez egy ilyen érdekes egybeesés, Andersen is a nagy meseíró született. És ebből a kisújszállási nagyon egyszerű közegből egy kovácsmester édesapával és egy háztartásbeli édesanyával indul el. Nagyon jó iskolát kapna, Békéstarhoson van egy zeneművészeti iskola 1949-től. A korszakban mellőzött értelmiségiek tanítanak ott, és kiváló zenei művetséget adnak, és Csukás is egy nagyon jó hegedű művész, de ő már 8 éves korában eljegyzi magát az irodalommal. Petőfit olvas, Szabó Lőrinc a nagy kedvence, és 17 évesen megjelenik az első költeménye, amit az egyik csoporttársa küld be egy ilyen irodalmi versenyre, és meg is nyeri, és ő tudatosan választja a költői pályát. Az első versekben az édesapáról, a kisújszállási háttérről, egy fiatal fiú gondolatairól olvashatunk, de lehet érezni rajta a született költőn, a poéta nátusz tehetségét.
1: Ha megengedi, akkor idézek egy verset az első kötetéből, ami utal arra, amit ön elmondott, s álmodtam bozont mellő kovács isteneket, s fújtam, ha kérdeztek, én csak kovács leszek, nem lettem az. Már az ifjúság tüze mar éget, űz egyre tovább, s edz keményre, mint kovács a vasát acéllá megedzi, s tűzkígyókat rajzolok az égre, a fákra, a hegyekre, a szívekre, a mindenségre.
2: Így is beleborzongok. Nagyon mély gondolatok. Ugye a kovács, mint szimbólum, több költeményében is megjelenik, egyrészt az apa alakja, az a háttér, hogy természetesen ez a közeg nem érti, hogy ő miért akar költő lenni. Ugye ő egy első generációs értelmiségi tulajdonképpen, mégis az édesanyja érzi, hogy itt egy nagyon tehetséges gyerek van, és végül is elindulhat ezen az úton. Az apja talán csak felnőtt korában érti meg, hogy mi lett a fiából, hogy milyen alkotó a kovácsmester, mint figura. Visszatér, de még a mesékben is, hogyha jobban átgondoljuk. És tudatosan a jogi egyetemre jelentkezik, mert nem akar zenével foglalkozni, mert azt mondja, hogy az felemészti, az elviszi a költői pályáról, választ egy olyat, ami mellett lehet írni. Természetesen nem végzi el a jogi egyetemet, mert addigra már az 50-es évek elejére bekerül a korszak irodalmi közegébe. Ugye azt mondja, hogy az ő egyeteme az valójában a Hungária kávéház volt Budapesten, ahol összegyűltek a korszak nagy írói, Kellér Andor, Vas István, Béri Tibor, Zell Zoltán, ugye ez egy irodalmi panteon tulajdonképpen, a megtiszteltetésnek érzi, hogy ott lehet.
1: És hát nem csak írókkal tart össze, hanem Antal Imre, Szokolai Sándor, Kazimír Károly, tehát hogy egészen érdekes értelmiségi kör alakul ki, amellett, hogy közben szigorúan ellenőrzik őket.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz világ, a visszaemlékezésekből. és hát én nagyon sok állambiztonsági iratot láttam a korszakból, itt nagyon nagy a nyomás politikai szempontból is rajtuk, de mégis ez a közeg, a kártyapartik, a beszélgetés, az éjszakába nyúló bohém világ mégis oldja, de mellette ő ebben az értelmiségi közegben elsajátítja az írásnak a mesterségét. És van egy háttérszemély, Cibor János, aki az ő unoka nagybátyja, és részt vesz ebben az irodalmi életben, ő sajnos tragikusan korán elhunyt, és ő egy budai villának egy toronyszobáját bérli, és ott is összegyűlik ez a társaság, még Csurka István is ott van, és erről az időszakról szól a Ki lesz a bálanya című dráma. Szóval ez egy nagyon érdekes közeg, ahol ez a kis újszállási fiú megtanul mindent. Aztán jön 1956, nem vesz részt a forradalomba, kimegy az utcára, de a Cibor bevonszolja ebbe a toronyszobába, és azt mondja, hogy már pedig innen nem mész ki. Ugye egy 20 éves fiatal fiúról van szó, tehát nagy a veszély, és akkor ott átvészeli, de visszamegy a Ménesi úti kollégiumba, ahol viszont folyamatosan vegzálják az állambiztonsági szervek őket, hogy mit tettek, mit nem tettek, és érzi ezt a nyomást, és ott hagyja a kollégiumot, és akkor tulajdonképpen kikerül az utcára. Ezek azért fontos szakaszok, mert mindegyiknek van vers lenyomata. Ezek nagyon nehéz lélektani állapotok, amiket ő megél, és ágybérletekre jár, hogy amikor igazoltatják, akkor legyen mit mondani, hogy ő mi a cím, ugye ebben a korszakban. És hát ekkor jön be a gyerekirodalom egyébként, mint megmentő Kormos István a mentor ebben, és ajánlja azt, hogy akkor írjon meséket.
1: Azt a szót használta, hogy megmentő, és hát amik itt elhangzott, meg amit én is ismerek, nagyon könnyen elveszhetett volna, bocsánat, a szokásos magyar értelmiségi úton bármi történhetett volna vele.
2: Igen, ez egy nagyon fontos felvetés, és hát látjuk itt a magyar irodalomban, hogy nem kell ahhoz ennyire súlyos politikai nehézség. Itt van József Attila, aki a mellőzöttség, vagy a nem megfelelő elismertség és a pszichés állapota miatt ilyen tragikus véget ér az ő életpályája. De Tukás István esetében azért van egy nagyon fontos lelki vonulat, ez pedig a született optimizmusa. Ezt ő elmondja később az interjúiban, amit Horácius is mond, hogy csak a derű óráig számolom. És ő ezt tudatosan építi magában, hogy vannak a nehézségek, sanyarú az élet, de ő nem akar ebben elmélyülni, ő nem akar nemzetet sírató költővé válni. Ő egy alkotó emberré szeretne válni. Szóval mostanában, amikor ilyen nagyon tudatos életre próbálnak minket nevelni, ő ezt megvalósítja, és ez is a címe annak a beszélgetéskötetnek, amit Cigány György felesége Simon Erika készített Csukás Istvánnal, csak a derű óráit számolom. Ez egy tudatos vállalás. Majd, amikor kicsit enyhül a légkör a 80-as évek, aztán a 90-es évek a rendszerváltoztatás utáni versekben, akkor már lemegy róla a teher, és érezni azokat a humoros verseit nagyon jó rímekkel, nagyon vicces megközelítésekkel, sokszor például a fogyókúrájáról, vagy a súlyvesztéséről, vagy a súlynyeréséről. Szóval, hogy Csukás István egy játékos költő is egyben, de ezek az életszakaszok azért nagyon beárnyékolták elég hosszú évtizedeket.
1: Ekkor lesz belőle a 80-as években Pista bácsi?
2: Igen, és a 80-as években azért már ő egy országosan is elismert alkotó, de azt tudni kell, hogy nyilván nem minden jön nagyon egyenesen, mert azért például megtalálhatók azok a levéltári források, amiben a Szépirodalmi Könyvkiadónál, amikor előterjesztik a köteteinek a megjelenését, akkor nem ajánlják megjelenésre, vagy például amikor a Kemény Karab és Krumpli Orr megkapja tulajdonképpen a televíziós Oscar-díjat az Amerikai Egyesült Államokban, akkor nem engedik kiutazni, hogy átvegye, hanem valami szótum-faktum veszi át, és itthon csak megnézheti a díjat. Szóval, hogy valóban ő lehetett volna egy elkeseredett alkotó, és hát így lesz aztán az a nagyon vidám arcberendezkedés, ugye ez a kun vonal, ami kisújszeles a Csukás István, a Pista bácsi, de a gyerek lelke, és ezt is hangsúlyozza, hogy ugye két szárnyam van, vagy volt az a mese és a költészet, és mindegyiket hagytam repülni. Ugye ez mindig megmarad benne, ez a gyermeki lélek, és az időskori képeit is nézzük, nem az idős embert látjuk, hanem azt a humoros meseírót, aki mögött tényleg ott vannak ezek a nagyon mély felnőtteknek szóló költemények.
1: És aki ott ül a Balaton partján, egy kis sziklán, mögötte a tó.
2: Igen, hát életének ugye több fontos helyszíne van. Kisújszállás, Békéstarhos, Budapest, aztán azon belül Óbuda, ezeknek a díszpolgára is, és a 80-as évek végétől ott van Balatonszászló, ahol ott van mellette egyébként a harmadik feleség, Porga Mária, ennek az életműnek van egy nagyon erős szerelmes vers gyűjtemény vonala is. Gyönyörű szerelmes versei vannak Tukás Istvánnak, ami fiatalkorban a testiség leírásával jelennek meg, aztán valami eszmei magasságokba emelkedik, és ebben nagy szerepe van a harmadik feleségnek, akivel ezeket a szászói nyarakat és a kiskutyájukkal eltöltik. Ugye gyermeke nem született Tukás Istvánnak, és azért sokszor feltették azt a kérdést, hogy hogy lehetett így gyerekműveket írni, tehát pont ez a gyereklélek segítette benne, de ebben a szászói nyaralóban összegyűlik a család a keresztgyerekekkel együtt, akik egyébként most az örökségnek a gondozói és szép továbbvívői is, és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a Tukás életművön belül a felnőttkori költészet is előtérbe kerüljön. A szászói nyaralóta az egyik keresztlány örökölte, és most a szászói Tukás István ünnepségen együtt ünnepelhet. Tehát Szászó egy központi helyszín lesz, a nyarak az önfelett barátságok, bográcsozás helyszíne, nem szeretett ott dolgozni, nem is dolgozott, csak ha nagyon rákényszerült, ezt elmondja az interjúban, hogy Szászó az a kikapcsolódás és a töltődésé volt, és minden reggel elment és megnézte, hogy megvan-e még a Balaton.
1: Annyira belásta magát ebbe a témába, lesz egy újabb Balaton kontra Tukás István vagy költők, írók könyv?
2: Amikor elkezdtem készülni erre az előadásra, amit Tukás István felnőtt költészetéről tartottam, akkor a balatoni verseit ismertem, de nagy mélységeiben az életművet nem annyira. Viszont az elmúlt pár hónapban a reveláció erejével hatott rám, és úgy érzem, hogy van egyfajta küldetésem ebben, hogy a Tukás életműnek ezt a részét is népszerűsítsem. Itt élek Tabon, ahol Takács Gyula költőnk született, és az ő életműve kapcsán is hasonló vállalást teszek és viszek napjainkban is, úgyhogy nem elképzelhetetlen, hogy a jövőben ezekkel a témákkal is behatóbban foglalkozom.
0: Kovács Emőke azt vallja, hogy a Balaton több, mint fürdőhely. Valójában kulturális és történelmi hagyományrendszerek olyan összessége, amelyről nem lehet eleget szólni.

0: Egy képzeletbeli vita zajlik Szabó Magda és édesapja között azon a különleges kiállításon, amely Debrecenben a Dér Múzeumhoz tartozó irodalomházában látható. A megnyitó hangképeit Mikos Ákos rögzítette. Először Puskás Istvánt, a város kultúráért felelős alpolgármesterét hallják, majd Kis Noémi író-kritikus következik, aki egy személyes találkozásról is szól.
1: Mikor idefelé jöttem, akkor eszembe jutott egy 90-es években megtörtént eset. Abban az időben az ELTE esztétika szakán volt egy tisztes professzor úr, aki tananyagba felvett egy tanulmányt, egy kötetet, amiről beszélt a hallgatóknak, ez pedig Arisztotelész poétikájának a második része volt, ami a humorral foglalkozik. Ez egy nagyon bölcs, nagyon okos gondolat volt, hogy az európai esztétika, irodalom elméleti gondolkodás ezen alapművének ne csak a tragédiával foglalkozó részét, hanem a humorral foglalkozó részét is oktassa. Egyetlen egy gond volt ezzel a sztorival, az, hogy ez a szöveg, ez konkrétan nem maradt ránk, csak a tragédia rész. Erről a műről Umberto Eco a Rózsa neve című regényéből tudhatunk. Umberto Eco játszott el ezzel a gondolattal, meg az olvasóval húzta ezek szerint még a tanult tudósokat is a csőbe, ugyanis a Rózsa neve fiktív világában a bűncselekmény az e körül a kézirat körüli nyomozással, illetve a kézirat megszerzéséért folytatott harccal foglalkozik. Ez a derék professzor besétált a posztmodern regényíró, a posztmodern fiktív történelemírás csapdájába, és valósnak tekintette ezt a állítását Umberto Eco-nak. Miért hozom elő ezt az anekdotát? Azért, mert a Déri Múzeumnak immár a többedik olyan kiállítását fogjuk nem sokára megtekinteni, ami hasonló játékra hív minket, de mi már ugye 30 éve később a posztmodern játékosság tudatában játszhatunk el azzal a gondolattal, hogy mi lett volna, ha. Remélem emlékeznek többen, látták többen. A Csokonai emlékév kapcsán volt egy másik kitűnő kiállítás a Déri Múzeumban, ami azzal a sztorival játszott el, hogy mi lett volna, ha Csokonai nem hal meg akkor és ott, hanem folytatja az életét, és aztán további művek is születnek tőle. Most egy hasonlóan kedves játékra invitál minket a Déri Múzeum, a mindannyiunk által nagyon szeretett Szabó Magda életmű kapcsán, ami egy remek lehetőség arra, hogyha tényleg hagyjuk magunkat játszani, akkor azok az ismeretek, azok az információk, amiket a múzeum kiállítása egy nagyon-nagyon szépen megrendezett installáció segítségével átad nekünk, azokból azért, hogyha tudunk különbséget tenni már játék és valóság között, akkor azok az információk a játék segítségével tényleg érdemi és élményszerű tudásként fognak majd velünk maradni.
2: Az élet lefolyik egy fürdőkádban. Gyerekkorom fürdőkádjának lefolyója egy óceánba vezet, írja Szabó Magda az Ókútban, a gyerekkorában hallott családi mesékről. De hát akkor miért nem írta meg a saját családjának az egész történetét? Mert nagyon ravasz volt. Szabó Magda élete egy fordulatos regény. Fordulatai a történelem eseményei. Szabadságharc, háború, Trianon, 1956, és maga a Kádár rendszer, aminek végül kitüntetett írója lett, 1979-ben Kossuth díjat kapott Galgóczi Erzsébettel együtt, és ezzel ők lettek a Kádár rendszer legismertebb női szerzői. Az életünk rajza azonban töredék marad. Nem lehet megírni az egész életet, ahogy az egész családunkét sem. Az irodalom emlékezés és az irodalom demencia, az irodalom tulajdonképpen egy felejtés. Szabó Magda könyvei újra és újra neki fognak az életrajznak, hogy összefűzze történeteit, alakokat emel ki. Olyanokat, akiket szeretett és imádott, ilyen volt Jabloncai Lenke, Agancsos, vagy az Abigailnek bizonyos hősei. Aztán vannak olyan hősei is, akiket sosem bírt elviselni, sőt, bevallottan gyűlölt. Ilyen volt Melinda néni, vagy Géza bácsi, de őket is finomkodva is szépen meg tudta írni. A kis Magda, aki megjelenik ezekben a regényekben, nagyon sok csíntevést követel, és bosszút is áll, és toporzékol, és féltékeny, mint a Führelizének az elbeszélője. A Führelize, amelyik a legutolsó szép irodalmi regénye, és az egyik legfontosabb életrajzi regénye lesz, amiben a legnagyobb fikció és a legnagyobb kitaláció lesz, ugye Cili, aki egy fogadott testvér. Szabó Magda művei prózák, regények, novellák, mégis a görög drámákhoz igazította a saját irodalmát. Kettértőt hősei többnyire elbuknak, mert mindent kockára tesznek. Ezeknek a regényeknek volt szabadság levegője a Kádár rendszerben. Azért szeretjük őket annyira, és mivel Szabó Magda volt a főhősük, őt is megszeretjük, mert esendőnek és kettétört egyéniségnek ábrázolja saját magát is. Tehát egy nagyon szerethető lesz ezekben a művekben. Ha Szabó Magda emlékezni kezd, az nem csak személyes írói kaland, hanem érintett vele az egész ország. Elsősorban Debrecen ugye két vallás, református és katolikus családból származott. Sőt, a múlt század kultúrájának egész görbevonalas térképe. Az önéletrajzi művei, a zenének a tárháza, a festészetnek, az oktatásnak, a színháznak, sőt, még sportról is és háborúkról is írt Szabó Magda. Talán tudják a látogatók, hogy Eszterházy Péter legkedvesebb regénye volt az Ókút, ugye, ami 1970-ben jelenik meg. Én éppen akkor fogantam meg, amikor az Ókút már megjelent, és Szabó Magda pedig elveszti a szüleit. Az Ókút egy udvar és egy ház, egy betemetett vagy betemetetlen régmúlt története már eleve jelzi azt a kettősséget, ami Szabó Magda egész életrajzi művészetét jellemezni fogja. A kút az udvaron betemetett egyszerre, és másrésztről pedig egy dermesztően mély és félelmetes hely. Mégis a kislány a regény folyamán folyamatosan szeretne beugrani ebbe a kútba. Eszterházy Péter több helyen utal rá, hogy az Ókút egy bevezetés a megismerésbe. A regényirodalom egy nagy gyöngyszeme, maga az ontológiai derű. A könyvben a fogalmak lassan nyerik el jelentésüket, az önéletrajzból regény lesz, Szabó Magdából pedig fikció. Az Ókút igazi modern irodalom lesz. 1970-ben ugye az 56-os forradalom után vagyunk, amikor szilenciumra ítélnek írókat, és megjelennek Szabó Magda első regényei, és óriási sikernek leszünk a szemtanúi. Az Ókút rácsavarodik a saját életünkre, és lecsavarja róla, amit nem szeretne rajta hagyni. Tehát megváltoztatja, megmásítja, és fikcionalizálja az életrajzot. Egy egész várost talál ki, saját magát pedig egy sovány, beteges kislánynak ábrázolja, akinek rengeteg félelme van, és rengeteg mindenért pedig rajongani fog. Én egyszer találkoztam Szabó Magdával, de nem sült el túl jól ez a találkozás. Már a 2000-es években vagyunk, ugye nagyon idős az írónő, és díszdoktorrá avatják Miskolcon. Kapdebó Lóránt volt a mentora, aki rengeteg interjút készített, és életrajzi interjúkat is készített Szabó Magdával. Akkoriban írtam a doktori disszertációmat, és Szabó Magda mindent elolvasott, amit róla írtak. Az Alföldben megkértek, hogy írjak a Führerlinzéről egy kritikát, és régi módi irodalomnak neveztem Szabó Magdát. Fiatal voltam is, pimasz, egyébként pont úgy, ahogy Szabó Magda a regényeiben. Szabó Magda nagyon megneheztelt. Ő azt akarta, hogy mindig jót írjanak róla, hogy szerethető maradjon. Ugyanúgy, ahogy a régi módi történet, a Katalin utca, az Őz. De a Führerlinzét már nem tudtam hozzákapcsolni ezekhez a korai életrajzi műveihez, és nagyon érdekes lesz a kiállításon azt is elolvasnunk, hogy hogyan változott a saját életrajzához való viszonya. Mert Szabó Magdának az életrajza az egy végtelen folyam, az nem egy rögzített életrajz, és nem tudjuk a valóságot mögé tenni, mint Szabó Magda idős korára a magyar irodalom nagyasszonyává válik. Már nincs határ alakjai és valódi élete között, regény és fikció, valóság és kitaláció határai felszámolódnak. Ő maga lesz a regény, és a regényeiben újraíródó életrajzának a saját szavatossága. Ez nem szerep, bár nagyon szeretett szerepelni. Azon kevés írók közé tartozott a Kádár rendszerbe, aki rendszeresen szerepelt a magyar televízióban például. Életrajz a gazdag nyelvi formát ölt, a ház, az anya, az apa, a nagynénik, a nagyapák, a szomszédok, a rokonok, a testvérek és a felmenők mind szerepelnek a regényeiben. A tudás, az irodalmi szövésfonás nagyasszonya lesz Szabó Magda. Mindenhová bekukkant, egy angyallá válik. A kádnak a lefolyója, ahol van a meséket nyeri, az is egy fontos metaforája lesz a műveinek. Nem csak a kút, hanem a kád, amiben fürdik ez a kislány. Eszterházy Péter a következőképpen írt az Ókútról. Emlékezés van és gyerekkor is van, de nincs író. Vagyis valaki, aki kívül volna a könyvön, mert Szabó Magdának híre hamva nincsen ezekben a könyvekben. Miközben forma szerint nem fiktív, amit olvasunk, a szöveg által definiált hős elmélkedését látjuk, vagyis tiszta regényirodalmat, életrajzi fikciót. Minden mondat él a könyvben, mondja tehát Eszterházy az Ókútról. Szabó Magda meseszövő, önkiárasztó és költői. A művészetet tekintette a szülői ház legnagyobb hozadékának. Nem a magas és külföldi alkotások érdekelték, mint mondjuk Nemes Nagy Ágnest vagy Tandori Dezsőt, a saját kortársait, vagy Mészöly Miklóst, Polc Alent, akik a barátai voltak, hanem a szülei mondatait dolgozta fel újra, anyja szenvedélyét, zenéjét, apja lassú öblösségét, a zsoltárokat, a klasszikus antik irodalmat, amit mind a szüleitől kapott.
0: A 13 hattyú, Szabó Magda és az emlékezet című kiállítás december 31-ig látogatható a Debreceni Irodalomházában.

0: Programajánló július közepére Zsoldos Szilviától.
1: Újabb találkozásaink 1976-2026 Hemző és a Hemző-díjasok címmel nyílt fotókiállítás a Műcsarnokban. Ki ne emlékezne Hemző Károly nevére, akár csak ételfotói kapcsán? A Műcsarnok mostani tárlata viszont az éppen 50 éve 1976-ban megnyílt Találkozásaim című legendás kiállítását idézi meg, és párbeszédbe állítja azt a 21. századi fiatal alkotók a róla elnevezett díj nyerteseinek és finalistáinak képilátásával. Hemző Károly sportfotósból lett legendás fotóriporter és szerkesztő. Aztán a sok millió példányban megjelent, iskolát teremtő szakácskönyvsorozattal vált ismertté társával és alkotótársával, Lajos Marival együtt. Bár Hemző nem tanította a fotográfiát, mégis hatással volt a következő nemzedékekre. Az egykori munkatárs és barát, Bánkuti András, illetve az őt követő generáció képviseletében Bácsi Róbert László műveikkel és a Hemző-díj kuratóriumában végzett munkájukkal összekötik a 70-es éveket a mai fiatalok a Hemző-díjasok világával. A fiatalok munkái arról adnak bizonyságot, hogy a 21. századi magyar fotográfia meghatározó nemzedékét jelentik. Az újabb találkozásaink fotókiállítás Budapesten a Hősök terén álló Műcsarnokban szeptember 20-áig látogatható. Kellemes nyáresti kikapcsolódást nyújtanak a Várkert Bazár különböző programjai. Nyári szvitek, Summer Suites címmel a Danubia zenekarat koncertet az Öntőház udvaron július 13-án hétfőn este 8 órától a nyár leghangulatosabb szvitjeiből. A zeneszerzők legkedveltebb műveikből gyakran készítettek szviteket, amelyek éppen úgy működtek, mint a későbbi korok válogatás albumai. A legemlékezetesebb dallamokat gyűjtötték egyetlen zenei ívbe. Ezen a koncerten elhangzik majd Bizet Carmen szvitje, Grieg Pergünd szvitje és Mendelssohn Szent Ivánéi álom szvitje a Várkert Bazár különleges nyári atmoszférájában egy könnyed, mégis tartalmas estén július 13-án hétfő este 8 órától. A Danubia zenekart Kovács János vezényli. Ugyancsak a Várkert Bazárban Várkert mozi is várja a látogatókat. Július 15-én szerdán este a Tyúk című filmet vetítik, amit beszélgetés előz meg a film egyik alkotójával, aki betekintést enged a film kulisszái mögé, és mesél majd az előkészületről, a forgatásról és a film utóéletéről is. A beszélgetés 8 órakor, a vetítés 9 órakor kezdődik. A mozi arról szól, hogy egy tyúk eldönti, nem törődik bele a sorsába, megszökik a biztos halált jelentő telepről, és mindent megtesz azért, hogy végre tyúkanyó lehessen. Gyönyörű tengerparti tájakat és kietlen pusztaságokat is keresztező kalandjai során egy olyan emberi dráma bontakozik ki, amilyet ilyen nézőpontból még biztosan nem láthattunk. A rendező Pálfi György, helyszín a Várkert Bazáron belül a Szárazárok. Eső nap, július 22-e 8 óra. Jegyek mindkét programra a honlapon keresztül válthatók. Megjelent Szatmári Judit Anna Párizsi Sik, Pesti Siker című könyve a Kiscelli Múzeum és a Martin Opitz kiadó gondozásában. A kötetet még júniusban Csorba László történész, a Vármúzeum főigazgatója és Földi Eszter művészettörténész, a MOME egyetemi docense mutatta be. Szatmári Anna Judit a Kiscelli Múzeum textil gyűjteményének vezetője, doktori disszertációjából készült a könyv, mely a 19. század közepétől a 20. század közepéig mutatja be a női divat születését. Azokat az alkotókat és divatházakat, amelyek meghatározóak voltak Párizsban és Budapesten, valamint azt, ahogy a divat terjesztése történt. A 19. század közepére az ipari forradalom következtében a divat változása felgyorsult, követése pedig szélesebb körű lett. A gépesített textilipar nagy mennyiségben gyártott alapanyagokat, így üzletileg is nyereséges lett állandóan megújuló divatot alkotni. a szakma is átalakult. A céhes mesterség helyett sok embert foglalkoztató, profitorientált iparággá vált, amelynek célja az igények felkeltése és a fogyasztás fokozása lett. Július 10-én pénteken kezdődik a Fatemplom Fesztivál az Alavár megyei Magyar Földön. A fesztivált minden évben a templom felszentelésének évfordulója alkalmából rendezik meg. Magyar Föld Zala és Vasvár megye határán, a hármas határ közelében, a Zalai Dombság és az Alpokalja találkozásánál rejtőzik. A július 12-én vasárnapig tartó eseménysorozaton zenei programok, valamint különleges ökumenikus istentisztelet ad lelki feltöltődést a látogatóknak. A koncertrepertoárban helyet kap a jazz, a komoly zene, de lesz prózai előadás és népzene is. Péntek este a Csík zenekar ad koncertet, de fellép a Zalaegerszegi szimfonikus zenekar és Rátóti Zoltán színművész is, a település egykori polgármestere, a fesztivál megálmodója. Szombaton a Kaláka együttes játsza többek között új dalait is, Kupak Tanács című albumáról. Az éjszakai templom koncertek mindig különleges élményt adnak. Pénteken Török Máté szóló koncertjével, szombaton Lovász Irén Égi Hang című előadásával csöndesedhetnek el a látogatók. A vasárnapi programban egy közösségi beszélgetés is helyet kap, melynek vendége Kovács Gyula gyümölcsész lesz, aki a tündérkertek mozgalomról és hazai hagyományokról gyümölcseink értékeiről beszél majd. Vasárnap délután 5:30-tól este 9 óráig szól majd a zene. A templomban pedig egész hétvégén megtekinthető Csomortáni Gál László és Török Máté közös képzőművészeti kiállítása a Felhasadt bot kivirágzik címmel. A programokról részletesen a fatemplomfesztivál.hu oldalon olvashatnak.
0: Ahogy Zsoldos Szilvia is utalt rá, ha egy program felkeltette az érdeklődésüket, akkor a továbbiakról az interneten lehet tájékozódni.

Kedves hallgatóink, az Akvarell ezzel a végéhez ért. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Peresztegi Attila válogatta. Kedves hallgatóink, a következő percekben Csajkovszki D-dur hegedű versenyének első tétele csendül fel. Szabadi Vilmos és az Óbudai Danubia zenekar játszik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Három óra. Legkedvesebb könyveim. A szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.
3: Kedves hallgatóink! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és technikai munkatársunk Bújás János nevében is köszönti Önöket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér. Turistajelzések, pihenőhelyek, információs táblák, kísérőkötet és QR kódok. Közösségerősítő kezdeményezés a természetben, avagy hogyan mutatható be a középkor pálos öröksége a ma emberének. Hogyan segítik letölthető alkalmazások és lelkiségi tartalmak a túrázókat és zarándokokat a Pilisben, a Mecsekben és most már Balatonszemes környékén is. A nemrégiben átadott Balatonszemesi pálos út kísérő kötete kapcsán erről is beszélgettünk Puskás Attila pálos tartományfőnökkel, Móroc Viktorral, a Balatonszemesi pálos örökség alapítványának elnökével, és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdásszal.
4: Beszélgetünk egy nagyon szép, most már mondani így, hogy triumvirátust alkotó kötet sorozatról, de magában a kötetekben viszont már jóval több, mint három, pontosan, ha jól emlékszem, 7 olyan út foglalódik össze, amely a pálosok nyomába lép, és tulajdonképpen megengedi az embernek azt, hogy zarándokutat tegyen a pálosokkal, de anélkül, hogy mindenképpen ki kéne őket rángatni a kolostorból. Egy lelki utat járhatunk be a pálosok nyomában, a pálosok gondolatával, de mégis egy kicsit elcsendesedve, magunkba csendesedve. Azt hiszem, ez egy nagyon pálos elképzelés, vagy rosszul gondolom?
5: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
3: Puskás Antal.
5: Hogy az ember egyedül járhatja be, és ezzel egyből átveszi azt a lelkiséget, ami a pálosoké, akik hát szeretnek magányban szemlélődni. Azt hiszem, hogy ez mind a mai napig igaz, annak ellenére, hogy közösségben élünk, meg sok közös dolgunk van a szerzetesi életben,

0: Igen, maga járhatja be az ember, és próbáltunk már közösen másokkal elvégezni az utat, de az az igazság, hogy ez úgy igazán átütő, hogyha az ember egyedül járja be.
1: Tényleg megtapasztalja azt az ember, hogy milyen az, amikor félig meddig remeteként bekerül a környezetbe, a természetbe, Istennek a természetben megtalálható hangját, arcát ismerheti meg, de azért mégsem marad teljesen egyedül, azért mégis megközelíthető marad, akár mások számára is, de akár úgy is, hogy a világ számára, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, hogy Istenbe kapaszkodunk, de azért a világban élünk, és emiatt aztán tényleg szükség van arra, hogy legyen olyan kapcsolatunk, ami ezt a kettőt összefogja, harmóniába fogja. Tehát itt is egy lelki utat is járunk be, de közben valamilyen módon egy természeti, meg egy történelmi utat is járunk be, hiszen felkeresünk olyan helyszíneket, ahol a pálosoknak valamikor kolostora volt.
0: Sokszor eszembe jut mostanában, ahogy emberekkel beszélgetek, hogy a egyszerű lélektani vagy spirituális igazságok, például a lelki fejlődés útja, az Istennel való kapcsolatnak a dolgai nem mindig olyan egyértelműek. Sokszor még az alapoknál sem, vagy alapokkal kapcsolatban sem. Ezért kell, hogy legyen egy kicsit hosszabb idő, mondjuk egy ilyen zarándoklat, az pont alkalmas rá, hogy az ember rászánjon egy órát, néhány kilométert arra, hogy egy témával foglalkozzon. Ez egy kihívás, aki vállalkozik rá, az tényleg már akar valamit. És különösen fontosnak tartom mai korunkban, amikor sokan nehezen olvasnak el egy könyvet, egy hosszabb tanulmányt, akár a lelki életben is, hogy legyen egy alternatíva. Mert hallgatni talán szemlélve a természetet, hallgatva egy elmélkedést, talán könnyebb és jobban igazodik a mai embernek a világához, a podcastok, a előadások világához. Ebbe álltunk bele mi is, és azt hiszem, hogy van neki jogosultsága, létjogosultsága.
1: Igen, ez egészen biztos, és egyébként egy nagyon izgalmas feladat, misszió, ehhez megírni a kísérő szövegeket, és tudom, hogy Antal atya is részben ő írta a kísérő szövegeket. Hogy lehet igazán jól ugye egy ilyen technikailag is kihívást, vagy újdonságot jelentő formában, meg hát végül is az zarándoklatnak azt a formáját becélozva, hogy ezt valószínűleg az ember egymagában teszi, tehát ez egy majdnem olyan, mint egy egyéni vezetett lelki gyakorlat, a természetben néhány kilométert bejárva, és mégis tulajdonképpen írásban van jelen, tehát közben mégsem személyesen találkozik azzal a elképzelt ideális zarándokkal, aki a kezébe veszi ezeket a füzeteket, vagy megnyitja az elmélkedéseket más felületeken.
0: Tényleg nagyon izgalmas feladat, és kifejezetten emlékszem a pécsi mecseki zarándokútra, amelyet úgy terveztem meg, hogy tehát úgy terveztem meg, hogy elmentem végigjárva egy bizonyos évszakban, és ez nagyon hordozza magán. Ez egy őszi nap volt, amikor végigjártam az utat. Azért mosolygok, mert ugye én már kézbe kaptam magát az útvonalat Gadácsi Pétertől, aki az egésznek a tervezője, de fordítva jártam be, mint ahogy ő elképzelte, és ehhez megfelelően írtam az elmélkedéseket is. És aztán így maradt, de azt hiszem, hogy nekem is izgalmas megírni így, hogy az, tudom, hogy azzal találkozok a vonal másik végén, aki időben eltolódva, de máskor, de meg fogja hallgatni. Jó lenne találkozni ezekkel az emberekkel, egyre többször gondolok rá, jó lenne visszajelzést hallani, vagy egyáltalán mit indított el benne. De sokszor, és azt hiszem, hogy ez így lesz ezekkel a pálos utakkal, hogy nem lesz visszajelzés, de azt hiszem, hogy ez való teljesen rendben van, hiszen az igét úgymond elhintjük, és aztán az meghozza a termést, akár ébren vagyunk, akár alszunk.
1: Ez így van, ez így van. nekem az most nagyon meglepett ugye ez, hogy fordítva, vagy másik sorrendben, másik irányból bejárni egy utat. Néha például egy versnél is, egy vers alkotói, kreatív körben is sokszor elhangzik az, hogy és akkor most nézzük meg, hogyha visszafelé olvasnánk ezt a verset sorról sorra, vajon mit szólna, másképpen szólna hozzánk, mást mondana. Nagyon izgalmas az, hogy tulajdonképpen, ha így vesszük, több irányból is eljuthatunk Istenhez, és többféle módon is megtapasztalhatjuk azt, hogy ami elkezdődik valahol, az máshol ér véget, de lehet, hogy más valakinek máshol kezdődik, és máshol lesz majd ennek az útnak a vége.
0: Ez nagyon jó gondolat, és milyen elgondolkodtató, hogy nem tudjuk pontosan kiben mit indít el. Sokszor elég csak egy gondolat, egy megosztás, és nagyon törekedtem arra, hogy ezek az elmélkedések azért személyesek legyenek, amennyire van a lehetőség, mert könnyebb ma úgy átadni egy üzenetet, hogy ez az én tapasztalatom, és nem úgy, mint csak tanítást. Ma arra van szükség, azt hiszem, hogy tanúságtevőket halljanak az emberek, és így gondoltuk fölépíteni ezt a sorozatot is.
1: Balatonszemes mennyire izgalmas része lett tulajdonképpen a pálos utaknak és a pálos kolostorok hálózatának is, mert hogy egy olyan izgalmas kolostor merült fel, hogy így mondjam, az erdőből, az erdő mélyéből egyszer csak megmutatta magát, amelyről azt hiszem, hogy nagyon kevesen gondolták volna, hogy itt ez egy fontos kolostor, maradvány, kolostorrom, és ráadásul Balatonszemesnek most már az életének a, mondjuk így, hogy horgonya lett egy bizonyos értelemben, vagy nagyon fontos pontja, ami körül egészen mássá vált az ő életük is. Mit jelent az, hogy Balatonszemes a pálos utak kísérő köteteiben rögtön a harmadik helyre kerül? Azt hiszem, hogy azért ez egy izgalmas helyezés.
2: Valóban ez egy kiváltság, hogy úgy mondjam, hogy rögtön bekerülünk itt a harmadik úthálózattal pálos utak körébe.
3: Móroc Viktor.
2: Balatonszemes ugye a déli part közepén helyezkedik el, és az egy mendemondához, vagy egy történeti fűszerként volt megjelölve, hogy Balatonszemes életében korábban, évszázadokban a településhez tartozó barátok erdejében állt egy objektum, amiről igazából nagyon kevesen tudtak. Egy pálos kolostorról van szó, aminek a helyét sokáig a helyiek sem ismerték. És aztán ez 2012-ben lett meg, váratlan módon egyébként, az erdőben egy teljesen fákkal benőtt helyszínen egy próbásatást végeztek akkor, és kifordult a földből egy támpillérnek egy faragott köve. Ez beigazolta ezt a történetet, és aztán később az önkormányzat emellé, az ügy mellé állva minden évben finanszírozója volt egy ásatásnak. Ezt a Pázmány Péter Katolikus Egyetemnek a végés csapata végezte és végzi a mai napig. Az elmúlt éveket úgy jelölöm meg, hogy sajnos nem minden évben sikerült ásatást létrehozni ezen a helyszínen, de ami tőlünk telt az elmúlt időszakban, nyilván volt benne egy Covid is, ezeket az ásatásokat finanszírozta az önkormányzat, megtette is szép eredményekkel, bővül egyébként a leletanyag. Az erdő ezen foltja tisztul, gyakorlatilag a teljes templomnak a hossza az kirajzolódik, és hát nagyon szép leleteket és eredményeket mutat meg, többek között ezt az említett alapkövet is, amit ugye megtaláltunk évekkel ezelőtt. Ez a szentélyzárodásnak legalsó külsorában van, 4 gótbetű van bevésve ebbe a kőbe, ez egy kuriózum, de nagyon szép egyéb leleteink is vannak. Velencei üvegpohár töredékünk van, velencei aranydukátunk van, és hát vannak kevésbé látványos leleteink is, de fejlesztjük meg, fejlődünk. És hát erre az egész objektumra létrejött 2022-ben egy tanösvény, amit az önkormányzat által kivitelezett tanösvény, és ehhez pedig most társult a tavalyi évben ez a pálos utakhoz való, tematikus utakhoz való kapcsolódás, és ott pedig ez a két kör, ami létrejött, a lélek és a lángok útja. mind a magyar pálos rendel, az önkormányzattal, civilekkel, de kiemeltem most az erdészettel, a SEFAG, faipari és erdészeti részvénytársasággal, illetve a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkkal van egy olyan, egy nagyon jó kapcsolat és egy partnerség, amiből ilyen dolgok születhetnek. Itt az előadás vagy a beszélgetés kapcsán erre nem tértünk ki, de ezek a tartalmak, amiket ezeken a QR kódokon le lehet most olvasni ezeken az állomásokon, ezeket ugye lelki tartalmakként kezeljük, de nagyon sok esetben, például a településen végigjárva, ott olyan kultúrtörténeti adalékokat is kap az ember, amiket például helyi történészek írtak, illetve a Nemzeti Park bekapcsolódott egy nagyon szép munkával, ők pedig például az erdősű tájról, vagy éppen a szőlőkultúráról írtak hozzá adalékokat.
1: A pálos utakat már ismerjük, és most egy újabb, sőt nem is egy, hanem két újabb úttal gazdagodtunk, méghozzá Balatonszemes környékén, de a pálos utaknak egyáltalán a megalkotása is egy izgalmas dolog, mert azt hiszem, hogy ugye egy nagyon olyan világba vezet minket, amelyikről úgy gondoljuk, hogy hát ez valami nagyon középkori dolog, a zarándok útjárás. Közben még mi itt vagyunk a 21. században, és ezek az utak egyáltalán nem teszik meg velünk azt, hogy kiszakítanának úgy az életünkből, hogy akkor ennek semmi köze az én mindennapos életemhez, ez valami teljesen más, ami egy kis zárvány, hanem a kettőt össze simítja. Egyszerre érezzük azt a spirituális, mély, akár történeti tartalmat is, ami mondjuk visszavezet minket akár néhány évszázaddal korábbra is, de közben nagyon praktikusan akár megtehetjük azt is, hogy a 21. századi technológiát is felhasználva, meg egyáltalán a 21. századi tudásunkat is, akár egy turisztikai tudásunkat is felhasználva, valami nagyon olyat alkossunk, ami itt is van, meg ott is van. És azt hiszem, hogy ez lehetett az igazi kihívás benne, hogy zarándokutat csinálni az itt is, meg ott is.
4: A legősibb turisztikai forma gyakorlatilag a zarándoklás, ugye a zarándok utazás, a zarándok úton levés.
3: Gadácsi Péter.
4: És előrevetíti azt, hogy a motiváció az nem csak a szent helynek, a szentnek a felkeresése, megismerése, megtalálása, hanem ennél sokkal több egy belső utazás is. És ennek a belső utazásnak gyakorlatilag az igénye, az ugye évszázadokon, évezredeken megmarad az emberben, benne él, mint szellemiség és igény. És ahogy egyfajta wellness, az nem csak egy fizikai áztatás, hanem a lelkünknek is egy ilyen lelki wellnessként egy kényeztetése a bensőnknek. És ez az igény, ez valóban nem csak több ezer évvel ezelőtt, hanem most is virágkorát éli. Nem véletlenül az El Camino is ugye hasonló népszerűségnek örven, mint szerencsére most a pálos utaknak ez a feltörekvő rendszere, amely egyre több látogatót és felfedező zarándokot hív meg. Alapvetően a modern korok eszközével, így a telefonnak a használatával, vagy az applikációknak a felhasználásával gyakorlatilag ugyanúgy utazásra hívjuk az embereket, állomások mentén, hogy megismerjék a pálos örökséget, a pálos lelkiséget.
1: A köteteknél, aki olyan bátor, hogy a kötetekre hagyatkozik, az ugye rögtön egy nagyon komoly lelki vezetésbe fog belecsöppenni, mint valami nagyon régi tudás, de közben szerintem a 20. században nagyon elfeledetté vált, és most a 21-ben kezdjük igazán visszahozni, hogy hát, de hogy ebben mégiscsak volt valami.
4: Az emberekben felértékelődött az az igény, hogy önmagában nem csak egy fizikai desztinációt szeretnének megismerni egy nyaralás vagy egy kikapcsolódás szabadság letöltésével, idejével, hanem valahogy egy találkozásra vágynak. Ez a találkozás lehet önmagunkkal, a természettel, a természet felettivel, nagyon sok kapcsolódási ponton lehet spirituális tartalmat és kapcsolódást keresni. És ebben a keresésben, ebben a találkozásban azt hiszem ott van az zarándoklásnak a lényege, hogy ez a belső utazás, ami minket meghív, felfedezni a problémáinkat, szembenézni a nehézségeinkkel, és erre megoldást találni. Nem lesz fölírva a levélre, vagy a fatövében egy cetlire, hogy mit kell megcsinálni, de az elmélkedés, az önmagunknak a megismerése, a mindennapokkal való szembenézés, és a Jóisten kegyelme az, ami kisvártatva, kilométer után megjön erre az útra, és egy ilyen áldott út, egy áldással kísért útként megjelenik, és ebben mindenki meg fogja találni ezeket a válaszokat. Tehát ebben több, és ennek a felfedezése az, ami azt gondolom, hogy a 21. században újra él, hogy önmagában az ember kereső, és önmagát is keresi, önmagát is meg akarja találni. Egyrészt van egy kulturális kötődés, minden helyszínnek van valami kulturális kötődése, és ezeket gyakorlatilag fel lehet fűzni. Emellett pedig önmagában a természeti értékek is jelen vannak, tehát egy szép fa, vagy egy kő, egy kilátópont, amely nem feltétlenül a szakrális jelenlétet közvetíti, hanem valahogy a természetet hozza hozzánk közelebb. Kiegészíti nyilván a szakrális értékkeresés, az értékkincsek, amelyeket felölelnek ezek az utak, és hát hálózatba kell rendezni. Egy idő után az ember látja maga előtt, hogy akkor mi hogyan kapcsolódik egy úttá, és hogy hogyan lesz egy egység. Ami nagyon fontos, és a legnagyobb nehézség talán mindig a beszállópontok, hogy az emberek hogyan jutnak oda, és hogyan fognak hazajutni. Ennek a megkeresése talán még kihívás, de ez is a mai világban nagyon jó különböző infrastruktúrákkal ellátott helyszíneken, ez is most már megoldott.
1: Szóval kitalálja az ember, meg utána néz, meg utána olvas, meg minden, de azért valószínűleg le kell ezt csekkolni személyesen, feltételezem.
4: Természetesen, és ezért nagyon jók a helyi erdészek, vagy erdőt járók, helyi önkéntesek, akik ebben nekünk segítenek, akik úgy ismerik az erdőt, mint senki más, vagy mint mi biztosan nem, és ők látnak ott is utat, ahol esetleg nincs, vagy látnak olyan értékeket is, amiket a külvilág kicsit nehezebben fedez föl. Nekünk az a feladatunk, hogy ezt láthatóvá tegyük, és megmutassuk a világnak.
3: Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Puskás Antal pálos tartományfőnököt, Móroc Viktort, a balatonszemesi pálos örökség alapítvány elnökét, és Gadácsi Péter turisztikai szakközgazdást kérdeztük a balatonszemesi pálos út kapcsán, a pálos utakról és az azokat kísérő különböző alkalmazásokról és segítőkötetekről. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és technikai munkatársunk Bújás János nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztő Fazekas Gyöngyvér.

0: az elmúlt percekben a Mistral muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Zenekari műhely. George Gershwin műveiből, magyar zenekarok koncert felvételeiből. A mikrofonnál a sorozat szerkesztője, Magyar Kornél.

George Gershwin kubai nyitányával köszöntöm hallgatóinkat. A korszakos jelentőségű 20. századi amerikai zeneszerző emléke előtt tisztelgünk a zenekari műhely eheti adásában 1937. július 11-én bekövetkezett halálának évfordulója alkalmából. Rendkívüli életműve csúcspontja a Porgy és Bess című háromfelvonásos operája írása idején már alvászavarokkal panaszkodott. 1935 őszi kirobbanó sikerű ősbemutatóját és 124-es előadás sorozatot követő 3 hónapos országos turné diada útját már nem élhette meg. A premier évének végén egy pszichiáter javaslatára 4 hetes teljes kikapcsolódásra Mexikóba utazott. Visszatértekor Hollywoodba költöztek jó időre, mert több filmzene megrendelést is kapott, az utolsóhoz, a Goldwyn's Follies-hoz 1937-ben Samuel Goldwyn a nemrég Amerikába érkezett George Balanchine-t kérte fel koreográfusnak. Ezzel azonban Gershwin már nem készült el. Egyre levertebb lett, kínzó fejfájásai mind gyakoribbak. Rosszul létei fokozódtak, egy alkalommal a Los Angeles-i filharmonikusok 1937. február 11-i hangversenyén az F-dur zongoraverseny előadása közben néhány másodpercre még eszméletét is vesztette. De párütemnyi memória zavar után folytatta, mintha mi sem történt volna. Égett gumiszagot érzett, amely végül az űrületbe kergette, egyensúlyzavarai és emlékezet kiesései mindennapossá váltak. A régi gyanú egy szélütésszerű rosszullét után beigazolódott. Agydaganata van. Futótűzként terjedt az Egyesült Államokban, hogy Gershwin élet-halál közt lebeg, több híres specialistát órák alatt Los Angelesbe szállítottak, de már nem segíthettek rajta. Az az ember, aki azt mondta, több melódia van a fejében, mint amennyit 100 év alatt leírhatna, Hollywoodban elhunyt. Repítették világgá a hírügynökségek 1938. július 11-én. George Gershwin 38 éves korában távozott tőlünk.

A most is hallható kubai nyitány is különös módon egy halálesettel kapcsolatos. 6 esztendővel korábban, 1932. májusának közepén a Görsvény család elveszítette fejét, a bevándorló édesapát, aki az erőskezű határozott édesanya mellett a gyengét szeretetet képviselte. Úgy élte le küzdelmes életét, hogy szinte fel sem fogta, fiai felnőttek, és közülük George már világhírű. A zeneszerzőt és vele az egész familiát rendkívül megrendítette a gyász, muszáj volt valami távoli utazást tennie, hogy elterelje figyelmét. Barátai Kubát ajánlották, bár nehezen szánta rá magát az utazásra, és csak akkor, ha bátyja és sógornője is vele tart. Görsvin nem lett volna Görsvin, ha néhány nap ott tartózkodás után már is nem köti le teljes figyelmét az egzotikus karibi muzsika, különösen az ütőhangszerekkel tette tüzes ritmusok. 3 hét alatt elkészült a latin népi elemekkel tűzdelt új művével, amelyet Ravel bolerójához hasonlóan ő is egyszerűen rumbának keresztelt. 9 nap alatt végzett a rapszodikus nyitány hangszerelésével, és első nagy szerzői estjén a Louisian stadionban nem kisebb karmester, mint Albert Coates vezényletével mutatták be a New Yorki filharmonikusok 1932. augusztus 16-án. 2 hónappal később a Metropolitan Opera zárt akusztikájában, az egy amerikai Párizsban társaságában is bemutatásra került a szerző vezényletével, már kubai nyitány címen, amelyet azóta így emleget a világ. A most hallható felvétel a debreceni Kodály Filharmonikusok 2017. január 31-i Görsvin estjén készült, a karmester Kovács László.

Az imént elhangzott kubai nyitányt megelőző 1924-es Rhapsody in Blue-hoz, helytelen ám közismert címén a Kék Rhapsodiához kell visszakanyarodnom, amelynek február 12-én a New York-i Aeolian Hall-ban lezajlott premierjén a közönség soraiban helyet foglaló sztárok, mint Rachmaninov, Stravinsky, Leopold Stokowski, Jascha Heifetz, két kollégájával Misha Elmannal és Fritz Kreislerrel, Leopold Godowski zongora művész között ott ült Walter Damros. A New York-i Szimfonikus Társaság vezető karnagya szabályos szerződést kötött Gershwinnel egy zongora versenyre. Eszerint a szerző vállalja a szólót, a társaság pedig a premiért követően több nagyvárosban előadja azt. Az ekkor 62 esztendős Damros orvos végzettségű édesapja Liszt Ferenc weimari zenekarának volt hegedűse, majd Breslauban karmesterkedett, az 1870-es években New Yorkba kivándorolván megalapította oratórium társaságát, később pedig a szimfonikus társaságot. Walter fia Dresdában Hans von Bülownál tanult, majd apja nyomdokaiba lépve nevéhez fűződtek a Metropolitan német nyelvű opera előadásai. Könnyedén rávette tehát Gershwint rapszódia hallatán, hogy képes még igényesebb igazi zongora verseny megírására. Szerzőnk tehát újabb stúdiumokba fogott, Bach Kunstler fúgéja és a klasszikusok még behatóbb tanulmányozása mellett kíváncsian elemezte Schönberg, Hindemith, Ravel, Stravinsky partitúráit. Elutazott, hogy személyesen ott legyen Alban Berg Wozzeckijének philadelphiai premierjén. Rengeteget zongorázott is, Mozart zongora négyeseit, Schubert és Brahms négykezeseket. Egy remek partnerre is szert tett Ernest Hutchison személyében, akivel nem csak kamara zenélt, de a zongora verseny alkotása közben egyfolytában megtárgyalták mind a kompozíciós, mind a technikai kérdéseket. Aztán, amikor elkészült F-dur zongora versenyével, még mindig nem lévén teljesen nyugodt hangszerelési vonatkozások tekintetében, kibérelte a Scandal sorozatnak otthont adó Globe színházat, és 60 tagú zenekart összeállítván, Hutchisonnal a zongoránál, Bill Daly barátja vezényletével napokon át próbálták, a szerző a nézőtérről hallgatta árkus fülekkel, hol van még javítgatni, alakítgatni való. Az utolsó simításokkal is elkészülvén 1925. december 3-án került sor az ősbemutatóra a Carnegie Hallban. A műsort Glazunov 5. szimfóniája nyitotta, aztán a párizsi konzervatoár akkori igazgatója Henri Fabau angol szvitje következett, és a szünet után szólalt meg Gershwin zongora versenye. A felfokozott várakozást tomboló siker követte, a szerző brilliánsan zongorázott, már az első percekben mindenki tudta, Gershwin népszerűségének attól a pillanattól hazájában nincs párja. Azóta sem csitul a Damros szavaival hamisítatlan jazz zongora verseny sikere, a hangszer művészeinek sokasága vállalkozik előadására. Most a második tételtől kapcsolódunk bele hallgatásába, amelyről megint csak az őrbemutató karmesterét, Walter Damrost citálom. Szerinte a déli államokban eltöltött nyári éjszakák hangulatát idézi fel, hogy azután a finálé remek tüzijátékával záruljon. Ezúttal a Savaria Szimfonikus Zenekar koncert felvételéről halljuk Tomás Kornél vezényletével. A szólót az Ezer szállal Szombathelyhez és a Savaria szimfonikusokhoz kötődő, de már határainkon túl is ismert fiatal zongora művész Kis Márton játssza a Bartók teremben 2020. január 17-én rögzített hangversenyen.

A zenekari műhely az F-dur zongora versennyel véget ért. George Gershwin műveiből közvetítettünk halálának évfordulója alkalmából magyar zenekarok koncertfelvételeiből. A sorozat szerkesztője Magyar Kornél.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Négy óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai válogatásunkban hamarosan dr. Tóth Arnold néprajzossal a kenyér és a bor népi kultúránkban betöltött szerepéről beszélgetek. Majd a folytatásban a Miskolci Dalok, Dallamok című könyv szerzőjét kérdezem. Érdemes lesz velünk tartani. Ezekkel a műsorokkal várjuk tehát Önöket a most következő közel egy órában. Ha tehetik, maradjanak velünk. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek.

0: reggeli beszélgetés.
1: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok Önöknek. A Szent István Rádió Miskolci szerkesztőségének stúdiójában nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves vendégemet, dr. Tóth Arnold, néprajzost. Köszönöm szépen, hogy ismételten elfogadta a meghívásomat. Isten hozta Önt mi nálunk.
2: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Néhány héttel ezelőtt azzal az ígérettel köszöntünk el egymástól és a kedves hallgatóktól, hogy folytatjuk sorozatunkat, amely a kenyér és a bor népi kultúrában betöltött szerepéről szól. A mai adásban a gabonatermesztés szerepéről beszélünk, már amilyen szerepet betöltött a gabonatermesztés a néphitben és a népi vallásosságban. Kíváncsian várjuk mai előadását is.
2: A gabonatermesztés hagyományai nagyon sok arhaikus szokást, rítust, nagyon sok vallásos cselekedetet és gondolatot megőriztek, és ezt a néprajztudomány dokumentálta is, hál' Istennek, a 19.-20. században. És ezeknek a szokásoknak, hiedelmeknek a célja az minden esetben az volt, hogy a bőtermést biztosítsák, Isten áldását kérjék egyáltalán a búzára, a gabonára, a határra, hiszen erről már az előző adásban is szóltunk, hogy a búza az élet, az étel az élet, és valóban a búzát életnek is nevezték az Alföldön, tehát megyünk életet aratni, bent van az élet a kamrában, így fogalmaztak, amikor a búzáról beszéltek. A parasztemberek egyébként minden mezei munka megkezdésekor megálltak a föld.

0: föld mellett, levették a kalapjukat, mondtak egy halk imát, katolikusok keresztet vetettek, és Isten nevében kezdték meg az aznapi tevékenységüket, legyen szó akár szántásról, vetésről, aratásról, metszésről, vagy bármilyen tevékenységről. És ezek mellett számos egyéb hiedelem, szokáscselekvés, rítus kísérte a földművelés munkálatait, például néhányat ezek közül, ha megemlítünk, hogy tavasszal, amikor a szántóföldeken már lehetett dolgozni, a határba igyekvő első szekeret vízzel meglocsolták, mint a húsvéti locsolkodás, hogy biztosítsák ezáltal is a csapadékot és a bőséges áldást. Vagy szántás, vetés megkezdésekor a föld szélébe vagy az első barázdába beledobtak egy tojást. Ugye a tojás a termékenységnek.
1: Mint az élet szimbóluma.
0: Mint az élet szimbóluma, hogy a húsvétkor is a tojásnak nagyon fontos szerepe van a szimbolikában. Vagy nagyon nagy gondot fordítottak például arra, hogy hogyan választják ki a vetőmagot. Amikor elkészült a cséplés, ott volt hatalmas mennyiségben a búza, ugye annak egy részét félre kellett tenni a jövő évi, vagy már az az év őszi vetés számára vetőmagnak. És ilyenkor, amikor szeleléskor széllel szemben feldobálták a magvokat, és amelyik a legmesszebb repült, ugye az volt a legsúlyosabb, legnehezebb, legjobb, azokat tették félre vetőmagnak, vagy betették a vízbe, és amelyik nem maradt a víz színén, hanem leszállt a víz aljára, a vödör aljára, azokat kiszedték, és azt tették el vetőmagnak, vagy amikor behordták a határból a learatott gabonát, akkor a szekér alá egy ponyvát feszítettek, hogy a lehulló magvak, feltételezték, hogy a legsúlyosabbak, legnehezebben fognak legalúra potyogni, azt gyűjtötték össze, és nagyon gondosan igyekeztek ezt kiválogatni. A szántás-vetés munkálatait érdekes módon mindig férfiak végezték, tehát az ekével és a vetőabrosszal nők nem nagyon dolgoztak, sőt, amikor vetni ment az ember, akkor hajnalban indult, és igyekezett a nőkkel való találkozást is elkerülni. Azt tartották, hogyha úgy érkezik a szántóföldre, hogy akár a falubeli nők közül valakivel találkozik, akkor bal szerencsés lesz a vetés. A vetésnek nagyon nagy szerepe volt, tehát ez volt az a mozzanat tulajdonképpen, amikor magát az életet elhelyezik a földbe. Ugye nem véletlen, hogy Krisztus Urunk is a magvetőről szóló példázatában milyen szépen beszél a különböző helyre esett magvakról, és a vetésnek a munkája a legszentebb tevékenységek közé tartozott. Ezt a vetőabroszból végezték, nyakukba akasztottak egy textil abroszt, és egyik kézzel szórták a megfelelő ritmusban a magokat. Ebben különböző volt a gazdák gyakorlata. Volt, úgy mondták, aki egy lábra vetett, vagyis minden lépésre szórt egy adag magot, akkor sűrűbb lett a gabona. Volt, aki két lábra vetett, csak minden második lépésre tett egy szóró mozdulatot a kezével, akkor ritkábban vetették a gabonát. Ez már egyéni gyakorlat kérdése volt. Az nagyon lényeges volt, hogy a vetésnek a napját azt hozzákapcsolták a természeti megfigyelésekhez, hogy mikor kellett vetni az őszi búzát, például a tölgy és a kőrisfa levelek lehullása után. Ez nyilván a természet járásával és az időjárással függött össze. Tavaszi búzát, amikor az első borz vagy az első varjú megjelent a határban. Aztán a csapadékra vonatkozóan volt olyan mondás is, hogy ősszel porba, tavasszal sárba kell vetni. Az őszi búzának az a jó, ha száraz időszakban kerül a földbe, tavaszi búzának az, hogyha csapadékos időszakban kerül a földbe. Ezek évszázados megfigyelések, olyan népi bölcsességek, amik apáról fiúra szálltak, és ez a tudás ez nagyon sokáig fönnmaradt a magyarság körében.
1: És volt olyan nap is, amikor nem volt szabad vetni?
0: Voltak dologtiltó napok. Ilyen volt például február 22-e, üszögös Szent Péter napja. Ez az üszögös kifejezés, ez a búzának az üszkösödésére utal, vagyis a megpenészedésére. Ez valószínűleg egy félrehallásból származik, mert ez Szent Péternek a székfoglalásának a napja a katolikus egyházban február 22-e, és a Dél-Alföldön, Szeged környékén ezt úgy fogalmazták az egykori archaikus magyar nyelven, hogy Szent Péternek az üszékösödése, vagyis a pápai székhez való jutásának a napja, és ezt az üszékösödését értették és hallották el üszöködésnek vagy üszögnek, és ilyen értelemben az üszögös Szent Péter egy ilyen sajátos népi elnevezése ennek a napnak, ami egyébként dologtiltó nap volt, tehát pontosan ebből a gondolatból kifolyólag nem vetettek, nehogy megüszkösödjön a búza. Az őszi időszakban, az őszi vetéskor pedig Szent Máté szeptember 21-e körüli napok, az a hét volt a dologtiltó hét, Szent Máté hetében nem vetettek, mert úgy tartották, hogy akkor csak pejva kell neki a búzából, és nem volna a búza kalászokban búza szem. Tehát ezek olyan hiedelmek, amelyek valószínűleg szintén időjárási megfigyelésekkel kapcsolódnak össze.
1: Mivel a Szent István Rádióban beszélgetünk, ejtsünk szót a katolikus hagyományról is, a katolikus egyházi hagyományról. Szent György napi határszentelés április 24-én, és Szent Márk napi búzaszentelés április 25-én.
0: Ez a két egymást követő nap, ez két nagyon fontos tavaszi ünnepnap, és a földművelés ünnepei között kitüntetett szerepet kapott már a középkortól kezdődően. A Szent György napi határszentelés többnyire a görögkatolikus közösségekre volt jellemző, a Szent Márk napi búzaszentelés pedig inkább a római egyház gyakorlatában volt megfigyelhető. A határszentelés, ez minden esetben a nevében is benne van kint a Szántóföldön történt, egy körmenet formájában, egy meghatározott útvonalon a közösség a pap vezetésével körbejárta a határt, és az ilyenkor szokásos énekek éneklésével megálltak bizonyos kitüntetett pontokon, útkereszteződésben, határjeleknél, útszéli kereszteknél, és az éppen sarjadó, zöldülő vetést, vagy még a ki nem bújt vetést megszentelték, és ilyenkor a körmeneti zászlókat is magukkal vitték, tehát ez egy szabadban tartott rituális körmenet volt. A búzaszentelés pedig egy templomban, vagy a templom közelében történő szokás volt, bevitték a búzakalászokat a templomba, és ott történt meg a szentelés, gyakorlatilag mint az ételszentelés, vagy a szőlőnek a megszentelése a szőlőtermesztő vidékeken. Nagy Konstantin idejéből, tehát a római birodalom időszakából tudjuk azt, hogy a keresztények egy korábbi pogány szokást vettek át és folytattak tovább a búzaszentelés formájában, tehát már a kereszténység megjelenése előtt a rómaiak tartottak olyan rituális vallási cselekedeteket, szokásokat, ahol a búzát és a búzatermést igyekeztek minél gazdagabbá tenni, és minél jobban biztosítani a termékenységet. És Európában a 9. és a 11. század közötti időben mondhatjuk azt, hogy francia és német mintára és példára az egész kontinensen elterjedt a Szent Márknak búzaszentelésnek a hagyománya. És a magyar népi vallásosságban volt kitüntetett szerepe a szentelt búzának, mert a hazavitt szentelt búzával aztán később állatot gyógyítottak, embert gyógyítottak, vagy a körmeneti zászlókra például a szentelt búzából kis koszorút kötöttek a lányok, és azzal díszítették föl a különböző körmenetekhez a templomi zászlókat.
1: És érdekes még az is, hogy a magyar népi vallásosságban Szűz Mária ünnepünk is van olyan, ami az aratással kapcsolatos. Sardós Boldogasszony szent ünnepe.
0: Így igaz, ez egyértelműen arra utal, hogy a termékenység és a búza termesztés, gabona termesztésnek a szentsége mennyire átjárja és áthatja az egész gondolkodást. Ugye Sardós Boldogasszony is a nevéről, a sarlóról kapta, arról az arató eszközről az elnevezését.
1: És ha már aratás, akkor legyen olyan kedves, ismertesse velünk, milyen szokásai léteztek az aratásnak.
0: Ez volt a legnagyobb mezei munka, az egész évnek egy kitüntetett időszaka volt, amikor a búzát aratták, és egy nagyon hosszú munkafolyamat, tehát egymásra épülő munkák egész sorozatát jelentette, és ami nagyon fontos, hogy rendkívüli munkamennyiséget igényelt. Tehát ilyenkor teljesen átalakult az embereknek az életritmusa, aratás idején több héten keresztül, nyáron egészen késő estig 10-11 óráig dolgoztak, még bőven sötétedéskor is, vagy sötétedés után, és hajnalban 2-3-kor már talpon voltak, tehát ma már szinte elképzelhetetlen az a fizikai munkamennyiség, amit ilyenkor az emberek elvégeztek.
1: Talán ezt a munkát a mai hétköznapi ember már nem is tudná elvégezni, vagy legalábbis nagyon el vagyunk tőle szokva.
0: Így igaz, és ezek a paraszti munkák bizony igen-igen megterhelőek voltak, fizikailag is megterhelők. Tehát ilyen értelemben a mezőgazdaságnak a gépesítése az az egyszerű emberek szempontjából egy nagyon nagy vívmány volt, amikor a cséplőgépek, aratógépek, kombájnok megjelentek, azért az nagyon nagy könnyebbséget hozott ám az emberek életében. Az aratás hagyományosan mindig Szent Péter és Pál napján, június 29-én kezdődött. Azt mondták erre a napra, hogy a búza töve megszakad Péter Pálkor. Ez azt jelentette, hogy már nem nő tovább, most már csak ott van, lábon van, már nincs vele tovább mit tenni, nincs mire várni, most már innentől kezdve aratni lehet. Az aratást is ugyanúgy, mint minden munkát imával kezdték, de egyébként a Péter Pál napja dologtiltó nap volt, tehát ez csak egy ilyen jelképes nap, de magát az aratási munkát nem feltétlenül pont aznap kezdték. Annál is inkább, mert hát nem feltétlenül mindig pont aznap érett meg a gabona a Kárpát-medence minden tájegységén. Érdekes hiedelmek fűződtek Péter Pál napjához, így például aki valamelyik fiú vagy lány aznap az első harangszót meghallja, még abban az évben megházasodik, gondolták sokáig. És erre a napra már kialakultak azok az aratópárok, hogy kik fognak együtt dolgozni majd, amikor elkezdődik az aratás. A kaszával a férfi dolgozott, a sarlóval mellette a nő, és a kettőjük közös munkája nagy összehangoltságot kívánt, ezért általában férfeleség, egy férfi és egy női rokon, családtagok alkottak egy-egy aratópárt. A fiatalok számára a közös munka, az ismerkedés, az egymással való megismerkedésnek egy nagyon fontos alkalma volt, hogy lássa a lány a fiút és a fiú a lányt, hogy hogyan dolgoznak együtt. Azok, akik egy aratópárként egy ilyen 3 hetes időszakot végig dolgoztak, azért volt lehetőségük, hogy ilyen szempontból is megismerjék egymást. A marokszedés és a kévekötés volt egy olyan munka, ami kimondottan a nőknek a feladata volt. Összeszedték a learatott gabonát, és kévékbe kötötték, a kévéket pedig keresztekbe rakták. Itt 9-től egészen 25 darabig terjedt az a mennyiség, hogy hány kévéből alkottak egy keresztet, egy ilyen kéve, csomót kéve kupacot, de általánosan jellemző volt, akárhányat is raktak egy keresztbe, hogy a legfelső kévét azt függőlegesen fölállították, és azt papnak nevezték. Ez is utal az egyház szerepére és jelenlétére a gondolkodásban. Nagyon érdekes mértékegységek maradtak fenn. A magyar nyelv megőrzött olyanokat például, hogy kalandja. A kalandja az azt jelentette, hogy 15 kéve volt egy fél kalandja, 30 kéve egy kalandja, és 60 kéve pedig egy kepe. Ezek a mértékegységek pedig a 60-as számrendszerre utalnak, ami egy nagyon régi európai számrendszer. A szláv népek használták valamikor Európában ezt a számolási módszert és ezt a mértékegységrendszert, és ezt vették át aztán a magyarok is a Kárpát-medencében. Hogy hogyan arattak, az nagyon nagy mértékben függött attól, hogy milyenek voltak a földbirtok viszonyok egy-egy településen vagy egy-egy család életében. Akinek volt elegendő mennyiségű saját földje, és az biztosította az évi kenyér mennyiséget, ők többnyire saját maguknak arattak családi kötelékben, esetleg egy-két rokon segítség érkezett a munkához, akiknek ők aztán viszont segítettek. Ilyen családi aratás a magyar népi hagyományban viszonylag ritka volt, sokkal jellemzőbb volt az, hogy a parasztok azért ettől szegényebbek voltak, és a gazdagabb tulajdonosoknak a földjén dolgoztak, és jártak különböző feltételekkel, különböző megoldásokkal aratni. Ilyen volt például a részes aratás, ami azt jelentette, hogy a learatott búzának bizonyos hányadában, bizonyos részében egyeztek meg a gazdával, és ez jelentette számukra a munkabért. A nagyobb uradalmakon pedig uradalmi cselédek dolgoztak, akik fix bérért, fix fizetésért tulajdonképpen, mint mezőgazdasági bérmunkások végezték el az aratást. Hogyha valaki elolvassa Íj és Gyulától a Puszták népét, akkor abban a könyvben nagyon szépen megismerheti az uradalmi cselédeknek az életét, a szokásait és többek között az aratással kapcsolatos hagyományokat.
1: Nagyon találó ez a mondat, amit ideírt. Cifra nyomorúság, hat korogjon, csak ragyogjon. Ez mire utal?
0: Ez arra utal, hogy Észak-Kelet Magyarország egyik legszebb népművészete a matyó népművészet. Mezőkövesd, Tard és Szent István 3 egymással szomszédos település, de főleg a mezőkövesdiek, akik matyónak tartják magukat és büszkén hordják a matyó népviseletet. Egy matyó viselet előállítása igen-igen drága, tehát ez már a 1900-as évek elején is pénzben vagy búzában kifejezve nagyon nagy értéket képviselt. Hogy ezt előteremtsék, a mezőkövesdi matyók az aratásban dolgoztak, mégpedig a Kárpát-medence nagyon távoli vidékeire, egészen a Délalföldre, Dunántúlra jártak el, úgy nevezték, hogy summás munka keretében, ami azt jelentette, hogy summásnak szegődtek, vagyis egy summáért, egy fix összegért, egy kialkudott munkabérért végeztek egész nyáron arató munkát, annak érdekében, hogy az így megszerzett jövedelemből aztán viseletet készítessenek. Mind a férfiak, mind a nők maguknak. Hát itt megint egy szép irodalmi műre kell utalnunk Szabó Zoltánnak a Cifra nyomorúság című szociográfiájára. Erre utal ez a cím is, hogy ez bizony cifrálkodás, de a hátterében egy nagyon nehéz fizikai munka és egy nagyon nyomorúságos élet áll, és a hatkorogjon, csak ragyogjon, ez pedig a mezőkövesdi matyóknak a saját magukra alkalmazott mondása volt, hogy a has hatkorogjon, mert bizony abból a jövedelemből nem a saját jólétükre vagy a gazdag táplálkozásukra, hanem a színpompás népviseletre fordítottak.

0: Beszéljen nekünk az arató koszorú jelentőségéről is. Mikor volt ennek szerepe, és milyen szerepe volt?
1: Az aratás, amikor véget ért, az egy nagy ünnepnek számított. Pont azért, mert nagy munka volt, nagyon nehéz munka volt, az egész évnek a legkitüntetettebb mezőgazdasági munkája. Éppen ezért egy arató bállal, egy arató felvonulással zárult általában az aratás. Nagyon érdekes, hogy a 19. század végén, az 1890-es években földművelésügyi miniszteri rendelet rögzítette, hogy a arató és a szüreti mulatságokat milyen keretek között kell megtartani. Tehát az, hogy a Kárpát-medencében nem nagyon különböznek egymástól ezek a népszokások, az arra vezethető vissza, hogy egyfajta kulturális irányítás jegyében földművelésügyi miniszteri rendelettel szabályozták az aratóbálokat és a szüreti bálokat. Az aratóbáloknak a jellegzetessége az volt, hogy amikor véget ért a munka, akkor jelképesen egy kisebb mennyiséget, egy rendbúzát vagy egy kaszavágásnyi búzát még lábon hagytak, és aztán ezt az utolsó napon ünnepélyes keretek között vágták le, és ebből készítették, ebből fonták az aratókoszorút, aminek a formája többféle lehetett, harang alakú, kör alakú volt, ahol négyzetes szerkezetű volt, ezek egész nagyméretű, nagy átmérőjű búzakoszorúkat kell elképzelnünk, és ezzel az aratókoszorúval, illetve feldíszített eszközökkel, szerszámokkal, gerebjékkel, kaszákkal, sarlókkal egy énekes menet keretében vonultak be a mezőről, kintről a határból, a gazdának a falubeli házáig, ahol verses köszöntővel köszöntötték a gazdát, a földnek a tulajdonosát, hát megköszönték neki, hogy munkát adott. Tehát, hogy ez is mennyire érdekes, az aláfölé rendeltségi viszonyokat azért többféleképpen, többféle nézőpontból is tudjuk értelmezni. Bizony-bizony ezek az emberek hálások voltak azért, hogy van munka, hogy lesz kenyér, hogy el tudták végezni az évi aratást, és a gazda pedig hasonlóképpen megköszönte nekik a földön végzett munkájukat, nem csak azzal, hogy kifizette őket, hanem azzal is, hogy megvendégelte őket egy arató ebéd keretében. Az arató koszorút a gazdának a házában vagy a tornácán felfüggesztették, alatta hosszú asztalokon megterítettek, és akkor következett egy közös ünnepi étkezés, ami aztán este egy zenekar fogadásában és egy arató bálban fejeződött be. És aztán ennek az arató koszorúnak a további sorsa is nagyon érdekes, ezt egészen karácsonyig megőrizték, és ugye Krisztus születésének az ünnepén megint előkerül a búza, az arató koszorúban lévő gabona szemeket ekkor kiszedték, kirázták, és ezt adták oda a jószágnak, az állatoknak karácsony hajnalán. Tehát az arató koszorú és a búza az ilyen szempontból az egész évet gyakorlatilag keretbe foglalta, az aratástól karácsonyig ott volt a népi vallásosságban.
0: És a munkának meglett az eredménye, a mindennapi betevő falat, vagyis a mindennapi kenyér, amelyet legszebb imádságunkban, a mi atyánkban mindig el is imádkozunk. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Nos, a kenyérsütésről és a kenyér mindennapi életünkben betöltött szerepéről mit mondhatunk el?
1: Azt a fajta kenyeret, amit ma ismerünk, ezt kelesztett, vagy kovászos, vagy élesztős magas kenyérnek nevezzük, amelyben valamiféle gáz egy kicsit fölfújja a tésztát. Ezt a fajta kenyeret az ókori keleten már a Krisztus előtti 3. évezredben ismerték. És aztán a rómaiak és általában a mediterráneum népei mégsem ezt, hanem a lapos, kovásztalan, kelesztetlen lepénykenyeret használták inkább. Bár a rómaiakról tudjuk azt, hogy a magas kelesztett kenyeret épp úgy ismerték és fogyasztották, tudjuk, hogy kb. 19-20 féle kenyérféleséget, különböző magvas, ízesített, fűszerezett kenyereket használtak és fogyasztottak a római birodalomban, tehát ott a kenyér kultúrájának egy nagyon-nagyon gazdag és nagyon cizellált hagyományával találkozunk. A magyarság a 14. századig nagy valószínűséggel a lapos, kovásztalan lepénykenyereket készítette és ismerte, és azt neveztük kenyérnek, és aztán csak a 17. századra vált az általánossá, hogy a kenyérszavunk a mai értelemben vett magas kelesztett kenyeret jelenti, és aztán ez egy jelentés változással a lepénykenyeret aztán később lángosnak, vagy lepénynek, bodagnak, különböző tányávjelnevezésekkel másnak nevezték, de számos vidéken, például a keleti ország részben Székelyföldön vagy a Bodrog köz elzártabb vidékein csak egészen későn a 20. században szorította ki a kovászos kenyér ezeket a lapos lepényeket a paraszti táplálkozásból. Ma a kenyér az elsősorban fehér búzakenyeret jelent. A fehér búzakenyérnek nagyon nagy tisztelete és nagy rangja volt a középkortól kezdődően a népi táplálkozás évszázadaiban. Azért volt nagyon rangos, mert ez nagyon keveseknek adatott meg, hogy szintiszta búzából készült fehér kenyeret fogyasszanak. A lakosság általában a másodlagos gabonafélékből készült kenyereket fogyasztotta, kétszeresből, rozsból vagy tönkölybúzából készült kenyereket, vagy pedig korpás vagy más pótlóanyagokkal feldúsított lisztből készült kenyereket. Ezek ugye nyilván barnák voltak, feketék voltak, olykor savanyúak voltak. Hát nagyon szépen példáz ezt megint egy irodalmi szöveg, Petőfi Sándornak a Fekete kenyér című verse, amiben azt írja a költő, hogy nem kell amiatt aggódni, hogy a kenyér barna, neki otthon a barna kenyér épp olyan jó, sőt még jobban esik, mint máshol a fehér. És érdekes módon a 20. század végére, vagy most a 21. századra ez teljesen átalakult és megfordult, mert ma már tudjuk azt, hogy ezekben a barna kenyerekben, fekete savanyú kenyerekben mennyi gazdag és értékes tápanyag rejtőzik, és éppen ezért ma már ezeket tartjuk értékesebbnek, drágábbnak a boltokban, ha megnézzük, ott bizony a fehér kenyér az az árkategória alján található, és a különböző magvas, tönköly, búzás, hajdinás, korpás, egyéb kenyerek pedig sokkal drágábban kaphatók, tehát ez egy érdekes változás a táplálkozás kultúrájában.
0: Ez valóban nagyon érdekes, hogy mennyire megfordult a világ és a kenyérkultúra az évek, évszázadok alatt.
1: A kenyérsütés egy nagyon fontos házi munka volt, tulajdonképpen a nők legfontosabb házi munkája, mondhatjuk így is. Ennek eszköze volt a kemence, tehát ez ugye minden háznál vagy minden háztartásban megtalálható volt valamilyen formában, de többféle módozata létezett, mert hogyha a kemence egyben a ház fűtésére is szolgált, akkor a kenyérsütés az odabent történt a házban. De voltak olyan vidékek, így például Erdély, vagy a Dunántúl egyes tájegységei, ahol a fűtő berendezés az kandalló volt, vagy pedig cserépkályha. És ebben az esetben a kemence az a házon kívül helyezkedett el, volt a külön udvari kemence, vagy volt sok vidéken nyári konyha, sütőház, ahol egy külön épületben volt a kemence, de a legérdekesebb formája, amikor a falu szélén közösségi kemencék voltak, nem egy, hanem több egymás mellett, és úgy mentek ki az asszonyok a falu szélére közös munka keretében kenyeret sütni, ami egy nagyon érdekes része volt a népi kultúrának. Mondták valamikor, hogy a rendes asszony szombaton süt, hétfőn mos. Azaz hetente egyszer került sor kenyérsütésre. Ez azt jelentette, hogy amennyi kenyérre szüksége volt a családnak, azt egy alkalommal sütötték meg. Ugye ezt úgy kell elképzelnünk, hogy a vasárnapi ünnepi asztalra mindig friss kenyér került, ezért volt a szombati időpont. Ami valójában már péntek este elkezdődött, mert a kenyérsütés egy hosszú, több órán keresztül tartó folyamat. Először behozták a lisztet a kamrából, még pénteken este átszitálták, és aztán a nagy dagasztó teknőben megkezdődött a kovászolás, vagyis a liszt, a víz, só, kovásznak az összekeverése. A kovászt azt korpából készítették, és ízesítés céljából többféle dolgot adhattak hozzá, így például must habot, komlót, törkölyt vagy akácvirágot, ezek különböző erjesztő anyagok, és ez egyben a kenyérnek valamilyen módon az ízét is megadta. Ugye nagyon érdekes, hogy a kovászt azt mindig félretették a következő sütésre, és vigyázni kellett rá, hogy otthon mindig legyen kovász. Ezt is megőrizte egy nagyon szép mondásunk, hogyha valakinek nincsen sütnivalója, ma azt mondjuk, hogy nincs esze, de hát ugye ez valamikor azt jelentette azt az ügyetlen asszonyt, aki nem gondoskodott a kovászról, és a szomszédból kellett kölcsön kérni. Népi hiedelmek fűződtek ahhoz, hogy kovászt kölcsön adni nem jó. Tehát mindenki maga gondoskodjon arról, hogy legyen sütnivalója. A legnehezebb fizikai munka dagasztás volt, amikor a kenyértésztát körülbelül 2 órán keresztül gyúrták az asszonyok igen kemény fizikai munkával. Úgy mondták, hogy addig kellett gyúrni, amíg nem csöpögött a padlás, vagyis nem kezdett izzadni a homlokuk. És ez ugye általában éjszaka történt, hogy reggelre megsüljön a kenyér, egész éjszaka ilyenkor ébren voltak, vagy csak 1-2 órára feküdtek le aludni addig, amíg a megdagasztott tészta megkelt. De hát ez alatt is ugye fel kellett fűteni a kemencét, egészen olyan forróra, hogy már szikrát hányjon az alja. és aztán kiszakították a nagy tésztából azokat az egy kenyérnyi mennyiségeket, amit beleraktak a szakajtóba, fából vagy gyékenyből készült szakajtóba, ott még hagyták egy kicsit kelni, pihenni. Hát itt tulajdonképpen kerek formájú és körülbelül 3 kg-os kenyereket kell elképzelni, ez volt az átlagos kenyérméret a paraszti táplálkozásban, és ebből sütöttek annyi darabot, amennyi a család szükségleteinek elegendő volt. Hát nyilván nem 3-4 fős családokról kell itt gondolkoznunk, hanem nagy családokról, több generációs nagy családokról. Tehát egy alkalommal 4-5-6 ilyen 3 kilós kenyeret is megsütött egy-egy gazdasszony, és az nyilván egy tágabban értelmezett nagy családnak az egy heti kenyér mennyisége volt.
0: Cipó formájúak voltak ezek a kenyerek?
1: Igen, ezek kör alakúak voltak és cipóformájúak, bár cipónak igazából a félkenyeret nevezték, azt a kisebb kenyeret, aminek nem kellett 3 óra a megsüléséhez, neki elég volt 1,5 óra. Nagyon sok visszaemlékezésben, élettörténetben, paraszti önéletrajzban visszaköszön az a motívum, hogy mikor sütik a kenyeret, akkor a gyerekek már hajnalban fölkelnek a jó kenyér illatára, és az ő számukra pedig az aznapi reggeli az mindig a kenyér tésztának a maradéka volt, a dagasztóteknő oldaláról összeszedett vakaró, amit úgy vakartak össze, és külön megsütötték, akár kis perec formájában, vagy csak ilyen formátlan alakban, vagy pedig külön a gyerekek kedvéért úgynevezett lángost, vagy lepényt sütöttek a kenyértészta egy részéből, és akkor a kenyérsütés reggelén ezt tejföllel, vagy valami zsírral nagyon jó ízűen elfogyasztották. Erdélyben volt egy érdekes szokás, ahol egészen feketére sütötték a kenyeret, gyakorlatilag megégették a héját, és utána pedig leverték róla, és így fogyasztották gyakorlatilag héja nélkül a kenyeret. A Kárpát-medence többi részében pedig kimondottan érték volt, és nagyon ízletesnek számított a friss, ropogós kenyérhéj, és hogy ez ilyen legyen, azt úgy érték el, hogy a kemencéből kiszedett kenyereket rögtön megvizezték, és ez biztosította, hogy aztán a kenyérhéja olyan állagú lett, hogy az egész hetes tárolást nyugodtan kibírta.
0: És ki szeghette meg a kenyeret valamint? Hát hogyan szegte meg? Nagyon fontos ugye az áldás. Keresztet rajzoltak rá. Ennek is megvolt a jelentősége.
1: Mindig a családfő tisztsége és feladata volt, hogy a vasárnapi ünnepi ebédnél, amikor szentmiséről vagy istentiszteletről hazaért a család, akkor az asztal köré ültek, és az ebédhez a kenyeret akkor ő szegte meg. Nagyon sokszor áldást is mondott, egy asztali áldást, imát, és ugye rárajzolt a késhegyével egy kis keresztet a kenyérnek az aljára. A kenyeret mindig asztalfiókban tartották, vagy kenyértartórácson, a kamrában tárolták, és nagyon nagy becsben tartották. Érdekes szokásaink vannak ezzel kapcsolatban, ugye a magyar ember nem harapja a kenyeret, nem mindig törjük a kenyeret a leveshez is, vagy bárhogyan, általában ez egy idősebb emberek mai napig is mindig törni szokták a kenyeret. Ennek is van egy eukarisztikus vonatkozása a református egyházban. Törik a kenyeret, amikor az úrvacsora osztása megtörténik. Tehát itt is azért ezek a finom pici gesztusok milyen mély történeti értékeket hordoznak. Vagy ilyen szokásaink, hogy ugye nem dobjuk ki a kenyeret. Ha netán megszárad, akkor azt is hasznosítjuk, zsemlemorzsának, kenyérmorzsának eltesszük, és újra felhasználjuk. Vagy a földre esett kenyérdarab, ugye azt régen megcsókolták, és aztán úgy ették tovább, és nagyon halvány emléke ennek ma az a gesztus, nagyon sok szülő már ezt nem is tudja, hogy leesik egy falat étel a földre, és megfújkáljuk, és úgy esszük meg, vagy úgy adjuk a gyermeknek. Ez a gesztus, ez egy ősi soron a génjeinkben ott lévő viselkedési forma.
0: Valóban tudatalatti viselkedünk.
1: Igen, és hogyha ezeket mind mérlegre tesszük és végig gondoljuk, akkor el tudjuk azt képzelni, hogy mit jelentett egy család életében a TSS-ítés, amikor az 1950-es, 60-as években egy csapásra megszűnt az otthoni kenyérsütés. Tehát, hogy az a szent étel, amit ilyen sok rítussal, szokással körbeveszünk, hogy ez nem otthon készül, a boltba kell megvenni, a gyárból, a kenyérgyárból jön a kenyér. Ez a mi nagyszüleink nemzedékének egy nagyon nagy lelki-szellemi törést jelentett, és egy nehezen feldolgozható élménye volt a magyar parasztságnak.
0: Legyen olyan kedves, még arról beszéljen nekünk, hogy a kenyér a kultúránkban úgy is tovább él, hogy közmondásaink, szólásaink mind a mai napig magukban hordozzák a kenyér jelentőségét. Erre már egy példát mondtunk. De mindemellett a közmondásokban, a szólásokban hogyan vannak jelen mind a mai napig ezek a nagyon találó paraszti szólások, mondások, megfigyelések?
1: Igen, Petőfi Sándor versére már utaltunk, A szólás az úgy szól ezzel kapcsolatban, hogy keserű a más kenyere, hogy bizony az otthon sütött saját kenyér a saját családi körben elfogyasztott étel mennyivel jobban esik. És ez átvitt értelemben is a saját környezetünk, a saját kultúránk, a saját hagyományaink mennyivel jobbak, kedvesebbek nekünk, mint bárki másé. Vagy hogy szoktuk mondani, egy kenyéren vannak, ami azt jelentette valamikor, hogy egy háztartásban élnek. És ezek a háztartások, a nagy családok korában ugye elég nagy létszámúak voltak. Időnként előfordult, hogy egy-egy nagy családnak külön kellett válnia, szét kellett költözni a családtagoknak valami gazdasági ok miatt, vagy megházasodott, vagy megosztoztak a földön és a birtokon. Erre mondták azt valamikor, hogy kenyértörésre kerül sor. Amikor osztozkodnak, amikor döntést hoznak, amikor külön válnak. És ennek volt egy szimbolikus gesztusa is, a családfő a kenyeret annyi darabra törte szét, ahány részre vált a nagy család, és aztán ezt szimbolikusan is és valóságosan is kiosztották, ezt a több darabra osztott kenyeret, ezt jelenti a kenyértörésre kerül sor közöttünk ez a mondás. De talán a legszebb emléke a kenyérnek a folklórban, ez a népmesék körében található. Ha valakinek van rá lehetősége, akkor olvassa el, vagy pedig nézze meg Jankovics Marcell kiváló sorozatában a Kicsi Dió című mesét, akár rajzfilmen is, ami arról szól, hogy egy balszerencsés döntés folytán a házaspárnak a születendő gyermekéért eljön az ördög. És az éjszaka érkező ördögöt, hogy ne tudja megkaparintani a gyermeket, az asztalon tárolt kenyér tartja távol a háztól, mert a kenyér megszólal, és az ablak alatt bujkáló ördög fülébe elkezdi duruzsolni, hogy ő mennyi szenvedésen ment keresztül, amíg a magból, a cséplésen, az aratáson, a sütésen, a gyúráson, a dagasztáson keresztül belőle kenyér lett, hogy ő mennyit tűrt és szenvedett, hogy akkor az ördög is tűrjön és várjon még egy kicsit, és ez a hosszú-hosszú történet addig tart, amíg megszólal a kakas, akkor már az ördögnek nincs hatalma, és ilyen módon a gyermek megmenekül. És hogyha ezt a gondolatiságot Krisztusra vetítjük, akkor válik kerekké tulajdonképpen a történet, hogy a kenyérben hogyan látta Krisztus szenvedés történetét az egykori magyar ember.
0: És nem véletlenül beszéltünk az elmúlt percekben ilyen részletesen a kenyérről, hiszen a kenyér és az oltári szentség, a kenyér és az euharisztia nagyon szoros kapcsolatban áll egymással.
1: Azt tapasztaljuk mai világunkban, hogy hál' Istennek újra terjed a házi kenyérsütés, ami egy nagyon-nagyon örömteli és örvendetes dolog, hiszen így az emberek, a családok sokkal közvetlenebb kapcsolatba tudnak kerülni a mindennapi kenyerünkkel. Azt is tapasztaljuk, hogy ez gyakran ugye a kenyérsütőgépben meg a sütőben történik, nyilván nem úgy, mint egykor, ennek nyilván megvannak a maga technikai és praktikus okai, egy kicsit hiányzik belőle a szakralitás, de hát ha egy kicsit majd a figyelmet arra fogja irányítani, hogy az oltári szentség vagy az úrvacsora és a kenyér, a mindennapi kenyér mennyire szoros kapcsolatban van egymással, és talán ez is egy alkalom lehet arra, hogy észrevegyük, hogy a mindennapi kenyerünk az Krisztus teste.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést dr. Tóth Arnold néprajzosnak. Ma is sok érdekességet hallottunk Öntől. Találkozunk legközelebb, következő adásunkban, amikor folytatjuk sorozatunkat, már ami azzal kapcsolatos, hogy a kenyér és a bor milyen szerepet is tölt be népi vallásosságunkban. Most azonban köszönöm szépen Önnek a beszélgetést, és további munkájához, szolgálatához jó egészséget és a Jóisten áldását kívánom.
1: Köszönöm szépen!
2: Ezer színű világ.
0: Flach Antal, Névó és Promuzeu díjas csembaló művésztanárral beszélgetek. Most ez a közelmúltban megjelent kiadvány adja riportunk apropóját, a Miskolci Dalok Dallamok című könyve, amely könyv minek is az eredménye? Egy pályázatnak, egy felhívásnak?
3: Először is szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és hát köszönöm a lehetőséget, hogy meséltek erről a több éves kutató munkámnak a gyümölcséről, amelynek az előzményei tulajdonképpen oda vezethetőek vissza, hogy 2014-ben, amikor Egressy Bénének a születési bicentenáriumára emlékeztünk, és egy 6 napból álló koncertsorozat keretében voltak éppen az életmű keresztmetszete bemutatásra került, kollégámmal, Sziklavári Károllyal közös szervezésben. Akkor kezdődött az én jegyességem a magyar nemzeti romantikus műzenével, és ez egy fantasztikus felfedezés volt akkor számomra. Azt hiszem, hogy a nemzeti ünnepeink és minden, amit az ember egy nemzeti, egy egészséges nemzeti tudattal egybe tud kapcsolni, az bennem ez a fajta zene erősítette meg, vagy gyökeresítette meg igazán. Ugye a nevemet hallhat a hallgatóság, ugye ez azért nem egy ekte magyar név, valljuk be, és hát ugye megvannak nekem is a sváb felmenőim, de azt hiszem, hogy itt ebben ilyesfajta keveredés vagy zavart egyáltalán nem éreztem, tehát én teljesen tudok azonosulni a magyar nemzeti örökséggel, ezzel a kulturális örökséggel, amiben én már beleszülettem, tehát nem beleköltöztem, és hát annál nagyobb öröm számomra, hogy ezt az ügyet én ilyes módon is szolgálhattam. És hát persze ez volt a kezdet. Rákövetkező év megint egy csodálatos bicentenárium volt, akkor Mosonyi Mihályé volt, aki szintén a magyar nemzeti romantikus műzenének volt egy meghatározó alakja hazai berkekben. Jól lett volt a külföldi kapcsolata, és Wagnert személyesen is ismerte. És ezek mind olyan izgalmas és sokrétű életműveket, egyenletlen, de mégis nagyon izgalmas és érdekfeszítő életműveket hoztak létre, ami engem arra ösztönzött, hogy tovább kutassak ezen a téren. Most aztán persze megtaláltak olyan felkérések, amelyek helytörténeti értékek reprezentálására hívtak fel engem, és így kezdtem el felfedezni városomnak a zene történetét. Na most a könyv, ahogy a címe is mutatja, ez erre a területre koncentrál, úgy specifikálva a kutatásnak a területét, hogy olyan zeneműveket, olyan kompozíciókat igyekeztem bemutatni, és szerzőiket, akik elsősorban Miskolchoz kötődtek. Tehát itt a legfontosabb az volt, hogy Miskolchoz kötődjön maga a zenemű, ezért miskolci dalok, dallamok. Tehát a meghatározó gondolat az volt, hogy Miskolc hoz kötődjenek azok a zeneművek, amelyeket igyekeztem egybegyűjteni. És ennek megint csak az apropója a korábbi magyar zenetörténettel kapcsolatos kutatásaim voltak, mert hogy a kutatómunkám során nagyszerű tanulmányokkal találkoztam. A problémám mindig az volt, hogy hiányzott a kotta. Tehát ugye gyakorló zenészként egyből hallani, vagy legalább reprodukálni szeretném azt, amiről olvasok, és hát azok a kotta részletek nyilván ugye a műfaj sajátosságai miatt, tehát egy könyv nyilván nem egy kotta, és hát az is tényleg rendkívül, hogyha hosszabb kotta idézeteket lehet találni ilyen munkákban is. De szóval szerettem volna valami ilyesmit azoknak a kezébe adni, akikben szintén hasonló vágyak buzognak. Hozzátenném ugyanakkor némi malíciával jegyezve meg, hogy hát sajnos azért már nem beszélhetünk egy olyasfajta házi zenélési kultúráról, mint ami mondjuk Karinti idejében volt, akinek van egy nagyszerű írás, ezt melegen ajánlom a rádióhallgatók figyelmébe, a Zongora védelmében címmel, ahol olyan értéke volt egy zongorának, hogyha valaki le akart menni a boltba, akár hitelbe vásárolni, akkor csak annyit kellett kimondani, van zongorája, és akkor már minden rendben volt. Szóval az egy nem csak státuszszimbólum, hanem, hogy is mondom, így a ilyen hitelképes szituációt tudott teremteni, hogy ezek azért nagyon fontos motiváló erői voltak ahhoz, hogy ez a könyv, ami ugye hát két kötet, vagy lehet, hogy majd a végén három lesz már összességében, megbontjuk az elsőt, amiből már van egy példány, hogy ez azért terjedelmében másfél ezer oldalnyi munka, ahol az első kötet alfabetikusan mutat be szerzőket műveikkel együtt, a már előbb említett szempontok szerint, bőségesen dokumentálva képekkel és kottákkal, minden szerzőtől egy teljes zenemű közlésre is kerül, úgyhogy hát ez is izgalmas volt ezeket összegyűjteni, kiválogatni. Írtam én ezt vonaton, konditerembe, két mise között egy harmadikra várva, a macskám által jótékonyan zargatva, hogy most már vele is törődjek, a feleségemet nem ismerem említeni, mármint, hogy joggal tartott igényt, hogy vele is foglalkozok, ne csak a könyve, tehát ezzel már persze mindjárt ki is mondtam azt, hogy kinek köszönhet-e a legtöbbet még ennek a munkának a létrejöttében, aki a türelmével, szeretetével támogatta ezt.
0: Miskolci dalok és dallamok. Jogosan merül fel az emberben a kérdés, ha már a vaskos kötetről beszéltünk, hogy volt belőlük és van belőlük jó néhány. Egy milyen nagyságú gyűjteményre tett szert ebben a könyvben és kötetben?
3: Hát 180 körül, most ugye már rég volt a kezembe a könyv, úgyhogy most arra emlékszem, hogy 180 valahány szerzőt gyűjtöttem össze az első kötetbe. A második kötetben egyébként olyan témák lesznek, hogy iskolák, templomok, vagy olyan jellegzetes, emblematikus helyszínek, Lilafüredi palota, szálló, vagy tapolca, Tehát ott más struktúra szerint épül majd fel a kötet, de magam is meglepődtem, hogy mennyi mű gyűlt össze. És emlékszem, még tavaly a nyaralás előtt is még volt, hogy de komolyan, a nyaralás előtt úgy volt, hogy olyan dél körül indulunk a pályaudvarra, és hát persze utolsó pillanatig még dolgoztam, és akkor is találtam még egy szerzőt. De most ezt úgy képzelje el a rádióhallgató, hogy nem csak zenészek komponáltak, hanem bizonyára volt egyfajta alapzenei műveltsége nagyon sok mindenkinek, és hogy mondtam, hogy egy jó polgári családban azért a zongora, a státuszszimbólum volt egyfajta műveltséghez, ez hozzátartozott. Ugye a 19. század első felében, pláne a reformkor idején ott gyűlt össze a haladó gondolkodású polgárság, ahol ugye nemzeti dallamokkal kísérve vitatták meg a haza jövőjét, és szerintem ez így nagyon is rendjén volt, hogy a zene, amely ebben a korban először rajzol fel minket a művelt nyugatnak és az Európának a térképére, ahol azt mondják egy bécsi labban, hogy ebben a zenében, értsd az alatt a verbunkos zenét, hogy ebben egy nemzet érverése érződik. Szóval volt ebben a zenében valami olyan gyújtó erejű, ami kivonhatatlan, nélkülözhetetlen része volt egyáltalán az életnek. És amelyben megvalósult az a régóta vágyott, és hát tulajdonképpen ez mindig is lehet egy vágy, a társadalmi egység. Az, hogy ezt egy úr, egy polgár, egy paraszt ugyanúgy táncolta ugyanezt a táncot. És hát alkalomattán még művelte hangszeresen is.
0: Kíváncsi vagyok arra, hogy a miskolci dalok és dallamok között van-e kedvence? Van-e olyan, ami különösen közel áll a szívéhez?
3: Talán a Hollósi Kornélt említeném meg most így hirtelen felindulásomban, akinek van egy jópofa ilyen verbunkos, zamatú sanzonja, aminek az a címe, hogy Miskolcon jó sora van a diáknak. És akkor persze ugye arról szól az egész, hogy az érettségi után a tanárral közösen isznak egy keveset, vagy ki tudja mennyit az avasi borospincékben, úgyhogy tehát ez egy abszolút helyi kötődési nóta, de mondhatnám persze még a jól ismert operettszerző Czerkovics Bélának a Lilla Füred című dalát, aki egyébként járt még Vasgyárban. Az is egy fantasztikus volt megismerni, hogy ott micsoda élet volt. Egyébként azt hiszem, hogy ez az időszak, amit ugye hát ilyen lesajnálóan, ilyen pestiesen acélváros időszaknak szoktak nevezni, hát ez volt a legpesgőbb. És akkor ugye a kórusokról még nem is beszéltünk, mert a városban rengeteg kórus működött, férfi kar, vegyes kar, ugye csak a MÁV-nak volt legalább egy két-háromféle különböző férfi kara, alkalomattán ezt nővezényelte a Veszprémi Ilona, tehát szóval egészen fantasztikus, hogy milyen elevenséggel tárult fel előttem ez a, hát nevezzük 150 esztendő. És még hát azt persze fontos hozzátennem, hogy mindez azért nem jött volna létre, hogyha a Magyar Művészeti Akadémiánál nem sikerül elnyernem azt az ösztöndíjat, amely 3 éven keresztül egyébként nem csak ezt a munkámat támogatta anyagilag, hanem minden, amit a pályázatba vállaltam. Ide tartoznak CD-felvételek, ezeknek szintén vannak helytörténeti vonatkozásai, vagy szintén a magyar nemzeti romantikus zenéből válogatnak. Tehát ez a művészeti ösztöndíj program, ez egy nagyon fontos motiváció, és hát persze jó értelembe vett kényszerítő erő is volt, a határidőkre gondolok persze, a legjobb múzsára.
0: És ha jól veszem ki a szavaiból, lesz folytatás, tehát lesz második és harmadik kötet is?
3: Az elsőt bontjuk majd két fele. Tehát most ne rohanjanak a könyvesboltokba a kedves rádióhallgatók.
0: Pedig szerettem volna erre rákérdezni, hogyha felkeltjük a kedves hallgatókban az érdeklődést, hogyan lehet ehhez a kötethez és ehhez a könyvhöz majd hozzájutni?
3: Igen, hát szerintem majd nagyon-nagyon világgá fogom kürtölni, hogyha ez már olyan mennyiségben lesz elérhető, hogy tényleg bárki megveheti. A második kötet az, amit már ugye így részint taglaltam, hogy ilyen témakörök lesznek benne, amely iskolákat mutatja be, templomokat, egyéb intézményeket. Szóval lépten nyomon és mindenféle izgalmas dokumentumon tetten érhető ez. Hogy addig, amíg nem voltunk ennyire elkényeztetve a digitális világgal, addig mindig megvolt az, hogy akkor nem a tévé előtt ülünk, hanem csinálunk közösségi életet, amelynek egy meghatározó része a zene, ízléstől és képzettségtől függő mértékben és stílusban.
0: Megvolt az igény a kultúrára.
3: Mindenképpen. Tehát azt hiszem, hogy Miskolc nem csak egy ilyen jól hangzó szlogenként vindikálhatta azt a pályázati címet, hogy a kultúra várost épít, amikor ugye pályáztunk a Európa Kulturális Fővárosa címre, hanem ennek tényleg bizonyíthatóan is megvannak a nyomai.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést Frak Antal csemballó művész tanárnak, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Gimnázium művész tanárának. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
3: Ugyanezt kívánom önnek is, és a kedves rádió hallgatóknak is nagy köszönettel.
0: És kíváncsian várjuk akkor a miskolci dalok, dallamok megjelenését. Remélhetőleg a közeljövőben erről az örömhírről is beszámolhatunk majd itt a Szent István Rádióban.
3: Így legyen.
0: Riportunk végén javaslom most hallgassuk meg Czerkovics Béla Lillafüred című tangóját. Előadja Andrássy György. Zongorán közreműködik Flach Antal.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai válogatásunk végéhez értünk. Munkatársaim a zenei szerkesztő Németh Tamás és a technikai munkatárs Bidincsik Márton nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További jó rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. A viszont hallásra!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A Boanergész együttes felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Orosháza ismét kategória győztesként végzett a kihívás napján. A testmozgással teli naphoz az Orosházi Szabadidő Egyesület mellett az egészségfejlesztési iroda, valamint óvodák és iskolák is csatlakoztak. Így Orosháza a 2023-as és 2025-ös győzelmek után ismét bebizonyította, ha a sportról és összefogásról van szó, az élmezőnybe tartozik. Az Orosházi Szabadidő Egyesület 2023-ban csatlakozott először a kihívás napja elnevezésű eseményhez, amely célja, hogy a kijelölt napon minél több lakos legalább 15 percet töltsön aktív testmozgással. Az Egyesület idén is programokat szervezett, emellett az egészségfejlesztési iroda is külön foglalkozásra várta az orosháziakat, még az iskolák és óvodák az órák közötti szünetekben szervezett testmozgással csatlakoztak a kihíváshoz. A programok már reggel 6 órakor elindultak egy futással, gyaloglással a 21 napos kihívás körön. Ezután kerékpározni mentek, majd közös torna következett a főtéren, mondta Dózsa Molnár Krisztián. A siker nem maradt el. Virágos Gyöngyi, az Egyesület másik tagja nemrégiben osztotta meg a jó hírt, miszerint Orosháza sikeresen megvédte a kihívás napja 5. kategóriájának legsportosabb településének járó címét. Ahogy posztjában fogalmazott, Orosháza ismét bebizonyította, hogy ha mozgásról és összefogásról van szó, a város az élmezőnybe tartozik. Az Egyesület megköszönte mindenkinek, aki legalább egy 15 perces sétával vagy intenzív edzéssel hozzájárult a sikerhez, hogy Orosháza ismét Magyarország legaktívabb városai közé tartozzon. A napokban a fővárosban tett látogatást a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesülete. A kiránduláson számos érdekes program várta a résztvevőket. A Magyar Nemzeti Múzeumban megtekintették a hunok királyáról, Attiláról szóló kiállítást, majd a tárlat után egy rövid sétát tettek a múzeum hangulatos kertjében. Ezt követően a Gárai Palotában működő Petőfi Irodalmi Múzeumban két rendkívül sokoldalú alkotó életművével és művészetével ismerkedtek meg. Az utazás, a nyárra való felkészülés mindig egészségügyi kockázattal is jár, amire érdemes előre felkészülni. A Fehér Kígyó gyógyszertár vezetője és tulajdonosa Hercegfalvi Lászlóné elmondta, ha hosszabb útra megyünk, már 4-6 héttel korábban is érdemes érdeklődni, hogy a célországban milyen oltások kötelezők. Érdemes megkeresni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oltópontját is, erre Békésvár megyében Békéscsabán és Gyulán van lehetőség. Aki felvette, oltási könyvet kap, ezzel tudja igazolni, hogy bemehet az országba. Nagyon fontos felkészíteni magunkat is. Aki állandó gyógyszert szed, mindenképpen vigye magával. Érdemes receptet is iratni. Az inzulinok, pszichotróp gyógyszerek repülőre viteléhez szükség van a házi orvos által kiállított orvosi igazolásra is, sorolta Hercegfalvi Lászlóné.

Ezeket érdemes a kézitáskába pakolni, hiszen szükség lehet rá akár a repülőút közben is. A kötelezően szedett gyógyszerek közül érdemes minél többet magunkkal vinni az útra és az ott tartózkodásra, hiszen bármi történhet. Ezen felül természetesen érdemes az immunrendszerünket is felkészíteni. Érdemes elvinni magunkkal váratlan esetekre lázcsillapítót, fájdalomcsillapítót, gyulladáscsökkentőt. Fontos felkészülni az allergia ellen, főként antihisztaminnal. A szúnyogok is nagyon veszélyesek, sokféle betegséget hordoznak. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központban erre felkészítik az embereket, ha ilyen szempontból veszélyes helyszínre utazik valaki. A görcsoldók, széntabletták is elengedhetetlenek. A tengerpartra utazóknak pedig gondoskodniuk kell a fényvédő készítményekről is. A héten többek között Békés, Csongrád, Csanád és Bács-Kiskun megyében is lesz földi kémiai szúnyoggyérítés, közölte a katasztrófavédelem az MTI-vel. A közlemény szerint összesen 151 településen lépnek fel a vérszívók ellen, összesen 31.600 hektáron. A szakemberek a települések lakott részein platós gépjárműre szerelt permetező berendezésekkel gyérítenek. A készítményt apró cseppekre bontva nagyon alacsony dózisban, az esti és éjszakai órákban juttatják ki, így a beavatkozás a méhekre nincs hatással, ahogy az emberre és a házi állatokra sem. Jelezték azt is, hogy az érintett települések többségén az inváziós fajok, főleg az ázsiai tigriszúnyogok térhódítása észlelhető. Az ember közeli élőhelyeken, ház körüli vízgyűjtőkben, kerti eszközökben megálló vizekben korábban elsősorban olyan szúnyogfajok fejlődtek, amelyek főként madarak vérét szívták. Az elmúlt évtizedekben életterüket fokozatosan átvették az inváziós szúnyogok, amely az embert is támadják, gyakran még nappal is találkozhatnak velük, bár napnyugta környékén a legaktívabbak. Emellett kisebb erdei tenyészőhelyekről a lakóövezetekbe berepülő hazai szúnyogfajok is megjelentek, hívták fel a figyelmet a közleménybe. Maróti Hajnalka, a telegerendási önkormányzati képviselő alig egy éve ismerkedett meg testközelből a Skander sportággal, ma pedig már kétszeres európai bronzérmes, és októberben Indiában képviselheti Magyarországot a világbajnokságon. Maróti Hajnalka a villámgyors sikertörténete jól mutatja, hogy kitartással és szorgalommal rövid idő alatt is komoly eredményeket lehet elérni. Májusban a Budapesten megrendezett Európa-bajnokságon master kategóriában jobb és balkézzel is bronzérmet szerzett, így kvalifikálta magát az októberben rendezendő indiai világbajnokságra. Maróti Hajnalka gyermekkorában talajtornázott és kosárlabdázott. A fordulat akkor jött, amikor a kisfia elkezdett a helyi Viharsarki Erőműhely Sportegyesületben szkanderezni. Ő is ott maradt az edzéseken, az edző pedig egyszer viccből benevezte egy országos versenyre, a Judgment Day-re. Tavaly novemberben volt az első verseny, ahol rögtön harmadik lett. Akkor fogalmazódott meg benne, hogy talán érdemes lenne komolyabban is foglalkozni ezzel a sporttal. A verseny után a szövetségi kapitány és a Magyar Skander Szövetség elnöke Csabai Attila is biztatta. Azt mondták, látnak benne potenciált. Innentől kezdve rendszeresen járt Jászberénybe Darázs Mátyáshoz edzeni, illetve Szegedre a Maláj Team Skander Egyesülethez. Az edzői folyamatosan készítik fel a nemzetközi versenyekre. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Cégtudat program néven ingyenes képzés indult vállalkozások számára. Az országos roadshow második állomása Debrecen volt. A program szakmai vezetője Balogh Péter üzletember, több mint 100 startup mentora és befektetője, valamint a Cápák között című műsor ismert befektetője a vállalkozások kiszámíthatóbb működését és fejlődését segítő jó gyakorlatokat osztotta meg a résztvevőkkel. A VOSZ rendezvényén a tudatos árképzés, a marketing megtérülése és a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazása is szóba került, adta hírről a Dehír. A Debreceni Egyetem Learning Centerében rendezett szakmai programon elhangzott, Debrecen az elmúlt években kedvező környezetet teremtett a vállalkozások fejlődéséhez. A KKV Park első ütemében kialakított 16 hektáros területen jelenleg 16 cég működik, miközben már készül a második ütem is. A város vállalkozásai több mint 40 ezer embernek biztosítanak megélhetést. Balogh Péter szerint Debrecen példát mutat abban, hogy a városvezetés és a vállalkozói szféra képes együttműködni. A több száz startupot mentoráló üzletember úgy véli, a cégeknek a bizonytalan gazdasági környezetben is érdemes fejlesztésekre és innovációra fordítaniuk. Debrecen egyik kritikus pontján járőröztek a rendőrök, több helyszínen is várhatóak majd ilyen ellenőrzések, írja a Dehír. Több készenléti rendőregység a debreceni rendőrökkel közösen ellenőrizte a debreceni nagyállomás és a Petőfi tér környékét. Az akció célja a közrend fenntartása, valamint a lakosság biztonsági érzetének erősítése volt, közölte a Hajdú-Bihari rendőrség. Hozzátették, a rendőrök kiemelt figyelmet fordítottak a forgalmas közterületek ellenőrzésére és a jogsértések megelőzésére. A közeljövőben további hasonló ellenőrzések várhatók a város különböző pontjain. A rendőrség célja, hogy folyamatos jelenlétével Debrecen közbiztonságát erősítse. A Nemzeti Pedagógus Kar elnökségének tagja lett a debreceni gimnázium igazgatója, értesült a dehír.hu. Fekete József, a Medgyessy Ferenc gimnázium igazgatója országos elnökségi tagként képviselheti a pedagógusok érdekeit. Eredményes munkával zárult a Nemzeti Pedagógus Kar országos küldött gyűlése, számolt be az NPK a Facebookon. Az alakuló országos küldött gyűlés ünnepélyes keretek között zajlott. A jelenlévő küldöttek számának megállapítását követően a küldött gyűlés határozatképesnek bizonyult, így a napirendi pontok megtárgyalására és a tisztségviselők megválasztására a vonatkozó szabályoknak megfelelően kerülhetett sor. A küldött gyűlés eredményes munkájának köszönhetően megválasztották a Nemzeti Pedagógus Kar tisztségviselőit. A küldött gyűlés döntése értelmében a Nemzeti Pedagógus Kar országos elnöke ismét Horváth Péter lett, míg az országos alelnöki tisztséget Rázsi Boton Miklós tölti be. A Nemzeti Pedagógus Kar országos felügyelőbizottságának elnökévé Ajtony Ákost választották meg, a bizottság tagjai pedig Cuper Edit és Molnár Krisztina lettek. Az Országos Etikai Bizottság elnökének Kustra Hajnalkát választották meg, a bizottság tagjai pedig Gecsei Kolos és Lengyel Tamás Zoltán lettek. A Debreceni Egyetem általános orvostudományi karát 13 év után új dékán vezeti, Mátyus László professzort Németh Norbert egyetemi tanár váltja a kar élén. Az új kari vezető a dékáni láncot Bács Zoltán rektortól vette át kedden az egyetem aulájában rendezett ünnepségen, olvasható az Unireben. Mátyus László professzor 2013 óta vezette a Debreceni Egyetem általános orvostudományi karát. Az ünnepségen vették át megbízásukat az új dékáni vezetés tagjai is. Az általános orvostudományi kar dékánja a 100 éves a debreceni orvosképzés ezüst emlékérmet adományozta a kar érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréséül Bács Zoltán rektornak, Berényi Ervin professzornak, Jenei Attila professzornak, Németh Norbert professzornak, Pap Zoltán professzornak, Pál Dénes professzornak, Szabó Zoltán professzornak, Szegedi Andrea egyetemi tanárnak, Szilvási Zoltán professzornak és Juhász Katalinnak. Debrecenben dedikál Calum Thorne, tudta meg a Dehír.
Kélom Torn első regénye egy különleges, izgalmas hangulatú fantasy, a Kronokondrium Istenek kora című regény a Könyvguru kiadó gondozásában jelent meg. A szerző korábban úgy fogalmazott, azoknak ajánlja regényét, akik nem a kész eredmény szépségében, hanem a folyamatban hisznek, hiszen a könyv is csak néhány lépést tesz meg a válaszok felé. Ajánlom mindenkinek, aki szereti az eseménydús történeteket, főleg, ha háttérben van még valami kérdés. Ígérem, ezekre a kérdésekre előbb vagy utóbb, de minden olvasó választ fog kapni, nyilatkozta. A közönség július 10-én 16 órakor találkozhat az íróval, a Debrecen plázában található Líra könyváruházban. Június 26-án Szent László király emléknapjához kapcsolódva ünnepi szentmisén vett részt a Szent László Katolikus Intézmény közössége, melyet Mayer Nándor atya, a szatmárnémeti Hám János Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa celebrált. Homiliájában arra hívta fel a figyelmet, hogy Szent László nem azért lett nagy szent, mert király volt, nem azért, mert győztes hadvezérként vonult be a történelembe, és nem is azért, mert legendák születtek róla. Szentségének igazi forrása az volt, hogy egész életében hűséges maradt ahhoz az Istenhez, akit teljes szívéből szeretett. Életpéldája ma is azt hirdeti számunkra, hogy az ember legnagyobb ereje nem önmagában rejlik, hanem az Istennel való élő kapcsolatában. A közös ünneplést meghitt hangulatú vacsora zárta, amely méltó befejezése volt a tanévnek. Csendes párbeszédbe fognak a Benedek Elek könyvtárban olvasható de híren. Szobáti Mária Csendes párbeszéd című képzőművészeti kiállítását július 7-én kedden nyitották meg a Benedek Elek könyvtárban. A tálat festményei és szobrai belső érzésekről, tekintetekről, emlékekről és a kimondatlan kapcsolódásokról mesélnek. A kiállítás a művész egy személyes belső útjának állomásaiból épül fel, csendből, figyelemből és apró részletekből. A kiállítás augusztus 31-ig tekinthető meg. Ismét kertmozivá alakul a Liget tér, Debrecenben, tudta meg a HAON. Ismét szabadtéri mozizásra várják az érdeklődőket július 10-én pénteken 18 órától a debreceni Csapókertben. A Demki Csapókerti Közösségi Ház Facebook oldalán jelentette be, hogy újra megrendezik a kertmozit a Csapókerti Liget téren. A szervezők egy igazi nyári estét ígérnek, ahol a naplemente után a csillagos ég alatt kezdődik a filmvetítés. A rendezvényre családokat, baráti társaságokat és minden kikapcsolódni vágyót várnak. A közösségi ház arra biztatja az érdeklődőket, hogy hozzanak magukkal plédet vagy pokrócot, és töltsenek el együtt egy kellemes nyári estét a Liget téren. Az FC Barcelona nevelését igazolta le a DVSC futballklubja. Nagyon izgatott vagyok, ez egy új fejezet, egy új ország számomra. A DVSC egy nagy klub, szép történelemmel. Szeretném, hogy fejlődjön a csapat, kezdte a Loki új igazolása, Sergi Samper. Az FC Barcelonában nevelkedett játékos az elmúlt két szezonban együtt dolgozott Gert Remmellel, szerint a DVSC új vezetőedzőjének remek ötletei vannak. Jól ismerem, bízom benne, hogy egy nagyon jó szezonunk lesz. Szeretem, ha nálam van a labda, a hatos pozíciót kedvelem a legjobban. Szeretnék jó labdákat adni a támadóknak és szélsőknek, hiszen ők jelenthetik a különbséget. Jók az első benyomásaim, nagyon tetszik a stadion, a szurkolók is szenvedélyesek a futball iránt. Jó dolgokat hallottam a magyar bajnokságról, izgatottan vágok neki a debreceni karrieremnek, tette hozzá. Számomra Messi a történelem legjobb futballistája, a Barcelona pedig a világ legjobb csapata. 18 évet töltöttem ott, végigjártam a ranglétrát, ott tanultam meg futballozni, és a játékstílusomat is ott kaptam meg. Itt is szeretném megmutatni, hogy honnan jöttem, alig várom, hogy találkozzak a szurkolókkal a stadionban. Szeretném átélni a hangulatot, mert hallottam, hogy mindig a csapat mögött állnak. Biztos vagyok, hogy ők is hozzásegítenek majd bennünket egy szép szezonhoz. Zárta a Loki TV-nek adott nyilatkozatát a játékos. Debrecen és a környéke eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Élő népművészet címmel nyílt kiállítás a Kölcsei Központban. A tárlat része az 5 évente megrendezett országos népművészeti seregszemlének. Debrecenben az Észak-Alföldi régió alkotóinak munkáit lehet megtekinteni. A Kölcsei Központ Bényi Árpád termében az Élő népművészet című kiállítás a Hagyományok Háza és a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által meghirdetett országos pályázat regionális tárlata. A kiállítás megnyitóján Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója így köszöntötte az egybegyűlteket.
1: Előremutató lenne, ha a kézművességre nem csak mint egyfajta tevékenységi formára, hanem mint pozitív magatartás mintára, életmodellre tekintenénk. Természetesen hamis lenne azt állítani, hogy minden kézműves mesterség minden tekintetben a környezetbarát gazdálkodás szempontjait képviselte volna. De a környezettel való harmónia mégis erőteljesen jellemezte a kézműves mesterségeket, és egy pillanatra gondoljunk a nyilvánvaló marketing elemként használt kézműves minőségjelző rendkívüli elterjedtségére. Miként a múzeum fogalmát is a hitelesség címkéjeként igyekszik számos, akár a legnyilvánvalóbb üzleti vállalkozás is kisajátítani, így devalválódik a tényleges kézműves érték a modern üzleti gyakorlatban. A hazai helyzetet érdemes röviden összehasonlítani a nyugat-európaival. A tradicionális népi mesterségek ott már régen átalakultak. Hazánkban az ipari fejlődés jóval lassabban zajlott le, a paraszti társadalom jóval tovább őrizte archaikus szerkezetét, így a tradicionális mesterségek tovább fennmaradtak. A szocializmus idején ráadásul még egyfajta identitás őrző szereppel is bírta. Ennek ellenére van olyan gyakorlat, amit érdemes akár átvenni is a külföldi praxisból. A hagyományos kulturális örökség megőrzésében élen járó skandináv országok közül Norvégiában például akár már évtizedek óta kihalt kézműves mesterségnek a felélesztéséhez kapcsolódva pályázatot hirdetnek, hogy ki lenne hajlandó azt a mesterséget megtanulni. A jelentkezőket kiemelik addigi foglalkozási területükről, tisztes jövedelmet biztosítanak nekik, amíg elsajátítják a mesterséget. Hazánkban is egyre gyarapszik azon kézműves mesterségek száma, melyek gyakorlatilag a kihalás szélére kerültek. Az előfordul, hogy valamelyik újra időszakosan divatba jön, mint például mostanság a késes mesterség, kemenceépítés vagy a szappankészítés. A cigány mesterségeket, így az üstkészítőt, a bádogost, a teknővájót, a hangszerkészítőt vagy a kosárkötőt azonban tudatosan kellene visszahozni, hiszen ezek lehetőséget adnának a roma kisebbség számára a megkapaszkodáshoz, a felemelkedéshez. Egy mesterség múltjának az ismerete erőt, bíztatást és tartást adhat a foglalkozás művelőjének. Tévedés a kézművességre úgy tekinteni, mint egyfajta nosztalgia forrásra. A kézművesség egyfajta élet és munkakultúra modelljeként számos vonatkozásban, napjainkban is követendő mintául. A gazdasági fejlődést elősegítő tényezőként szolgálhat. Ehhez azonban megfelelő gazdasági és társadalmi környezet kialakítása szükséges. Napjainkban érzékelhető, hogy egy-egy kistérség saját kulturális, hagyományos értékeit arculatformáló vidékfejlesztő erőként használja fel. Megítélésem szerint Debrecenben és a régióban fölismerték ennek a jelentőségét, és ezen küldetés jegyében szerepelnek a hagyományos kézműves mesterségekkel foglalkozó rendezvények rendszeresen a város és a környék településeinek programjain. A tárgyalkotóknak ez a mai kiállítási seregszemléje egyaránt sugallja a tradíció megismerésének és megőrzésének szándékát, valamint a tárgyalkotók útkeresését. Az idő, a változó divat, nem utolsó sorban pedig a befogadó ízlés formája a tárgyak, motívumok, velük persze a tárgykészítők sorsán. Az itt szereplő alkotók egy része alapvetően tradicionalista, másik része újító, s valódi viszonyukról, egyáltalán a hagyományban gyökerező tárgyalkotó kultúráról majd csak az elkövetkező néhány emberöltő mondhat igazi véleményt. Véleményem szerint a hazai népi iparművészet alkotó folyamataiban új korszak nyitányának lehetünk tanulni.
0: A debreceni kiállításon az Észak-Alföldi régió 104 alkotójának több mint 600 munkáját mutatják be.

0: Zolbert felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát, és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. Kétnapos rendkívüli ülést tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogénszállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takrila al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában. Utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának mintegy 3 éven át. Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A Mács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a Blick érdeklődésére közölte, bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az ügy tavaly vált ismerté, amikor napvilágra került, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, ahol megrongálták a hosszú ideje használaton kívülálló, leselejtezett vadászgépeket. Végül a várható időjárásról. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi.

0: Johann Sebastian Bach Ez-dur trió szonátájának első Allegro tételét Teleki Miklós szólaltatta meg. 5 óra 40 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a Genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több száz műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szentatya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szentatya enciklikájának harmadik fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
2: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Geleger érsek július 2-án érkezett a Nigériai Szövetségi Köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Geleger érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
1: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
3: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket. De mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondod, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, és ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy igehirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó igehirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjátenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a proféták által is, ahogy Ezekiel profétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát, és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmány ellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van, fogalmazott a sajtófőnök. Kétnapos rendkívüli ülés tart jövő héten a parlament. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napi rend előtt, hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Az országgyűlésben hétfőn zajlik le az egyes adókötelezettségekről és egyes adótörvények módosításáról, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosításához beterjesztett, illetve a magyar és szlovák kormány között a közös államhatárt keresztező szénhidrogén szállító vezetékekkel kapcsolatos együttműködési megállapodás módosításával kapcsolatban benyújtott bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái. A három előterjesztésről a parlament kedden szavaz majd. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta a Magyar Éva kormányszóvivő csütörtökön Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassa finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharaa szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takrir al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában. Utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának mintegy 3 éven át. Lezárta a rendőrség a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG-29-es alkatrészek ügyében indított nyomozást, miután arra a megállapításra jutott, hogy nem történt bűncselekmény. A Mács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság a Blick érdeklődésére közölte,

Bűncselekmény hiányában megszüntették a nyomozást. Az ügy tavaly vált ismerté, amikor napvilágra került, hogy ismeretlenek a kerítés megbontásával jutottak be a katonai objektumba, ahol megrongálták a hosszú ideje használaton kívülálló, leselejtezett vadászgépeket. Végül a várható időjárásról. Pénteken gomoly felhős napos időre számíthatunk, az északi északnyugati szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Kedves hallgatóink! Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Niccolò Porpora Gémo szonátájának részletét az Artifici Musicali adta elő. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Komoly emberek, akik egészen az igazság megismerésére törekednek, akik mindenben az erkölcsi feladatot látják, mindenütt a célt keresik, könnyebb bukkannak a liturgiában egy különös nehézségre. Előttük a liturgia könnyen céltalan valaminek, fölösleges pompának, haszontalan bonyodalomnak, mesterkélt dolognak látszik. Megütköznek azon, hogy a liturgia oly kínos pontossággal előírásokat ad arra vonatkozólag, hogy mi történjék most, mi ezután, mi jobbra, mi balra, mi hangosan, mi pedig halkan. Miért van mindez? Ami a szentmisében lényeges, az áldozati cselekmény és az isteni lakoma oly egyszerűen elvégezhető. Mire jó a nagy papi asszisztencia beállítása? A szükséges szenteléseket kevés szóval oly egyszerűen lehetne végezni, a szentségeket oly egyszerűen kiszolgáltatni, minek a sok imádság és cifra szokás. A liturgia ezek előtt könnyen játéknak és színdarabnak tűnik fel. Úgy gondolom, hogy a nehézség megoldása a cél kérdésével függ össze. Célnak eredeti értelmében azt a rendező valamit nevezzük, amely dolgokat vagy cselekedeteket úgy rendel alá másoknak, hogy egyik a másikat szolgálja, egyik a másikért legyen. Az alárendeltnek, az eszköznek csak annyiban van jelentősége, amennyiben alkalmas arra, hogy a fölé rendeltnek a célnak szolgáljon. A cselekvő lelkileg nem időzik benne. Neki ez csak út, csak átmenet a másikhoz, mert csak abban van a cél és a megnyugvás. Ha minden eszközt ebből a szemszögből nézünk, azonnal megértjük, hogy alkalmas-e és mennyiben használható fel a cél elérésére. Az ilyen vizsgálatot az a törekvés kíséri, hogy mindent kikapcsoljon, ami nem tartozik a dolog lényegéhez, ami mellékes, ami fölösleges. Az a gazdasági alaptétel érvényesül, hogy a legkevesebb erő, idő és tárgy igénybevételével a legtökéletesebben érjük el a célt. Bizonyos nyugtalanság, kíméletlen célra törés és kimért tárgyilagosság jellemzi az ennek megfelelő lelki állapotot. Jó az ilyen lelkület, és az élethez szükséges is. Komolyságot és szilárd irányt ad neki. Annyiban megfelel a valóságnak is, amennyiben tényleg minden valamiképp a cél szempontjából sok körülmény messze menőleg megindokolható. Így például a gazdasági cselekvés, és minden megmagyarázható, legalább részben és valamilyen szemszögből. De egy jelenség sem esik teljesen e fogalom alá, sőt, sok jelenségből csak egy kis töredék. Jobban mondva, ami a dolgoknak, eseményeknek létjogosultságot ad, és tulajdonságait bemutatja, az némelyeknek nem kizárólag, másoknak még csak nem is elsősorban a célszerűség. A leveleknek és virágoknak van céljuk. Természetes, mert hiszen ezek a növény életeszközei. Azonban a cél szempontjából nem szükséges, hogy ilyen vagy olyan alakjuk, színük vagy határozott illatuk legyen. Miért a természetben a pazar forma, a színek változata, az illatok gazdagsága, miért a fajok sokfélesége? Mindez egyszerűbb is lehetne. Az egész természet tele lehetne élő lényekkel, amelyeknek szaporodását sokkal gyorsabban és célszerűbben lehetne elérni. A cél gondolatát tehát nem lehet válogatás nélkül a természetre alkalmazni. Hogy teljesen kimerítsük a tárgyat, kérdezzük, mi a célja annak, hogy ez vagy az a növény, ez vagy az az állat egyáltalán van? Talán az, hogy a másik belőle táplálkozzék? Nem. Tehát, ha a külső célszerűséget vizsgáljuk, úgy a természetben sok minden csak részben, a maga egészében pedig egy dolog sem teljesen célszerű. Ebből a szempontból sok dolog céltalan. Egy technikai alkotásban, legyen az gép vagy híd, minden célszerű. Ezt látjuk a kereskedelemben és az állam életében is. És mégis azt kell mondanunk, hogy még ezeket a jelenségeket sem igazolja teljesen a célfogalma, hogy megfeleljen a kérdésre, honnan van joguk a léthez. Ha elfogulatlanul akarjuk vizsgálni a dolgokat, akkor a fogalmat ki kell tágítanunk. A célfogalma a dolog körén kívül esik.
A cél a dolgot csak átmenetinek, eszköznek tekinti egy haladó, célra törekvő mozgásban. Azonban minden dolog, és némelyik csak nem teljesen, önmagában is megálló, öncélú valami, ha ugyan egy célfogalmát ilyen tágabb értelemben egyáltalán használni lehet. Jobban megfelel a dolog érzékeltetésére az értelem fogalma. Sok dolognak a szószoros értelmében véve nincs célja, hanem csak értelme. És ezt az értelmet a dolgok nem azáltal nyerik, hogy egy idegen dolog megmaradásában vagy megváltoztatásában közreműködnek. A jelenlegi állapotok fenntartásában van az értelmük, vagyis az a céljuk, hogy azok legyenek, amik. S ha a szó valódi értelmében ezek céltalanok is, mégis van értelmük. A cél és az értelem ad jogot a létezőnek a létezéshez és lényegeshez. A cél révén a dolog egy olyan rendbe illeszkedik bele, amely rajta kívül fekszik. Az értelem révén viszont önmagában is létezhetik. Már most mi a létező értelme? Az, hogy létezzék, és a végtelen Isten képmása legyen. És mi az élő értelme? Az, hogy éljen, hogy benső életét kifejtse, és az élő Isten természetes kinyilatkoztatása legyen. Ez nem csak a természetre, hanem a szellemi életre is áll. Van-e a tudománynak célja a szószoros értelmében? Nincs. A pragmatizmus ugyan tulajdonít neki. Az erkölcsi jóságra való ösztönzésben látja a tudomány célját. Ez azonban a tárgyilagos megismerés félreértése. A tudománynak nincs célja, de van értelme, és ez a benne rejlő igazság. A törvényhozásnak van célja. Az állam életében pontosan meghatározott életformát akar teremteni. A jogtudománynak ellenben nincsen célja. Ez csak a jogi kérdésekben akarja az igazságot megismerni. Ilyen minden valódi tudomány lényeg szerinti igazság megismerés, igazságszolgálat. Van-e a művészetnek célja? Nincs. Esetleg abban láthatná valaki, hogy a művész megélhetését és ruházkodását biztosítja, vagy mint a fölvilágosodást gondolta, hogy szemléletes példát nyújtson arra, amit értelmünkkel belátunk, és hogy erényekre oktasson. A műremeknek nincs célja, azonban van értelme, nevezetesen az út szét, hogy legyen, hogy benne a dolgok lényeges, és a művészlélek belső élete igazi és tisztult alakot nyerjen, hogy splendor veritatis, azaz az igazság megszépítő fénye legyen. Ha az élet elveszi célszerűségét, akkor játékossá válik. Ha viszont egy csupán csak célszerű világszemlélet merev szerkezetébe szorítjuk, akkor elhal. A kettő összetartozik. A cél a törekvésnek, munkának és a rendezésnek miértje, az értelem a virágzó és beérő élet jogosultsága. Cél és értelem, törekvés és növekedés, munkálkodás és alkotás, rendezés és teremtés. Ez a lét két pólusa.

0: Franz Schubert 4 impromptűjének részletét Falvai Sándor adta elő.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Fülöp Tamás, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink először röviden. Hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása Sándor Palota közleménye szerint. A Fidesz tiltakozott az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen csütörtökön a Sándor Palota előtt. Tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen. Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 milliós eurós támogatást. Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása. A Sándor Palota közleményében a köztársasági elnök tisztázta, a jogállamiság a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat, Udvarhelyi Erzsébet összefoglalója.
3: Az ezt követően hivatalba lépő államfő egy alkotmányosan megválasztott, de a jogállammal ellentétes eszközökkel eltávolított köztársasági elnök utódaként, az őt eltávolító hatalom jelöltjeként egyfajta politikai kinevezetként került tisztségébe. Ennek az eljárásnak a legalizálásával a mindenkori köztársasági elnök egyúttal az őt megválasztó politikai többség fogjává is válik, hiszen ettől fogva bármikor elmozdítható tisztségéből, ha a hivatalban maradása a továbbiakban nem felel meg az uralkodó politikai hatalmi céloknak. A köztársasági elnök a közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét az alaptörvény 17. módosításával kapcsolatban, amit Magyar Péter miniszterelnök nyújtott be az országgyűlésnek. Ennek elfogadása esetén a regnáló köztársasági elnök mandátuma másnap megszűnne. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül azonban, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Ez a hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet. Az alkotmányos szabályok nyílt átlépésére nem épülhet alkotmányos demokrácia, írta a Sándor Palota a módosítás további részleteivel kapcsolatban. Magyar Péter kormánya ezzel a lépéssel ugyanis eltávolítaná az alkotmánybíró elnökét is olyan módon, hogy visszaállítják a 70 éves felső korhatárt a testületben. Az országgyűlési képviselők mandátumát emellett 12 évben korlátozná, ezzel az ellenzéki frakciókban ülő politikusok jelentős részét eltiltva az újraindulástól. Az államfő megjegyzi, bár a kormánypárt különleges felhatalmazásra hivatkozik, sem a párt mögött álló vitathatatlan demokratikus felhatalmazás, sem bármely demokratikus felhatalmazás nem jogosítja fel a kormány többséget alapvető alkotmányos elvek, alapvető jogok sérelmére. Súlyog Tamás felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadásának lehetőségével veszélybe kerül a rendszerváltás vívmány, és az európai értékeken alapuló magyar alkotmányos demokrácia. Mindazonáltal rámutat arra is, hogy a közjogi intézmények között kialakult alkotmányos konfliktus jogállami megoldását jelentheti az alkotmány terén nemzetközi szinten szaktekintélynek számító Velencei Bizottság véleményének figyelembevétele. A köztársasági elnök végül arra kéri a közbeszéd alakításában a politikai véleményformálásban meghatározó szerepet vállaló személyeket és szervezeteket, hogy megszólalásaik állásfoglalásaik során annak a felelősségnek a tudatában járjanak el, hogy nyilatkozataikkal véleményükkel egy egész társadalom demokráciáról, jogállamiságról, szolidaritásról és emberségről való gondolkodásmódját befolyásolják és alakítják. Magyarország egy olyan történelmi pillanatban van, amikor hosszú időre eldőlhet, hogy hazánk sorsa milyen irányba fordul, és miként alakítjuk közös jövőnket. Ebben a történelmi pillanatban visszafordíthatatlan károkat okozhat, ha a demokratikus jogállami értékek melletti kiállást elmulasztják azok, akiknek erre lehetőségük volna.
0: Áder János volt köztársasági elnök, aki csütörtökön felszólalt az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt július 2-án. Csuha Ildikó vendégeként az M5 podcastjében arról beszélt, hogyha az alkotmánymódosítást elfogadják, és Súlyog Tamásnak távoznia kell hivatalából, az többek között alkotmányos puccs. Magyar Péter miniszterelnök múlt héten nyújtotta be a javaslatot a parlamentnek. A Tisza tervei szerint a javaslat elfogadásával megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A csütörtöki demonstráción Havasi Bertalan Fidesz sajtófőnök és Szűcs Gábor az ellenzéki párt országgyűlési képviselője is beszédet mond. Röviddel az esemény kezdete előtt Orbán Viktor a Fidesz elnöke videót tett közzé arról, hogy a színpad már áll a Sándor Palota előtt. Udvarhelyi Erzsébetet hallják.
3: Szűcs Gábor szólt arról, hogy a módosítás személyre szabott jogalkotás a köztársasági elnökkel szemben. Majd leszögezte, hogy ez egy jogállamban elfogadhatatlan. Szűcs Gábor úgy véli, visszatért a csengő frász időszaka Magyarországon, szerinte nem vagyunk távol attól, hogy bárkit bármiért elvigyenek. Szűcs Gábor többször is idézett az 5. pecsét című 1976-os magyar filmből, amelyből Latinovics Zoltán karakterét idézte fel. Ezután színpadra lépett Kács István jobboldali influencer, aki beszámolt arról, hogy szerdán rendőrök vitték el egy Facebook bejegyzése miatt. A rendezvényen Tóth Elizabeth influencer is felszólalt, a véleményvezér kitért arra, hogy nyilvánosságra fogja hozni a bizonyítékait arról, hogy a kormány migránsokat akar Magyarországra telepíteni. Arról is beszélt, hogy Kulcsár Krisztián Tízás képviselő botrányosan beszélte Lezsák Anna fideszes képviselővel. Kulcsár távozását követelve a tömeg azt skandálta, hogy mondjon le. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. Havasi Bertalan biztos abban, hogy Súlyog Tamás nem adja meg magát egy, idézzük, ordinári önkényúrnak, és sohasem fog aláírni semmilyen alkotmányellenes jogszabályt. Ebben Súlyog Tamásnak történelmi felelőssége van. Leszögezte, idézzük, nem kell félni a zsebdiktátortól, sem az áruló, megvett kiszolgálóitól. A demonstráción felszólalt Osztie Zoltán atya, aki elmondta, hogy imádkoznak a Magyar Péter megtéréséért. Megjegyezte, hogy a miniszterelnök másokat igyekszik bemocskolni, majd azt tanácsolta a tömegnek, hogy ők ne tegyenek így. Szerinte a másokat bemocskoló magatartás nem a kiengesztelődést szolgálja, hanem a félelem légkörét erősíti. Áder János volt köztársasági elnök felidézte, hogy fél éve lehetett államfő, amikor az elnöki tanács régi iratai között előkerült Nagy Ferenc volt miniszterelnök elveszettnek hit lemondó nyilatkozata. Elmondása szerint azért fogadta el a mai felkérést is, mert Magyarország köztársasági elnökét most is alkotmánysértő módon akarják eltávolítani. Szót ejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A korábbi államfő szerint, ha Deák Ferenc élne, minden bizonnyal ma ott lenne velük. Áder János hosszasan idézett Deáktól. Felidézte, hogy az államfő eltávolításának szándéka már a kampányban megfogalmazódott, de azt is megállapították már akkor is, hogy ezt a jogállami normák betartásával kívánják elérni, ami nem lehetséges. A volt államfő szerint a kormány terve az összes jogállami elvet megsérti. Áder János második kérdése, hogy a kormány visszamenőlegesen 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, amire szerinte civil civilizált világban nem találni példát. A harmadik kérdés az alkotmánybírák nyugdíjkorhatárának korlátozása, amit Áder János egy jogalkotási gyöngyszemnek titulált. A harmadik kérdés, hogy miért baj, hogy Magyar Péter a mostani szintre süllyesztette a közbeszédet. Áder János szerint nemet kell mondani a hazugságra, a demagógiára, a jellemtelenségre, az elvtelenségre és az alpári beszédre. Szerinte attól kell félni, hogy a Facebookon terjesztett lincs hangulat manifestálódik. Nem félünk, jelentette ki a volt államfő. Áder János elmondta, hogy az ötödik kérdés, hogy miért vagyunk itt. Erre válaszul a tömeg, Magyar Péternek üzenve azt skandálta, hogy mondjon le. A volt államfő azzal folytatta a beszédét, hogy senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és törvényes fellépni.
0: A Hír TV kérdésére Magyar Éva kormány szóvivő a Szakács István elleni intézkedéssel kapcsolatban azt közölte, hogy a rendőrség és az ügyészség együttműködésében állították elő Szakács István jobboldali influencert, de az ügyészség mindezt cáfolta. Mindeközben a tárca a hivatalos közleményében azt állította, hogy az akció a két szerv szoros egyeztetésével és együttműködésével valósult meg. Szakács István 4 órát töltött a győri rendőrkapitányságon, miután július 8-án kora reggel otthonában előállították. Házkutatást végeztek náluk, és bevitték kihallgatni egy korábbi közösségi oldalán közzétett bejegyzése miatt. A rendőrök közölték vele, hogy a gyanú szerint terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés büntettét követhette el. Szakács István a Magyar Nemzetnek úgy nyilatkozott, hogy rendőri túlkapás történt, és az is valószínű, hogy utasításra. 1990-ben első alkalommal, idén 35-ször megrendezendő bálványosi nyári szabad egyetem rendezvényeiről, tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen. Gáspár Sándor tudósít.
4: A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé részvételét az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor rendezvényein, vagyis tusványosan, mondotta Tonk Márton rektor csíkszeredai sajtótájékoztatóján. Kifejtette, részvételüknek akkor lenne értelme, ha a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége július 21-26 között. A tusványosi tábor kezdetektől és szándéka szerint a román-magyar és a magyar-magyar párbeszédnek egyik fontos helyszíne, magyarázta az egyetem álláspontját Tonk Márton. Hozzátette, hogy véleményüket a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a komáromi Selye János Egyetem is osztja. A Szapiencia EMTE rektora tisztázta, hogy a magyar állami forrásokból fenntartott Erdélyi Magyar Magánegyetemnek a magyar kormánynak köszönhetően stabilak a pénzügyei és a működése. Az egyetem stratégiai partnere a mindenkori magyar kormány. A rektor szerint a kolozsvári székhelyű egyetem amiatt sem vesz részt saját programokkal a most zajló erdélyi magyar fesztiválokon, mert éppen szerdán kezdődött el a felvételi, de augusztus végén a kolozsvári magyar napokon már ott lesznek. Sándor Krisztina, tusványos szóvivője és korábbi főszervezője nyilvánosságra hozta, hogy a Tisza kormány több tagját is meghívták, Bújtosó Andrea parlamenti frakcióvezetőt, több minisztert és államtitkárt, de sajnálatos módon azt a választ kaptuk, hogy a kormány és a Tisza frakció tagjai nem vesznek részt az idei tusványosi rendezvényen. Németh Zsolt fideszes országgyűlési képviselő, tusványos alapító a Facebookon indokolta, hogy Magyar Péter miniszterelnököt azért nem hívták meg tusványosra, mert a kormányfő folyamatosan minősíthetetlen hangnemben sértegeti politikai ellenfeleit, partnereit, beleértve a külhoni magyar vezetőket. Tusványos a 89-es rendszerváltás utáni magyar-román párbeszéd fórumaként szerepelt, az elmúlt években erdélyi és magyarországi közéleti politikai találkozó lehetőségként keltette föl a figyelmet.
0: Újabb uniós szankciók, NATO döntések és intenzív harcok jellemzik az ukrajnai háború legfrissebb fejleményeit, Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán vezérkar közlése szerint az elmúlt 24 órában 268 harci összecsapás zajlott a frontvonalon, a leghevesebb harcok a Pokrovszk térségében folytak. Oroszország 2 rakétával és közel 100 drónnal támadta Ukrajnát. Az ukrán légvédelem szerint ezek közül 72-t sikerült megsemmisíteni. A vezérkar napi jelentése szerint az orosz hadsereg mintegy 1310 katonát veszített az elmúlt egy napban. Ukrajna közben folytatta a mélységi csapásokat is. Az ukrán hadsereg azt állítja, hogy 12 orosz üzemanyagszállító tartálykocsit, egy vontatóhajót, egy teherszállítóhajót és egy olajterminált támadott meg. Emellett dróncsapások értek olajtároló létesítményeket a Stavropoli és a Tveri régióban. Oroszország ugyanakkor arról számolt be, hogy a Taganrogi öbölben két tartályhajó is megrongálódott egy újabb dróntámadás következtében. Diplomáciai fronton Lengyelország új államfője Karol Navrucki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott egyeztetését követően úgy nyilatkozott, hogy a két ország történelmi vitás kérdéseiben továbbra sem sikerült áttörést elérni, ugyanakkor a felek megállapodtak a párbeszéd folytatásáról. Az Európai Unió külügyminiszterei várhatóan július 13-án hagyják jóvá az Oroszország elleni újabb szankciós csomagot. A döntést az elmúlt napok nagyszabású orosz légitámadásai indokolják, amelyek több ukrán várost is érintettek. A NATO eközben kibővíti a balti légtérrendészeti missziót. A térségben szolgálatot teljesítő szövetséges vadászgépek a jövőben felhatalmazást kaphatnak arra is, hogy közvetlen légi fenyegetések ellen fellépjenek, ezzel erősítve a keleti szövetségesek védelmét.
0: Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást, jelentette be kedden Siegfried Muresan román EP képviselő. Ennek része a Parajdi bánya katasztrófa okozta válsághelyzet kezelése. Szíriát az Egyesült Államok levette arról a listáról, amelyen a nemzetközi terrorizmus támogató országok szerepelnek. Az amerikai kongresszus 45 napos vitát követően a tervek szerint megszavazza az elnök által ellenjegyzett javaslatot, ezzel közel 50 év után lesz Szíria szabad. Donald Trump, amerikai elnök az ankarai NATO csúcs találkozón tárgyalt Ahmed al-Sharr szíriai elnökkel, akkor értesítette a hírről. A szíriai elnök bizonyíthatóan részt vett irányítóként különböző terrorszervezetekben, így a Takrir al-Sham csoportban vagy az Al-Qaida iraki szárnyában, utóbbi harcosaként az iraki háborúban is nevet szerzett magának. Az Assad rendszer 1971-től 2024-ig állt fent Szíriában. Bukásához vezető utolsó csapást a Takrir al-Sham tette meg. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése a távhőszolgáltatók által ellátott háztartásokban is, ezért 25,9 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, mondta Magyar Éva kormányszóvivő Budapesten. A kormányszóvivő közölte, a rögzített lakossági díjak hatására a szolgáltatók ma már csak költségeik 40%-át tudják fedezni saját bevételeikből, a maradék 60%-ot az úgynevezett távhőkassza finanszírozza. Kiemelte, az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony lakossági árak finanszírozhatóságához. Köböl Anita elmondta, Magyarország az uniós pénzekhez kapcsolódó jogállamisági eljárásban vállalta az Aracne informatikai eszköz teljes körű és kötelező alkalmazását. Magyar Éva arról beszélt, hogy a kormány döntött a Right to Repair, azaz a javításhoz való jogra vonatkozó új uniós szabályozás bevezetéséről. A kormány szóvivők beszámoltak a tisztítótűz művelet keretében végzett újabb 5 vizsgálatról is. Felfüggesztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal az úgynevezett aranykonvoj ügyben indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A NAV közlése szerint az eddigi vizsgálat nem támasztotta alá a bűncselekmény elkövetését, az eljárás végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóság jogsegély kérelemre adott válaszára. A hatóság azt is közölte, hogy a belső vizsgálat továbbra is folyamatban van. Hazugságnak nevezte Áder János Magyar Péter csütörtök reggeli bejegyzésének állításait. A volt köztársasági elnök közleménye szerint a 2018-as amerikai út nem családi kiruccanás, hanem hivatalos út volt, a velük utazó lányok költségeit maguk fizették, adófizetői pénzen pedig egyetlen egyszer sem horgászott külföldön. Áder János felszólította a miniszterelnököt, hogy kérdések helyett állításként fogalmazza meg vágyait, és vállalja azok minden polgári és jogi és büntetőjogi következményeit. Életének 75. évében Portugáliában elhunyt Bonnie Tyler, a pop és rock zene történetének egyik legmeghatározóbb énekesnője. A rekettes orgánumáról elsöprő erejű balladáiról és utánozhatatlan színpadi jelenlétéről ismert walesi dívát hosszas küzdelem után július 9-én érte a halál. Mint ismert, májusban egy súlyos műtétet követően mesterséges kómában tartották, ám szervezete a hősies küzdelem ellenére végül feladta a harcot. Több mint 5 évtizedes pályafutása során világszerte több mint 100 millió lemezt adott el, 3 Grammy jelölést kapott. Karakteresen rekettes hangja örökre visszhangozni fog a zene történelem csarnokában. Közlekedési hírek.
6: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatforgalom. A MÁV Plusz megújult vonat és buszkövető térképén is látható, hogy szinte mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Tatabányai Szárliget közötti karbantartás miatt 12-ig változott, majd pedig 25-én és 26-án is változni fog az oroszlányi S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint a győri fővonalon számos vonat menetrendje is módosult, pár perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is számolni kell. Szombaton és vasárnap Dabas és Lajosmizse között pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat, változni fog a Lajosmizse és Kecskemét közötti S210-es vonatok menetrendje is. Július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni. Háromféle MÁV busz is jár, az S71-es jelzésű buszok minden megállót érintenek, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, és máshol nem állnak meg. Pótlóbuszok közlekednek ugyancsak 24-ig Mékút és Baja, 26-ig pedig Orosház és Kardoskút között. A hétvégi villányi fesztiválra és az EFOT-ra is érdemes vonattal biztonságosan utazni, az előbbire nagyobb kapacitású járatokkal és éjszakai mentesítő vonatokkal is készülünk. Az EFOT-ra utazók számos vonat közül választhatnak a Velencei tó felé, a Kápolnás nyéki vasútállomástól pedig transferbuszok biztosítják az eljutást. Péter Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
7: A fővárosban tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában. Ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret a József Attila utcánál veszélytelenítés miatt. Ma 9:30 között időszakos lezárásra kell számítani a Hősök terén, az Állatkerti körúton a Gundel Károly út és a Hősök tere között, valamint a Kóskároly sétányon rendezvény előkészületei miatt. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják az érintett útszakaszokat. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. Az érintett szakaszokon a BKK éjszakai járatait átengedik. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A várható időjárásról. Pénteken általában gomoly felhős napos idő várható. Az északnyugati szelet élénklökéssel kísérhetik, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. Végül főhíreink még egyszer röviden. Hatalom koncentrációhoz a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása, a Sándor Palota közleménye szerint. A Fidesz tiltakozott az alaptörvény módosítása és Súlyog Tamás köztársasági elnök elmozdítása ellen csütörtökön a Sándor Palota előtt. Tusványosról távol maradnak a Szapiencia Egyetem képviselői, ha a magyar kormány tagjai sem lesznek jelen. Az Európai Parlament keddi ülésén jóváhagyta a tavalyi romániai árvízkárok enyhítésére Bukarestnek megítélt 14,3 millió eurós támogatást. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet, a technikai munkatárs Bólyás János, a bemondó Fülöp Tamás volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
8: Múltidéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
9: 2026. július 10-e van, péntek. Isten éltesse Amália nevű hallgatóinkat. Az Amália egy germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való. Július 10-én ünnepli az egyház Pecserszki Szent Antalt és Szent Teodózt. A 11. században élt szerzetesek az oroszországi szerzetesség legjelentősebb alakjai közé tartoznak. Antal a Kijev melletti barlangokba telepedett le remeteként, tanítványai köré pedig hamarosan szerzetes közösség szerveződött. Utódja Teodósz kolostorrá fejlesztette a közösséget, amelyből később a kijevi barlang kolostor a keleti kereszténység egyik legfontosabb lelki központja lett. Munkásságuk évszázadokra meghatározta a keleti szláv szerzetesség fejlődését. 1290. július 10-én Körösszegen 28 éves korában meggyilkolták negyedik, vagyis Kun László magyar királyt. Uralkodása idején jelentősen meggyengült a királyi hatalom, az országot egyre inkább az egymással vetélkedő bárói csoportok befolyásolták. Anyja révén szoros kapcsolat fűzte a kunokhoz, akikre gyakran támaszkodott, és ami állandó feszültséget okozott közte, a főurak és az egyház között. A keresztény erkölcsök semmibevétele és a kunoknak adott kedvezmények miatt többször került összeütközésbe a főpapokkal, és kétszer is kiközösítették. Időnként persze még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső viszályok miatt alig maradt lehetősége jelentősebb külpolitikai lépésekre. Élete utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, és a sors különös fintoraként végül feltehetően Kun merénylők végeztek vele. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. 1509. július 10-én született Calvin János, francia származású svájci vallásreformátor. Családja eredetileg papnak szánta, ám az 1530-as évek elején a reformáció tanainak híve lett, és szakította a római katolikus egyházzal. 1536-ban Genfbe érkezett, ahol megvetette későbbi tevékenységének alapjait, bár rövid időre száműzték a városból. 1541-ben visszahívták, és eztán élete végéig ott maradt. A luteri reformáció hatására önálló vallási rendszert alakított ki, amely később kálvinizmus néven terjedt el Európa szerte. Személyes gyűjtéssel is hozzájárult a Genfi Akadémia létrehozásához 1559-ben. 1869. július 10-én született Kandó Kálmán, a villamos vasúti vontatás egyik úttörője. A budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, de már fiatalon a villamosság és az elektrotechnika felé fordult az érdeklődése. Franciaországi munkája során a Tesla féle indukciós motor fejlesztésével foglalkozott, majd Mechvárt András hívására hazatért a Ganz gyárhoz. Itt ismerte fel, hogy a háromfázisú motorok a vasúti vontatásban is kiválóan alkalmazhatók. Később Olaszországban dolgozott a vasút villamosításán, majd az első világháború kitörésekor hazatért Magyarországra. Élete utolsó éveiben azon dolgozott, hogy a villamosított vasutak közvetlenül az országos villamos energiahálózatról működhessenek. Nevéhez 69 szabadalom fűződik, munkássága pedig alapvetően hozzájárult a modern villamos vasút kialakulásához. 1924. július 10-én 8 hónap fogházra és pénzbüntetésre ítélték József Attilát a Lázadó Krisztus című verse miatt. A költeményt vallásgyalázónak minősítették, ezért indult ellene eljárás. Az ítélet nagy visszhangot váltott ki, és jól mutatta, milyen nehézségekkel kellett szembenézni a fiatal költőnek pályája kezdetén. József Attila ekkor még alig volt 20 éves. 1946. július 10-én Magyarországon zászlót bontott a népi kollégiumi mozgalom. A Györfi István kollégium diákjai évzáró ünnepségükön határozták el, hogy kollégiumokat és diákotthonokat szerveznek a munkás és paraszt származású fiatalok tanulásának támogatására. A mozgalom célja az volt, hogy a tehetséges, de szegény sorsú diákok számára is elérhetővé tegye a közép- és felsőfokú oktatást. A népi kollégiumok rövid idő alatt országos hálózattá fejlődtek, működésüket azonban 1949-ben megszüntették, intézményeiket pedig állami irányítás alá vonták.
8: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.
10: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Ne vedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Ámen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Szentmisénkben imádkozunk elhunyt Tiborért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te szent fiad megaláztatása által felemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az öreg boldogságba. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány Ozeás próféta könyvéből. Szamaria végveszélye idején Ozeás így hirdette az igét. Izrael, tér vissza az Úrhoz, a te Istenedhez, hisz bűnöd miatt buktál el. Bűnbánó lélekkel térjetek vissza az Úrhoz. Szavatokat hozzátok elébe, és mondjátok neki. Védj el minden gonoszságot, hogy elnyeljük a jót, és ajkunk gyümölcsét hozhassuk áldozatul. Asszíria nem segít rajtunk, lóra sem szállunk többé. Nem mondjuk kezünk alkotásának ezután, te vagy a mi Istenünk. Mert az árva csak nálad talál irgalmat. Az Úr pedig ezt az ígéretet tette. Meggyógyítom hűtlenségüket, és szívemből szeretni fogom őket, elfordul tőlük haragom. Népemhez olyan leszek, mint a harmat. Virul majd, mint a lilium, gyökere tereszt, mint a nyárfa. Hajtásai messze ágaznak, pompás lesz, mint az olajfa, és illatos, mint a Libanon. Visszatérnek, hogy árnyékomból lakjanak, búzát termelnek, és gondozzák a szőlőt, amelynek olyan híre lesz, mint a Libanon bora. Efraimnak ezentúl nem lesz köze a báványokhoz. Én hallgatom meg, én viselek rá gondot. Olyan leszek, mint a zöld előjegenye fenyő,

0: nálam találnak gazdag gyümölcsre. Aki bölcs, értse meg ezeket. Aki értelmes, lássa be ezt mind. Mert egyenesek az Úr útjai, azokon járnak az igazak, de a gonoszok elbuknak rajtuk. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen.

0: titeket, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Alleluja, alleluja.
1: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd testvér a testvérét, az apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megölik őket. Gyűlöletesek lesznek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim! A mai szentírási olvasmányokban Ózeás proféta felvázolja az eljövendő megváltónak az életvitelét, tanítását és munkáját. Azt is elmondja, hogy őt a Szentlélek Úristen szólította fel arra, hogy figyelmeztesse a hallgatóságot, a zsidóságot, az elcsángált jobbra-balra szétszélett népet. Mert hogyha meghallgatják a figyelmeztetést, akkor az Úr újból nagy néppé tesz őket, gyökeret eresztenek, és csodálatos lesz az életük. Mindezt el kellett mondanom ahhoz, hogy megértsük, Isten csakis feltétellel gyógyít. És a feltétel előtt diagnosztizálnunk kell, mégpedig azt, hogy mi fáj nekünk, mit rontottuk el. Mert hogyha ezt megfogalmazzuk, és bocsánatot kérünk a mindenható Istentől, akkor Isten a vele együttműködő bűnöst, beteget, lelki beteget gyógyítani tudja. És meg is gyógyítja. Éppen ezért, drága jó testvéreim, az Úr Jézus Krisztus elmondja, hogy nem mindenki diagnosztizál. Nem mindenki olvassa ki saját életéből azt, hogy mit rontott el, és mit kell jóvá tennie. Okos ember az, aki a figyelmeztetésből vagy más kárából tanul. De hogyha még a saját nyomorúságából sem tud tanulni, akkor bizony nem tud az Úristen megbocsátani neki, nem tudja meggyógyítani, nem azért, mert nem tudná, hanem azért, mert a személyiségét, még a gonosz ember személyiségét is tiszteletben tartja. És ezért az Úr Jézus figyelmeztet minket arra, hogy úgy küld ebbe a világba minden őt követőt, mint bárányokat a farkasok közé. Egyértelmű a farkasok munkája, csoportosan fognak össze a hajtóvadászatukra, kitűnően összehangoltan vadásznak az ártatlanra, pontosan úgy, mint ahogyan a világ gonoszt népei vagy személyei mindig összefognak az ártatlan ellen. Jézus korában is így volt, a zsidóknak négy csoportja fogott össze ellene, a farizeusok, az írástudók, a szadduceusok és a különféle heródes pártiak, négyféle egymást megenni tudó csoport, de az ártatlan ellen összefogtak, semmi sem változik a világban. Drága jó testvéreim, az Úr Jézus Krisztus arra is figyelmeztet, hogy az üldözéseknek nem ellenállnunk kell, hanem szeliden és okosan kell viselkednünk, az okosság alatt itt azt értendő, hogy nem provokáljuk a bűnösöket kivagyiságunkkal. A szelídség pedig azt jelenti, figyelmesek vagyunk, és ahonnan veszedelem jön, ha megtehetjük, elkerüljük azt a veszedelmet. Ugyanakkor viszont Jézus azokat is megemlíti, akik kiszolgáltatottjai lesznek ennek a sokféle gonoszságnak, és biztatja őket, hogy atyátok lelke szól majd belőletek, és aki mindvégig álhatatos, az üdvözül. Én azt hiszem, mindannyiunknak nagyon fontos újból és újból az isteni igére való figyelés. Én azt hiszem, mindannyiunknak nagyon-nagyon fontos, hogy a Szentlélek Úristen segítségével okosan gondolkodjunk saját üdvösségünkről, és bátran Isten erejében, Istenre hagyatkozva munkáljuk ezt az üdvösséget. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halál által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
2: Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjeit, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, árasz ki szent lelkedet minden emberre, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása, hallgass meg, Urunk, kérünk téged, hallgass meg minket. Urunk, te kiértemelted híveid számára a feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt Tibor testvérünk elnyerje ígéreteid teljesülését, hallgass meg, Urunk,
1: kérünk téged, hallgass meg minket. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Ne védlek dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egészen a szentek házba várom.
0: Urunk Istenünk, tisztítson meg minket ez a nevednek szentelt áldozat, hogy napról napra szentebb életet éljünk Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyánk néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te örök ígédő által alkottál mindent, és őt küldted, hogy üdvözítőnk és megváltunk legyen. Ezért töltött a Szentlélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárt karral elszenvedte a kínhalált, hogy feloldja a halálnak átkát, és a feltámadásról bizonyságot adjon nékünk. Ezért az angyalokkal és minden szenteddel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük.

Valóban szent vagy, Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Te tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmadban bízva távozszak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Urunk parancsára és isteni tanításán felbátorodva, így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Mi Urunk Jézus Krisztus testvére.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk! Urunk Istenünk, határtalan szereteted ajándékaival eltelve arra kérünk, hogy élni tudjunk üdvösség szerző javaiddal, és mindig buzgók legyünk dicséretedben. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istennek legyen hálát.

0: Szentmisét közvetítettünk a Budapest Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla, nyugalmazott plébános. Orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Hatalommegosztás helyett hatalomkoncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása, olvasható a Sándor Palota közleményében. Ebben a köztársasági elnök tisztázza, a jogállamiság, a hatalommegosztás és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Sólyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. A tüntetés főszónoka Áder János szótejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő szerint a kormány terve az összes jogállami elvet megsérti. Áder János hozzátette, a kormány visszamenőlegesen 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, amire szerinte civilizált világban nem találni példát. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és törvényes fellépni. A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése. Ezen belül elsősorban az oktatás, az egészségügy és a tudás intenzív szolgáltatások erősítése lehet, állapítja meg a GKI gazdaságkutató ZRT csütörtökön megjelent elemzésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Az elemzésben ismertetik, a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 2026 között mintegy 60%-kal nőtt, miközben a gazdaság többi ágazata átlagosan 20%-os növekedést ért el. A lengyel és a magyar nemzet ezer éves közös történelme során mindig számíthatott egymásra. Ez az összefonódás megalapozza a közös jövőt is, jelentette ki Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke csütörtökön Varsóban, lengyel hivatali partnerével, a Szejm elnökével közösen tartott sajtó értekezleten, aki megköszönte, hogy Forsthoffer Ágnes első hivatalos külföldi útja Varsóba vezetett. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a minimum általában 11 és 17, a csúcsérték 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 órakor lesz. Közlekedési hírekkel folytatjuk.
4: Jó reggelt kívánok! Nyugodt a reggeli vonatforgalom. A MÁV plusz megújult vonat és buszkövető térképén is látható, hogy szinte mindegyik vonatunk tartja a menetrendjét. Tatabánya és Szárliget közötti karbantartás miatt 12-ig változott, majd pedig 25-én és 26-án is változni fog az oroszlányi S12-es vonatok közlekedési rendje, valamint a győri fővonalon számos vonat menetrendje is módosult, pár perccel eltérő indulásokkal, hosszabb menetidővel is számolni kell. Szombaton és vasárnap Dabas és Lajosmizse között pótlóbuszok szállítják majd az utasainkat, változni fog a Lajosmizse és Kecskemét közötti S210-es vonatok menetrendje is. Július 19-ig a Veresegyházi vonalon karbantartás miatt a vonatok csak Vác és Veresegyház között közlekednek, a főváros és Veresegyház között pótlóbuszokkal kell utazni. Háromféle MÁV busz is jár, az S71-es jelzésű buszok minden megállót érintenek, a G71-es buszok csak Fóton és Csomádon állnak meg, míg az X71-es buszok Fóttól express járatként közlekednek, és máshol nem állnak meg. Pótlóbuszok közlekednek ugyancsak 24-ig Mékút és Baja, 26-áig pedig Orosház és Kardoskút között. A hétvégi villányi fesztiválra és az EFOT-ra is érdemes vonattal biztonságosan utazni, az előbbire nagyobb kapacitású járatokkal és éjszakai mentesítő vonatokkal is készülünk. Az EFOT-ra utazók számos vonat közül választhatnak a Velencei tó felé, a Kápolnás-Nyéki vasútállomástól pedig transferbuszok biztosítják az eljutást. Péter Károly, MÁV Inform, viszont hallásra!
5: A fővárosban baleset miatt csak a félútpálya járható a Gyömrői úton, az Újhegyi út és a gyorsforgalmi felüljáró között egy rövidebb szakaszon. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, valamint az Alkotás utcában. Hétfőtől a 11. kerületben a Fehérvári úton lezárják a Hausmann-Alajos utcai villamosátjárót és ugyanott a befelé vezető belső sávot felújítás miatt. A Csurgói út előtt kifelé és a Temesvári utca előtt befelé a belső sávot szintén lezárják a villamospótló autóbuszok közlekedésének segítése érdekében. A 17-es, a 41-es és a 47-es villamos nem jár az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér között, az 56-os villamos nem közlekedik, de az 56A villamos a reggeli és a délutáni csúcsidőben is jár. Pótlóbusszal lehet majd utazni az Albertfalva kitérő és a Móri Zsigmond körtér villányi út között. Farkas Renáta, BKK Info.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Adásunkat lapszemlével folytatjuk. A Mandiner arról ír, hogy lengyel sajtó értesülések szerint szombaton Varsóba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat Jaroszláv Kaczynszkival, a legnagyobb lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság vezetőjével. Az ONET beszámolója szerint a találkozó része lehet annak a nemzetközi politikai egyeztetés sorozatnak, amelyet a volt miniszterelnök a választási vereségét követően kezdett meg. Orbán Viktor a júniusi uniós csúcs találkozó idején Brüsszelben egyeztetett a Patrióták Európáért párt család vezetőivel, majd Bécsbe is ellátogatott, ahol felszólalt az Osztrák Szabadságpárt alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett eseményen. Egyes párizsi és brüsszeli spekulációk szerint Christine Lagarde mandátuma letelte előtt elhagyja pozícióját. Az Európai Központi Bank francia állampolgárságú elnöke az Euronews-nak kifejtette, nem jelölt semmilyen tisztségre. Kedden Marine Le Pen, a nemzeti tömörülés vezetője, kijelentette, továbbra is indulni kíván a 2027-es elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság helyben hagyta uniós források hűtlen kezelésével összefüggő elítélését. Az Euronews rámutat, Le Pen régóta bírálja az európai intézményeket, azok szupranacionális hatáskörei miatt, és ehelyett a nemzetállamok Európájának visszaállítása mellett érvel. Pártja a nemzeti tömörülés, a brüsszeli Európai Parlamentben a Patrióták Európáért jobboldali frakció tagja, amelyet Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök alapított, emeli ki a portál. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali engedetlen Franciaország vezetője, szintén bejelentette indulási szándékát. Egy Mélenchon és Le Pen közötti második fordulós párharcot sokan reális forgatókönyvnek tartanak a 2027-es elnökválasztáson. Az EKB elnöke közben visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a digitális euró célja a készpénz kiszorítása, vagy az, hogy a jegybank nyomon követhesse a fizetéseket. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.

0: 2026. július 10-e péntek, Amália és Alma névnap van. Jó reggelt kívánok, Tóth Zsófia vagyok. A zenés napköszöntő 9 óráig tart, ízelítő következik műsorunkból. Élőhelyekről beszélgetünk ezúttal a Madár Várta rovatában. Az Ócsai lápvidékről kérdezzük Csörgő Tibor biológust, az Ócsai Madár Várta elnökét.
1: Ez egy Duna meder. Tehát az utolsó jégkorszak után itt folyt a Duna. Ebből következik, hogy ez egy mélyebb terület, ugye a folyóvölgy, a hideg levegő meg nehezebb, mint a meleg, lefele folyik, tehát ebben a, ha úgy tetszik, gödörben a mikroklíma hűvösebb, mint a közvetlen körzetében, akár néhány kilométerrel odébb.
0: A Madárvárta 8 óra 8 perckor kezdődik. A Győri Szent Ignác templomba látogatunk a pillanatfelvétel rovatban. Hortobágyi T. Cyril pannonhalmi főapátot hallják.
2: Szent Benedek zarándoklatra indulunk, ma este van a nyitó szent mise holnap hajnalba. Úgy emlékszem, hogy a 24. alkalom már, hogy Szent Benedek nyári ünnepére, amelyik július 11-én van, egy régi diákokból, a környéken, a bencés plébániákon élő hívekből, fiatalokból alakul egy olyan 100-120 fős csoport, akik a győri bencés templomból indulva, Pannonhalma, Bakonybél érintésével 6 nap alatt megyünk Tihanyba.
0: A pillanat felvétel 8 óra 45 perckor kezdődik. Emellett több mai adásra is felhívjuk majd hallgatóink figyelmét. A zenés napköszöntő tehát 9 óráig tart, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes.

0: Bach második C-moll trió szonátájából Jean-Guillou játszott részletet. 7 óra 51 perc. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A nyári pihenést megelőzően 14. Leó pápa fontos apostoli látogatást tette a migráció szimbólumaként ismert szigetre. A július 4-én szombaton tett lampedúzai lelkipásztori vizit rendkívül sűrű, mélyen szimbolikus és tudatosan felépített program volt, amely mindössze néhány órát vett igénybe, mégis komoly visszhangot váltott ki nemzetközi szinten. Napra pontosan majdnem 13 évvel követte Ferenc pápa történelmi 2013. július 8-ai lampedúzai látogatását, amely az akkori egyházfő legelső Vatikánon kívüli lelkipásztori útja volt. A jelenlegi pápa ezzel egyértelmű jelét adta annak, hogy a migránsok és a menekültek helyzetét továbbra is a Szentszék figyelmének középpontjában tartja. A pápa reggel 9 óra előtt érkezett meg a lampedúzai repülőtérre, ahol a helyi egyházi és politikai vezetők, Alessandro Damiano agrigentói érsek és Filippo Manino polgármester fogadták. A látogatás egy előre megtervezett spirituális ívet követett, a tengerben elhunytaktól a túlélőkön át az élő közösségig. Az első útja a helyi temetőbe vezetett, ahol a tengeren életüket vesztett, sokszor azonosítatlanul eltemetett migránsok sírjainál helyezett el virágot és csendes imát mondott. Ezzel a gesztussal a tragédiák névtelen áldozatainak adott emberi méltóságot. Mimo Palladino olasz művész híres, 5 méter magas vas és kerámia emlékművénél a pápa egy migráns családdal és egy kisgyermekkel találkozott. Ez a tengerparti kapu szimbolizálja sokak számára az európai álmok kezdetét, vagy éppen végét. Ez a kikötő rész a tengeri mentések és az első partot érések kulcsfontosságú helyszíne. A Szentatya itt megáldott egy emléktáblát, amely a mólót hivatalosan Ferenc pápáról nevezte el. Itt a Vöröskereszt munkatársai által kísért menekültek egy csoportjával is közvetlenül váltott szót. A látogatás csúcspontja a Salina negyedben található sportpályán bemutatott szabadtéri mise volt. Az oltárnál elhelyezték a sziget védelmezőjének tartott Porto Salvoi miasszonyunk kegyképét. A szentszéki diplomácia az elmúlt napokban több kiemelt nemzetközi eseményre is fókuszált. 14. Leó pápa lampedúzai útja egybeesett az amerikai függetlenség évfordulójával, amelynek alkalmából a pápa külön üzenetet küldött az Egyesült Államokban. Ebben emlékeztetett, hogy az ország karakterét, a történelem során szabadságot és lehetőséget kereső bevándorlók alakították, és a befogadásukat nem csak jótékonyságnak, hanem az emberi méltóság elismerésének nevezte. Az egyházfő tudatosan választotta az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját az utazásra. Míg az USA-ban ünneplések zajlottak, a pápa az európai migrációs válság epicentrumából küldött üzenetet az amerikaiaknak és a világnak. Pápai nyári rezidencia visszatér a vatikáni körforgásba. Castel Gandolfo és az apostoli palota hosszú évek után most nyáron újra visszakapta eredeti funkcióját. A tartózkodása részletei, háttere és az előttünk álló napok kiemelt eseményei pontosan mutatják, hogyan alakul át az albánói tó partján fekvő kisváros élete. Mint ismert, Ferenc pápa pontifikátusa alatt teljesen szakított a Castel Gandolfo-i nyaralás hagyományával, és a történelmi palotát nyilvános múzeummá alakította át. Bár a tavalyi évben már megkezdődött a visszatérés, az egyházfő akkor még a birtok területén található zártabb Villa Barberiniben lakott. Idén májusban és júniusban komoly belső felújítási munkálatokat és biztonsági átrendezéseket végeztek az apostoli palotában. Így a múzeumi szárnyak egy részét lezárták, hogy a pápa július 5-én vasárnap délután hivatalosan is elfoglalhassa a történelmi pápai lakosztályt. Ezzel ő lett a 16. pápa, aki a palota falai között tölti a nyarat. A megérkezésekor a palota erkélyéről tartott köszöntőjében az egyházfő maga is elárulta, hogyan tervezi az elkövetkező heteket. Szeretnék egy kis pihenéssel, egy kis imával, egy kis olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal is időt tölteni, mondta a Szentatya. A 175 hektáros pápai birtok kiváló infrastruktúrával rendelkezik ehhez. A pápa használhatja a II. János Pál pápa által építtetett medencét. Lehetősége van teniszezni, valamint nagy sétákat tenni a gondosan karbantartott kertben. A Szentszék közölte, hogy július 27-éig minden hivatalos vatikáni magán és általános kihallgatás fel van függesztve. Nincsenek diplomáciai delegációk a Vatikánban, a pápa valóban a regenerálódásra fókuszál az év első felének sűrű menetrendje. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos szentszéki diplomáciai és a belső egyházi feszültségek kezelése után. A Castel Gandolfo-i tartózkodás legfontosabb nyilvános pontjai a vasárnapi úrangyala imádságok. Július 5-én már megtartották az elsőt, közvetlenül a pápa megérkezése után, és a tervek szerint a július 12-i, 19-i és 26-i Angelus is a palota udvaráról, illetve a Piazza della Libertáról lesz követhető. A tervek szerint a pápa a tavalyi évhez hasonlóan a környező egyházmegyei közösségekkel is kapcsolatba lép. Misét celebrál majd a helyi Szent Tamás plébánia templomban, és ellátogat az Albanoi katedrálisba is. A pihenő időszak ellenére a pápa nem hagyja el teljesen a pasztorális szolgálatot. Most szombaton, július 11-én egy kifejezetten jelentős szociális eseményre kerül sor a rezidencián. A pápa 200 nehéz sorsú, kiszolgáltatott helyzetben lévő embert, köztük menekülteket, migránsokat és mély szegénységben élőket lát vendégül egy közös ebédre. Az esemény helyszíne a vatikáni kertekben működő Borgo Laudato Si környezetvédelmi és ökológiai központ lesz. A program a teremtésvédelmi liturgiával kezdődik, majd a kertek megtekintése után a Szentatya közvetlen, kötetlen formában fogyasztja el az ebédet a Római Egyházmegye, a Sant'Egidio közösség és a Caritas által koordinált vendégekkel.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. János Dalmát hallották Rómából.

0: és a demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosításáról. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön, az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. A tüntetés főszónoka Áder János szót ejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő szerint a kormány terve az összes jogállami elvet megsérti. Áder János hozzátette, a kormány visszamenőlegesen 12 évben korlátozná az országgyűlési képviselők mandátumát, amire szerinte civilizált világban nem találni példát. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és törvényes fellépni. Felfüggesztette a Nemzeti Adó és Vámhivatal az úgynevezett aranykonvoj ügyben indított nyomozást, miután a Magyarországon elvégezhető nyomozati cselekményeket befejezte. A NAV közlése szerint az eddigi vizsgálat nem támasztotta alá bűncselekmény elkövetését. Az eljárás végleges lezárásához azonban még szükség van az osztrák hatóság jogsegély kérelemre adott válaszára. A hatóság azt is közölte, hogy a belső vizsgálat továbbra is folyamatban van. A Nyíregyházi Egyházmegye idén is megrendezi hagyományos és nagyszabású család pasztorációs napját a Leveleki tóparton, ahol július 25-én sportos, kulturális és lelki programokat szerveznek a közösségek egyházmegyei intézmények dolgozói, családok számára, ügyelve a nehezebb sorsú testvérek bevonására is. A szervezők július 19-éig várják a jelentkezők névsorát a parókiáktól és az intézményektől. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, észak-keleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 8 óra 30 perckor lesz.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madár várta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Poskai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, a madárvártában időről időre nem konkrét madárfajról van szó, hanem egy-egy madárhoz kapcsolódó jelenségről, testrészről. Most pedig élőhelyekről fogunk beszélgetni dr. Csörgő Tibor nyugalmazott egyetemi oktatóval, az Ócsai Madárvárta alapítójával és elnökével. Szervusz Tibor!
2: Szervusz, köszönöm a meghívást!
1: Az élőhelyeket majd szépen időben elosztva kapják meg a hallgatók, de kezdjük a szívünknek legkedvesebbel, ami a te és az én szívemnek is a legkedvesebb, ez a Túrján vidék. Elmondom, hogy mi a Túrján vidék, ez a Duna-Tisza közi homokhátság és a Duna-völgy találkozásánál húzódó több mint 130 kilométer hosszú hajdani láp- és mocsárrendszer, északi szakaszának a neve, és ezen belül helyezkedik el az Ócsai lápvidék, ahol mi is működünk, ahol te működsz most már 42 éve a Madárvártán. Mi a jellemző erre a tájegységre, vagy erre az Ócsai lápra? Hogyan néz ez ki, hogy kell elképzelni?
2: Talán kezdjük onnan, hogy ez egy Duna meder. Tehát az utolsó jégkorszak után itt folyt a Duna. Ebből következik, hogy ez egy mélyebb terület, ugye a folyóvölgy, a hideg levegő meg nehezebb, mint a meleg, lefele folyik, tehát ebben a, ha úgy tetszik, gödörben a mikroklíma hűvösebb, mint a közvetlen körzetében, akár néhány kilométerrel odébb. Ezt tette lehetővé, hogy a jégkorszaki maradvány növények, különböző rovarfajok, de még akár madarak is ezen a területen megmaradjanak, túlélték ezt a néhány 1600-7000 évet. Hát mamuttal már nem találkozunk, de amiket evett a mamut, azokat a növényeket még azért azt láthatjuk. Tehát ez egy ilyen kis konzerv, ilyen kis befőttes üveg, itt még sok minden megvan, hogy aztán meddig, azt majd meglátjuk, mert talán arról is érdemesene beszélni, hogy ennek az egésznek a lényege a tőzeg. Ugye ennek a hideg és a víz a két kulcs faktora, tehát vízborítás kell, és hűvös. A vízborításnak azért van jelentősége, hogy a megtermelt szerves anyag, különböző növényi részek, azok nem bomolnak le, úgy, mint a mocsárban. Tehát ha kiejtem azt, hogy mocsár, akkor mindenkinek eszébe jut valami szag.
1: Zsórifürdő,
2: és mindenki a reumájára kezd gondolni. Na most itt az a lényeg, hogy itt nincs bomlás. Mert a tőzeg vízborítás alatt nem bomlik, illetve minimálisan bomlik, inkább azt mondanám, és huminsav oldódik ki belőle. Az megöli a baktériumot. Időközönként följönnek olyan hírek, hogy találtak egy halottat valahol Skóciában, vagy nem, itt-ott a tőzegbányászok, és milyen jó állapotban van, pedig hát ki tudja hány száz, ezer éves. Mert hogy nem bomlik le. Magyarul ez konzervál. Ez azt jelenti, hogy a évente megtermelődő anyag kivonódik a rendszerből, nem bomlik, az a minimálisan kijövő anyag az meg konzervál, tehát egy ilyen egymást erősítő folyamatrendszer. Ehhez ugye az kell, hogy vízborítás legyen. Na most ez nincs már meg.
1: Mennyi víz van most Ócsán? Csatornák vannak,
2: vízborítás
1: öreg nádas.
2: Kellene, de nincs. Ennek a területnek nyílt vízi befolyása, tehát nagy vízi befolyása nincs. Ez rétegvizekből táplálkozik, tehát ami a nem tudom, gödöllői dombságtól, vagy a pesti hátságba leesett csapadék, gravitáció miatt folyik ide le. Hát meg nyilván, ami itt leesett eső. De nincs eső se itt, se a körzetben, ahonnan befolyhatna, tehát évek óta deficit van, és hiába készültek el a különböző vízvisszatartó rendszerek, zsilipek, stb., hogy meg lehessen tartani a területnek a minimálisan szükséges vizet. Ha nincs mit megtartani, akkor itt a vége. Ebben még azért azt a még nagyobb gondot látni kell, hogy a tőzeg, ha vízborításából kikerül, akkor rohamosan bomlik. Tehát amikor előbb azt mondtam, hogy akár több ezer év alatt felhalmozódó szerves anyag kivonva a körzetből, az most akár néhány év alatt lebomlik, és olyan terhelést okoz a minimális víztestekre, vagy akár ha most jönne is egy nagyobb befolyó víz, az tulajdonképpen azt jelenteni, hogy egy ilyen tápoldat lenne az egész, magyarul elkezd mocsarasodni, hinarasodni, tehát a láp, mint olyan, tehát az egésznek a lényeg ez a szó, hogy láp, na abból, ha mocsár lesz, akkor lecserélődnek a növények, lecserélődnek az állatok, akkor is érdekes lesz nyilván, csak teljesen más.
1: Milyen madárvilága van ennek az ócsai tőzeglápnak?
2: Egyre inkább azt mondanám, hogy változó.
1: Akkor tehát azt mondjuk, amikor, ami ideális.
2: Amikor ez a terület védetett, mint a láp, még viszonylag nagy víztestek voltak, tehát amikor megszüntették a tőzek bányászatot, akkor annak a kitermelésnek a gödrei ott maradtak, tehát ott volt nyílt víz, volt befolyó víz. Én csónakkal jártam ott, keresztül kasul ezen a területen, evezővel, csákjával, de láttam az alját, akár másfél méteres víznek az alján látszott, hogy hol mászik a szitakötő lárva. Annyira tiszta, átlátszó, persze sötét, a huminsav miatt fekete víz. Rio Negro, benne van a nevében ugyanez a történet. Na most ilyen már nincs.
1: Milyen madarak vannak még most is, meg voltak?
2: Igen, mert azt akartam tulajdonképpen mondani, hogy ennek a lápnak mondjuk a fülemüle sitke egy igen fontos faja volt, aminek az igényei az aratatlan, sűrű, vastag, ez a kotusodónál, vagy gyékény, ez még jobb. Ha nincs víz, nincs gyékény, nincs nád, tehát a sitkék eltűntek. Ennek a területnek az értékét igazából azon túl, hogy jégkorszaki maradványterület, az a heteroganitás adta, ami jellemző volt rá onnan, amit mondtam is már, hogy nyílt víz, odáig, hogy záródó erdőtársulás. Tehát egy lábszukcessziónak az összes stádiuma a nyílt víztől az erdőig. Ez ott mind megvolt. És ez adta azt a lehetőséget, hogy például az összes nádiposzát a faj ott egy kupaszba megvolt. Mert a nádszegélyben ott a nádrigó, a sűrű, gyékényes nádba ott a sitke, meg a cseregő nádiposzáta, a heterogén nádba ott a foltos nádiposzáta, a magas kóros társulásba ott az énekes nádiposzáta, vagy a magyarországi három tücsök madárfajba, ugye a nevük is adja, azt mondja, hogy nádi tücsök madár, az a nádban van, a berki tücsök madár abban a szegély zónában, ami már ilyen bokosodó, magaskóros, füzes valami, a réti tücsök madár meg ott a zsombék réten a külső részeken. Na most ez a 80-as években ez úgy működött, hogy megálltam ott valahol a madárvárt a környékén is, mind a három fajt hallottam, és mind a három fajnak akár több egyede is szólt egyszerre. Hát most oké, hogy romlott a hallásom egy kicsit ennyi év alatt, de berki tücsök madarat már nagyon régen nem hallottam a környéken, réti tücsök madár csak vonulásban van egy-kettő, nádi még van, mert a legmélyebb területen az marad meg legtovább, az ő élőhelye, de a perifériás részek azok már kiszáradtak, és teljesen más jellegűek.
1: Vízimadarak is vannak ott hát nálunk.
2: Vízimadarak akkor voltak, vagy még bizonyos számban vannak is, amikor nagyobb volt a vízfelület. Sok volt a tőkés réce, meg egyéb más récefajok, amik messze környékre ide jöttek vedelni. Mert hogy ezek a fajok úgy vedelnek, hogy gyakorlatilag egyszerre kidobják a tollaikat, röpképtelenek lesznek, és akkor olyankor van egy biztonságos hely kör nekik. Most a cigányréce, az még ott van, sőt, több is van, mint volt, mert ennek ezek a pár négyzetméteres kis vízfoltok, a sűrűsödő nádsás, az pont jó. De az úszó récék, tehát akiket arra lehet megismerni, hogy csak fejükkel buknak a víz alá, és akkor ugye a farkuk látszik ki, azokból már alig van. A bukórécékből még kevésbé látszik ez a dolog, de a telelő részefajok teljesen eltűntek, mert nincs már nekik nagy vízfelület.
1: Van barna réti héjánk is, ott fészkel a nádasban.
2: Igen, de hát a barna réti héja az egy meglehetősen generalista faj, tehát ő kijár a mezőkre, mezőgazdasági területekre, pockozik kismadarak, bármit megfog neki, egy kisebb sűrű nád, amiben a fészkét el tudja rakni, az neki bőven jó.
1: Jégmadarunk is van.
2: Hát úgysem minden is
1: minden
2: van,
1: is
2: ahogy
1: van.
2: Szoktuk mondani.
1: Hány faj? 200 fölötti faj.
2: 286, azt hiszem. De hát ebben benne vannak olyanok, amik magyar faunára új, tehát szibériai ritkaságok benne vannak, tehát egyet fogtunk a 42-3 év alatt. Ezek inkább úgy jönnek, hogy mi viszonylag sokat vagyunk benne, és nagyon nagy hálófelülettel. Tehát egy rendes fölállásban egy, hát egy kilométer, mennyi van?
1: 1,4,
2: egy kilométer és 200 méter, igen. 1,2 kilométer hálósor van a különböző növénytársulásokban, és ugye január 1-től december 31-ig nyáron akár folyamatosan, vagy ősszel minden nap megy a hálózás. Tehát itt az idő, meg a nagy felület adja azt, hogy a ritkaságok is nagyobb valószínűséggel bejönnek.
1: Meg lehet menteni Ócsát egy mondatban? Hány
2: nem.
1: évet adsz?
2: Nem egy mondatban, egy szóban. Mert ha nincs víz, akkor nincs láp. Ha nem láp, akkor az már nem Ócsa. Akkor az már nem Túrján vidék.
0: A Madárvártában Csörgő Tibor biológust, az Ócsai Madárvárta elnökét kérdezte a szerkesztő Poskai Nóra. Ennek a beszélgetésnek hosszabb változatát hallgathatják meg a Spotify és Apple Podcast alkalmazásokon, és ugyanott megtalálják a Madárvárta sorozat eddig elhangzott mintegy 170 epizódját.

0: Kedves hallgatóink, hamarosan Messzelátó című turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Milyen tevékenységet folytatott a versírás mellett Berzsenyi Dániel ódaköltőnk a Niklai birtokán?
2: Niklai remete, Somogyi Horácius, talán nem túlzok, hogy azt mondom, hogy ha ezt a kifejezést meghalljuk, akkor már mindenkinek beugrik, hogy Berzsenyi Dánielről beszélünk. Visszavonultan élt. Költőnk elsősorban egy gazdálkodó ember volt, másodszorban beszéltünk ódaköltőről, harmadsorban pedig filozófust is emlejthetünk Berzsenyi személyében. Az épülethez tartozik egy 3 hektáros természetvédelmi és tájvédelmi területén nyilvánított terület is, úgyhogy nagyon jó gazda hírében állt, és gazdálkodni, úgyhogy ennek köszönhető ez a hagyaték is.
1: Ki a méhészek védőszentje? Mellette nyírfákat látunk, fenyőket, és egy szobrot, egy fából készült szobor alak van közvetlenül az épület mellett. Szentet ábrázolhat, nézzük közelről, egy kaptárt tart a bal kezében, a jobb kezében pedig egy pásztorbotot. Kit ábrázol?
2: Szent Ambrus, a méhészeknek a védőszentje.
1: Igen.
2: Úgy bár méhészeti kiállítás, és akkor kézenfekvő volt, hogy ezt az alkotást ezt itt helyezzük el.
1: Igen.
2: Rögtön, hogy belépünk az épületbe, egy közösségi többfunkciós terembe nyerünk betekintést. Most alapjából véve egy helyi hobbifotósnak a képeit láthatjuk.
1: Milyen izgalmas feladatok várják a látogatókat az interaktív méhészeti kiállítótér elemei között?
2: Az ajtó mellett jobb kéz felől egy virtuális mézpergetőt mutatnánk be. Kézi meghajtással lehet bemutatni, hogy hogyan nyerjük ki napjainkban adott esetben, vagy régen, hogy nyerték ki a mézet. Tessék megpróbálni, hogyha ez nekiáll.
1: Megforgatom itt oldalt.
2: Akkor itt fogjuk látni.
1: Akkor Roland tekerje, és közben mondja.
2: Tekerem, és itt látjuk.
1: Mi zajlik ennek a belső terében?
2: Bent vannak a fedelezett keretek a pörgetőben, és akkor látjuk, hogy csurog ki belőle a méz, és akkor adott esetben, hogy gyorsaságunkat, a méznek a mennyiségét figyelembe véve, hogy mennyi idő alatt tudjuk kinyerni belőle ezt az édes, sokak által kedvelt mézet.
1: Község, ahol lépten nyomon méhek, méz és virágok fogadják az érkezőket.
2: Igen, virágszigetek, ugyanúgy egy projekt keretén belül a Balatonfejlesztési Tanácsnak köszönhetően tudtunk pályázati forráshoz jutni, és akkor egy Berzsenyi pihenőpark került kialakításra. Hogyha itt jobbra elnézünk, akkor itt pedig a település rendezvények, programok kiszolgálását egy kicsit bővítve, vagy lehetőséget adva egy kerti sparhelt és egy mobil kemence. Ezek is igénybe vehetők rendezvényenken, programjainkon.
1: Utazási műsorunk mai adásában Niklára hívom Önöket.
0: Szentirmai Ágnes számít tehát figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: Nick Jonah Davis muzsikált, 8 óra 30 perc. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó reggelt kívánok! Hatalom megosztás helyett hatalom koncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet, az alaptörvény 17. módosítása, olvasható a Sándor Palota közleményében. Ebben a köztársasági elnök azt írta, a jogállamiság a hatalom megosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét. Hétfőn a képviselők szavazhatnak az alaptörvény 17. módosítás. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. Mint mondta, elvárják az államfőtől, hogy álljon ki az alkotmányos rend mellett. A tüntetés főszónoka Áder János szót ejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő szerint a kormány terve az összes jogállami elvet megsérti. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. A miniszter kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámíthatóvá az éjszakai hazajutás, akár egy késő esti vonat, koncert vagy munka után is. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 9 órakor lesz. Közlekedési hírek következnek.
1: A fővárosban a Szépvölgyi úton lefelé a Kolosi tér előtt egy mentőautó foglalja el a külső sávot. Élénk a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a városhatártól, a Helsinki út, Soroksári út útvonalon befelé, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, a Szél Kálmán tér környékén, valamint a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól. Tart a felújítás a 9. kerületben a Mester utcában, ma délelőttől egyirányosítják a Drégei utcától a Haller utcáig. A Haller utca és az Angyal utca között a forgalmat szakaszosan a villamos sínekre terelik. Lezárták a Széchenyi István teret az Ötvös tér irányából veszélytelenítés miatt. Időszakos lezárásra kell készülni ma napközben a 3. kerületben a Kiscelli utcában a Szőlő utca és a Zápor utca, illetve a Mátyáshegyi úton a Virág Benedek utca és a Mátyáshegyi köz között, mert burkolatot javítanak. Lezárják mától a 4. kerületben a Pozsonyi utcában a befelé az egyenesen haladó középső és a Tél utcában a balra kanyarodó sávot elektromos közműjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Adásunkat lapszemlével folytatjuk. A Mandiner arról ír, hogy lengyel sajtó értesülések szerint szombaton Varsóba utazik Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, ahol várhatóan tárgyalásokat folytat Jaroszláv Kaczynszkival, a legnagyobb lengyel ellenzéki erő, a Jog és Igazságosság vezetőjével. Az ONET beszámolója szerint a találkozó része lehet annak a nemzetközi politikai egyeztetés sorozatnak, amelyet a volt miniszterelnök a választási vereségét követ követően kezdett meg. Orbán Viktor a júniusi uniós csúcstalálkozó idején Brüsszelben egyeztetett a Patrióták Európáért párt család vezetőivel, majd Bécsbe is ellátogatott, ahol felszólalt az Osztrák Szabadságpárt alapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett eseményen. Egyes párizsi és brüsszeli spekulációk szerint Christine Lagarde mandátuma letelte előtt elhagyja pozícióját. Az Európai Központi Bank francia állampolgárságú elnöke az Euronews-nak kifejtette, nem jelölt semmilyen tisztségre. Kedden Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés vezetője kijelentette, továbbra is indulni kíván a 2027-es elnökválasztáson, annak ellenére, hogy a párizsi fellebbviteli bíróság helyben hagyta uniós források hűtlen kezelésével összefüggő elítélését. Az Euronews rámutat, Le Pen régóta bírálja az európai intézményeket, azok szupranacionális hatáskörei miatt, és ehelyett a nemzetállamok Európájának visszaállítása mellett érvel. Pártja, a Nemzeti Tömörülés, a brüsszeli Európai Parlamentben a Patrióták Európáért jobboldali frakció tagja, amelyet Orbán Viktor korábbi magyar miniszterelnök alapított, emeli ki a portál. Jean-Luc Mélenchon, a radikális baloldali engedetlen Franciaország vezetője, szintén bejelentette indulási szándékát. Egy Mélenchon és Le Pen közötti második fordulós párharcot sokan reális forgatókönyvnek tartanak a 2027-es elnökválasztáson. Az EKB elnöke közben visszautasította azokat az állításokat, amelyek szerint a digitális euró célja a készpénz kiszorítása, vagy az, hogy a jegybank nyomon követhesse a fizetéseket. A lapszemlét Udvarhelyi Erzsébet szerkesztette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: A Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépméves mesterségek oktatásáról szól a 16 órai hírek után kezdődő Architektúra című műsorunk, amelyben többek között Szűcs Tiborral, a kisképző igazgatójával járja körbe a diákok kiállításait a szerkesztő Gyarmati Dóra.
3: A folyosó másik végére érkeztünk Szűcs Tibor igazgató úrral, ahol az egyik oldalon a festő, másik oldalon pedig a szobrász alkotások.
4: Ezek itt a vizsgamunkák, amik előtt állunk. Természetesen elsősorban a falfestészeti technikákat tanulják meg a tanulók, hiszen ez köthető legközvetlenebbül az építészethez és annak a díszítéséhez. Ja, vannak alapvető technikák, mint ami előtt éppen állunk itt, hogy színes vakolat rétegeket vakolnak egymásra, és utána még a friss vakolatot visszavakarják rétegenként, és így alakul ki tulajdonképpen a mintázat. Ezt hívják graffitó technikának, és nyilván ehhez azért elég komoly előtanulmányok kellenek, mind az ornamentika szerkesztés, mind pedig ekkorra már azért ismerni kell a falfestészeti technikák mindegyikét, a szekkó, a freskó technikákat is, ahhoz, hogy utána a vakolattal és a színes vakolatokkal magabiztosan tudjon bánni a tanuló. Ez a kültéri épületdekoráció egyik nagyon gyakran alkalmazott technikája.
3: Vannak színesek is.
4: Így van, tehát ugyanezt természetesen mondjuk itt, ha megnézzük ezt a munkát, minden évben egy picit változtatjuk a vizsgamunkáknak a technológiáját, tavaly freskót volt, ugye a nedves vakolatra való festés technikája, most pedig olyan technikát alkalmaznak, és nem véletlenül mutatja itt is, hogy itt egy ilyen egyiptomi hatású fríz ornamentika előtt állunk, vagy ott egy szecessziós ornamentika, még arrébb egy neobarok-barok vagy reneszánsz hatású ornamentika, mert hogy ezek pedig mind úgynevezett kazein, mézkazein festés alapanyagokkal készültek. Az egy nagyon ősi technika, nagyon meglepő, szerintem még a házi asszonyok is meglepődhetnek rajta, hogyha még nem hallottak a kazein előállításáról, ugyanis oltott meszet és sovány tehéntúrót kevernek össze. És ebből egy olyan sajátos kötőanyag alakul ki, ami ugyanúgy használható, mint egy vizes bázisú temperafesték vagy akvarell, de ha megköt, akkor az úgy megköt, hogy azt soha többé nem lehet igazán visszaoldani. És ezt már az ókortól kezdve ismerték, ezt a idézőjelbe teszem trükköt, ugye, és most azt vállalták így a tanulók, hogy akkor ezzel a technológiával készítik el a vizsgaremekeiket.
3: Téma adott volt? Vagy azt ők választották?
4: A téma az mindig félig adott, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy létező épület, vagy valamilyen létező ornamensnek vagy a reprodukciója, vagy kiegészítése, rekonstrukciója, vagy újragondolása a feladat. Tehát mindig kötődik a feladat a tényleges, valódi munkaterülethez és az ott végzendő feladatokhoz. Hát pontosan ezért is történik az, hogy tavaly, például a tavalyi elsőseink az Aquincum Múzeumban már élesben festészeti feladatokat végeztek el, és idén is a Pestújhelyi templomnak a díszítő festészeti munkálatait már megkezdték. Ugye a templomszentelés, az a 100 éves templomszentelésnek a jubileuma mindjárt érkezik, és akkor a mi tanulóink vállalkoztak, hogy akkor ott helyrehoznak bizonyos festészeti feladatokat. Tehát mindig arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy nincs, hogy mondjam, ilyen kamu munka, minden élesben azonnal lehetőség szerint életszerű legyen, és valós, ha lehet, valós munkadarabokon dolgozzanak.
0: A 16 óra 5 perckor kezdődő Architektúra című műsorunkban a Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szép méves mesterségek oktatásáról Szűcs Tibort, a kisképző igazgatóját, és Jánoszki Tamást, a Hausmann Alapítvány tudományos és oktatási főmunkatársát kérdezi a szerkesztő Gyarmati Dóra.

0: 8 óra 45 perc, következik a pillanatfelvétel.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Győrött a Széchenyi téren az egykor jezsuita, de néhány évszázada bencés Szent Ignác templomba jöttem be körülnézni, mert egy gyönyörűen felújított barokk ékszer, és dugig van a templom. Mire készül itt a tömeg? Megtaláltam közben a pannonhalmi főapátot, Hortobágyi Ciril atyát.
2: Szent Benedek zarándoklatra indulunk, ma este van a nyitó szentmise, holnap hajnalba. Úgy emlékszem, hogy a 24. alkalom már, hogy Szent Benedek nyári ünnepére, amelyik július 11-én van, egy régi diákokból, a környéken, a bencés plébániákon élő hívekből, fiatalokból alakul egy olyan 100-120 fős csoport, akik a győri bencés templomból indulva, Pannonhalma, Bakonybél érintésével 6 nap alatt megyünk Tihanyba, és a Szent Benedek ünnepét ott együtt üljük. Egy hagyományos zarándoklat, gyalogos zarándoklat, de bencés jellegű, az azt jelenti, hogy minden nap imádkozunk laudes, napközi imórát, vesperást együtt, van szentmisénk, van csöndszakasz, van zsolosba, vannak lelki beszélgetések, szóval a Bakonynak a szépségeit élvezzük, ami persze az elmúlt években már alapvetően hőséggel kísért, úgyhogy...
1: Talán most jó időszak lesz, most már a nagy hőség oda van, de lehet, hogy visszatér.
2: Hát ennek nagyon-nagyon-nagyon fogunk körülni, mert a testi zarándoklat részét jelenti a szenvedés, amit a hőség okoz elsősorban, de azért vannak hegyek is, mert közben Kőrishegy recsegtetőt kell megmászni, és bizony az idősebbeknek az nem könnyű.
1: Olyan 100-110 vannak? Mennyien vannak?
2: 120 a maximum. Az idén úgy gondolom, hogy éppen 120-an vagyunk. Regisztrálni kell előtte, van egy honlapja a Szent Benedek zarándoklatnak, utána lehet nézni, amiben így az imádságok, sok minden benne van. És mondom, ennek már van egy ilyen kialakult kultúrája, a forgatókönyve, a lelki tartalom. Minden évre van egy szentírási szakasz, amit körbejárunk. Az idén a Teremtés könyvéből az Ábrahám áldozata a fő téma. Tanítások vannak minden nap, ami a vezetők között beosztva így megy évek óta.
1: Nem szoktak eltévedni? Ismerik az utat?
2: Nem, van egy vezetőcsapat, akik hát már nagyon jól ismerik az utat, már bekötött szemmel is végig mennék, és az első években még előtte mindig körbejárták, egy-két héttel, és ilyen saját jelek is voltak kitéve, de most már nincs szükségre, mert már a vezetőség az jól ismeri.
1: Igen, mert a Hortobágyi Ciril a Hortobágyon nem tud eltévedni, mert a gémes kutat nem takarja el semmi. De itt azért komplikáltabb a Bakonyban.
2: Hát igen, a Bakonyban az orrunknál se látunk tovább néha, ez a bája a hegyvidéknek.
1: Egyébként erről a orrunknál se látunk tovább, ról jut eszembe. Sok-sok évtizeddel ezelőtt, a 70-es években Koller Keve volt a bakonybéli plébános bencés.
2: Igen.
1: És vele jöttünk föl egyszer Pannonhalmára, az ő Wartburgjával, és Cseszneknél, ahol nagyon sokat kanyarog az út, akkora köd volt, hogy megkért a Keve, hogy szálljak ki, és nézzem, hogy merre kanyarodik az út.
2: Igen, Bakonybél az nem csak bencés apátság, hanem bencés plébánia is egyben, a pannonhalmi területi apátsághoz tartozik, hogy ugye az bencés hely a négyzeten.
1: Bizony. És akkor hol vannak az éjszakák? A első, az indulás előtt itt vannak Győrött, aztán Pannonhalma következő éjszaka.
2: Második nap Pannonhalma, harmadik nap Bakony Szent László.
1: Ott hol? Egy iskolában?
2: Iskolában, a helyi általános iskolákban, matracokon, hálózsákban. A harmadik nap, ez már a harmadik éjszaka volt, a negyedik az Bakonybél, utána Veszprém, utána Tótvázsony, és az utolsó nap Tihany.
1: És Veszprémben hol alszanak? A régi szemináriumban?
2: Veszprémben az... nem, hanem a Dávidikumnak az épületében.
1: Dávidikum, igen.
2: A kollégium nagyon jó hely, közelben van egy templom, ott van az esti szentmisénk.
1: És akkor Tótvázsonyban?
2: Tótvázsonyban is, a helyi általános iskolában.
1: Akkor hálózságot kell vinni.
2: Így van.
1: Van kísérő autó?
2: Van kísérő autó, természetesen kettő is. Az egyik viszi a málhát, a másik pedig viszi a kaját, mert a ebédet az mindig egy ilyen zsíros kenyér, lekváros kenyér, amit így magunknak kenünk. A ebédkor van főtétel, ott a helyén rendeljük meg, ahová megyünk.
1: És ez a Szent Benedek ösvény nincs úgy fölfestve, hogy más is járhasson rajta, mint ahogy a Szent Jakab út vagy a Mária út?
2: Hát van a szerzetes irtod által szervezett zarándok táborok.
1: Azért ezt a útvonalat teszi?
2: Csak fordítva, a Tihanyból indul és Pannonhalmán ér.
1: Össze ne ütközzenek.
2: Így van.
1: Volt-e szentelésük, lesz-e szentelésük, most hol tart így a rend különböző alakulatai, mert most már négy lábon áll, azt hiszem.
2: Igen.
1: A bencés kongregáció.
2: Papszentelés az idén Tihanyban van, nálunk örökfogadalom volt, aztán posztulátus kezdődik augusztus 6-án, és Bakonybél önállóságának a ünnepélyes kihirdetése lesz július 11-én.
1: Perjelség lesz?
2: Eddig is perjelség, csak nem prioratus simplex, hanem prioratus konventuális, azaz konventuális perjelség, teljesen önálló sui juris monostor, így a jogi szakkifejezés.
1: Egyre kisebb a pannonhalmi főapátnak a közvetlen alatta levő csapat. Nem szomorú ez?
2: Ez nem, ez inkább öröm. Európában nincs még egy ilyen közösség, mint Pannonhalma, aki 1989 után három új monostort alapított, Győr, Tihanyt és Bakonybélt. És igazából véve a szerzetesek létszáma nem csökkent, hanem a szervezeti forma változott ez alatt az idő alatt.
1: És mindegyik közösségnek saját vonzereje van.
2: Bencés hagyomány az a sui juris, az önálló monostoroknak a halmaza. Ez egy magyar sajátosság volt az iskolai tradíció miatt, de ha elmegy az ember a közeli Ausztriába, 16 önálló bencés apátság volt, és sohasem voltak egymás alá fölé mellé rendelve, hanem de a környéki, a német nyelvterületnek van a svájci, Szent Ottiliéné, Bajor, Bajron kongregációi, ezek mind ilyen testvér kongregációk, jó kapcsolatunk van, Salzburgi Ebte konferenc fogja össze, aminek mi is tagjai vagyunk. Hát egy kicsit eddig furcsán néztek ránk, hogy mi ez a provincia struktúra. Hogy...
1: Ez első Ferenc csinálta ezt, nem? Annak idején?
2: Igen, a jezsuitáknak az elhagyott iskoláit, előzött jezsuitáknak az elhagyott iskoláit vettük át, akkor éppen Győrt is, ahol most vagyunk, az 1802 óta bencés. Ház, az iskola az egyébként 400 éves, de hát előtte a jezsuiták voltak itt.
3: Jó zarándoklást kívánok Hortobágyi Cirilnek és 120 vagy 119 zarándoktársának. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
0: Pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

kedves hallgatóink, ez volt a zenés napköszöntő 2026. július 10-én, pénteken. Szabó Ágnes zenei szerkesztő és Fülöp Csaba hangtechnikus nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Tóth Zsófia.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: 9 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése. Ezen belül elsősorban az oktatás, az egészségügy és a tudás intenzív szolgáltatások erősítése lehet, állapítja meg a GKI Gazdaságkutató ZRT csütörtökön.

demokrácia elvét is sérti a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. A köztársasági elnök közösségi oldalán osztotta meg a Sándor Palota közleményét. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. A tüntetés főszónoka Áder János szót ejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. A miniszter kiemelte, a fejlesztésekkel a nyugati agglomeráció több tízezer lakója számára válik kiszámíthatóvá az éjszakai hazajutás. Az EP képviselők többsége támogatta a digitális euró bevezetését célzó javaslatról tervezett tárgyalások megkezdését az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésének szavazásán, tájékoztatott az Uniós Parlament csütörtökön. A digitális euró az Európai Központi Bank által kibocsátott és az euróövezet minden lakosának rendelkezésére álló új elektronikus fizetőeszköz lenne, amely online és offline is használható lenne. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor, az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 10 órakor lesz. 9 óra 4 perc. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

Köszöntöm a kedves hallgatókat! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messze látunk mai adásában Somogy vármegyébe, Niklára látogatunk. Bejárjuk a Berzsenyi Dániel emlékházat, annak parkját és védett kertjét. Kimegyünk a temetőbe, ahol családi kriptában nyugszik a költő és leszármazottai. Sétálunk a madár és beporzó barát Berzsenyi ligetben, majd utunkat a méhészeti interaktív kiállító tér izgalmas egységeiben zárjuk. Tartsanak velünk! A muzsikákat ma Szabó Ágnes, zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. Tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt Niklán a megújult Berzsenyi Dániel emlékház. Virágágyásokkal díszített előkertben a költő mellszobra fogadja az érkezőket. A kúria műemlék. Az épülethez két ív alakú ösvényen jutunk fel, ezek mentén információk.

0: meditációs táblák és pihenőpontok segítik a szemlélődést. Komóci Roland, az emlékház vezetésével megbízott közművelődési szakember kalauzol.
1: Külső installációs tábláknak köszönhetően az előkertre is kibővítettük a kiállítást, ezzel is egy kis plusz hozzáadott értéket adva a látogatók számára, hogy ne csak bent, hanem kívül a kertben is tudjanak időzni, és Berzsenyének a pipafüstös idejét tudják átélni itt nálunk. A költőnk 1804-be költözött Niklára, de a kúria 1811-es építésű, mert 1804-ben, amikor a településre költözött, egy kis épületbe, egy kis nemesi kúriába, sajnos abban villám csapott, 1811-ben leégett, használhatatlanná vált, és akkor 1811-ben állt neki építetni, ez 1812-ben készült el, úgyhogy 1812-től halálának napjáig lakta, ez igazából egy középnemesi és klasszicista stílusú kúria, ami előtt állunk. Igen. Előtte is úgymond hasonló volt a koncepció, de a felújításnál próbáltunk a régi értékeket visszaadni és korhűen felújítani, és ennek köszönhetően maradt ez a körös koncepció. Középen úgy Berzsenyi mellszobor, háta mögötte az épület.
2: Érdekesek ezek a kis információs táblák, mert hozzá van építve egy pad. Tehát le lehet ülni, és ülve el lehet olvasni.
1: Itt például az installációs táblán Rieger Tibor, szobrászművész, a rövid bemutatása látható, és az emlékszobor, a mellszobornak a felavatásáról néhány kép tekinthető meg.
2: Elvirágzott pünkösdi rózsa, bogrok vannak, margaréta, tehát minden, ami régi kert dísze lehet, dísze ma is. Következő táblát megpillantjuk. Ez pedig miről is szól? Mi itt a téma?
1: Az 1976-os kiállítás és az 1956-os kiállításról lehet látni egy-egy képet, mert ugye ez bár 1956-ban egy teremmel várt a kedves látogatókat, és 76-ban bővült a kiállítás, akkor már három termes kiállításról beszéltünk, és 1976 óta 2022-ig folyamatosan látogató kiállításról beszélhettünk.
2: Közben elmegyünk a pipacsok mellett, szintén egy csokor margaréta. Közösségi kép, ahogy látom, a Berzsenyi Irodalmi Társaságról.
1: Ugyebár Kaposváron jött létre a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság, mely mai napig Berzsenyi hagyatékát ápolja, és itt a rendezvényről, a megemlékező ünnepségekről láthatunk néhány képet.
2: Pillangók, jaj, de gyönyörű, most aztán a beporzók, igen, a beporzók dolgoznak, nagyon erős a nap, és itt pedig a házról, az épületről egy korabeli kép, az 1860-as évekből talán nem volt ennyire dús még a kert, ahogy látom.
1: Igen, igazából őjét 1924-et tüntetik fel, és ezen az installációs elemen a jobb alsó sarokban a Niklai temetőben elhelyezett obeliszk látható.
2: Erről is lesz majd szó, mert a temetőbe is kilátogatunk. Úgyhogy akkor lépjünk be a házba. Ma trombita folyondár kezd virágozni. Távolról ez annyira nem kivehető. Hűvös van, nagyon szép.
1: Látogatók itt is helyet foglalhatnak, egy üdítőt, esetleg egy szendvicset is nyugodtan el lehet fogyasztani. Tornász, úgymond a legpontosabb kifejezés.
2: És úgy nézem, ezek a trombita folyondárok elég idősek, nem ma ültették őket, jó vaskos a törzse mindegyiknek.
1: Ezek is úgymond botanikai különlegesség számba mennek már.
2: Úgy, ahogy az egész kert, tehát itt volt egy tudatos növény telepítés.
1: Költőnk elsősorban egy gazdálkodó ember volt, másodszorban beszéltünk ódaköltőről, harmadsorban pedig filozófusot is emlékeztetünk Berzsenyi személyében. Igazából olyan nagyon szeretett gazdálkodni, az épülethez tartozik egy 3 hektáros természetvédelmi és tájvédelmi területén nyilvánított terület is, úgyhogy nagyon jó gazda hírében állt, és szeretett gazdálkodni, úgyhogy ennek köszönhető ez a hagyaték is. És hogy belépünk az épületbe, rögtön az új kiállításnak a címe, Tündérváltozatok műhely világ fogadja kedves vendégeinket.
2: És itt meghagytak a falból egy darabot, az épület falából egy darabot egy üvegfal mögött?
1: Igen, hogyha ha végignézünk a folyóson, igazából lehet látni, hogy a folyósó kettő színre van mázolva vagy festve. Ez a szürkés rész, ez úgymond a tapicskol vályog fal hatást akarja visszadni, ez volt az eredeti épülettömb, ami fehérre van festve, az úgymond utólag lett hozzáépítve, úgyhogy ez az eredeti épülettömb, és itt a rétegrendek láthatók itt az üveg alatt.
2: Igen, tehát volt egy bővülése akkor a kúriának. Ez még Berzsenyi Dániel idejében, vagy utána később?
1: Utána már később.
2: Merre induljunk?
1: Érdemes itt bemenni az első terembe.
2: De szép, de hangulatos. Nagyon korszerű fa illatot érzek. Nagyon sok a fa installáció, sőt, még a falon is olyan fából készült felületek vannak, ami a természet közelségét hozza. a látogatókhoz közelebb. Berzsenyi könyveket látunk.
1: Költőnk unokájától kaptuk fel ajánlásba Berzsenyi György, vagy George, hogyha úgy teszik. Ő Amerikában élt, nyugalmazott matematika professzor volt, de sajnos ez idejében elhunyt. Ezt tőle kaptuk, ő Amerikából küldte, és az volt a kérés, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt a néhány könyvet itt helyezzük el, és hogy lehessen megtekinteni.
2: Tündérváltozatok műhelye a világ. Milyen tematikára épült a kiállítás? Tehát hogyan, mennyiben tér el az előzőtől, a régitől, mennyi újdonságot tudtak behozni, azon kívül, hogy eleve a kialakítás is teljesen újszerű, korszerű, milyen szálon fut?
1: Hát alapjából véve ugyebár egy kis településről beszélünk, próbáltuk a fenntarthatóságot is szem előtt tartani. A koncepciónak a kurátora, Vaderna Gábor és a team úgy tartotta kézen foghatónak, hogy egy fenntartható, egy modern, egy minden korosztály számára élhető, élvezhető kiállítás legyen létrehozva, és a fa központi szerepet kapott, és hogyha majd végig sétálunk a termeken, sok esetben a fáknak az évgyűrűi jelennek meg, a belső és a külső gyűrűk, mint a fának a törzsébe, ahogy láthatóak, és a családi kapcsolatok, a költő társas kapcsolatai, hogy ekköré szerveződnek, és az installációs elemek is így körkörös opcióval lettek elhelyezve a termekben.
2: Itt haladunk és átlátunk a szobákon, következő terem, szintén a fa a központi elem, középen pedig kifejezetten egy fa rönköt láthatunk. Ebben látjuk az évgyűrűket. De van más feladata is?
1: Különleges fahasábról beszélünk itt rögtön már az első teremben. Niklai Remete, Somogyi Horácius, talán nem túlzok, hogy azt mondom, hogy ha ezt a kifejezést meghalljuk, akkor már mindenkinek beugrik, hogy Berzsenyi Dánielről beszélünk, és itt lángazdálkodott, visszavonultan élt, és ezen oknál fogva 1804-ben Döprötei Gábor és Vesenyi Miklós személyesen meglátogatták Niklán. És ez egy jeles nap volt, és ezen aprópónál fogva ültettek egy-egy szelídgesztenyét és egy-egy berkenyefát. És a kitölt fáknak a törzséből vannak ezek a hasábok, úgyhogy ezek azért különleges darabok, de a kertben a mai napig áll egyetlen egy szelídgesztenyefa, melyet saját kezűleg ültettek 1804-ben, úgyhogy azt is majd mindenféleképpen érdemes lesz megtekinteni.
2: Falakon Berzsenyi vers idézeteket láthatunk.
1: Az első terem az életút köré csoportosul. Ugyebár 1776. május 6, egyes leírásokban május 7, Vas megye egyházas hetje, ahol költőnk született. Az új installációnak köszönhetően, például itt most előttem van egy nyitható kis tábla, hogy hány évesnek mondta magát a költő. Sok esetben nem csak Berzsenyi, hanem költőink szerették magukat fiatalítani, bizonyos esetekben néhány esetben kicsit hívők voltak, és akkor itt lehet néhány gondolatot, néhány sort olvasni róla, vagy mint például installációs elemünknél megnyomjuk az elemet, és akkor
2: kiugrik
1: egy felület, és itt például arról lehet olvasni, hogy hogyan jellemezte Berzsenyi a feleségét.
2: Ki volt a felesége? Dukai Takács
1: Zsuzsanna, akit feleségül vett, és költőnk és felesége között elég nagy korkülönbség volt, és csúnyán hangzik, amit most mondani fogok, de úgy írt róla, hogy meghagyja a kis együgyű mi voltában.
2: 14 esztendős volt a hölgy, amikor elvette feleségül.
1: Igen. Feleségének unokatestvére Dukai Takács Judit költő, Berzsenyinek ő volt úgymond a plátói szerelme a múzsája, többek között, akivel például a Kesztei Helikon ünnepségeken is megjelent. Annak ellenére, hogy feleségéről így nyilvánult meg, vagy adott esetben így írt, jó kapcsolatban voltak, 4 gyermekük született, Farkas László Antal és egy Lídia nevezetű kislány.

0: Megemlíteném Kis János evangélikus lelkészt. Ő kapta rajta úgymond írás közben, elolvasta munkáját, és tetszett neki, és ő hozta a kapcsolatba Kazincival. És én azt mondom, hogy ez a momentum, ez költőnk életében nagyon jelentős szereppel párosult, mert hogyha nincs Kazinci, akkor nem biztos, hogy most itt állunk és Berzsinyről, mint egy nagy ódaköltőről beszélünk. Kis János buzdította, és Kazinci Ferenccel pedig kapcsolatba hozta, és ez egy nagyon jelentős kapcsolat volt életében.
1: De itt ilyet is olvasunk, hogy megszökik az iskolából, és katonának áll, apja erővel viszi Sopronba. Egyke volt ő, vagy volt testvére? Milyen családba született Berzsenyi?
0: Édesapja jogi műveltségű volt, és Berzsenyi titokban írt Horácius, Schilleren és Goethén nevelkedett, úgymond, de édesapja nem tartotta nemes embernek való elfoglaltságnak, úgymond firkászásnak nevezte.
1: Olvashatunk a falakon verseket változatlanul. Középen pedig ezt a farönköt úgy is körbe lehet járni, hogy a fal mentén, aztán átlépünk a panelek között, és belülről is. Tehát olyan, mintha lenne kívülről egy fa, és belülről is egy fa. Tehát itt a látvány is egy rendkívül kellemes.
0: Nevezzük úgy
1: külső kör
0: részen Martin Ferencnek az alkotásai vannak felnagyítva, és ezek a túlsajzok nagyítva láthatók itt, és a belső körökön pedig Horácius, természet, szerelem, elégia, arckép, minden érdemleges információ olvasható, felfedezhető.
1: Milyen gazda egy költő, erről majd lesz szó. Hogyan találták meg a pesti írók a somogyi költőt? Tehát ezek mind ilyen interaktív kisajtók, kihúzható fiókok.
0: Hogy mindenből igazából érdemleges, részletes, és én azt mondom, az irodalomkönyvekhez képest sok új plusz információval szolgáló anyagot lehet megtekinteni.
1: Különösen tetszik, nem biztos, hogy mindenki elhelyezi Niklát ide, ahol most vagyunk, ugye Somogy vármegyében. Itt egy olyan térképet is látunk, ami szerintem még ma is megállja a helyét, bár egy régi, tehát 19. század első fele, de hogy néz ki Nikla, hol van, milyen település ez, mit érdemes magáról a községről tudni?
0: Igen, egy belső somogyi kis településről beszélünk. A település lakossága hozzávetőlegesen 800 fő. A 18. században a Balatonnak itt én lápos, mocsaras, ingoványos része volt. Költőnk hozzávetőlegesen 1000 hold földbirtokon gazdálkodott, és még a Marcei-Gombai hegyháton volt szőlő birtoka. Nagyon szeretett ezzel is foglalkozni. Leírások alapján bort azt inkább kínálgatta, mint hogy saját maga fogyasztotta volna.
1: A szőlőt gondolom gondozta, termelte, készített belőle bort. Most tudunk kipillantani a hátsó kertbe. Egy birsalmafát látok, most így első pillantásra, de ahogy mondtam, nagyon hosszant hátra nyúlik. Tehát ez is a gazdálkodási tér volt.
0: Így van.
1: Mindenféle növénnyel foglalkozott?
0: Elég sok gyümölcsfa található a kertben. A keszthelyi Georgikonnak is köszönheti a gazdálkodó énjét és a tudását, mert ugyebár keszthelyi Georgikon már akkoriban is egy felvilágosult nézeteket való oktatási intézmény volt, nagyon neves professzorok tanítottak ott, és nagyon jó könyvtára volt. És Berzsenyi ezt előszeretettel használta, vette igénybe, és a gazdálkodására is ez pozitív hatással volt természetesen. Itt, ahogy viszont kinézünk itt szemben ezen az ablakon, és hogy már említettem, hogy 1814 egy jeles év volt, hogy Veselényi Miklós és Döbrönte Gábor itt meglátogatták Niklán, és ennek a propóján ültették a szélgesztény és a berkenyefákat, és hogy már említettem, hogy tavaly év szeptemberében nyitottam egy kapit a látogatók számára az új kiállítás, mi is azt gondoltuk, hogy állítsunk neki egy emléket, ennek a propóján ültettünk egy szélgesztényefát és egy berkenyefát.
1: Megnézzük, de azt majd kint nézzük meg közelebbről, nem innen az ablakból, mert itt most haladunk tovább. Megint csak egy farönk fogadja a következő teremben a látogatókat, nyilván az installációk és a látványelemek mellett. Ez ugyanannak a fának a törzse, mint az előző? Nem.
0: Az előző teremben egy berkenyefát láttunk, ez pedig a szelédigesztenyefának a törzse, és mögötte a két említett úriember Veselényi és Döbröntei, és erről is néhány gondolat. Alapjából véve ez a terem, amelyben most állunk, itt költőnek a társas kapcsolatait mutatja be.
1: Fülhallgatókat föl lehet tenni, és verseket lehet talán hallgatni?
0: Hallgatni, így van. Három verset hallgathatunk. Kis János, Dukai Takács Judit és Kazinci Ferenc portréjai láthatók, és rövid leírás, és néhány gondolat róluk. Pap János színművész falunk díszpolgára mondta fel ezeket a verseket. És középen rögtön kiemelnék egy nagyon fontos elemet, egy aranysújtásos nemesi díszvet, mely költőnké volt, úgyhogy ez egy eredeti tárgyi emlék, amit mindenféleképpen érdemes megtekinteni az itt látogatóknak.
1: Ezt a derekán hordta, gondolom, bizonyos események, vagy rendezvények, vagy megjelenések alkalmával. Itt pedig a családfa jelenik meg, ez az első legalábbis, ami a legszembetűnőbb.
0: Így van, legszembetűnőbb a családfa, amit ön is tetszett mondani. Viszont, ahogy belépünk a terembe, egy selmeci pipa látható. Ez költőnké volt, különleges eredeti tárgyi emlék restaurálásra került, de viszont ezt is mindenféleképpen érdemes megtekinteni, mert egy különleges darab, és amit még ebben a teremben kiemelnénk, egy kis vitrin, melyen belül egy kép látható. Ez végül is egy családi hagyaték, ez Berzsényi Máriának költőnk unokájának volt egy kedvelt butordarabja, ott látszik hátul a képen is.
1: Benne van a szekrényben az a kép, ami látható, igen, egy régi szoba belsővel, egy enteriőrben.
0: És igazából ő ez a terem a családi hagyatékot mutatja be. A családfa egy nagyon jól részletezett, teljesen követhető életutat mutat be, és Gyarmati Tíma mérnek a festménye is látható.
1: Kicsit, ha közelebb jövünk ehhez a családfához, ugye megtaláljuk középtájon Berzsenyi Dánielt, ugye Dukai Takács Zsuzsanna, a négy gyermeket, mind a mai napig élnek leszármazottak, itt már ugye az ők unokák is megjelennek.
0: Igen, Berzsenyi György, vagy George, ő az idejében hunyt elő, volt az egyik ők unoka, professzor doktor Berzsenyi Zoltán, ő még a Kaposvár Egyetemen óradóként mezőgazdasági tanszéken oktatott, úgyhogy ő ők unokainként viszi tovább Berzsenyi nevet.
1: A zene után a Berzsenyi kúria kertjében folytatjuk a beszélgetést Komóci Rolanddal.

0: Idén van a költő születésének 250. halálának 190. évfordulója. A kúria falán márványtábla, alatta az idei megemlékezések virágai, koszorúi láthatók. Az épületet megkerülve jutunk a szintén gondozott, kifejezetten madár és beporzó barát hátsó kertbe. Gazdagon termő gyümölcsfák és díszcserjék között keskeny utacskákon érjük el a telek végét. Padok, asztalok s egy öreg kerekes kút teszi hangulatossá a védelem alatt álló kertet. Most rajzolódik ki igazán, hogy mekkora ez a kert. Változatos a növényállomány. Domb, ahová haladunk föl, enyhe lejtése visszafelé.
1: Igen, és
0: hol vannak a most ültetett fák?
1: Kettőről beszélünk, amik be vannak kerítve.
0: Ez a szelídgesztenye, ezt látom.
1: A szelídgesztenye, az pedig a berkenyefa. Van még szelídgesztenyénk, mert ha meglátjuk ezt a fát, amit 1814-ben saját kezűleg ültetett, sajnos maga a törzs rész az ki van száradva, de viszont a gyökeréről a sarjak, azok hála Istennek az élni akarást mutatják, és néhány évvel ezelőtt volt egy kiránduló csoportunk, ahol az egyik úrnak hobbija volt a kertészkedés, és hogy jól fogalmazok, fát is tudott szemezni, és kértek oltványokat erről a sarjakról, és néhány darabot a megedett fákból felajánlott a településnek, és azokat is elültettük. Többek között például sok sonfa található itt a területen, és különböző féle húsos somok ezek.
0: Hát ezek, amikor teremnek, gondolom, szép termőre fordulnak.
1: Igen, és tavasszal ezek virágoznak a legkorábban, és tényleg a méhek szinte zsonganak, úgyhogy egy érdekes élményet sétát tenni a tavasz időben.
0: Most pedig egy mogyoró bokor alagút alatt jöttünk át, és következő a gyümölcs. Ez itt már zömmel gyümölcsöket látok.
1: Igen.
0: Körte, alma.
1: Körte, alma, szilva, és középen pedig soma.
0: Szüretelik, leszedik? Tehát itt van egy úgymond somszüret, vagy alma, tehát erről a fa mennyiségről nagyon sok gyümölcs is lejön érés idején.
1: Igen, hát több mint 20 éve berzsenyi mézesnapok is megrendezésre kerültek a településen, és ezeknek a fának a gyümölcseit beszoktuk gyűjteni, és egy kis nedű, egy kis pálinka került kifőzésre, és lekvár, és kedves meghívott vendégeink ebből kaptak egy kis ajándékcsomagot.
0: Ó, és itt egy öreg kiszáradt fa. Csak az ágai vannak, de ez is egy jó régi ültetés lehet.
1: Erről beszélünk, mellette egy kis emlékoszlop díszeleg. És látni, hogy maga a törzs sajnos kiszáradva, viszont a sarjak, a hajtások ott láthatóak. Ez a fa például, amit ajándékba kaptunk, erről lett oltva, úgyhogy ennek a hagyatékát viszi tovább remélhetőleg az utókor számára.
0: Szeretett itt élni Berzsenyit? Írásaiban megjelenik-e az, hogy ő miért jött ő Niklára? Miért épp Niklára jött?
1: Édesanyjának niklai vonatkozásai voltak, és ezért látogatott Niklára. Alapjából vő leírások alapján Vas megyei birtokait vissza szerettem volna váltani, de sajnos ez nem valósult meg, és akkor itt Niklán élt, gazdálkodott, és remete életmódot folytatott.
0: Bővítette, növelte a területet? Voltak-e olyan tevékenységek, nyilván a kertészet kapcsán, amiben ő újított, vagy kísérletezett volt?
1: Például lugas rendszerben termesztette már a szőlőt. Telivérei voltak neki, és tényleg jó gazda hírében állt. A falu lakosai szerették, tisztelték, becsülték. Most mondanék egy kis érdekességet, sokan meg szokták mosolyogni, hogy csigapásztorokat tartott.
0: Mit csinált a csigapásztor?
1: És például ez is egy nagyon jó példa rá, hogy a falu nincsen beteges, sérült lakosainak nem alamizsnát, hanem munkát adva, úgymond pásztorolta ezeket a kis állatokat, és ezért kaptak, nevezzük úgy, egy kis bérezést. És ilyen kis dolgoknál fogva tartották nagyra. És tényleg ez is, én azt mondom, hogy az emberség mutatkozik meg az ilyen dolgoknál fogva.
0: Nikla temetőjében nyugszik a költő és családja. Ide is érdemes kisétálni, ha a településen járunk. A dombon álló obeliszk messziről látszik, könnyű megtalálni a sírkertben. Megérkeztünk a niklai temetőbe.
1: Somogy vármegye tisztelete jeléül egy obeliszket állítatott a sírhely fölé, úgyhogy ezt mindenféleképpen a település látogató vendégeknek érdemes megtekinteni.
0: Igen, ez a temetődomb tetején van most, mondjuk így jóformán, mert fölfelé haladunk, és innen már csak lefelé látjuk a sírkertet. Itt van az obeliszk, be is lehet jönni, tehát el van, körbe van kerítve.
1: Igen, egész kerítéssel. Ide is be lehet menni. Látogatóink egy gyertyát is szoktak gyújtani. Volt olyan, amikor egy berzsenyi verset szavaltak el, kuszorút hoznak megemlékezésként, úgyhogy itt is kinek mihez van kedve, vagy mire van lehetősége, egészen nyugodtan lehet így tisztelni költőnk előtt. Így van, itt az egész családnak a születési, elhalálozási dátumai láthatóak, úgyhogy itt végül is nyomon lehet követni a családfának az egyik részét.
0: És az obeliszket mikor emelték? Az oszlopnak az alsó részén fel van tüntetve, a körbe kerülünk, itt pedig a
1: verséből egy rövid kis idézet, hogy derék nem fél az idők mohától, a koporsóból kitör és eget kér.
0: És egy lant van domborműben ábrázolva az oszlop, hát olyan középtájékán, tetején pedig egy gömb, a gömbön pedig egy kereszt. Berzsenyi Dániel Hanvainak Somogy, és egy római számos évszám.
1: Megnézzük itt a sírhelynek az oldalát. Itt kettő, a kriptát, kettő betonból készült lap fedi le.
0: És itt alattunk van a kripta?
1: Így van, alattunk van a kripta. És ez a beton lap fedi le, és a kiállítás utolsó termében megemlítettem a selmeci pipát. És ennek van egy története, ugyebár amikor a front Niklán húzódott, ezt a beton lapot levették a kriptáról, feldúlták sajnálatos módon, és a helyreállítási munkálatokat egy pécsi antropológus társaság, egy professzor S.B. nevezetőnek a vezetésével végezte, és a helyreállítás közbe került elő a selmeci pipa és az aranysújtásos nemesi díszöv is. És amikor jött a professzor úr helyreállítani ezeket az írdatlan állapotokat, akkor találták meg, akkor került elő a pipa és a díszöv.
0: Most ide kijöttünk a temetőbe, ez a településnek az egyik oldala. Az emlékház, illetve a méhészeti gyűjtemény a másik két. Tehát majd, ha egy háromszögben, talán egy háromszögben. Akár egy ilyen kis berzsenyi emléktúra, vagy emléksét, van-e ilyen? Lehet-e ilyen? Lehet-e például ezeket a helyszíneket tanórákra, kifejezetten témára fókuszálva bemutatni?
1: Természetesen azt szoktam mondani az érdeklődőknek, megmondják, mi az elképzelés, és mi megmondjuk, hogy milyen lehetőséget, vagy mit tudunk javasolni, ajánlani. Alapjából, hogy nincs tetszett mondani, a Berzsenyi Emlékház, a sírhely, az obelisznek a meglátogatása és az interaktív méhészeti kiállítás, mely mellett még van egy közösségi házunk és egy berzsenyi pihenőpark is kialakításra került. Többek között akkor nem csak az emlékháznak a természetvédelmi területen nyilvánított kertjében lehet pihenni a fáknak az árnyékában, hanem a berzsenyi pihenőparkunkban is el lehet egy kis frissítőt, vagy esetleg egy ebédet fogyasztani. Adott esetben, hogyha van rá érdeklődés irodalmi órának az összeállításában vagy kiegészítésében, szívesen közreműködünk. Próbálunk az igényekhez, elképzelésekhez alkalmazkodni.
0: A Niklai temető után hamarosan a Berzsenyi Pihenőparkban és a Méhészeti Interaktív Kiállítás termeiben folytatjuk a beszélgetést Komóci Rolanddal, az Emlékház megbízott intézmény vezetőjével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nikla község, mint ahogy ezt már a bevezetőben is említettük, Somogy vármegyében található. Vasút nem érinti, csak közúton közelíthető meg, Balatonfenyves vagy Balatonboglár irányából, illetve nyugatról, Marcali felől. A község központjában áll a Szent Miklós római katolikus templom, melyet 1755-ben barokk stílusban építettek. Innen rövid sétával érjük el a Berzsenyi pihenőparkot, a díszes közösségi házat és a méhészeti interaktív kiállítás épületét.
1: Most szembe velünk a közösségi házunk áll, ez egy felújított épület. Mögötte régen focipálya volt, az Berzsenyi pihenőparkká került átalakítása, mely mellett az interaktív méhészeti kiállításnak az épülete áll, és úgymond ezek a komplexumok is az ide látogató vendégek aktív kikapcsolódását szolgálják.
0: A ház díszítve van, 1-2-4 kép, 2 tájkép és 2 ilyen virágkompozíció van felfestve, Mezei Virág közösségi ház, ugye neve is tükrözi, viszont nagyon érdekes ez a fa, ha egy picit közelebb lépünk, az egyik ábrázolt fa, a levelei mozognak, és valami rá van írva, én innen nem tudom elolvasni sajnos, ez mit jelképez?
1: Igen, a településen volt egy régi kezdeményezés, hogy a mézes nap keretein belül megemlékező ünnepséget szoktunk tartani a kápolna kertben, ahol az adott évben született gyermekeknek egy fát ültettünk, erről kaptak egy emléklapot, az a kert már kicsi lett ez a kezdeményezéshez, és akkor ennek a közösségi háznak a falára néhány fa lett festve, és ennek a fának a levelei résztámlácskák, melyre az adott gyerkősznek a neve és a születési dátuma van gravírozva, és ezek a kis levelek alkotják majd a fának a lombkoronáját.
0: Igen, hát itt van már jócskán 10-15 kis levélke már van, igen, évszám, és a gyermek neve van rajta, igen, most, hogy közelebb léptünk,
1: így van, és egy levél formában, egy levél motivumként van igazából véve kivágva.
0: Tehát egyet mindig föl lehet akasztani, így és van, mozognak, most van, látszik pontosan is, hogyha megfújja a szél, mozog, mint egy igazi levél. Hát haladunk a ház felé, mellettünk egy terebélyes hársfa, le lehet alá ülni a titokpadra, 3 titokpad van.
1: Nem mindegyik titokpad.
0: Nem mindegyik titokpad? Ez a titokpad.
1: Akkor van egy kettesünk, egy mondápad, és lesz egy hármasunk, pedig hallgatlakpad.
0: Le lehet ülni, igen, gondolkodni, igen, beszélgetni,
1: és ezek a kis szavak is egy hozzáadott értékkel, egy mondani valóval szolgálnak.
0: Ott is vannak virágok, kiülők, kis filagóriák, padok, virágültetvények.
1: Igen, virágszigetek, ugyanúgy egy projekt keretén belül a Balatonfejlesztési Tanácsnak köszönhetően tudtunk pályázati forráshoz jutni, és akkor egy Berzsenyi pihenőpark került kialakításra. Hogyha itt jobbra elnézünk, akkor itt pedig a település rendezvények, programok kiszolgálását egy kicsit bővítve, vagy lehetőséget adva egy kerti sparhelyt és egy mobil kemence. Ezek is igénybe vehetők rendezvényenként, programjainkon.
0: Itt mellette nyírfákat látunk, fenyőket, és egy szobrot, egy fából készült szobor alak van közvetlenül az épület mellett. Szentet ábrázolhat, nézzük közelről. Egy kaptárt tart a bal kezében, a jobb kezében pedig egy pásztorbotot. Kit igen ábrázol?
1: Ő Szent Ambrus, a méhészeknek a védőszentje. Ugyebár méhészeti kiállítás, és akkor kézenfekvő volt, hogy ezt az alkotást ezt itt helyezzük el. Igen.
0: Kaptárok fogadják az embert, régi fa kaptárak. Több is van elhelyezve a kertben. Itt a Nikla felirat, és belépünk a kiállító térbe. Halk zene fogad minket.
1: Így van. Rögtön, hogy belépünk az épületbe, egy közösségi többfunkciós terembe nyerünk betekintést. Most egy helyi hobbifotósnak a képeit láthatjuk. Itt például egy kis mágnestábla, tudásunkat tesztelve, mézelő növényeknek a neve és a képei. Tegyük fel, most kiveszem ezeket a kis mágnestáblákat.
0: Ez talán az őszi rózsa.
1: Igen.
0: És meg kell keresni, oda kell mágnesezni.
1: Van, oda kell, pontosan, egy pillanat. Ez például egy napraforgó. Van felette, alatta a körömvirág is.
0: Ide jön az ószi rózsa, és ide a napraforgó, és ide
1: egy
0: a zinnia.
1: És az zinnia. Lehet gondolkodni.
0: Na hát, ez két emberes sok esetben.
1: Hát igen,
0: nem biztos, hogy minden virágot fölismerünk.
1: El lehet időzni. Vannak alapvirágok, mint például a napraforgó, azt mi is azért könnyen be tudtuk azonosítani, de itt lehet vele végül is szemezgetni. Akkor mutatnék rögtön mellette ugyancsak egy táblácskát. Környezet, óra, egy adott virágnak a részét kell megismerni. Szár, levél, gyökérzet.
0: Tehát leveszik a mágneseket, a virágot itt látjuk ábrázolva egy mágnes táblán, és ezeket a neveket, nyilván a virág részeit oda kell illeszteni, és oda kell rögzíteni.
1: Így van, az adott részéhez kell passzítani, és akkor ezzel is tudjuk tesztelni a tudásunkat.
0: Itt mellette pedig egy mézkészítési eszköz, egy korabeli pergető,
1: így
0: vagy?
1: Van, egy nagyon régi teknő. Pergetőt látunk itt. A településünkön van egy mézlovagrend, mely országos szinten a második legidősebb, és gyűjtésből kaptunk több tárgyi emléket, többek között ezt a régi pergetőt is. Napjainkban is végül is hasonló készüléket használnak, csak természetesen már motorral van ellátva, saváló anyagból készítik.
0: Itt van egy színpad. Méhészeti összerakó.
1: Igen,
0: kocka föl is lépünk.
1: Például.
0: És össze kell, hogy rakják.
1: Így van.
0: Az
1: így
0: adott.
1: Hogy mit lehet kirakni belőle. Ezt nagyon kedvelik a gyerekek, sok esetben már inkább már nem a kép a lényeges, hanem hogy mit lehet belőle kirakni, de ez is egy kellemes és egyszerű eleme a kiállításnak.
0: A képen elolvashatja, minimális információ van rajta, inkább a kép, a színesség a lényeg. Azt mondja, hogy védd a méheket, csak nem 250 ezer fajta növény léte függ a méhektől. Ezt elolvassa, miközben rakosgatja, és kirakja nyilván ezekből a puffokból. Tehát minden táblán van valami információ. Rövid, de talán megjegyezhető.
1: Rövid, de tartalmas információval próbálunk szolgálni, és hogyha itt tovább haladunk, akkor térjünk át egy picit az interaktív elemekre, vagy most folytassuk, inkább úgy mondanám, egy interaktív táblával.
0: Igen, itt van egy nagy képernyő.
1: Itt egy nagy képernyő kijelző, és itt pedig azt érdemes tudni, ugyancsak virágzó növényeknek a képeit láthatjuk, mézeket csomagolva, üvegezve, ahol például most nézzünk egyet, itt van egy repce, és akkor itt meg kell keresnünk az érintő kijelző segítségével a repce méznek a képét, párosítjuk az adott növénnyel. Ha nem a megfelelőre passzítjuk, akkor természetesen nem helyes a megoldás, nem tűnik el.
0: És akkor ezt is lehet a gesztenyére, most ez helyes.
1: Idő alapján igazából véve, aki már rutinos, sok esetben a gyerekek többször próbálják, és akkor tesztelik tudásukat, hogy milyen gyorsan megy már nekik.
0: Pittypangot, megismerem a virágot, ráhúzom a mézes üveget, ez jó.
1: Így van, és akkor...
0: Kakukkfű, melyik lehet? Fogadta. Ez a kakukkfű, talán ez a rózsaszín?
1: Egy pillanat, mindjárt nem nézem, biztos. Ez lehet az akác.
0: Ez az akác, azt ez ráhúzzuk az akác.
1: Akkor ez lehet kizárásos alapon a kakukkfű.
0: Ezek szerint ez is jó méznek.
1: Így van, és mögött akkor egy mély sejtes háttér, és... hogy mennyi idő alatt sikerült abszolválnunk, és akkor természetesen újra lehet indítani a játékot. Jaj.

0: Kasokat látunk.
1: Az a méhésznek van beöltöztetve kettő bábú, mellette régi kasokat látunk, egy kaptárt, egy fatalicskát, ami a régi méhészkedést hivatott bemutatni.
0: És nagyon érdekes a védőruha, ugye a hölgyön is és a férfin is látjuk, hogy ugye védik az arcukat, igen, de nem olyan formájú, kialakítású, mint a mai méhész védőruházat.
1: Hogyha a csipnek az fájdalmas tud lenni, főleg, hogyha arcon, szemkörnyékén csipik meg a méhészt, az kellemetlen tud tenni, és akkor régen is beöltöztek, és hagyományosan akkor még nem voltak olyan precíz védőfelszerelések, mint napjainkban, de akkor is azért próbáltak védekezni. De itt például, ha megnézzünk, akkor van egy nagyon régi nátszövetes kaptár, ezt is egy mézlovag rendtől kaptuk felajánlásból, ez egy nagyon régi, különleges darab, ma már nem nagyon használnak ilyet, esetleg látványméhészkedésnél.
0: Igen, nádból van mind a négy oldala, így és van. A teteje pedig egy fa lappal van lerögzítve, és ott járhattak be azon a kis ajtón, a méhek ki lehet nyitni, legalul van a feljárójuk.
1: Hát akkor itt a
0: falakról is folyik a méz, most azt nézem, hogy úgy olyan a kialakítás, olyan a díszítés, hogy mintha a falról csöpögne lefelé a méz, szemben velünk pedig a méhsejteket látjuk, egész falfelületet befedve. És itt vannak az eszközök, sőt, ha csöndben maradunk, még méh zúgást is hallunk igen, valahonnan.
1: Pontosan. Igen, ez a terem úgymond a kettősségek. Én azt szoktam mondani, hogy a modern technika és a régi tárgyi emlékeknek a találkozása egy térben, egy helyen, egy időben. Az ajtó mellett jobbkéz felől egy virtuális mézpergetőt mutatnánk be. Kézi meghajtással lehet bemutatni, hogy hogyan nyerjük ki napjainkban adott esetben, vagy régen, hogy nyerték ki a mézet. Tessék megpróbálni, hogyha ez neki áll.
0: Megforgatom itt oldalt.
1: Akkor itt fogjuk látni.
0: Igen, akkor Roland tekerje, és közben mondja.
1: Fentekerem, és itt látjuk.
0: Mi zajlik ennek a belső terében?
1: Bent vannak a fedelezett keretek a pörgetőben, és akkor látjuk, hogy csurog ki belőle a méz, és akkor adott esetben, hogy gyorsaságunkat, a méznek a mennyiségét figyelembe véve, hogy mennyi idő alatt tudjuk kinyerni belőle ezt az édes, sokak által kedvelt mézet.
0: Igen, és egyre kevesebb van a akkor keretekben, csurog és csurogott alul pedig nő a mézmennyiség.
1: Így van, egy nagyon finom, és ami nem elhanyagolható, hogy nagyon egészséges termékről beszélünk.
0: Igen, és hamarosan kifogy, 97% kész. Kipergettük a mézet.
1: Igen.
0: A keretekből.
1: Hát a mészeknek már én azt mondom, hogy ez a munkának a könnyebbik része, mert ameddig eljutnak ide, addig azért nagyon sok munkaórát kell eltölteni a méhesben.
0: Látunk korabeli eszközöket, könyveket, szakkönyveket igen, is, mert ugye a méhészet ez egy szakma volt régen. Berzsenyi Dániel is foglalkozott? Tudatosan lett méhész? Vagy kezdett el a gazdálkodásban méhészettel is foglalkozni?
1: Hát igen, itt is, ahogy látható itt előttünk ebben a vitrínben, hogy itt régi használati eszközök, például fújtató, kesztyű, keret, régi folyóiratok és szakkönyvek láthatóak. Költünk is méhészkedett, leírások alapján a faluban, mint mesterségnek, méhészkedésnek a meghonosításában, teremtésében nagy szerepe volt, de érdemes tudni, hogy a méhészkedés azért nagyon összetett. Kell hozzá egy kis asztalos tudás is, ugyebár egy kaptárnak az összerakása, szaktudás is, hogy ezeket az állatokat hogy kell kezelni, gondozni, úgyhogy nagy odafigyelést és időt, energiát igényel.
0: Anya befogó csipesz, anya nevelő kaptár.
1: A régi időben, úgy, mikor vándoroltak velük, akkor ilyen lámpát tettek fel, akasztottak fel a kocsinak az oldalára, és akkor úgy világították meg azt a területet, ahova le szeretnék helyezni. És ugye melléttünk hallottuk a méheknek a hangját. Hát itt pedig egy virtuális méhkaptárt lehet megtekinteni, és a hangjait fülelni. Itt pedig az érintő kijelzőt megérintve, kiválasztva a méhecskéket, leírást, információt kapunk, ez például méhanya, méhkirálynő, és akkor itt a legfontosabb, legérdemlegesebb információk merülnek fel. Próbálja meg.
0: Igen.
1: Megvan is általában, ami felvillan, rögtön azt érdemes, de hozzá lehet érni bármelyikhez, és akkor meg fog róla jelenni egy rövid leírás. Ott például most felvillant az, nem tudom, próbáljuk meg.
0: Mindjárt, csak azt nézem, hogy itt mozognak a méhek.
1: Igen.
0: A zöme egyforma, tehát nagyjából hasonló. Kettőt, hármat lehet úgy elkülöníteni, ugye az előbb rá bökött az anyára,
1: Így van.
0: Az anya királynőre, hogyha most azt nem érintem meg, viszont itt van egy másik típus, megpróbálom megfogni, hopp, igen.
1: Az pedig a heve. Így van.
0: Hím méhek, feladatuk az anya megtermékenyítése, semmilyen más munkában nem vesznek nem. részt.
1: Igazából
0: miről ismerhető fel?
1: Hogy egy picit nagyobb testű, és ők a feladatuk csak a megtermékenyítés, úgymond munkában nem vesznek részt, azt a dolgozók végzik a kaptárban.
0: Tömzsi, tompa, potroh vége van.
1: És ami fontos, hogy ők nem szúrnak.
0: Nem etetnek, nem építenek, és nem gyűjtenek. Ha hideg van, a remegéssel hőt termelnek. Ha meleg van, akkor szárnyukkal legyeznek. Tehát így nagyon van. Fontos feladatuk van a kaptárban.
1: Igen, mert a kaptárnak a belső hőmérséklete az mindig egyenletes, úgyhogy egy nagyon összetett folyamat igazából véve a méheknek az élete vagy a kaptárban a mindennapja.
0: Na, akkor most egy dolgozót megpróbálunk elkapni, bár nagyon nyüzsögnek. Hopp!
1: Hát igen, és normál esetben, hogyha minden rendben van egy kaptáron belül, akkor egy királynő van, de viszont, hogyha több királynő található kaptáron belül, akkor beszélünk arról, hogy elrajoznak.
0: Most pedig a méhtáncról kapunk információkat, látunk egy méhet, különböző formákat ír le, itt is látjuk, hogy milyen körben mozognak, milyen utat járnak be, és hogyan kommunikál a társaival.
1: Így van, így méhtánc, hogy a másik méheknek instrukciót ad, hogy hova kell repülni, hol találnak jó mézelő növényeket, úgyhogy ennek is nagyon nagy jelentősége van, ez nagyon fontos momentum a méhtársadalmon belül.
0: Niklán a méhészkedésnek és a helyi méznek történelmi, kulturális gyökerei vannak, szorosan összefonódva Berzsenyi Dániel méhészeti örökségével. Itt működik a Niklai Szent Ambrus mézlovagrend, a méhészek pedig termékeikhez a helyi akácosok kiváló nektárját hasznosítják.

0: A terem padlóján vetített, méh legelő mezőn sétálhatunk. A padra leülve Berzsenyi Dániel elevenedik meg előttünk, olvassa egyik versét. Miközben egy röpülő méh szemszögéből három dimenzió érzéssel csodálhatjuk a kertet, a tájat, Somogyi vidéket.
1: Mélegelőnek nevezzük a mézelő növényeknek a sokaságát, és igazából, hogyha ezen átsétálunk, akkor a kivetített méheknek arrébb kell, hogy repüljenek. Hogy ki van vetítve, és ha érzékeli, ez az érzékelő, mert ezen, hát ez viszont 8-10 méhecske repül, és hogy ahogyan megyünk felé, akkor jobbra-balra elröppennek, igen.
0: Itt pedig egy ilyen kis labirintus játék, egy gombócot kell, egy gömböt kell mozgatni. Úgyhogy forgatja, mozgatja
1: van,
0: az asztalt?
1: Forgatva.
0: Aha, és közben a labirintusban a golyó is mozog.
1: Így van. Itt is ügyesnek kell lenni azért, hogy...
0: Hova kell eljutatni?
1: A cél. Így van, úgyhogy a gyerkőcök ezzel nagyon ügyesen el szoktak időzni és játszani.
0: Aha. Közben hogyha már a golyó.
1: Egyszer megvan a technikája, akkor már következőben gyorsabban lehet a pályát teljesíteni.
0: Igen, és szerintem mindjárt a finishben vagyunk.
1: Itt a... Talán
0: hát
1: sikerül.
0: Az ügyességi játék, és itt a golyó a célban.
1: És akkor... Úgyhogy ez is egy kis klassz, kis játék.
0: És igen. Régi kaptárakat régi, láttunk, igen.
1: Régi kaptár, fekvő kaptárat látunk, mellette végül is, ami a kaptáraknak elengedhetetlen részét képezi a keret, amiben a műlép kerül elhelyezésre, és amiből úgymond a mézet tudjuk kinyerni, itt a keretbefűzésnek a folyamatát, és egy besütött műlépet, és egy kiépített keretet látunk. Itt pedig alul, ami egy nagyon fontos például, itt nekem balkéz felől egy fedelező villa, sejteket ezzel sértjük meg, hogy ki tudjuk nyerni belőle a mézet, és ugyancsak különböző használati tárgyak. Ezek végül is a napjainkban is ugyanilyen formában használatosak.
0: Roland szereti a mézet?
1: Igen, szeretem. Több mint 10 évig én is mézkedtem hobbi szinten. Niklán is. Azt szoktam mondani, hogy egy kikapcsolódás.
0: Milyen méz szempontjából ez a vidék?
1: Nálunk most helyileg itt a niklai akácméz, ami a legismertebb, és nagyon sokan ezért vándorolnak a település és a vonzás körzetében, mert nagyon jó akácos területek vannak, és az egyik legismertebb és sokak által legkedveltebb méz az akácméz, de vándoroltatva természetesen legyen az napraforgó, hás, repcemész, hogy sokfajta mézet lehet végül is készíteni a méhekkel.
0: Tehát akkor ezek szerint olyan akácosok vannak itt Somogyban,
1: igen, meg
0: ahol
1: ezen
0: érdemes.
1: A részen kimondottan akácos terület, úgyhogy a virágzás időszakában nagyon sok vándormész érkezik.
0: Belépünk.
1: Viszont azt csak hozzáteszem önnek, hogy mert tessék megkóstolni. Az egyik legjobb egy vegyes méz például, mert nagyon sokan, ugyebár az állaga véget vannak, úgyhogy az akácméz, de egy vegyes méz, abban a legtöbb vitamin, virágpor, hogy a legjobb igazából a testnek és a szervezetnek.
0: Nekem itt a hármas, hogy akác, hárs, vegyes, virág. De egyébként tényleg van, amikor a vegyes az karakteresebb, tehát nagyon jó, illata is nagyon jó.
1: Itt is most összeállítás függvénye, az egyik méhész kolléga, ő például krémmézet is csinál, nagy részt akácot tesz be, és akkor oltják másik mézzel, és akkor egy ilyen krémes, egy ilyen sejmes állagot kap, úgyhogy az is nagyon kellemes.
0: Nos, akkor belépünk a muzsikás terembe, itt pedig egy kivetítőn láthatjuk Berzsenyi Dánielt ül, és épp szerintem valamelyik versén dolgozik, és ami visszaköszön, az emlékháznak a tornáca. Itt üldögél.
1: Pontosan. Itt én azt mondom, hogy foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gondolatokat, és beszéljen a kép, és utána akkor néhány gondolatra visszatérünk.
0: Itt ült az ember a padon, miközben hallgatta a verset, láttok a képet mozogni, egy méhecske szemszögéből, tehát mintha az ember mozgott volna, és repültünk volna a térben, a kertben, az erdőben.
1: És ez egy félköríves vetítőterem, talán nem tudjuk, hogy ez a legkülönlegesebb eleme a kiállításnak, és itt tényleg a Lilia című verse szól, és egy méhének a megközelítésén keresztül látjuk az eseményeket, úgyhogy itt tényleg szavakat nem lehet rátalálni, itt maga a kép és az érzés, ami beszél. És hogyha többen vannak a teremben, és valaki még hasonló ilyen félkrévés vetítése nem volt, hogyha álvonjunk egy kicsit úgy, olyan...
0: Az egyensúly a bizonytalan.
1: Az egyensúly érzéket, igen, ez a legjobb kifejezés rá. Olyan érdekes, hogyan tényleg mozog az egész, úgyhogy ez egy különleges mindenféleképpen, ezt is érdemes megtekinteni. Úgyhogy ez személy szerint nekem ezt tetszik a legjobban. És akkor próbáltak itt Berzsenyit megszemélyesíteni egy színész úrnak a segítségével.
0: A Niklai Berzsenyi Dániel emlékházat és a méhészeti interaktív kiállítóteret Komóci Roland közművelődési szakember, a létesítmény megbízott intézményvezetője mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra van. Híreket mondunk. A mikrofonnál Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A magyar gazdaság hosszú távú növekedésének kulcsa nem az újraiparosítás, hanem a szolgáltató szektor fejlesztése. Ezen belül elsősorban az oktatás, az egészségügy és a tudás intenzív szolgáltatások erősítése lehet, állapítja meg a GKI Gazdaságkutató ZRT csütörtökön megjelent elemzésében, amelyet az MTI-hez is eljuttatott. Az elemzésben ismertetik, a szolgáltató szektor volt a magyar gazdaság egyik legdinamikusabban bővülő területe az elmúlt másfél évtizedben. Teljesítménye 2010 és 2026 között mintegy 60%-kal nőtt. Hatalommegosztás helyett hatalomkoncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása, olvasható a Sándor Palota közleményében. Ebben a köztársasági elnök azt írta, a jogállamiság a hatalommegosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17.

0: tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. A főváros nyugati agglomerációjában valósult meg az egyik legnagyobb buszos éjszakai menetrend módosítás. Az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, és a legfontosabb átszállási csomópontokkal az esti órákban is, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a Facebook oldalán. Új fejezet nyílik Győr és a Csalló köz kulturális turizmusában, azzal a határon átnyúló fejlesztéssel, melynek köszönhetően a győri bencés rendház tetőterében a rendi oktatás 400 éves történetét bemutató interaktív látogatóközpont nyílt meg, írja a Magyar Kurír. A cikk hozzáteszi, ezzel párhuzamosan Somorján két új, helytörténeti tematikájú szabaduló szobát és egy kiállító teret alakítottak ki. A 2024. júliusában indult projekt az Interreg program keretében valósult meg. A győri Szentmór, Bencés Perjelség és Somorja város együttműködésében létrejött kezdeményezés által a két partner összesen több mint 1 millió euró Európai Uniós támogatásban részesült. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 11 órakor lesz. Tíz óra 4 perc.
1: A most következő műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.
0: Kamarai percek. 24 milliárd forint értékben érkezett kérelem a kamara mellett működő teljesítés igazolási szakértői szervhez a második negyedévben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő független teljesítés igazolási szakértői szerv 2026 második negyedévében 79 új kérelmet vett nyilvántartásba, amelyekben a felek összesen több mint 24 milliárd forint vitatott összeget jelöltek meg. A TSS az időszakban 36 szakvéleményt adott ki, amelyek alapján mintegy 665 millió forintot ítélt meg, 38 ügy vizsgálata jelenleg is folyamatban van. Emellett 6 esetben folytattak le bankgarancia vizsgálatot. A befogadott ügyek száma az előző év azonos időszakához képest 68%-kal nőtt. A kérelmek zöme továbbra is az egy és több lakásos lakó épületek építése, valamint ipari épületek beruházásai kapcsán érkeztek a TSS-hez, de érkezett kérelem vasúti fejlesztéssel és kikötői beruházással kapcsolatban is. 2027. január 1-től módosul a TSS működését szabályozó törvény, bővül a kérelmezők köre az építőipari beszállítókkal, pontosabbak lesznek a minőség vizsgálatának az alapvető követelményei, a pótmunka vizsgálatának lehetőségei, a megrendelői túlfizetés vizsgálata és a szerződéses biztosítékok teljes körű vizsgálata. Fontos változás, hogy kikerül a törvényből az, hogy a TSS hatásköre nem vonatkozik azokra a közlekedési infrastruktúrális beruházásokra, amelyeket olyan gazdasági társaságok rendeltek meg, amelyek az állam 100%-os tulajdonában álltak, valamint azok a fejlesztések, amelyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásoknak számítanak, hangsúlyozta Kós Gábor, a TSS vezetője. A második negyedévben a TSS vezetői és munkatársai Debrecenben, Győrben és Pécsen a területi kamaráknál tartottak oktatást a helyi szervezet tagjainak. az illetékes tárca és a kamara fenntartásában működő teljesítés igazolási szakértői szerv, az építőipari szerződésekből eredő viták gyors és szakértői rendezését szolgáló független szakvéleményt adó szerv. Segítségét elsősorban akkor vehetik igénybe a felek, ha a tervezési kivitelezés

0: kivitelezési vagy alvállalkozói szerződés teljesítése kapcsán vita merül fel a műszaki teljesítés mértékével, a vállalkozói díj elszámolásával, a teljesítés igazolás kiadásával vagy a bank garancia lehívásával kapcsolatban. Kiemelt kérelmet nyújthat be a megrendelő, a tervező, a fővállalkozó vagy az alvállalkozó egyaránt, amennyiben írásban megkötött mindkét fél által aláírt szerződés áll rendelkezésre. A kamarai perceket hallották.
1: Az elhangzott műsorszám támogatója és szakmai partnere a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

0: A médiafogyasztás napjaink szerves részét képezi. Korosztályokon átívelően átlagosan napi több mint 3 órát ülünk képernyő előtt. A média jelenlétben az egyháznak is kiemelt szerepe van. Nem csupán a híreket és termékeket szükséges közvetíteni, hanem az örök igazságot, az evangéliumot, az örömhírt is. Hogyan lehetséges ez a 21. században? Napjainkban szükséges az online apostoli munka. Hogy a közösségi médiában hogyan lehetséges és szükséges ez, erre kereste a választ a szerkesztő Kelen Ágoston, Huszti Zoltánnal, az Albertfalvi Szent Mihály plébánia káplánjával. Zoli atyát a TikTok közösségi média felületén közel 30 ezren követik, és naponta publikál rövid, látványos, evangelizáló videókat. Tartalmaiban reflektál a napi evangéliumra, örök egyházi üzenetekre és a művészetre. A ténykérdés mai adásában az egyház és a média kapcsolata áll a középpontban.
1: Miért kezdtél el online tartalmakat készíteni?
2: Nem volt más ötletem. Ki akartam próbálni, javasolták, kíváncsi voltam rá, adódott a lehetőség, és úgy tűnik, hogy megszerettem, megy, benne vagyok már 2019 év vége fele, tehát olyan november.
1: A TikTok videók mekkora közönséghez jutnak el?
2: Nagyhoz jutnak el. Én benne voltam a magyarországi első TikTok generációba, de erősen megkoptam. Tehát az azt jelenti, hogy olyan 37 ezer, 40 ezer követőről csökkentem már olyan 27 ezerre. Tehát annyira én már nem fedem le szerintem a jelenleg igényeket. Megvan rá az esély, hogy egy-egy videó még így is bedörren, tehát az 20-30-40 ezer ember megnézi. Az állandó követők közül szerintem egy olyan 1000 stabil. De hát egyszerűen mindenki csinálja, észveszed, a püspök karnak van, az egyház megyének van, talán még a szemináriumnak van, akkor a nagy egyház, megyei és egyház közeli fórumoknak, újságoknak, szinte már mindenkinek van ilyen oldala. Kötelező jelenlét, mondhatom ezt.
1: Van olyan, hogy napi akár több videót is felteszel, mennyi energiát veszesz belőled így el, és mennyi munkát jelent meg kitalálni ezeket a kreatív kontenteket?
2: Egyre kevesebbet. Inkább nekem egy ilyen széljegyzet, rutin, fricska, kart, egyéb, ami alapján csak úgy szórakoztatom magamat. Valami fajta evangélium hirdetési kényszerem, vagy küldetésem természetesen van. És a kényszert most nem úgy érzem, vagy értem, hogy szorongatnak fogókkal és egyebekkel, hanem hogy elérjen mindenkihez az evangélium.
1: A 16 és 35 éves magyar fiatalok átlagosan csak nem napi 4 órát töltenek képernyői előtt, olvasható a Médiahatóság 2024-es felmérésében. Neked mennyi a képernyő időd? Miket szoktál fogyasztani?
2: 6,5. Hivatalosan, de nem tudom, hogy számolja. Szerintem annyit nem ülök de facto, tehát nem a tekintetemet nézi szerintem, hanem hogy megye vagy fut-e valami alkalmazás. Be vagyok én is csapdázva, eszembe sincs itt magamat védeni. A mindenféle Reels videóktól kezdve behúzódok, de alapvetően önmagamat nézem, ez nagyon narcisztikus, de hogy milyen hatás van és hogyan működik, és esetleg milyen visszajelzések jönnek rá. Ja, ezen kívül hát meg az elérések nem csak a médiagyártás miatt, hanem ugye már az e-mail, meg az SMS, meg a telefon az hát kifújt. Tehát mindenki valami más oldalon keres meg, és kéri a dolgokat, és ér el. Úgyhogy emiatt is van egy erős jelenlétem.
1: Problémának látod ezt a sok telefon használatot?
2: Figyelj, hát most mit mondjak erre? A kérdés nem érdekel, mert annyian foglalkoznak vele, és én abban szeretnék foglalkozni, mivel kevesebben foglalkoznak.
1: A média a számszerűséget, a szenzációt, a konfliktust és az újdonságokat szereti, az algoritmus is ezeket a termékeket támogatja. Az egyház üzenete ezzel sokszor igazából ellentétes pont, hogy egy állandó örök igazságot hirdet, a minőséget és a békét. Miért fontos mégis a social médiában való jelenléte az egyháznak szerinted? Fontos egyáltalán?
2: A social média az most egy korszakos jelenség, most fiatal, most gyerek, hát most az a 20-30 év, amit eddig futott itt a világ életében, az nem egy nagy idő. Szerintem forban vagyunk 2000 év evangélium hirdetésével, akármi lesz majd, itt én super virtual reality, vagy bármi egyéb cucc, ott is meg kell jeleníteni az evangéliumot, egyszerűen nem kusolhatsz az evangéliumról, beszélned kell az evangéliumról, az evangélium akkor él, hogyha hirdetik.
1: Online apostoli munkáról beszélhetünk?
2: Nyugodtan. Hát ez most a fórum, a románum, a piac tér.
1: Miben hasonlít a klasszikus piac térre, és miben más szerinted?
2: Jönnek, mennek az emberek, körbenéznek, maximum specifikusabb és kikerülhetőbb, tehát ha te nem vagy ennek a fogyasztója, meg ki akarod zárni, vagy ha máshova akarsz tekinteni erősebben, akkor ebben segítenek a robotok.
1: Hívőként hogyan tudunk bekapcsolódni az online evangelizálásba, online apostolkodásba?
2: Hát csak akkor, hogyha van rá hívásod, küldetésed, érzékenységed, és magad is úgy érzed, hogy jó vagy benne, vagy pedig mások ezt visszajelzik. Egyébként nem ez az elsődleges kötelességed, hanem a személyes megszólítás és a személyes evangélium hirdetés. Tehát nekem is az a fő profil, hogy emberekkel találkozok, beszélgetek az evangéliumról. Ez a féle korszakos jelenség, mondom, amiben kötelező részt vennünk, de nem ez a fő küldetés. Tehát maradjunk a Jézusnak a szavainál, menj oda, mondd el személyesen, legyél tanúságtevő.
1: Mi a különbség az offline mise és az online mise között? Covidban ezt meg kellett tapasztalnunk.
2: Kényszer volt az online mise. Tehát most is igazából azoknak egészséges, vagy azoknak válik az üdvére, akik akadályoztatva vannak. Előbb kérdezted a kérdést, hogy a kötelességünk-e az online igehirdetés inkább. Nem, elsősorban a személyes mise működik, annak van olyan kegyelmi hatása, ami téged megérint, elér, hiszen ott van a teljes átalakulás, a valóságos test és a vérrel való találkozás. Online nem tudsz áldozni, semmilyen szinten. Tehát ez azoknak van, mondom, egy kegyelmi mankó, akik betegek, vagy olyan helyen laknak, ahol esélyük sincs a misére, vagy nem tudnak kimozdulni, vagy valamilyen akadályoztatásban vannak, akkor Isten nem hisz, hogy megkötné az ő kezüket, lelküket, bármiüket, hogy őket ne részesítenék kegyelemben. Ehhez egy kisegítés. Tehát a valóság az mindig személyes. A valóság az mindig találkozás. A valóság az mindig téged tapint.
1: Ez igaz, hogy áldozni nem lehet online. Gyóni, miért nem lehet online, meg telefonon?
2: Mert megvan a kitettség. Tehát benne van a rizikófaktor, hogy a titkot nem tudod megvédeni, mert visszatekerhető, tekinthető, lehet, hogy valaki hallgatja. És ahogy az előbb mondtam, az összes szentség is a személyes találkozásból, érintettségből fakad. Tehát, hogyha telefonon beszélgetünk, az teljesen más, mint hogyha itt ülök veled szemben, és a direkt érzékszerveiddel fogol fel. És mivel a szentségek igen nagy része az épít az érzékletesre, ezért kötelező eleme az összesnek. Tehát ebből nem lehet engedni, nem tudunk engedni, vagy egyébként vagy nem jön létre. Tehát az nem szentség.
1: Csak pozitív visszajelzéseket szoktál kapni, vagy milyen a fogadtatása a TikTok videóknak?
2: Ravasz vagy, hát mindenféle, és mindenféle szándékokkal. Egyébként a legeslegérdekesebb, és talán amire a kérdés vonatkozik, támadás vagy rossz akarat a legkevésbé jellemző. Inkább a féle hitvédelem, vagy helyreigazítás szándéka, néha kicsit harcosabb stílusban, de nem arról van szó nagyon nagy részben, hogy most akkor te álljál le, és akkor most egy rosszat teszel. Többnyire támogató az egész, még így is.
0: Elhangzott a ténykérdés. Az albertfalvi Szent Mihály plébáni a káplánjával, Huszti Zoltánnal beszélgetett, a szerkesztő Kelen Ágoston, az egyház és a média kapcsolatáról.

0: az Urban Nights muzsikált. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A szociális tevékenység mellett egészségügyi szolgálatot is kialakítottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Miért?
2: Az élet így hozta, hogy szükség van rá. Egyre több programunkban vetődött fel az igény arra, hogy hagyományos szociális ellátás mellett egészségügyi tevékenységet is végezzünk. Már a 90-es években is megjelent az egészségügyi tevékenység. A Báltai Mentőszolgálat 1991. márciusában kezdte meg a működését, tehát a legelső egészségügynek tekinthető tevékenységünk már gyakorlatilag 2 évvel a megalakulásunk után megjelent. 1995 óta szűrjük a hajléktalan embereket, vannak mozgóorvosi rendelőink. 90-es évek közepén elindult a tüdőszűrő járművünk, szintén a hajléktalan embereket vizsgálva, és a hajléktalan szállóink között megjelentek ápolási otthonok, ahol fekvőbetegek ellátása is történik, tehát ez folyamatosan bővült, és ha azt nézzük, hogy a tevékenységeink egészét, hogyha 100%-nak veszük, akkor abból hány százalékon áll az egészségügyi rész, akkor az ilyen bőven 10% alatt maradt nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül, míg nem a koronavírus járvány alatt olyan feladataink adódtak, amik ezt hát alaposan felborították, és százalékosan nem tudnám most megmondani, hogy hogyan állunk, ki kellene számolni, de gyakorlatilag sokszorosára nőtt, akár 20% fölé is nőtt most már a tevékenységünk részében az, amit az egészségügyhöz tartozónak nevezhetünk. Időközben lett például kórházunk, egy 400 ágyas pszichiátriai kórház, az ország második szakellátást nyújtó kórháza, az államtól vettük át ezt az intézményt. A telemedicina rendelésünk közel 40 településen pótolja az évek óta hiányzó háziorvosi szolgálatot. Itt ugye technika segítségével kötjük össze a helyszínre érkező szakápolót, aki a fizikai vizsgálatot végzi, de a fizikai vizsgálatnak az eredményét akár több száz kilométer távolságban egy orvos a monitoron és a műszereken keresztül követi. Ugye éveken keresztül kísérleteztünk azzal, hogy az orvost utasztassuk a betegekhez, vagy a beteget utasztassuk az orvoshoz, az orvos hiány sújtotta területeken az ellátás megoldására. Egyik sem volt hosszú távon fenntartható megoldás. Ez viszont, hogy a technikát utasztatjuk, ez úgy néz ki, hogy működik, és a kísérleti év után az előző évben már az egészségbiztosító befogadta ezt a tevékenységet, és a telemedicina ma már nem kísérleti program, hanem a hivatalos egészségügyi ellátás része.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla. Brumi a Balatonon.

12. rész, 20. fejezet, amelyben még fürdünk, úszunk, labdázunk. Mit gondoltok? Hol van Muki hosszú spárgája, amelyen két csomó van?

0: Telt múlt az idő. Nagyokat úsztunk, mert most már mindannyian jól tudtunk úszni. Sokat labdáztunk a vízben, de a parton is. Mindig sütött a nap. Többször írtunk haza levelet, kaptunk is otthonról leveleket. De akármilyen jó is volt, mind sűrűbben gondoltam anyukámra, meg a papámra. Ma azt mondta Muki, kár, hogy nem leszek sokáig nyári kapitány.
1: Miért ne lennél?
0: Kérdezte Jócsont. Mert még egy nap, és hazautazunk, felelte Muki. Ez reggel volt, indultunk a vízbe. Jó langyos volt a víz, finom. Egyszer csak Jócsont kijelentette. Én most beúszom a mély vízbe. Nem, kiáltotta Muki. Nagyon kérlek, ne ússzál be a mély vízbe. Nem merülnél el, mert rajtad van a gumikarika, de mégse ússzál tovább a jelzőpóznánál, mert megfogadtuk, hogy mindig rendesen viselkedünk a Balatonnál.
1: Ez igaz, mondta Jócsont, de én mégiscsak beúszom a mély vízbe.
0: Hát akkor, mondta Muki, én, mint a nyári kapitány, visszaváltoztatom a nevedet Rossz Csontá.
1: Én pedig, válaszolta Jócsont, visszaváltoztatom a nevedet Panasz Mukivá.
0: Rossz Csont, kiáltotta Muki. Jócsont pedig ezt.
1: Panasz Muki, mindig csak nyafizni tud.
0: Nem akartam, hogy a barátaim csúfolják egymást, ezért eszembe jutott valami, ez. Haditanács, sőt, tengerész haditanács, szóltam közbe.
2: Helyes, mondta Dagi, most azonnal menjünk ki a partra.
0: Kimentünk.
1: Nagyon jó,
0: folytatta Dagi,
1: hogy tengerész haditanácsot tartunk, de nem tudom, hogy miért tartunk tengerész haditanácsot.
0: Azért, válaszoltam. Most mindenki elmondja, hogyan viselkedett a Balatonnál, mert holnap már hazautazunk, vagyis ez olyan, mint a vizsga. Sőt, tettem hozzá, mert ez is eszembe jutott, bizonyítványt is adunk. Vagyis kérdezzük ki egymást, és aki jó volt, 3 falevelet kap, aki nem, az nem kap. Dagi elgondolkozott.
1: Én azt hiszem, mondta aztán, hogy ne 3 falevelet kapjon az, aki jó volt, hanem kapjon 3 cukrot.
0: Nagy kár, hogy nincs cukrunk, vágott közben Muki, mert a cukor jobb lenne, mint a falevél, vagyis a cukrot meg lehetne enni. Az iskolai bizonyítványt sem ettük meg, figyelmeztettem Dagit.
1: Ez igaz.
0: Gondolkozott el ismét Dagi, és hozzátette.
1: Hát jó, legyen 3 falevél, de ki fog vizsgáztatni?
0: Ez haditanács, válaszoltam. Mindenki kérdezhet, de egyszerre nem beszélünk, mert az nem illik.
1: Egyszerre nem beszélünk, mondta Dagi, ezért Brumi kezdje el.
0: Ránéztem a bocsokra. Hallgattak. Én pedig elkezdtem. Kérdezlek, Muki, jó voltál-e? Azt hiszem, felelte Muki, elég jó voltam. Nem voltál gyáva? Kérdeztem tovább. Egy kicsit gyáva voltam, de már nem vagyok az, válaszolta Muki, vagyis már nem nyafizok mindig, csak ritkán. Kedves haditanács, mondtam, mi legyen hát Muki neve?
1: Legyen rendes Muki,
0: szólt Dagi, és átadta Mukinak a 3 falevelet. Jócsont következett.
1: Elég jó voltam, válaszolta kérdésre, de nem mindig. De most kijelentem, hogy nem úszom be a mély vízbe, mert megfogadtuk, hogy nem úszunk be.
0: És nem csúfolott többé Mukit? Kérdeztem tőle.
1: Rendes Mukit senki sem csúfolja többé,
0: mondta Jócsont. És hozzátette, és ezért maradjon Jócsont az én nevem továbbra is. Éhen, Jócsont! Kiáltotta Muki. Mancsoltunk, aztán Jócsont is megkapta a 3 falevelet. Dagi következik, mondtam. Dagi ránk nézett, aztán nagyon halkan elkezdte.
1: Egy kicsit
0: torkos voltam, ez igaz, de nem nagyon, és csak néha gondolok arra, hogy milyen jó mézet enni, de nem egy tányérkával, hanem kettővel.
3: Muki három felevelet nyújtott át Daginak. Most már tehát mindenki megkapta a három falevelet, csak én nem. Elszomorodtam, nem nagyon, de elszomorodtam.
4: A tengerész haditanásnak vége!
3: Kiáltotta Jócsont. Felkapta a gumikarikáját, s indulni készült. Még szomorúbb lettem. Hát velem mi lesz? Én nem kapok a barátaimtól falevél bizonyítványt.
0: Négyen vagyunk, bocsok, és barátok, mondta ekkor Muki.
2: Tudok számolni,
0: vágott közbe Dagi, és ezért nem kell engem figyelmeztetni arra, hogy négyen vagyunk, és ha például négy cukrunk lenne, akkor mindenkinek jutna egy darab, mert senki sem enné meg a másikét.
3: Brumit még nem kérdeztük meg, mondta most Muki, és hogy menjen haza Brumi a bizonyítvány nélkül?
2: Hűha!
3: Dagi megvakarta a buksiját.
0: Tényleg, a Brumit még nem kérdeztük meg, ezért üljünk le ismét, és nagyon szigorúan kérdezzük meg a kis Brumit. Aztán majd meglátjuk, hogy megkaphatja-e a három falevelet, vagyis a bizonyítványt. Üljetek le, bocsok!
3: Leültünk.
2: Tisztelt tengerész haditanács!
3: Kezdte Dagi.
2: Most vizsgáztatjuk Brumit, vagyis nagyon figyeljetek. Te pedig, Brumi, szedd össze magadat, mert a tengerész haditanács nagyon szigorúan vizsgáztat. Amikor kérdezünk, tisztességesen felej és őszintén, mert hazudozni soha nem szabad, a haditanács előtt pedig különösen nem. Tehát most hármat számolok, aztán kérdezlek.
3: Ekkor valami eszembe jutott. Az, hogy amikor a térdemmel meglöktem a papírcsónakot, megettem az első díjat, pedig az nem is járt nekem. Ismét elszomorodtam. Bizonyosan nem kapom meg a három falevelet, vagyis a balatoni bizonyítványt, mert megettem az első díjat. Aj, bár ne ettem volna meg. Lehajtottam a buksimat, elszorult a szívem. Így vártam az első kérdést.
2: Egy, kettő, három,
3: kezdte Dagi. Aztán elhallgatott. Nagy csend lett. Majdnem nyafizni kezdtem. Most azt kérdezi majd Dagi tőlem, miért ettem meg az első díjat, pedig az nem is járt volna nekem.
2: Hát,
3: mondta nagy sokára Dagi,
2: még egyet kijelentek, mielőtt levizsgáztatjuk a Brumit. Ünnepélyesen kijelentem, hogy amit már elfelejtettünk, arról nem kérdezünk semmit.
3: Ekkor nagyot sóhajtottam. És nem kell sóhajtozni, mondta csendesen Muki, mert például a papírcsónak versenyt teljesen elfelejtettük, és azt is, hogy Brumi akkor megette az első díjat, bár nem járt neki. Ezért a tengerész haditanács ezt nem kérdezi, mert már teljesen elfelejtettük.
2: Helyes,
3: mondta Dagi.
2: Különben is a verseny nem is volt érvényes, mert ha érvényes lett volna, akkor talán én nyerem meg a versenyt. Erről tehát egy szót sem. A számolást pedig újra kezdem. Egy, kettő, három.
3: Dagi ekkor felállt és rám nézett.
2: Mondd meg, Brumi,
3: kezdte,
2: mondd meg szépen a tengerész haditanácsnak, milyen voltál a Balatonnál.
3: Jócsont közbevágott.
2: De a versenyről nem beszélhetsz, mert azt, mint kijelentettük, mindannyian régen elfelejtettük már. Tehát milyen voltál?
3: Kérdezte újra Dagi hangosan. Sokáig törtem a fejemet. Milyen voltam? Aztán hirtelen ezt mondtam. Milyen voltam, bocsok, vagyis tengerész haditanács? Milyen? Hát olyan Brumi. Erre barátaim felugrottak, mancsoltunk. Dagi hátba vágott, de nem nagyon. Muki pedig adott három falevelet, levizsgáztam. Most be a vízbe. Nagy labdázás kezdődött. Délig vidáman játszottunk. Jól kifáradtunk, mire hazaindultunk. Vakkancs elkísért bennünket a kertig. Holnap már otthon ebédelünk, mondta Muki, de nem nyafizott. Mi sem nyafiztunk. A néném azt mondta, egy kicsit alusztok, aztán csomagolunk. Lefeküdtünk. Azt álmodtam, hogy megláttam a villamost, amint kidugja azt a sárga pofácskáját, de csak álmodtam, sajnos. Kora délután csomagoltunk. Hát, amikor Muki hátizsákja került sorra, Muki egyszerre csak felkiáltott. Megvan a spárga a két csomóval! Vagyis benne volt a hátizsákjában. Ekkor nyílt az ajtó. Milyen spárga? Kérdezte valaki. Gyorsan hátra néztem, s gyerekek, anyácskám állt az ajtóban. Majdnem nyafiztam, de aztán mégsem, hanem átöleltem édes anyácskámat. Anyácskám megsimogatta barátaim buksiját is. Az a spárga, mondta Muki, mikor őt simogatta meg anyácskám, amelyik sajnos elveszett a vonaton, de most előkerült. Akartok egy kis cukrot? Kérdezte anyácskám. Köszönjük szépen, feleltük, és én azt mondtam anyácskámnak, ha lehet, tessék Daginak kettőt adni, mert bár mindannyian elfelejtettük, hogy megettem az első díjat, amely nem járt nekem.
5: Nem kérek két cukrot, mondta erre Dagi, csak akkor, ha mindenki két cukrot kap, mert amiről kimondtuk, hogy elfelejtettük, azt elfelejtettük.
3: Ebből nem értek egy szót sem, mondta anyácskám, de majd otthon Brumi elmondja, bár ő is elfelejtette. De most mindannyian kaptok három cukrot. Majszoltuk a finom cukrokat, aztán tovább csomagoltunk. Délután majd felülünk a vonatra, sajnos. Estére, jaj de jó, már otthon leszünk. Szervusz, szervusz Balaton, kedves víz, hullámok, kishalak, vitorlás!
5: Azt hiszem, mondta Dagi csomagolás közben, hogy anyácskád a vonaton is megkínál majd bennünket cukorral.
3: Kár, mondta Muki, hogy Vakkancs nem jöhet velünk. Jócsont pedig ezt mondta.
5: Ha majd nagy leszek, mindig a mélyvízben úszom majd.
3: Én nem szóltam semmit, csak megcsókoltam anyácskámat. Ezzel az utolsó fejezetnek is vége, mert indulunk az állomásra. Szervusztok, gyerekek! Nagyon szeretlek benneteket. Szeressetek ti is engem!

Bodó Béla, Brumi a Balatonon. A 12. befejező rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila. Zeneszerző Lacó Zoltán Vince. Rendezte Varga Andrea.

0: Nemes nagy Ágnes kiette meg a málnát. Nagy mosás tart medvenéni, két kis fia kérve kéri, míg te mosol, licsilocs, málnát szed a két kicsi bocs. Málnát szednek, ha találnak, kis huguknak, márikának, szép az erdő mindenütt, szőke nyírfa, sima bükk. Itt a bokor, itt a málna, jaj be, édes, tömd a szádba, szúra tüske, annyi baj, bozontos a medvehaj. Tele kosár, tele bendő, két kis bocsnak elegendő, elnyúlnak a fa alatt. Hé, lopják a kosarat! Felriadnak most az ajra, néznek erre, néznek arra. Jaj, hova lett a kosár? Pamat fülük, égnek áll. El nem rejti azt a fenyves, akinek a keze enyves. A két mackó szétszalad, fölverik a bokrokat. Nézzünk körül ott a nyúlnál. Répán élek, mondja nyúlpál, meg káposzta levelen. Olykor meg is reszelem. Róka asszony mondja, mackók, málnát nálam, miért kutattok, miért csináltok galibát? Többre tartom a libát. Sün Sámuel fatövében siklót vacsorázik éppen.
1: Nincs ennél jobb eledel,
0: mondja bölcsen Sámuel.
2: Mókus, mókus! Hol a málna? Nem te vitted föl az ágra?
1: Málna? Dió, mogyoró, meg fenyőmag, az a jó.
0: Mókus Miklós, kedves fickó, boldog ám a két kis mackó, mert a fáról leszalad, s kölcsön ad egy kosarat.
2: Nézd csak, kifut erre, senki más, mint tolvaj Ferke. Itt a baj most, itt a jaj. Egy fatörzsön elhasal. Hát szaladjunk most utána? Nem, ide süss, itt a málna. Ó, be édes, zamatos, megszedjük, míg mama mos.
0: Tele kosár, tele bendő, három bocsnak elegendő. Nincsen otthon már hiba, málnát eszik Márika. Itt az este ágyuk vetve, alszik három buksi medve, medvenéni fonogat, így őrzi a bocsokat.

0: Az elmúlt percekben Bolba Éva és a Jester Lánc, valamint a Kaláka és a Kolompos együttes felvételei szóltak.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenegy óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben. Úgy fogalmazott, fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csak nem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Kármán András kiemelte, a magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaság politikai elképzelésekkel. Ilyen a zöld vagy digitális átállás, a vasúti infrastruktúra fejlesztése, a lakhatás támogatása, vagy a kis és közepes vállalkozások támogatása, húzta alá. Hatalommegosztás helyett hatalomkoncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet, az alaptörvény 17. módosítása, olvasható a Sándor Palota közleményében. Ebben a köztársasági elnök azt írta, a jogállamiság a hatalommegosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Kiállunk az alkotmányosság, az igazság.

arról, hogy Irán merényletet készít elő Donald Trump amerikai elnök ellen, jelentette pénteken az izraeli média, a The Wall Street Journal és a CNN-ben fentes forrásokra hivatkozó értesülései alapján. A CNN egyik forrása szerint a figyelmeztetést ezen a héten továbbították az amerikai hatóságoknak. Más amerikai tisztségviselők ugyanakkor azt valószínűsítették, hogy az izraeli figyelmeztetés célja az lehetett, hogy befolyásolja Donald Trump döntéseit az Irán elleni katonai fellépés fokozásáról. Az értesülések nem ismertették az állítólagos iráni merényletterv részleteit, adja hírül az MTI. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, északkeleten nem zárható ki zápor. Az északnyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 12 óra 3 perckor lesz. Tizenegy óra 4 perc. Ma ünnepli 77. születésnapját Lantos István, Liszt Ferenc, Bartók pásztori és Kossuth Díjas zongora és orgonaművész, érdemes művész, a Filharmónia szólistája, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Pedagógiai munkája is kiemelkedő, 1993-tól a Zeneakadémia tanára, 1997-ig pedig az egyetem rektora volt. A következő percekben Brahms A-dur zongora négyesének első, második és negyedik tétele csendül fel a művész előadásában. Közreműködnek Komlós Péter hegedűn, Németh Géza brácsán és Botvai Károly kordonkán.

Az előző percekben Lantos István Liszt Ferenc díjas zongoraművész játékát hallották. 1895. július 10-én született Karl Orff, német zeneszerző és zenetanár, a 20. századi zene egyik meghatározó alakja. Életműve szinte kizárólag színpadi alkotásokból áll, amelyeknek témáit leginkább a mitológiából, a mesékből és a középkori mondákból merítette. Első nagy színpadi sikerét az 1937-ben Frankfurtban bemutatott Carmina Buránával alkotta. A következő percekben ebből a műből következnek részletek a Brightoni Fesztivál kórus és a Royal Philharmonikus zenekar előadásában. Vezényel Doráti Antal.

Az előző percekben a ma 131 éve született Karl Orff német zeneszerzőre emlékeztünk. A hangolót Szabó Ágnes szerkesztette. Kedves hallgatóink, a harangszót követően déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

és ellenálló képességi tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csak nem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Kármán András kiemelte, a magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Hatalommegosztás helyett hatalomkoncentrációhoz, a jogállamiság helyreállítása helyett önkényhez vezet az alaptörvény 17. módosítása, olvasható a Sándor Palota közleményében. Ebben a köztársasági elnök azt írta, a jogállamiság a hatalommegosztás és a demokrácia elvét is sérti, a Magyar Péter által benyújtott módosítási javaslat. Nem csak a köztársasági elnöki intézmény sérül, hanem valamennyi független hatalmi ág, amennyiben a 17. alaptörvény módosítás arra teremt precedenst, hogy bármikor bármely független szerv vezetője, tagja egyedi döntéssel elmozdítható, illetve az országgyűlési képviselők esetében az újraválaszthatóságuk kizárható. Kiállunk az alkotmányosság, az igazságosság, a demokrácia, a magyar szabadság és Súlyog Tamás köztársasági elnök mellett, mondta Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója csütörtökön, az alaptörvény 17. módosítása ellen szervezett demonstráción a Sándor Palota előtt. A tüntetés főszónoka Áder János szót ejtett arról, hogy az alaptörvény tervezett módosítása a magyar jogállam szétverését jelenti. A volt államfő úgy vélte, senkinek a tevékenysége nem irányulhat a hatalom erőszakos megszerzésére vagy gyakorlására. A magyarok közel fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, további 40% csak kevés bevándorlót engedne be, olvasható a Republikon intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. Minden évben Sarlós Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan tartják Mátraverebély-Szentkúton az együttjárók, jegyesek, fiatal házasok és gyermekre vágyók zarándoklatát. A búcsúi ünnepi szentmisét idén július 5-én vasárnap Marton Zsolt Váci megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Család Bizottságának elnöke mutatta be. A szertartás végén megáldották a jelenlévő párokat és családokat, adja hírül a Magyar Kurír. Végül az időjárásról. Általában gomoly felhős napos idő várható, észak-keleten nem zárható ki zápor. Az észak-nyugati szelet élénk lökések kísérhetik, a hőmérséklet csúcsértéke 24 és 31 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 13 órakor lesz.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvér.

lét, az apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 16-tól a 23. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. A pápa üzenete a genfi mesterséges intelligencia csúcsra. A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. Geleger érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 15. vasárnapra. Magnifica Humanitas. A mesterséges intelligencia felelős használata a közjót szolgálja. Leó pápa államtitkára Pietro Parolin bíboros aláírásával üzenetet küldött a genfi mesterséges intelligencia csúcsra, amelyet július 7-e és 10-e között tartanak a Nemzetközi Távközlési Egyesület, az ENSZ társszervezetei és a svájci kormány együttműködésével. A Szentszék kész a párbeszédre az új technológiák adta korszakváltás idején. Új utakat kell találni a közjó előmozdítására a mesterséges intelligencia használatán belül, mutatott rá üzenetében a pápa. Az ENSZ idei csúcs találkozóján a genfi Palexpo kongresszusi központban több mint 1000 előadó vesz részt, több 100 műhely találkozó és kiállító várja az érdeklődőket. A platform célja, hogy olyan gyakorlati mesterséges intelligencia megoldásokat dolgozzanak ki, amelyek segítik az ENSZ fenntartható fejlődési célkitűzéseinek elérését. A kiemelt témák között szerepel a mesterséges intelligencia szabványosítás, a globális kormányzás és a felelősségteljes fejlesztés. 14. Leó pápa Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájának videó bemutatója elé bevezető üzenetet küldött, amelyben szívélyesen üdvözli a csúcs találkozó résztvevőit. A mesterséges intelligencia nagyon fontos kérdéseket vet föl az emberiség jövőjét illetően, ezért a pápa biztosítja a platform résztvevőit a Szentszék jelenlétéről és párbeszéd készségéről, különösen ebben a korszakváltó pillanatban. Nemrég megjelent Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában, amelyet az emberi személy megőrzésének szentelt a mesterséges intelligencia korában, Leó pápa kifejezte azt a vágyát, hogy párbeszédet vállaljon korunk embereivel, hogy így új utakat találjanak a közjó és a méltó élet biztosítására mindenki számára. A Magnifica Humanitas azt követően született, hogy a pápa meghallgatott olyan tudósokat és mérnököket, akik őszinte lelkesedéssel dolgoznak azon, miként lehetne a technológia segítségével enyhíteni sokak nagy szenvedését. Meghallgatott olyan politikai vezetőket és köztisztviselőket, akik kitartóan keresték az egyenlő normákat, szülőket és tanárokat, akiket mélyen aggaszt a fiatalabb nemzedékek jövője. Mindazonáltal az enciklika megírására az is késztetést adott, hogy nagyon sok igen aggasztó beszámoló látott napvilágot az algoritmusok potenciális visszaéléseiről és az emberi cselekvés elvesztéséről kritikus területeken. A Szent Atya építő és gazdagító megbeszéléseket kívánva imáiról biztosítja a genfi mesterséges intelligencia csúcs résztvevőit, hogy erőfeszítéseikkel az emberiséget szolgálják. A Szent Atya enciklikájának 3. fejezete, technika és uralom, a mesterséges intelligencia erkölcsi kérdéseivel foglalkozik. A pápa hangsúlyozza, hogy az AI, a mesterséges intelligencia fejlesztését világos felelősségi rendszernek kell kísérnie. Különösen fontosnak nevezi egy közös etikai kódex létrehozását. A pápa figyelmeztet a technológia katonai felhasználására is. Le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát. A technika fejlődése az emberi korlátok eltörlésével együtt a szív visszafejlődéséhez vezet. A Szentatya hangsúlyozza, a csodálatos, bár sebzett emberiséget nem szabad sem lecserélni, sem meghaladni. A mesterséges intelligenciával szemben a valódi alternatíva nem a lelkesedés és a félelem között van, hanem a haladás építésének két módja között, az egyének és a népek szolgálatában, vagy a hatalmi logika szolgálatában.
2: A Vatikán közzétette az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát. A Vatikán július 6-án közreadta az októberi Amoris Laetitia találkozó előkészítő dokumentumát, amely Ferenc pápa a családokról szóló szinódus utáni apostoli buzdításának 10. évfordulóját ünnepli. A világiak, a család és az élet dikasztériuma és a szinódus általános titkársága közzétette a tematikus keretet, azt az előkészítő dokumentumot, amely a 14. Leó pápa által összehívott találkozó vezérvonala lesz, amelyet 2026. október 7-e és 14-e között tartanak a Vatikánban a keleti katolikus egyházak vezetőivel és a püspöki konferenciák elnökeivel. A dokumentumot elküldték a Sui Juris, a saját jogú keleti katolikus egyházak vezetőinek és a püspöki konferenciák elnökeinek. A tematikus keretrendszer célja, hogy előkészítse és kísérje a Leó pápa által összehívott, a Vatikánban október 7-e és 14-e között tartandó találkozó munkáját. A találkozót a Szentatya először 2026. március 19-i üzenetében jelentette be, amely az Amoris Laetitia szinódus utáni apostoli buzdítás 10. évfordulója alkalmából készült. Elismerve a családokat továbbra is érintő mélyreható változásokat, Leó pápa kifejezte azon vágyát, hogy kölcsönös meghallgatás útján szinodális mérlegelést folytasson arról, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy hirdessék az evangéliumot a mai családoknak az Amoris Laetitia tükrében, és figyelembe véve azt, ami jelenleg a helyi egyházakban történik. A július 27-i rendkívüli konzisztórium lezárásakor 14. Leó visszatért a család témájához. Ahol a családot támogatják és kísérik, ott a kapcsolatok, a szolidaritás és a remény iskolája nő. Ahol a család megsebesül vagy elszigetelődik, ott az egész társadalom viseli a következményeket. Ugyanezen alkalommal bejelentette, hogy több család is részt vesz a találkozón, megosztva élettapasztalatait. Rómában a világ minden tájáról érkező püspököket arra hívják, hogy foglalkozzanak a tematikus keretben javasolt témákkal, és figyelmesen hallgassák meg egymást, hogy helyi egyházaikba visszatérve a családokkal együtt megújíthassák a közös lelkipásztori elkötelezettséget, a család, az emberi élet és a házasságra szóló hivatás támogatása érdekében. A találkozó napjainak célja, hogy valódi teret biztosítsanak a találkozásra, a meghallgatásra és a megkülönböztetésre. A családok élettapasztalatainak befogadása, az élet konkrét történeteinek megosztása, az egyházi közösség családokat kísérő lelkipásztori kezdeményezéseinek átgondolása, valamint a szakértőkkel való párbeszéd. Emiatt a püspöki konferenciákat és a keleti katolikus egyházakat arra kérik, hogy a találkozót megelőző hónapokban kezdjék el átgondolni a javasolt témákat, különös hangsúlyt fektetve a helyi egyházaik családjainak meghallgatására. Ez tehát egy elsősorban lelkipásztori út, amely a családokat nem csak az egyház lelkipásztori gondozásának kedvezményezettjeiként, hanem küldetésének aktív alanyaiként helyezi a középpontba, akiken keresztül az evangélium testet ölt a mindennapi kapcsolatokban, döntésekben, küzdelmekben és reményben. Bár a találkozó nem a püspöki szinódus gyűlése, szinódusi stílusban kerül lebonyolításra, Mert ahogy 14. Leó pápa a konzisztórium végén jelezte, osztozik a szinódus végrehajtási folyamatának szellemében, amelyet a meghallgatás, az ima és a megkülönböztetés jellemez. A dokumentum 5 tematikus területet javasol átgondolásra, mind a találkozó előkészítése, mind a találkozó idejére. Ezek a témák a következők. Családok ma. Valóság, szépség és kihívások. Az idők jeleinek felismerése a családok tapasztalatain és az egyház mai lelkipásztori elkötelezettségén keresztül. Fiatalok és a házasságra szóló hivatás felfedezése. A fiatalok meghallgatása és elkísérése a házasság értékének felfedezésében. Házas élet. A házasság első évei. Döntő időszak a párok meghallgatása és kísérése a házasság első éveiben és az élet minden szakaszában. Az élet nehézségeiben kísérés és támogatás. A családokkal együtt járni összetett helyzetekben. Keresztény családok, mint az egyház küldetésének alanyai. A házastársi és családi szeretet felvállalása a misszió ösztönzésére. Gelegel érsek Nigériába látogatott a diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulója alkalmából. Paul Richard Gelegel érsek július 2-án érkezett a nigériai szövetségi köztársaságba, hogy részt vegyen a Szentszék és az afrikai ország közötti diplomáciai kapcsolatok létrejöttének 50. évfordulójára rendezett ünnepségen. Látogatása július 7-én kedden ért véget. A nyugat-afrikai országban több mint 30 millió katolikus és több mint 10 000 katolikus pap él, miközben továbbra is jelentős belső biztonsági kihívásokkal küzdenek. A látogatás során, amint azt a vatikáni államtitkárság hivatalos X, korábban Twitter fiókja, a Terza Loggia bejelentette, Gelegel érsek találkozott Bola Ahmed Tinubu elnökkel az elnöki palotában. Jelen volt a találkozón a külügyminiszter és az ECOWAS bizottságának elnöke is. A találkozót követően Tinubu elnök a helyi médiának elmondta. Megerősítette a kormány elkötelezettségét, hogy prioritásként kezeli a vallásközi párbeszédet, valamint az ország különböző vallási közösségei között a béke, a harmónia és a tolerancia előmozdítását. A Vatikán államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkára július 5-én vasárnap délelőtt szentmisét mutatott be az abudzsai Garki-ban található Nigéria királynője székesegyházban, hálát adva a Szentszék és a Nigéria közötti 50 éves diplomáciai kapcsolatokért.
1: Röntgenképek. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 15. vasárnapra.
3: Röntgenképek. Az egyik kolostorban egy laikus szerzetes boldogan élte a kolostori életet, de a prédikáció alatt mindig elaludt, és azzal mentegetőzött, hogy nem érti a szentbeszédet. Egyik napon aztán rendfőnök elküldte a közeli patakhoz, azzal a feladattal, hogy hozzon onnan egy követ. Milyen a kő? Kérdezte a rendfőnök. Vizes, felelte a barát. Most tört ketté, utasította a rendfőnök, és mondd meg, milyen a kő belül. Száraz, felelte a barát. Na látod, ilyen a te lelked is. Belül száraz, mert nem engedi, hogy áthassa Isten igéje. Gondolom, Jézus a magvetőről szóló példabeszédet azért mondja a hallgatóságának, mert tanításával kapcsolatban szembesült ilyen vagy hasonló ellenvetésekkel. Mester, te minden nap fáradozol, mindenfelé elmész és hirdeted az igét, mondod a példabeszédeket, de mi értelme az egésznek? Látod valami eredményét? Milyen hatása van a te ige hirdetésednek és tetteidnek? Változik valami? Nem veszed észre, hogy a farizeusoknak hiába mondott, mert ők a régi szövetségnek és a törvénynek megátalkodott képviselői? Nem látod, hogy a nép, bár valami különöset sejt meg benned, úgysem áll ki melletted? Nem érzed, mester, hogy ennek az egésznek borzalmas halál lesz a vége? Hiába. Minden hiába. Jézus pedig továbbra is tanít, és megy tovább, mert az ő szótárában nem szerepel a hiába szócska. Időnként keríthet engem is hatalmába ez az érzés. De az évközi 15. vasárnap első olvasmányában Izaiás próféta is bíztat, hogy az égből lehulló eső sem tér vissza eredménytelenül, még akkor sem, ha nincs rögtön látszatja. Fontos, hogy rendszeresen hallgassam és ízlelgessem Isten igéjét, amely úgymond elvégzi a munkáját bárkiben, aki oda teszi magát. A rendszeres figyelemmel nyitottságomat is erősítgetem, s akkor nem leszek olyan, mint az a barát, aki elhitette magával, hogy ő nem érti a prédikációt. Ezért maradt száraz a lelke. Jézus Krisztus a megtestesült ige. Az evangélium pedig, amely őróla és Isten szeretetéről tanúskodik, a hirdetett ige. Az evangéliumon keresztül el tudok jutni Krisztushoz, aki elvezet az Atyához. A hirdetett igétől a megtestesült igéhez. Onnan az Atyához. A magvetőről szóló példabeszédben olyan képek tárulnak elém, amelyeket én most röntgenképeknek nevezek, s ezek segíthetnek abban, hogy hol javíthatok, miben változhatok és változtathatok. Az első röntgenkép, amikor a mag az útszére esik, jönnek a madarak és felcsipegetik. Ha jelen is vagyok egy ige hirdetésen testileg, vagy olvasom az igét, de gondolataim messze kalandoznak, csaponganak, vagy túl sok helyet adok az okoskodásnak, önhitegetésnek és kételkedésnek, akkor ezek könnyen elcsipegetik előlem az ige magját. Ha évtizedek óta gyakorlom vallásomat, de nincs különösebb változás és megújulás az életemben, akkor megmerevedett, únott és álmos vagyok, mert vallásosságomban nincs jelen az élő hit. Ha nyitva is van a szemem, az még korán sem jelenti azt, hogy ébren is vagyok. Az ébren alvó ember az, aki mindenkit megváltoztatna önmagán kívül. A második röntgenkép, amikor a mag köves talajba esik. Ez a kép egy olyan embert mutat, akinek van egy eredeti kőszíve, vagyis még nincs Krisztusban új élete, de megjavult, erkölcsös és a világ szerint becsületes ember. Nagyon sok ilyen ember van, aki szereti ugyan hallgatni az igét és valóban örvendezik is egy jó ige hirdetésen, elméletileg mindenben igazat is ad az ige betűinek, de nem hajlandó egy teljesen új életet kezdeni, vagyis halálba adni mindenestől a régi életét, és átadni a maga élete felett való uralmat, irányítást Jézus Krisztusnak minden feltétel nélkül. Isten nem megjavítani akarja az embert, hanem teljesen újjátenni. Izrael népe is kitűnően tudott vallásoskodni, áldozni, imádkozni, ünnepelni, mégis az Úr azt üzeni nekik, már a próféták által is, ahogy Ezekiel prófétánál olvassuk a 11. fejezet 19. versében. Új szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hús szívet adok nekik. Isten ma is minden embernek új szívet akar adni. A harmadik röntgenkép, amikor már lehet egyébként jó talajú föld, de az a baj, hogy nem csak a jó mag van belevetve, hanem van benne gaz és tövis is. Az ilyen ember már hívő, megtért, újjászületett ember, de megtűr olyan dolgokat az életében, amelyek akadályozzák a teljes önátadást Isten országa számára. A negyedik röntgenkép, amikor az ember szíve a jó földhöz hasonlít, amelyben nincs sem kő, sem tövis, hanem teljes önátadásban él, engedi, hogy rendszeresen átjárja, tisztítsa és megújítsa Isten igéje. Egy napon Szent Ágoston egy folyó mellett sétált, ahol néhány asszony vásznat fehérített. Mikor meglátták a papot, dicsérni kezdték, milyen szépen prédikál. Mit értettél meg belőle? Kérdezte a szent. Nem tudjuk elmondani, atyám, de nézd, itt vannak ezek a vásznak, melyeken áthatol a víz, és egyszer csak megtisztulnak. Velem is ez történik, ha hagyom. Hagyom?
1: Röntgenképek. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 15. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
0: megismételtük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
4: A Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 12 óra 30 perc. Guzsolyas című népzenei összeállításunkban a Dűvő együttes felvételei szólnak.

0: Muzsajas című népzenei összeállításunkban a Dűvő együttes felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 13 óra van. Híreket mondunk, a mikrofonnál Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A pénzügyminiszterek tanácsa el fogja fogadni pénteken a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben. Úgy fogalmazott, fontos nap Magyarország és az új magyar kormány számára a mai, hiszen a tagországok pénzügyminiszterei elfogadják Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, és ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémája miatt csak nem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Először hívták meg a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre Magyarországot. Ennek azért van jelentősége, mert Magyarország számára a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, közölte a külügyminiszter pénteken a Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, Rómába indul, ahol az ülést tartják. Hozzátette, a rendezvényen találkozik majd Marco Duric szerb külügyminiszterrel. Délután Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel lesz kétoldalú megbeszélés, utána kint dolgozó magyar diplomatákkal találkozik a külügyminiszter, ami ebben az esetben érinti a római nagykövetséget, a szentszéki, tehát a vatikáni nagykövetséget és a római magyar akadémián dolgozó kollégákat is, közölte a külügyminiszter. Új alapokra kerül a vonat közlekedés fejlesztése és finanszírozása, hogy felzárkózhasson a 21. században elvárható szolgáltatási színvonalhoz, mondta a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a 76. vasutasnap tiszt avatóján. Vitézi Dávid kiemelte, a vasút lesz a legnagyobb nyertese az uniós támogatásoknak, amelyek összesen megközelítőleg 2000 milliárd forint fejlesztést finanszírozhatnak a közösségi közlekedésben. A kormány 4 éven túlmutató korszerűsítési ciklusban gondolkodik, és bízik abban is, hogy a MÁV képes a megújulásra, saját fejlesztéseinek irányítására, tette hozzá. Visszaesett az illegális határátlépések száma 2026 első felében a Frontex tájékoztatása szerint. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az előző év azonos időszakához képest az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, mint egy 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, tájékoztatott az EU határ és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A varsói székhelyű uniós ügynökség jelentésében mindenek előtt arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partner országokkal folytatott tartós együttműködést és migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi. Végül az időjárásról. Általában gomoly

0: Állításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Sinkovics Andrea szerkesztésében. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
1: Közélet. Délelőtti magazin.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. A 200 éves fennállását ünneplő Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány éve 2025-26 alkalmából elindította a Tudománybarát Település mozgalmat. A mozgalom célja, hogy a települések polgárai a tudományos ismereteket és kapcsolatokat mind jobban felhasználják a maguk, a családjuk és a lakóhelyük javára, a települési közösségek fejlesztésére, hagyományai ápolására és tudománybarát kisközösségeket, társadalmat és nemzetet alkossanak. Műsorunkban kis újszállásra látogatunk. Kérjük, tartsanak velünk!

0: Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál dr. Habil Kovács Tibort, aki a Kisújszálláson működő tudománybarát település helyi munkacsoportjának a vezetője. Korábban már volt egy beszélgetésünk erről a tudománybarát településekről, hogy Kisújszállás is csatlakozott hozzá. Idén 2026. május 29-én pedig a Magyar Tudományos Akadémián megvolt ennek a tudománybarát település mozgalomnak a nyitó konferenciája, ahol Tibor is előadott és bemutatta a kisújszállási példát, gyakorlatot. Ez most a beszélgetésünknek az apropója, de arra szeretnélek kérni, hogy kezdjük a kezdeteknél. Tudománybarát település, hogy miért csatlakozott Kisújszállás ehhez, eleve hogyan jutott el hozzád a településhez ez a felhívás, ez a lehetőség.
1: Én is köszöntöm a rádióhallgatókat. Igen, 2025. augusztus 20-án Balatonfüreden az MTA akkori elnökei, már leköszönt elnöke, Frany Tamás hirdette meg ezt a mozgalmat. A Széchenyi szellemében, hiszen az akadémia 200 éves fennállásának ünnepe a tavalyi év, illetve az idei év, és ennek kapcsán, hogy a nemzetnagysága a kiművelt emberfők sokaságában látszik, bár én ezt feltételes módba tudnám csak tenni, hogy látszhatna, ha volna, és ennek a szellemében hirdette meg az MTA, hogy igazából szerintem aki nem foglalkozik vele, a legtöbb embernek a tudomány az egy elefánt csontoronynak tűnik, ahogy ülnek benne különböző elvont figurák, és akkor ott valamit vagy kotyvasztanak, vagy írnak, vagy mind a kettő ilyen vagy olyan módon, de igazából nem jut el a tudomány, nemhogy az eredményei, de szerintem még a kérdései sem az emberek legnagyobb részéhez, már ez érdekel ugye akárkit is, vagy bárkit, és ennek kapcsán, hogy ez az információs káoszban, kavalkádban, amit rajtunk van a média zajban, hogy érjen már el a tudomány, vagy szólítsunk meg minél több embert, települést, hiszen ugye alapvetően mégiscsak az emberek településeken élünk, és ennek kapcsán hirdette meg az MTA akkori elnöke a mozgalmat, és hogy a településeket bevonandó, kezdjük el ezt a munkát, és ennek kapcsán, hát Magyarországon ugye van több mint 3000 település, majdnem 3200, mint most a konferencián kiderült, 504 településnek, vagy 502 településnek a vezetőjét keresték meg értelemszerűen. Szerintem annak mentén válogathatott az akadémia, ahol potenciálisan legalább a lakosság nagysága. Tehát nyilván senkit nem kirekesztve, csak van, ahol nehéz ennek teret adni és teret nyerni, és őket megkereste levélben az akadémia elnöke, és ennek kapcsán, ez tavaly októberben történt, és hát körülbelül abban a pillanatban, hogy polgármester úr elolvasta ezt Kisújszálláson ezt a levelet, ugyan azzal a lendülettel továbbította nekem, mint talán az egyedüli Kisújszálláson élő tudománnyal foglalkozó embernek, akinek szívügye

0: ez, egyébként is, meg amúgy is, és én akkor elkezdtem gondolkodni felhasználva 10 éves a polgármesteri tevékenységemet, mert ha valamiben, akkor adminisztrációban rémületesen gyenge vagyok és bürokráciában, de felidéztem az emlékeimet, hogy hogy csinálja a jegyző, meg az aljegyző, hogy ennek jogi vagy annak tetsző formája is legyen, úgyhogy én ennek mentén indultam el, mert azt azért jegyezzük meg, hogy Kisújszálláson a tudománybarátság az messze nem most kezdődött. Tehát azért, hogyha tágan tekintjük ezeket a dolgokat, ha már csak az irodalomnál, akkor ott tanított Arany János, ott tanult és érettségizett Móri Zsigmond, ott született és töltötte gyermekkorát Csukás István, nálunk nőtt fel tőzsgyökeres kisújszállásiként, ott járt általános iskolába, középiskolába, és ott érettségizett Karikó Katalin, és még a jövő reménységei, akik majd pár évtized múlva lesznek Nobel-díjasok, Pardi Norbert, meg Szabó Gábor Tamás, és még nyilván említhetnénk a mai élők Tóth Albert-től kezdve Duca Lajoson át, akik helyben, illetve a térségben nagyon jó szakembereknek számítanak, tudós embereknek, helytörténésznek, biológusnak. Tehát nálunk már nagyon régen elkezdődött ez, de örültünk neki, hogy ez országosan is így kezdeményezést kapott, illetve figyelmet nyert. És hát én bocsinálta jogászként készítettem szervezeti és működési szabályzatot, készítettem alapító okiratot, megnéztem, hogy kik lehetnek a potenciális alapítótagok, természetesen a helyi döntéshozók benne kell, hogy legyenek, de mindenki, aki alapvetően a tudomány közelébe kerülhet, iskolaigazgatók, ahogy mondtam, helytörténész, érdeklődők, olyan tanárok, akikről tudtam, vagy megkérdeztem, úgyhogy végül 18-an lettünk alapítótagok, másfél tucat ember, és miután ezeket a jogi háttér anyagokat elkészítettem, utána összehívtam őket, és megalapítottuk ezt a tudománybarát település mozgalmat, a kisújszállási munkacsoportot, és elkezdtük a munkát. Úgyhogy igazából ennek olyan jó visszhangja volt, hogy nyilván ezek folyamatos kommunikációban voltunk az akadémiával, és utána jött egy levél egyszer csak februárban egy településről, Magyarországon szintén egy meghatározó hajdúbihari kisváros, hogy az MTA minket ajánlott jó példaként, jó gyakorlatként, hogy segítenénk-e nekik az ottani munkacsoportot megalakítani, és természetesen segítettem, minden anyagot elküldtem az aljegyző úrnak, illetve minden segítséget megadtam, úgyhogy már a kisújszállási minta kapcsán máshol is van erre példa, illetve mi segítettünk létrehozni az ottani munkacsoportot, és érdekes, hogy mi benne voltunk az első 20 településben, amely megalapította a helyi tudománybarát vagy TUBA munkacsoportját, és mostanra ez oda jutott ez a szám, hogy 62 település. És valóban így zárójeles megjegyzésként egyetértek abban polgármester úrral abban is, hogy amikor az MTA lépcsőn jöttünk lefelé, ő így feltette a kérdést, hogy és vajon a többi 440 polgármester, aki megszólítatott, az hol van? Ők mit gondolnak?
1: Milyen feltételeket kellett teljesíteni Kisújszállásnak, hogy csatlakozhasson ehhez a tudománybarát mozgalomhoz?
0: A településekre egyaránt érvényes az, hogy a tudománynak helyt kell adni, a tudományt terjeszteni kell, a tudományt el kell vinni az emberekhez közérthetően, nagyon fontos. Alapvető fontossága az iskolákkal való kapcsolattartás. Nagyon fontos most, hogy a digitális világban az, hát nem tudom, hogy fogalmazzak finoman, a rádióban talán nem is tudom megfogalmazni elég árnyaltan és szofisztikáltan, de most már mindenki hozzászólhat mindenhez, és mindenki szakért mindenben. A futballtól elkezdve a vírusokon át, az oltásokon keresztül, a politikán, a jogon mindenhez mindenki ért. Sokszor magyarul próbálnak írni, de a gondolataikat nem tudják kifejezni. Szóval az álhírek, az áltudományosság, a mindenféle Istentől elrugaszkodott elméleteken keresztül ezek ellen való küzdelemben, tehát hogy a tudomány eredményeit megismertessük az emberekkel, és a tévhitekkel pedig azért igyekezzünk szembeszállni. Bár ez is relatív, tudjuk, ami 500 éve esetleg azt mondták, hogy akkor tudományosként állították be, de aztán harcoltak ellen, hogy tévhitek, meg tévelgés, aztán mostanra bebizonyosodott, hogy igaz, tehát majd 500 év múlva meglátjuk, hogy mi az, ami tévhit, és mi az, ami igaz. Minden esetre az akadémia természetesen fontos elvárás, tehát a tudomány terjesztésén az emberekhez helybe vinni a tudományt, illetve nagyon fontos abszolút a politikamentesség, a pártsemlegesség, az önkéntesség, díjat nem szedünk, tehát tehát teljesen pénz nélkül és mindenféle anyagiaktól mentesen csináljuk, csak is lelkesedésből, helyi lelkes önszerveződésből ezeket a dolgokat, és ez mindenhol elvárás. Tehát ez nem csak kisújszálláson, ez az általános elvárás mindenkivel szemben.

0: Az elmúlt fél évben milyen programokat szerveztetek Kisújszálláson ennek jegyében?
1: Az MTA egyik kezdeményezés, hogy a tudományfáját elültetni a településen. Mi ezt megtettük 2023-ban, tehát mi proaktívak voltunk, akkor elültettük polgármester úrral, aki akkor még nem volt polgármester, Karikó Katalin tiszteletére a hásfát a könyvtár előtt, tehát nekünk már 2023 ősze óta van tudományfája, és hát ennek kapcsán a tavalyi évben volt egy olyan kezdeményezés, nálunk van évtizedek óta egy ösztöndíj alapítvány, ami a felsőoktatásban tanuló kisújszállási diákokat támogatja. Annó egyébként még az elmúlt évezredben én is részesültem ebből ösztöndíjból, és most kiterjesztettük az új polgármester javaslatai alapján, Jócskán kinyitottuk ezt, úgy hozzájött ehhez még a sportösztöndíj, aztán hátrányos helyzetű, de jól tanuló gyerekeknek ösztöndíjat biztosítani, és ami a legnagyobb lépés, én szerintem egyébként is objektíve, meg szubjektíve is, az a kisújszállás kutatója, díj és ösztöndíj megalapítása. Nagyon örülök neki, hogy ezt a kezdeményezésemet, ötletemet elfogadta polgármester úr és felkarolta, és ő már úgy vitte tovább, hogy erről Karikó Katalint is tájékoztatta, aki teljes mellszélességgel mellé állt, és hát ennek kapcsán tavaly először ezt meg is ítélte a bizottság, az ösztöndíj alapítvány kuratóriuma, és egy debreceni kutató, dr. Vasvári Máriát részesítette ebben, úgyhogy még az is a szépsége a dolognak, hogy novemberben kapta meg Mária ezt a díjat, és hát sikerült megszerveznünk azt, hogy egy női kutató az első női Nobel-díjasunktól, Karikó Katalintól vehette át ezt a díjat, és a vele járó nekünk legalábbis szép összeget. Úgyhogy amit a kutatásokra lehet szánni, fordítani. Amikor állítottuk össze az év elején a rendezvény naptárat, most talán valami 170 rendezvény van Kisújszálláson, és közvetve vagy közvetlenül abban egy olyan 20-30-ban benne van a tudománybarát település, van, amit magunk főszervezőként, és van, amit társszervezőként. Már azzal kezdtük az évet, az egy erős nyitás volt, hogy januárban van Karikó Katalin születésnapja, és mivel a szombatra esett, előtte pénteken szerveztünk egy tudománykommunikációs ismeretterjesztést és egyben kutatást. Dr. Vasvári Mária volt az, aki ezt a januári rendezvényt megszervezte, és erre a két középiskolánk főigazgatóit, illetve rajtuk keresztül a diákokat invitáltuk meg, úgyhogy 30 fölötti létszám jött össze, leginkább diákok, de ott voltak a tanáraik, főigazgatók, akiket mondtam a tudománybarát település mozgalomnak jó néhány tagja, és hát ez egy kutatás is volt. Adjunktus asszony készített szenzációs feladatokat, ezeket megnéztük, négy csoportra voltunk osztva, eredetileg színekkel elnevezve, de aztán a tudomány objektivitása miatt kérték tőlünk, hogy inkább ABCD legyünk, jó, úgyhogy ez is megtörtént, és utána ezeket, tehát attól kezdve, hogy ki az, akit ismernek kisújszállási kutatóként, hogy milyen témakörök érdeklik őket, milyen súlyozással, ez mind benne volt, úgyhogy erről már készül is egy tanulmány. Úgyhogy reményeink szerint ezt már hamarosan majd a közvélemény elé tárhatjuk, angolul is, és utána magyarul is. És hát ez volt az első rendezvényünk, és utána természetesen volt a Geonight, abban is, azt is én már évek óta rendezem otthon. Most ezt kisújszállás kutatója Vasvári Mária szervezte az ottani kolléganőkkel egyetemben, úgyhogy ott pedig geototó volt és szabadulószoba, parádés volt, mi is részt vettünk, 30 perc volt rá, és a kollégámmal 29 perc alatt sikerült megfejteni, mert nem mi voltunk a legjobbak, de legalább kiszabadultunk, úgyhogy már ez is megnyugtatott. A kezdetek kezdetén azért kétségbejtő volt a helyzet, úgyhogy a segítségnyújtást, azt a pici lökést elfogadtuk akkor a hölgyektől. Aztán februárban volt egy orvosi konferencia, amit a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Rendezett meg, egyébként egy fantasztikus konferencia volt. Ott is az egyik előadást a tudománybarát település mozgalomról én tartottam ennek az orvos csoportnak. Aztán P-napon is részt vettünk, akkor is ugye bemutatkoztam az iskolákban, a középiskoláinkban, mind a kettőben közösen szerveztük, és ők is ezt már évek óta szervezik, tehát ezt közös szervezésben csináltuk. Aztán ugye ez március 14-e, aztán Süsü Családi Fesztiválon is tartunk, elsivatagosodás kapcsán játékot, illetve totót, illetve gyerekeknek, hogy mégiscsak gyerekkorba kellene elkezdeni a környezeti nevelést, ami nem nagyon megy, úgy látom, az országban, de hát ha egy-két fecske majd csak csinálja a nyarat, és most minden elismerésem azoknak a kevés iskolának és szülőnek, amelyik valóban komolyan veszi a környezeti nevelést, mert itt megint talán nem is zárójelben, ahogy Ferenc pápa mondta, nagyon meg kellene fontolni laikusoknak és nem laikusoknak is azt, amit mondott a pápa, hogy Isten mindig megbocsájt. Az emberek néha megbocsájtanak, néha nem, de a természet soha nem bocsájt meg. Én ezt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy kezdjünk el gondolkodni feleim, mert már ez nem a holnap, ez már a ma. Tehát erre is felhívni a figyelmet. Aztán lesznek városi rendezvények, ott is mindig van zöld sátor, kitelepülések, tehát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy most egy nagyon szép formát adtunk ennek, és köszönet az MTA-nak is ezért a kezdeményezésért, de nálunk ezek már évek vagy évtizedek óta mennek. De most már legalább van arca, ja igen, terveztem neki egy logót, és nyilván az AI segítségével 4 verziót állítottam elő, hát suták, de én ehhez nem értek, de így is legalább egyet abból elfogadtunk, úgyhogy hivatalos logónk is van. Ezek is ott szerepelnek, és hát az a jó a kisvárosban, hogy mivel ismerjük egymást, tudjuk, hogy kire miben számíthatunk, és így én is jelzem, meg ők is jelzik, hogy miben lehetne megjeleníteni a tudománybarátságot, vagy a tudománybarátság hol jelenhet meg.

0: A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei kishújszállás is bemutatkozott a Magyar Tudományos Akadémia Tudománybarát Település Mozgalom konferenciáján Budapesten. Folytatjuk beszélgetésünket dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a kishújszállási Tudománybarát Település Mozgalom munkacsoport vezetőjével. A május 29-i konferencián, a Magyar Tudományos Akadémián miről adtál elő, és kik voltak még a települések, akik ott előadtak és bemutathatták a jó gyakorlataikat, illetve hogy ti azokból tudtatok-e tanulni?
1: Délelőtt voltak a plenáris előadásuk, ez a díszteremben, a meseszép, gyönyörűen felújított díszteremben volt, úgyhogy nekem volt szerencsém, azt hiszem eddig 2 vagy 3-szor adtam elő az akadémián, és innen is nagyon nagy hálás köszönetem professzor dr. Szlávik Jánosnak, aki érdemesnek tartotta arra, hogy engem ott összehozzon tudósokkal, és hogy én előadásokat tarthassak az akadémián, de ez egy más műfaj volt, és a délelőtti plenáris előadások után, egy pazar ebédet követően a nagy terembe mentünk át, és ott voltak a települések bemutatkozása. Mindössze 4 települést kértek fel, ebből a 62 résztvevőből, de egyébként érdeklődőket, tehát még nem tagokat is meghívtak, és ha jól tudom, akkor 90-en voltunk, úgyhogy az egy elég jelentős létszám, és Tab, Bonyhád, Miskolc, illetve Kisújszállás voltak a bemutatkozók, hát a 3-ból 2 az egy település kategória, nagyjából Bonyhád és Kisújszállás, Tab az ugye a 4000-valahány fővel az kicsit kisebb, Miskolc meg egyetemváros. Így aztán én azt mondanám, harag, részrehajlás és elfogultság nélkül, hogy szenzációs előadásokat hallottunk mindenki részéről, lenyűgöző volt mindenki részéről az elkötelezettség, az elhivatottság, annyira jó látni, amikor vannak emberek, akik olyan terheket hordanak a vállukon, hogy egész közösségeket egymaguk hurcolnak és hordanak, és ők, én nekem úgy tűnt inkább, ők nem is közvetlenül feltétlenül a tudományból jönnek feltétlenül, vagy nem az a mostani elsődleges fonala az életüknek, vagy vonala. Egy szép átfogó városmarketing, településmarketing előadásokat hallhattunk, hogy milyen rendezvényeik vannak kultúrával, tudománnyal kapcsolatban. Miskolc egy más kategória, ott az egyetem szemszögén, szemüvegén keresztül láthattuk, és a tudománybarát település mozgalomról, kisújszállási vonatkozáséről beszéltem én.
0: Tehát akkor ott tulajdonképpen bemutattad ezeket a programokat, az eddigi tevékenységeteket?
1: Bemutattam, igen, egy idővonalon, ahogy megérkezett a levél az MTA elnökétől, a polgármesternek, aki rögtön továbbította nekem, aztán az én szervező munkámat, ahogy felépítettem SMS-től alapítókiraton át, tagok felderítése, utána meghívása, az ülés megtartása, megalakulás, formalizáltuk ezt a tevékenységet, és utána pedig, ahogy bekapcsolódtunk, illetve magunk kezdeményezzük az éves programokat.
0: És ahogy mondtad, hogy akkor a többi település inkább városmarketing szempontjából adott elő, de tulajdonképpen Kisújszállás településnek a marketingje szempontjából is pozitív hatást generálhat az, hogy a Tubát ti létrehoztátok és működtetitek tartalommal, valódi tartalommal megtöltitek.
1: Így van, ez teljesen nyilvánvaló, ez pontosan így van. Mondom, tehát abszolút elismerve, én úgy éreztem, hogy is az akadémia szelleme miatt is, hogy ott nagyon el akartak mindent mondani. Teljesen érthető mondani, tehát ezzel semmi gond nincsen, én úgy érzem, és le a kalappal megsüvegelendő ez az elhivatottság és lelkesedés. Nyilván 10 percbe vagy 15 percbe belesűrítve az ember mindent szeretne elmondani a településéről. Azért az nem egy mindennapi lehetőség, hogy a Magyar Tudományos Akadémián beszélhetsz a településedről. És én meg is értem, hogy minél többet ebbe beletenni. Én igyekeztem, mert én azt tanultam életemben, hogy amit kérnek, azért arra koncentrálj. Tehát én arra igyekeztem koncentrálni. De nekünk csak a tudomány kapcsán van, és most tényleg minden szerintelenség nélkül egy 10 000 fős kisvárosnak, hogy szerintem ez párját ritkítja. Nyilván ez véletlenek sorozata is lehet, de a tudatosságnak is mellette kell lenni. Tehát ez teljesen biztos.
0: Ahogy már említetted a beszélgetésbe, hát Karikó Katalin nevét már mindenki ismeri, és ismerheti is, mint az első magyar Nobel-díjas nőt, aki Kisújszállásról származik, és azért készítettetek ti is egy fotót, ami tulajdonképpen a város marketinghez is hozzájárul.
1: Igen, ez pontosan így van. Még volt egy olyan lehetőség a délelőtti plenáris előadások után, és az ebéd előtt vagy helyett, és a délutáni szekció előtt, ahol a délutáni szekcióban mi voltunk, ugye mi adtunk előtt a négy település, hogy egy kiállítást megnézzünk ott, egy szakszerű, nagyon profi vezetés mellett nézhettük meg, a szózat kéziratától kezdve Széchenyinek a művét, tehát olyan műveket, olyan eredeti kiadásokat, akár néhány papírlapot, de könyveket, eredeti nyomtatványokat, hogy a hideg futkos az ember hátán, és nyilván ott van kiállítva Karikó Katalinnak is, amit ugye az akadémiának ajándékozott az eredeti Nobel-díj, az érem és az oklevél is, úgyhogy természetesen hát kisújszállásiak szerintem eléggé el nem ítélhető módon kicsit álságos lett volna, és álszerénység, ha úgy megyünk el emellett, hogy ja, nézzétek, ott van, és akkor jó, menjünk tovább. Tehát nyilván polgármester úr pedig a kommunikáció területéről jön, úgyhogy meg a marketing, úgyhogy ő ezt teljesen érthető módon használja és alkalmazza, és hát az a nagyon jó ebben, hogy kiváló kapcsolatot ápol a polgármester úr és Karikó Katalin, úgyhogy ez nem egy olyan dolog, hogy mi arcátlanul felhasználjuk ezeket a dolgokat, hanem ezek mondjuk úgy, hogy teljes jóváhagyással is történnek.
0: Említetted a fiatalokat, hogy diákokat céloztok meg, hogy kifejezetten ők a célcsoportotok egyébként?
1: Én igazából azt mondanám, hogy mindenki a célcsoport. De ugye az időből, a korból, a korosztályokból fakadóan én nagyon örülök, hogyha szenior korosztály vagy szenior plusz korosztály jön el, vagy a középkorúak, de igazából, hogyha akarunk jövőt magunknak, és legalább ilyen jövőt, de talán még egy kicsit jobbat is, mert emberek vagyunk, álmodunk mindig, és akár egy jobbat is álmodhatnánk, hogyha azt cselekvő módon akarnánk megvalósítani, tetszik, nem tetszik, a fiatalokra kell ezt valahogy bízni, és minél hamarabb meg kell őket fogni, én úgy érzem. De szerintem mindenben így van, tehát az olvasást, ha a gyereknek nem mesélnek, onnan el is van kapálva a dolog a jövőre nézve. Nem olvasnak neki, nem beszélgetnek vele, Magyarország pedig ugye a 7 perces gyerekek hazája, tehát azért volna mit tanulni, meg volna mit egy kicsit felzárkózni, bár ez nem az én szakterületem, de ez jó pár évvel ezelőtt meghűlt a vér bennem, amikor ezt olvastam, hogy naponta egy átlag magyar családban átlagosan egy gyerekkel 7 percet beszélgetnek, foglalkoznak a drágaszülők, azért az egy kicsit szerintem, és ez egy átlag. Tehát, hogy ez nem tudom azóta mennyit változott, lehet, hogy ez már 7 óra hossza, tehát akkor visszavontam ezt a kijelentésemet, de nem gondolnám. És hát őket kell megfogni, és az iskolának ebben nagy szerepe van, nem levéve a kedves szülők válláról a felelősséget, mert azért alapvetően mégiscsak az ő elsődleges felelősségük lenne az, hogy értelmes, nyílt, szívű és tekintetű fiatalokat neveljenek, de az iskolának is meghatározó szerepe, és hát kiváló kapcsolatokat ápol a város, illetve én magam is a két középiskolai főigazgató úrral, ők vevők erre, és hát ők is érzik a maguk felelősségét, meg szerintem az, hogy az ő nevük, meg Isten nevének a dicsőségére is, hogy a fiatalokat be kell vonni, és ezért volt ez a január közepi már általam említett beszélgetés, kutatás is nagyon fontos, mert igen, elmondták a diákok, hogy mire lennének kíváncsiak. A mentális betegségektől kezdve a daganatos betegségeken át, a környezetvédelmen át nagyon sokat felsoroltak, mi ezt táblázatba szedtük, és ezt szerint szeretnénk menni. És azért van például most ez az elsivatagosodás is. Tehát, hogy ez nálunk, különösen Magyarországon, és azon belül különösen az Alföldön, és még ezen belül különösen a Nagykunságban, tehát tragédia, tragédia, tragédia, és hogy ennek kapcsán, úgyhogy ezért igyekszünk, és szeretnénk minden fórumon megszólítani őket. Van már új jelentkezőnk is, város egyik köztiszteletben álló fiatal orvosa, házi orvosa, tehát ő rajta keresztül majd igyekszünk az orvoslást is behozni. Ne legyünk szemellenzősek, a kapcsolatokon nagyon sok múlik. Mindenkinek a személyes kapcsolatán, ki kit ismer, a tudomány, a szakma, a gyakorlat területéről őket be kell hozni, be kell vinni az iskolába, és ott a diákok által kiválasztott témákban, ami őket érdekli, beszélni. És nem csak beszélni, hanem úgy, ahogy őket érdekli. Egyébként szerintem ez a legnehezebb. Viszont az nagy örömömre szolgált, hogy, mint kiderült, nem elég a digitális tartalom, nagyon fontos a személyesség. Nem megy az sem, hogy egy sablonra mindenki, tehát ez a one size fits for all, tehát hogy ez az egy méret mindenkire, ez itt nem megy, ez teljesen biztos. És a csoportokból is nagyon jól kijöttek, hogy kit mit érdekel, tehát voltak társadalomtudomány, orientáltság, természettudomány, és mindegyik érdeklődési területet másként kell megszólítani.
0: Igen, pont ezt akartam még mondani, hogy mégis a tudománynak nagyon sok területe van, tehát hogy ez arra kell fókuszálni, ami tényleg itt a fiatalokat, vagy a helyieket érdekli, itt most jelenleg Kisújszállás esetében.
1: Így van, pontosan így van, tehát nekünk ezt monitorozni kell, folyamatosan érzékelni, hogy mi az, amire szeretnének fókuszálni, mi az, ami érdekli őket, és nagyon fontosnak tartom, hogy hiteles, jó nevű embereket vonjunk be. És én úgy gondolom, hogy azért én is ismerek jó pár embert, aki azt mondja, hogy itt van a tudása, és mégsem úgy hasznosul feltétlenül a köz érdekében, ahogy annak kellene, vagy ahogy ő szeretné. És szerintem jó páran vannak, akik megmozdíthatóak, hogyha jön az a kérés, hogy akkor most szeretnénk, ha jönnél.
0: Igen, és még végül erre a személyességre reagálva, hogy gondolom az azért is fontos a diákoknak is, hogy ők tudjanak kérdezni, mert ugye egy monitortól nem tudnak kérdezni.
1: Így van, pontosan, és én azt már egyetemi oktatói évszázadaim alatt is szomorúan tapasztaltam, hogy én nekem már szinte sokszor provokálni kellett őket, aztán akikkel több évig voltam együtt, örömteli fejlődés ment, tehát eleve volt, aki mehet kérdezni, de ez nagyon kevés. Én úgy gondolom, hogy még mindig nem sikerült 30x év után nagyon sok helyen oda eljutni, hogy partnernek tekinteni a diákot, és hagyni kérdezni. Nem győztem mondani a hallgatóimnak, hogy mikor ezzel kezdték, hogy tanár úr, ez hülye kérdés lesz. Mondom, ezzel ne kezdjem, mert nincs hülye kérdés. Tehát azért vagyunk ott, és különösen már egyetemen felsőoktatásban, hogy kérdezzünk és vitatkozzunk. Győzzük meg egymást is, hogyha meggyőzzük egymást, az nagyon jó. És lehetnek eltérőek a véleményeink. Virágozzék 100 virág.

0: Ahogy már fogalmaztunk, tehát ez, hogy a kisújszállásról létrejött a Tudománybarát Települések Mozgalom, csatlakoztatok ehhez a mozgalomhoz, a város marketing szempontjából és a város jövője szempontjából is fontos. A város vezetése, a polgármester úr, akkor gondolom támogat benneteket, hogyan fogadta ezt az egész kezdeményezést?
1: Azt hiszem, itt ragadtuk meg a lényeget, hogy marketing szempontból nagyon fontos, de a város jövője, ami mindennél fontosabb, mert nincs más esélyünk, én úgy gondolom, tehát lehet itt azon vacillálni, meg Facebook posztokat kiírni, hogy de teremtsen a polgármester munkahelyeket, ez a világ nem így működik már, fel kéne ébredni, tehát a legtöbben benne ragadtak a 70-es években is, azt hiszik, hogy azokkal a módszerekkel, azzal a tudással ráadásul most lehet, bár nem lehet. Nem lehet, a tudás naponta változik egyre gyorsuló ütemben. Ezt kellene felfogni, de hát magyarok vagyunk, a tanult tehetetlenség és az, hogy jaj, ha rossz is, akkor is inkább nem változtatunk, mert azt legalább ismerjük, így nehéz előre jutni, de polgármester úr és a város vezetése felismerte, amellett, hogy ezt is, bocsánat már megint, de annyi minden felötlik bennem, meg így a gondolatok, ahogy egymásba öltik, hogy arról beszélünk mindig, hogy akár az ország, de egy-egy térség, azon belül különösen nagykunság, hogy erőforrás hiányos. Nem így van. Amit mi is kutatásokat csinálunk, egyre világosabb, hogy egyáltalán nem erőforrás hiányos, nem tudja az ott lakó nép rendesen ezeket az erőforrásokat kihasználni. A legnagyobb gond a humán erőforrásokkal van. Igen, a humán erőforrásokkal. És utána majd ezután jöhet a kövezés. Úgyhogy polgármester úr ezt és a városvezetés ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy mondom, nyilván a marketing ma minden, tehát sokszor ma már a terméket eladni fontosabb, mint maga a termék, pedig ez nem így kéne, hogy legyen, de itt abszolút az működik, hogy a város jövője, és az nem lehet más, csak a tudás. És most itt senki ne csak az akadémikus tudásra gondoljon, de arra is. Azért most már, ha csak a mezőgazdaságra gondolok, mert nálunk azért az elég hangsúlyos, aki még mindig ott tart, hogy majd nagy táblás, kukorica, meg búza, meg mit tudom én, feldolgozatlanul csak learatva, majd abból megélünk, nagyon rosszul gondolja. Tehát, hogy ezeket a tudást, akár a precíziós mezőgazdaság 3.0, 4.0, de mondhatnék bármit a vízgazdálkodástól kezdve, az egészséges életmódon át a termálvízig, a gyógyvízig, és így tovább a klímaváltozásig, új kártevők megjelenéséig, a városokon belül, hogy most is szentségtörést követek el, hogy minél kevesebb legyen az aszfalt, minél több aszfaltot feltörni, valódi városközpontokat, hogy a hőszigeteket minimalizálni, hogy kisújszálláson is, ahogy átmegy a négyes, hogy egyszer, én nekem ez az álmom, hogy egy normális városközpontot, ahogy ezt már akár Kopenhágában Jangér megcsinálta évtizedekkel ezelőtt, hogy amit régen lebetonoztak, hogy az autóké legyen, vissza kéne adni az embereknek a város, nem az autóknak építeni. Felejtsük már el ezt az amerikanizált őrületet. És igenis, kisújszálláson is. Én ezt megmondtam is most a rádió nyilvánosság előtt, hogyha ez elhangozhat. A Rákóczi utca, a Szabadság utca és a Piac utca között lezárni, teljes mértékben kitiltani a forgalmat, feltörni az aszfaltot, és élhető közösségi térré tenni, ahol sétálni lehet, kerékpározni lehet, ahol az emberek találkozhatnak, ráadásul több iskola is van, tömény életveszélyben vannak a gyerekek, kamionok száguldoznak, motorosok száguldoznak, aranyifjak száguldoznak a luxus autóikkal, amikor ők úgy gondolják. Nem gondolom, hogy ennek a pár tucat embernek az érdekei fontosabbak, mint több száz emberé, és különösen abban a gyerekeké. Valamint az ott lakóké, tehát, hogy folyamatos zajterhelés, rezgés, pollenek, por, én nem tudom micsoda, a teherautók a közlekedés által, el se lehet mondani, hogy mennyi kár okozás folyik, és nem csak kisújszálláson, hanem sok más településünkön is. Ugye amikor régen annak örültek, hogy attól fejlődik a település, ha majd jön be a forgalom, hát most ennek elértük az ellenkezőjét. Szóval, hogy ezek eljussanak az emberekhez, nyilván itt a divatos érzékenyítés szükséges, el kell mondani nekik, el kell magyarázni, hát ha 151 ére megértik, és így tovább, tehát ezek nagyon fontosak is. Én úgy gondolom, hogy a nyilván anyagiakból mindig hiányt szenvedünk, de már az erkölcsi támogatás is az egy nagyon fontos dolog, úgyhogy ezt a város vezetése részéről abszolút érzékeljük, és úgy, hogy a kölcsönös előnyök alapján. És hát ugye nyilván itt még a marketingben mindig csak azt értjük az átlag tudásban, hogy hát akkor mi kerül ki a Facebookra, az Instagramra, akár a médiába, én nem tudom. Azért ne felejtsük el, hogy mi amellett, hogy kutatunk, és ugye itt kifejezetten Vasvári Mária kolléganőmre és most rá, magamra gondolok, hogy mi angolul és magyarul cikkeket jelentetünk meg, kutatási eredményeket jelentetünk meg, konferenciákra járunk itthon és külföldön, és mi is végezzük a marketinget. Tehát ez is egy marketingje a városnak, amit mi a tudományon keresztül művelünk.
2: Kisújszállásról, mint a tudománybarát település mozgalom tagjáról, küldetéséről beszélgettünk dr. Habil Kovács Tiborral, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem tudományos főmunkatársával, a Kisújszállási Tudománybarát település munkacsoport vezetőjével.

0: Kedves hallgatóink, elhangzott a közélet. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea.
1: A nap imája.

Könyörgöm, édes Jézusom, adj békét a kereszténységnek, adj elegendő termést minden keresztény országnak. Tartsd meg, Uram, barátaidat szent szolgálatodban, térítsd meg ellenségeidet, s fékezd meg gonoszságaikat. Könyörgöm, Uram, királyok királya, az egész világ uralkodóiért, egyesítsd őket a te szellemedben, hogy soha se vezessenek gonosz háborút akaratod ellenére és a lelkük kárára. Könyörgöm, édes Uram, minden szükséget szenvedő keresztényért, hánykolódjanak bár a tengeren, sínylődjenek betegségben, börtönben, nyomorban vagy gondban. Szolgáljon vigasztalásukra a te kegyes jóságod, s ne veszítsék el kegyelmedet soha. Könyörgöm hozzád, égi Atyám, minden keresztény lélekért, akik ma válnak meg a testüktől. Mentsd meg őket, irgalmas Istenem, s légy kegyes hozzájuk az ítéletkor.

0: Mai összeállításunk munkatársai Német Tamás, Sinkovics Andrea és Somosvári Eszter Anna nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: London szimfonikus zenekar felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
1: 14 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! A Rákóczi Szövetség 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad július 8-a és 15-e között a Diaspora program keretében. A 2016 óta működő Diaspora program minden évben lehetőséget teremt a magyar gyökerű izraeli fiataloknak arra, hogy felkeressék Magyarországot és találkozzanak kortársaikkal. A diákok magyarországi időtöltésük során felfedezhetik Budapest nevezetességeit, valamint ellátogatnak az Emplénbe. A nyár folyamán a Diaspora program keretében összesen 24 országból közel 800 gyermek érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba, hogy erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön a közösségi oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a korábbi projektekből kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el. A beruházás keretében először egy második vágány terveit készítik elő Szabadbattyán és Lepsény között. A projekt része lesz egy vonat befolyásoló biztonsági rendszer kiépítése is Székesfehérvár és Lepsény között. Ez ugyanis feltétele a 160 km/h sebességnek. Első alkalommal szerveztek katolikus ifjúsági találkozót a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye román ajkú fiataljai számára. A résztvevők július 2-a és 5-e között közösségi, lelki és kulturális élményekben gazdag napokat töltöttek együtt Brassó Poyanán. Az eseményen Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is részt vett. A találkozó célja az volt, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak az ismerkedésre, a közösség építésre és hitük elmélyítésére. A főegyházmegye ifjúsági pasztorációs irodájának munkatársai mellett számos pap, előadó és önkéntes is hozzájárult a program sikeres lebonyolításához, írta meg a Magyar Kurír. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele, írták. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ és partvédelmi ügynöksége, a Frontex pénteken. Hazánk időjárásáról napos, gomoly felhős idő várható északkeleten, egy-egy zápor, zivatar kialakulhat, vásutt nem lesz csapadék. Kedves hallgatóink, a következő híradás 15 órakor lesz.
0: Következzen a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban, hogyha vágyt fülűek egy pár percet belehallgatnak a hamarosan fölcsendülő muzsikába. Elsőre kitalálják, hogy a barokk aranykorában vagyunk. A megnyerő dallamosságból talán még arra is, és joggal következtetnek, hogy az

meg Imola közelében egy kis helyiségben, Rosignanóban, és 1713-ban Rómában halt meg immár Olaszország szerte ismert muzsikusként, színházi hegedűsként és zeneszerzőként, olyan nagy zenei központok muzsikusaként, mint az Ottoboni vagy a Pamfili paloták. Tanulmányairól annyit tudunk, hogy egy kis vidéki falu San Savino káplányának volt a tanítványa, később Faenzába és Lugóba ment, ahol tovább képezték őt, ahol zeneelméleti ismeretekre tett szert. Később a bolognai hegedűművészek mellett tanult, nevezetesen Giovanni Benvenutitól és Leonardo Brunolitól. Rómába kerülvén először a Tordiona színház hegedűse volt, majd a San Luigi di Francesi kápolna zenekarának lett a hegedűse. A kor szokásainak megfelelően igyekezett pártfogókra találni, első művét ő maga küldte el a faenzai Fabrizio Laderchi grófnak. 1681-ben jelent meg a Rómában élő Krisztina svéd királynőnek ajánlott 12 trió szonátája orgona basszó kontinúval. Ezek közül hallunk most kettőt, a londoni barokk együttes előadásában az élükön Charles Medlam a G-dur és a G-moll szonátát halljuk.

Az elhangzott szonáták megjelenését követő évben, 1682-ben Arcangelo Corelli a San Luigi de Francesi zenekarának lett első hegedűse, ahol egészen 1685-ig működött. Úgy tűnik, hogy a svéd királynőnek, Krisztina királynőnek szánt ciklus sikert aratott, hiszen újabb 12 szonátát jelentetett meg, immár nem orgona, hanem csembaló kísérettel a kacifántos cím, 12 kamara trió szonáta két hegedűre, nagybőgőre és gordonkára vagy csembalóra. 1713. január 8-án Rómában halt meg. Következzék tehát két trioszonáta az Opus 2-es sorozatból, az E-moll és a G-dur trioszonáta, ismét a négy tételes lassú-gyors tételrendet követi. A London Barok együttes érint Charles Medlem, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk a viszonthallásra.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Második rész.

Nagy kerülővel teszem meg az utat, s otthon gondosan kerülöm, hogy a bárány szóba jöjjön ismét. Hadd beszéljünk inkább vidám régi dolgokat, sőt, azt sem bánom, ha némi politikát. Jóféle magyar embernek ebből is kell egy kicsi, bár általában és feltűnő módon tilos itt nálunk. De így ebéd után s bizalmas családi körben, ha jól fogom fel, egyenesen honpolgári kötelesség, hiszen megszűntek a pártok, ahol virágzott ez a gond. Alakul a világ, mondom. Igen, megindult volt, feleli sógor. Még csak azt akarom megkérdezni, hogy az erdei munka alatt, amikor hetekig éjjel-nappal egymás között vannak, szoktak-e e félékről beszélgetni? Politikáról-e, mondja sógor. Arról. Nem igen, feleli. Hallom, valaki nagy megfontolással jön felfelé a grádicson. Arra nézünk, s hát a Gáspár öcsém komoly feje bukkan elé az ajtóban. Mondom neki, hogy éppen jókor jöttél, mire udvariasan és egy kicsit rejtelmesen mosolyog. Ahogy kezet szoríthatunk, mi ketten, s ők is ketten, már viszem is őket a másik szobába, ahol én ütöttem vendégtanyát. Itt mégsem vagyunk senkinek láb alatt, s nyugodalmasabban tudunk beszélgetni is. Azt kérdi Gáspár, amint leülhet mindjárt, hogy mi hasznát vehetjük neki, ha már olyan jókor talált jönni. Mondom, hogy sógorral ketten megbeszéltük a világ folyását. Most éppen az erdei munkásoknál tartunk. Azt kérdezte sógor úr, szól belé a házigazda, hogy mi politizálunk-e, amikor együtt vagyunk az erdőn. Gáspár egy furcsa fejmozdulattal elneveti magát. Itt nálunk más beosztás van, mondja. Milyen? Olyan, feleli Gáspár, hogy mi dolgozunk, s más politizál. Gondolom, innét a síkmezőről visszaszorítom Gáspárt az erdőre, de mindjárt kiderül, hogy ő nem is ment el onnét. Ott dolgoztak, mondja, vagy tizen, s egyszer egy napon két csendőr ereszkedett hozzájuk. Felszólította őket a két csendőr, hogy vegyék elé a személyazonossági bizonyítványt. Ilyen bizonyítványa csak neki volt egyedül, s no még egy öregnek is, de az nem az övé volt, hanem egy másik emberé, aki Szőke. Előbb az öregét nézték meg a csendőrök, de ahogy nézi az egyik, egyszerre a szemébe tekint az öregnek, s azt mondja, magának barna szeme van, vén csaló. Abban a helyben félreállították az öreget, s nézni kezdik az enyémet. Abban nem kaptak semmi hibát, az igaz, de a többinek nem volt bizonyítványa, sem igazi, sem hamis. Miért nincs? Kérdezi a csendőr. Azért nincs, mondja az egyik, mert mi tévedésbe estünk. Miféle tévedésbe? Azt gondoltuk, hogy fát vágni jövünk, de most látjuk, hogy szavazásra. Erre megharagudtak a csendőrök, folytatja Gáspár, az egészet el akarták kísérni. Végül valahogy mégis megkegyelmeztek. De az öreget úgy elvitték, hogy 4 nap múlva érkezett haza, mivel egyik őrs a másiknak adogatta. Hát, az erdőn is így van, mondja Gáspár. Mulat rajta, én dohánnyal kínálom, hogy eressze füstbe az egészet. Olyan jól telik az időnk, hogy kár volna otthagyni az erdőt, de most már a munka, az életmód s a kereset felől szeretnék egyet és mást megtudni. Nem nagy kívánság, azt mondja sógor, s mindjárt el is beszéli ezt az utolsó erdei működését. Először azonban alapot vet neki, s a farkaslaki nép helyzetét magyarázza, ha esetleg nem tudnám. Az élelmet nagyjából megtermi ez a föld, de a pénzt adóra s a ház szükségeire csak is fából tudja kiszorítani az idevaló ember. Még a nagyobb gazdák is. Különösen ősz közepétől tavasz közepéig mindenki a fán van rajta, mint a harkály. S mivel annyi erdeje csak igen-igen kevésnek van, hogy a magáét pusztíthassa, idegenbe járnak erdei munkára, vállalkozóknak. Így történt most is, folytatja sógor. Ezelőtt 5 héttel elindultunk 8-an. Idevaló szenesek hozták a hírt, hogy a szederjesi erdőbe munkás kéne. És egy újabb fordulatnál már a vállalkozó üzente is a szenesektől, hogy mehetünk. Így aztán 8-unkat feltarisnyáltak az asszonyok, és elindultunk gyalog. 40 kilométer volt.
Ott a helyszínen két pártra szakadtunk, mert egy kalibában nem fértünk volna el. Két kalibát csináltunk. A vállalkozó megmutogatta az erdőt, aztán neki mi a fának. Amikor 4 hét múlva számadást csináltunk, még 1000 lej kereset sem jutott egyre, csak 960. Ez mennyi napjára? Ugye csak 32 lej. Ebből még élelmezték magukat, s dohányt vettek. Gyenge mesterség, akármennyit gondolkozunk rajta. Ki volt a vállalkozó, kérdem. Zsidó ember, mondja a sógor. Mégis furcsa, gondolom magamban, hogy ilyen ügyes és értelmes férfiak, mint ez a sógor, ne tudjanak többre menni ennél. Tűrhetetlen dolog. De hol kéne megfogni vajon, hogy segíteni lehessen? Talán szervezkedni kéne, s megállapítani a bért. Sógor azonban legyint, hogy a nép nem olyan. Hát akkor álljon össze 8-10 falusi ember, s legyenek ők a vállalkozók együtt. Azt még úgy sem lehet, mondja Gáspár. Miért ne lehetne, kérdem. Nagy szakértelemmel magyarázza az öcsém, hogy micsoda utánajárás és mennyi kérvényezés kell, amíg vágatási engedélyt lehet szerezni. Érteni kell jól a román írást, és érteni kell a hatóságokat. Kanyarog sokat az út, amíg ledőlhet az első fa. Az ilyen kanyargást csak az urak értik, és aztán az úr az urat jobban megsegíti, ha zsidó, ha más. Indulat nélkül, s mint a törvény szövege, olyan szárazon kopognak a szavai, ahogy az eredményre tér, és mondja. Mi pedig csak magunkra vagyunk hagyatva. Dolgozunk, adót fizetünk, állami iskolát építünk, vasárnap templomba járunk, s egyszer-egyszer szavazunk. Ennyi az egész. Lehajtott fejjel, csendben ülünk, mintha a keresztet tettük volna fel a falu tetejébe. A sors mélyén egyek vagyunk. Elsőnek sógor szólal meg, mert benne van a legtöbb világiasság és bizakodás. Ne búsulj, Gáspár, emeli is fel a fejét, mert ha nem búsulsz, mondok egy jó hírt. Úgy áll az öcsém feje, mint a kalász. A szederjesi erdőben, mondja sógor, ezen az utolsó héten minden éjjel szólott a rigó. Mi azonban nem szólunk, mert mindent vártunk volna, csak éppen ezt nem. De amikor sógor megmagyarázza, hogy a rigók éjjeli éneke jobb sorsot jelent a népnek, akkor Gáspár is nagy madárpárti lesz egyszerre. Sőt, a barátságát az összes állatokra kiterjeszti, különösen az őzet és a mókust dicséri szer felett. Nyilvánvaló, hogy ez a kettő meg is érdemli a dicséretet, bár a gazdasághoz egyik sem teszen hozzá, hanem csak elvesz belőle. Nem csoda tehát, ha tudni szeretném barátságának okát. S miért szereted éppen ezeket, kérdem. Örökké megvidámítanak, ha látom, mondja Gáspár. Már is megvidámították, pedig csak beszél róluk. Ritkán is láttam ilyennek, mert túlzott szemérmességgel az érzelmeit mindig titkolni szokta, mint általában az egész család, a miénk. De most elveszti természetének fékjét, s olyanokat mond, hogy legénykorában mindig őzet vagy mókust szeretett volna kedvesének fogni, s ez a vágyakozása most is megvan, csak hogy nem a kedvesének fogná jelenleg, hanem a kicsi leánykának.

Folyik megdagadva jókedvünk folyója, amikor új patak ömlik belé. Öreg már ez a patak, sok időt látott itt a havasok alatt. János bácsi jött a szomszédból. Nem kell sok bíztatás neki sem, füstre kap hamar. Aztán nagy ünnepélyességgel jelenti ki, hogy micsoda évfordulót ünnepel a mai napon. 50 esztendeje éppen, hogy a szuszt ki akarták venni belőle a farkaslakiak. A dolog úgy volt ugyanis, beszéli a maga történelmét, hogy ő árva fiú volt itt a szomszéd faluban. Isten úgy akarta azonban, hogy szolgalegénynek ide kerüljön farkaslakára egy nagy gazdához. Megszerették, s olyan formán tartották, mint családból valót. Ő is azt gondolta, hogy itt nem volna helytelen megfogantozni, mivel egy ügyes leány is van, s nagy gazdaság. Addig, hogy kiszolgálta a katonaságot, s a leányt is megígérték neki. Igen, de erre úgy megbojdultak az idevaló legények, hogy nagypénteken éjjel fejszével rámentek. Ott folyt le a csata a Tornácban, s az volt a szerencse, hogy az egyik kezével a legalsó ruháját kellett tartania, mivel az ágyból szöktették fel. Ha az a keze is szabad lett volna, ott a hajnal valakit halva kapott volna. Így csak a Tornácot vágták össze, aztán pedig elfutottak. S többet nem jöttek vissza, kérdem. Nem, feleli János bácsi, mert én megmondtam, hogy aki ide még egyszer béjő, az élve a gombot nem viszi ki. Rebbenve nézi a füstöt, mintha egy-egy fa volna minden elmúlott esztendő, s ő egymás után azokra szállana. Aztán az igazságot tömörítve így mondja. Megszolgáltam a birtokot, mert mindenért meg kell fizetni, pénzzel vagy türelemmel. Ezt Sógor és Gáspár is fennszóval osztja, s úgy osztanám én is, ha némaságba nem húznának a gondolataim. De a történet, amelyet elbeszélt János bácsi, újult erővel a sebeket juttatja eszembe, miket a nemzetem manapság lázasan hordoz. Utána azonban hálával és bizakodással gondolok a népre, amely ezer esztendőn keresztül védte földjét és őrizte lányait. Együttesen és faluk szerint is külön. Csak az a réteg, amely a nép felett áll, és állítólag vezérli őt, csak az nem védte gazdaságát, és az nem őrizte lányát. Bizony, két utat járt a kétféle magyarság, s akik most ennek az eredményét látjuk, félelem és kétség kínoz minket, hogy mit hoz a jövendő. Sokan keressük, nyíltan és titokban, a megtisztulás útját, s annyit már is biztosan tudunk, hogy a kétféle magyarság közül helyesebben a nép cselekedett. Pedig őt nem tanították történetírók, mint az úri magyarokat, sem filozófusok és más tudósok. Mit csináljunk tehát? Gondolom, forduljunk vissza a néphez, és tanuljuk meg tőle, ami jó. S ami jót tanulunk, tömjük bé azzal a szakadékot, amely sötéten tátong a két magyar közt. Jobb, ha ezen módulag mi csináljuk ezt, mint hogy álorcás idegenek mérges jelszavakat ültessenek a szakadékba. Pedig ma ez történik, s holnap talán már holttestek hullanak a két magyar közé, s akkor temető fogja elválasztani azokat, akiknek jó és közös sors szerint egymáshoz kéne tartozniok. A bölcs és igaz nemzetet áhítjuk, amelynek címere a nép, s lehetetlen, hogy oly sokan hiába áhítanók, gondolom magamban, és akkor egyszerre eszembe jut, hogy holnap a feltámadás ünnepe lesz. Ugye, Gáspár, holnap elmegyünk a templomba, kérdem. Oda egyszer el, mondja Gáspár. János bácsi is csatlakozik a szándékával, pedig az ő számára megnyúlt erősen a templomig az út, de hát mégis oda megyen el inkább, mint a temetésre, ám bár azt is érdemes volna megtekinteni, holnap temetik Zsuzsi nénit. Gáspár nevetve újságolja, hogy ma hajnalban nagy ijegység szintere volt a bíróháza.
Vagyis az történt, hogy amikor elszélettek a virrasztók, egy kicsi szenderedésre megbújtak a háziak is, meg az a néhány rokon is, aki ott maradt. Két hosszú pad van a ravatal mellett, és arra a kettőre egy-egy öregasszony jutott. Hát oda lefeküdt a kettő. Az úr pedig, vagyis halottas huszár, csak úgy ültében szunnyadozott a pad végén. Egyszer azonban arra riadt fel, hogy valaki leszökött a ravatalról, s a földön nagyot suppant. No, erre megszökte magát az úr, mint a nyúl, s padokon, székeken keresztül menekülni kezdett kifelé. A külső szobában ledöntött két embert is, úgy került ki a tornácra, s még ott is futott. Hát mi történt? Kérdem. Az egyik vénasszony leesett a padról, feleli Gáspár. Sógor is tud egy esetet, amikor Malomfalván a halott felült a ravatalon, de úgy meg volt szeppenve, hogy azt sem tudta, mit kérdezzen hamarjában a gyászolóktól.

Beszélgetünk, és így telik este feléig az idő. Akkor Gáspár készülődni kezd haza, hogy a teheneket megitassa. Mivel János bácsinak is efféle gondjai vannak, magam is Gáspár mellé csatlakozom. Megyek véle át a szülői házba, hát ha a nyugalmamat ott ismét megtalálnám. Mert furcsa nyugtalanság bizserget, néha meg is mar. Pedig nevettem is sokat, amióta itt ülünk négyen, csak éppen a nemzeti gondot és a szakadékot nem tudom felejteni. Mint vergődő gyermek, anyámat kívánom látni, hiszen ő olyan bölcsen és megnyugtatólag tud szólni, hogy lelki és szívbéli vihar egyaránt lecsendesedik szavára. Indulunk is Gáspár öcsémmel ketten. Kimegyünk a kapun, és szótlanul állunk az útba. Öcsém ünnepi tisztelettel egyengeti lépteinket, s tőlem várja a szót, hogy bármiben eligazíthasson, amiben lehetséges. Az erdei munkások sorsa gomolyog az eszemben, s hirtelen azt gondolom, hogy valami ügyvédet kéne szerezni, aki megcsinálná az engedélyírásokat, s eljárná a hivatalokat. Akkor talán csoportokba állhatnának, mint vállalkozók. Mondom is ezt Gáspárnak, de ő hiába valónak tartja. Az élet nem engedi meg, magyarázza, hogy úgy lehessen, ahogy lenni kéne. Hanem kétfelé küszködünk, az urak egyfelé, s mi falusiak másfelé. A nép jó része már nem is jár magyar ügyvédekhez, hanem inkább románhoz megyen, aki mégis sikeresebben tudja forgatni a dolgot, s nem drágábban egy szikrával sem. Nem tudom, mit mondjak neki, mert küszködnek csak ugyan a magyar ügyvédek is, s nem volna helyén való, ha éppen Gáspár előtt fejtegetném, hogy a vezető réteg azért küszködik ilyen nagyon, mert elszakadt a néptől. A felfogást kéne megváltoztatni, hogy javulhasson mind a kettőnek a sorsa. Már jövögetnek, mondom, az ügyvédekben is a fiatalabbak, s akkor másképpen lesz. Éppen akkor béköszön öcsém egy kapun, s ahogy arra tekintek, hát fent a tornácban egy sárga bőrű vénember áll, botra támaszkodva, de nagyon bugyután áll, s nem is köszön vissza nekünk. Ismeri-e bátyám? Kérdi Gáspár. Hogy nem mondom. Apámnak nagy vetélytársa volt. S megtudakolom, ha már olyan sárgán és bugyután állott, hogy mi baja van az öregnek. Úgy mondja Gáspár, hogy a rosszaság győzte le. Nem tud semmit felfogni, sem cselekedni magától. Ha nem ügyelnek, önmagát is összegazolja, mint a kicsi gyermek. De van egy pálcája, s azzal jókat szokott a feleségére sújtani, ha elérheti. Ezt az egyet tudja. Vénkori hülyeség az ilyen, oktatom Gáspárt. De arra gondolok rögtön, hogy ennyire megöregedtem, s falusi emberben eféle beteget még nem láttam soha. Mondom is öcsémnek, hogy az úri embereknél elég rendes betegség ez a vénkori hülyeség, de falusiban csodálom. Van még egy, szaporítja Gáspár. S mitől kapják? Tudakolom. Az a másik a szerelemből kapta. Fajtalan volt. Öcsém nevetve billenti helyre, hogy éppen ellenkezőleg. Nem volt az fajtalan szegény, csak szerelmes volt, de elválasztották tőle az asszonyt, s bújában kapta a csendes megzavarodást. Látom, ez nem igazi. Azért a másikra térek vissza. Így derül ki, hogy a forrást, melyben az öreg bugyutasága rák módjára lappang, valahol a csíki határszélen kell keresni, Békás tájékán, a Kalugyer barátoknál. Ott járt ugyanis esztendőkkel ezelőtt a Kalugyer barátoknál, s valami ügyében imádkoztatott vélük. Úgy látszik azonban, hogy abban az ügyben nem az öregnek volt igaza, mert az átok őt fogta meg. Csodálkozva kérdem, s az ilyenben hisznek az emberek? A többség igen, mondja Gáspár. Ha valakinek ádáz haragosa van, vagy nagy kárt teszen neki egy ismeretlen, akkor már fut a Kalugyerekhez, s átkoztat azokkal. Hol az egyiket, hol a másikat meg is fogja az átok. Emiatt aztán fél a nép, s aki kárt csinált, hamar jóvá teszi, nehogy utolérje a büntetés. Azt szeretném tudni, hogy ő hitelt ad-e ezeknek, mire azt mondja. Én se hitelt, se pénzt.
Az új nemzedékbe tartozik Gáspár, tárgyilagos, józan, sőt kimért, s mégsem szintelen, vagy éppen hűvös. A nemes előzékenység és a szigorú forma, melyet érintkezésben és mozdulatokban ösztönösen használ, valami elszegényedett kínai herceget juttat eszembe folyton. Pedig ilyent nem is láttam soha. S ha apámmal vetem össze, a természet rejtelmein ámlok, mert az apám zord havasi természetéből és forró záporából semmi sincs benne, s mégis ugyanaz. Hiába. Vagy itt vagyok én. Hallgatag és kényuraságra hajlamos, mint apám. S másrészt mezei virágok módjára tarkít az anyám derűje és játékos képzelete. A kettő együtt egészen más embert ad, mint az öcsém, s mégis ugyanaz. Tudósnak való, mint mókusnak a mogyoró.

Megérkezünk a szülői ház udvarára. Öcsém a csűr felé megy, én pedig anyámhoz, Bé a házba. Javában süt főz kicsi birodalmában. Bár a gyermekei vetekednek érte, hogy az ünnepek alatt melyikhez menjen ebédre s vacsorára, nem tudja, hova ültessen, hogy jobb legyen. Odaülök a kongregációs okmány árnyékába, ahova rendesen szoktam. És ahogy nézem őt szerető munkájában, s a tűznél meg is fiatalodva, nemzeti gondjaim lassú mozdulatokkal és lustán a mélybe úsznak, mint tengerben a nagy halak. S felettük nyugalom terjed el. Egyenesen oktalannak tűnik, hogy bármit is szóljak anyámnak, ami gondot foganhatna benne. Így szerzek örömet magamnak, s tartom meg az övét. De este, amikor ágyba kerülök, elég későn, alig hallható nesszel a sötétből sompolyogni kezdenek felém a kérdések ismét. Először apró kicsikék jönnek, s azok is puhán, szörnyű ártatlanul. Aztán nagyobbak, s egy-egy nagy is, míg végre odáig jutok, hogy a délután még jobb volt. Csak rebdes az álom, szememet fészek gyanánt, hiába kínálom neki. Már közel járhat az éjfél is, amikor éneket hallok messziről. Éppen az ablak alatt viszen el az út, s azon közeledik lassan az énekes. Nem tejjel él már, hangján és ének hordozásán egyaránt érzik, de igen, a szövegen is, mert azt fújja, hogy bánat, bánat, csokros bánat, miért raktál szívemre várat, miért nem raktad olyan helyre, honnét madár sem jön erre. Egyszerre felkapom a fejemet, s úgy mondom magamnak, az apám nótája volt. De ő nem ilyen megadással énekelte, hanem ingerkedve, mintha a lába előtt kutya helyett sárkány heverészett volna. Milyen borzasztó, hogy meghalt. Ilyen mértéktelenül sohasem kívántam, hogy éljen, mint most. S már 11 esztendeje, hogy meghalt. Mindegyik esztendőre egy kőműves jut az épülő várból, mit szívemre rak ez a nóta. Úgy érzem, mintha ezekkel a kőművesekkel zálogat adtam volna, vagy vámot fizettem volna, hogy utána átmehessek a sorompón, s ott túl ne tudjak önmagamról semmit, csak ráébredjek egyszer a reggeli fényre.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. A második részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg E-Román Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett.
1: A rádiós regénytárt hallották.

0: Edvard Grieg darabját Hakon Ausztbó játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A liturgia után egy idegenvezetés lesz a Borgo Laudato Si ökológiai központban, amely egy mezőgazdasági és állattenyésztési célokat szolgáló mintagazdaság. Végül pedig a legkiszolgáltatottabb emberek egy közös étkezésen vesznek részt a Szentatyával. A kezdeményezés 2025. augusztusában indult, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt, adta hívül a Vatikán News. A pénzügyminiszterek tanácsa pénteken elfogadja a magyar helyreállítási program felülvizsgált verzióját, jelentette ki Kármán András pénzügyminiszter Brüsszelben. Mint mondta, ezzel az előző kormány jogállamisági és korrupciós problémái miatt csaknem 4 évig befagyasztva tartott 10 milliárd euró elérhető, hazahozható lesz Magyarország számára. Kármán András kiemelte, a magyar kormány olyan fontos programokat finanszírozhat a felszabadított pénzből, amelyek összhangban vannak a gazdaságpolitikai elképzelésekkel. Új vasúti beruházás előkészítésére kötöttek tervezési szerződést a Balatoni vasútvonal Szabadbattyán-Lepsény szakaszának fejlesztésére, amelynek célja, hogy itt is két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter csütörtökön közösségi oldalán. Vitézi Dávid emlékeztetett, a korábbi projektekből kimaradt a Székesfehérvár és Balaton közötti szakasz, ennek pótlása indulhat el most. A beruházás keretében először egy második vágány terveit készítik elő, Szabadbattyán és Lepsény között. A projekt része lesz egy vonatbefolyásoló biztonsági rendszer kiépítése is ezen a szakaszon, ez ugyanis feltétele a 160 km/h sebességnek. 2 órás figyelmeztető sztrájkot tartottak a munkavállalók az IKEA mindhárom magyarországi áruházában csütörtökön, tájékoztatott a kereskedelmi alkalmazottak szakszervezetének alelnöke. Kis Alíz elmondta az MTI-nek, a figyelmeztető sztrájkban összesen 300 dolgozó vett részt. Hozzátette, a szakszervezet idén már 5-ször ült tárgyalóasztalhoz a vállalattal, és elsősorban a bérekről egyeztettek. Ám nem sikerült megállapodni, mert az IKEA azt közölte, nem tudnak eleget tenni egy nem tervezett béremelési követelésnek anélkül, hogy kockáztatnák a vállalkozás stabilitását. A szakszervezet alelnöke közölte, ha nem érkezik elfogadható ajánlat, akkor a munkavállalók készek sztrájkba lépni. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, közölték a bíróság.hu oldalon. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Hazánk időjárásáról napos gomoly felhős idő várható, északkeleten egy-egy zápor zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 24 és 31, késő este 13 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 16 órakor lesz. Tizenöt óra, 4 perc.

Az Akvarell következik, amelyben a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. A szerkesztő Csút Judit, a műsorvezető Lázár Csaba. Az elmúlt időszakban kollégáink számos kiállításon jártak, így az előttünk álló közel 50 percben virtuális hétára invitáljuk Önöket a budapesti

0: A herendi porcelán nem csak a kiváló minőség, az elegancia szimbóluma és hungarikum, hanem generációk kitartó munkájának lenyomata. A Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével létrejött kiállítás a Vigadóban, valamint szabadtéren az MMA irodaházának Andrássy úti felüli frontján tekinthető meg. Mit jelent a magyar kultúra számára, hogy a herendi porcelán manufaktúra immár 200 éve működik, és világszerte hazánk egyik legismertebb kulturális nagykövete? Erre is még számos kérdésre Turi Attila, az MMA elnöke válaszol Kovács Éva Rebeka riportjában.
1: Rangot, megbecsülést és eleganciát jelent a herend. Egy olyan kitartó munkálkodást, amelynek például az egyik jellemzője az, hogy több mint 16 ezer mintatárgyat őriz herend, tehát amióta megalakult, azóta minden egyes legyártott terméknek az öntőformáját megőrzi. Ez azt jelenti, hogy ha a Windsori kastélyban eltörik egy tányér, akkor azt le tudják gyártani egy az egybe, mert megvannak a minták. Ilyen tudással, ilyen bázissal tudtom szerint egyetlen kézműves manufaktúra sem rendelkezik a világon.
2: Miért tartotta fontosnak a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a Herend 200 kiállítást létrehozza, és ebben közreműködjön?
1: Nézze, a teremtő kegyéből rendszerváltás hajnalán úgy adódott, hogy Makovec Imre lett a Herendi Porcelán Manufaktúra igazgató tanácsának elnöke, több más jeles emberrel együtt, így például Mádl Ferenc későbbi köztársasági elnöke. És szembesültek azzal, hogy bár Herend az már akkor is azért ismert márkanév volt a világon, de ahhoz, hogy igazán ennek méltósága legyen, eleganciája legyen, meg kell újítani mind a környezetet, mind a privatizációnak nevezett folyamatba egy olyan konstrukciót kell megvalósítani, amelyben a részvényeknek a nagy része a munkásoké. Tehát maguknak dolgoznak, és nem pedig egy ilyen szocialista vagy kapitalista közegbe. Ez volt a két nagy dolog, amit meg kellett csinálni, ebben új piacok teremtődtek, és egy új arculat is teremtődött. Nem beszélve arról, és ez a harmadik fontos dolog, hogy Herend mindig is adott arra, hogy új innovációkat vezessen be a gyártásba, magyarul művészi termékeket, művészi gondolatokat is kipróbáljon, ahogy itt vezérigazgató úr mondta, minden napra egy újdonság Herendnek, és erre Schrammel Imrét alapító tagunk kérték föl, aki az ő zsenialitásával és tehetségével megalkotta azokat a karneváli figurákat, amelyeket a kézműves szaktudással ki tudtak festeni azokkal a mintákkal, amik erre egyébként tányérokra, csészékre és egyéb dísztárgyakra alkalmaznak. Tehát ő alapanyagként, szellemi alapanyagként tekintett arra a több száz éves szaktudásra, ami Herendet jellemzi.
2: Hol találkozik Herenden a kézműves hagyomány, a művészeti alkotás és a korszerű innováció?
1: Az egyik az az állandó megújulás, tehát ez a kísérletezés, ha azt mondom, hogy minden nap egy-egy új művészeti termék, az természetesen nem azt jelenti, hogy ezek sorozatgyártásba is kerülnek, de Herend nagyon-nagyon komoly forrásokat fordít arra, hogy meghívjon művészeket, hogy újakat találjon ki, amiről pontosan tudjuk, hogy ennek pár százaléka, ami valójában meg fog valósulni, nem azért, mert ne lennének jók, hanem mert a piac nem biztos, hogy mindegyiket respektálja. Tehát Herend egy nagyon jó egyensúlyt tart a régi megszokott minták és termékek, illetve az új innovációk között. És az új innováció egy olyan tárgyegyüttesbe, amit hát valljuk be, főleg Magyarországon, de azt hiszem, hogy a világban is elszoktak az emberek attól, hogy ilyen elegáns és egyébként ilyen értelemben sérülékeny is termékeket használjanak. Nem úgy nőttünk föl, hogy herendiből ittuk reggel a kávénkat, ugye? Tehát ezekhez a tárgyakhoz való viszonyunk az már kicsit múzeumi tárgy, kicsit olyan arisztokrácia persze, de hát ezeket lehet használni, tehát egy herendi az 200 évet is kibír, mint ahogy egyébként a példa mutatja, és egyszer ki kell próbálni, milyen herendiből teát inni, vagy kávét inni. Egy picit más. Egy picit jobban idomul a kézhez, egy kicsit jobban simul a lélekhez.
2: A herendi porcelán mögött, ahogy ön is mondta, generációk

0: a tudása és a közösségi munkája áll. Milyen üzenetet hordoz ez a mai társadalom számára, a mai fiatalok számára, azon kívül, hogy teázhatnak benne?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy nem tudom, hogy ez az üzenet átjön-e. Egy olyan világba, amelybe a zsebünkbe hordjuk a világot, amelybe minden másodpercben új és új benyomás él bennünket. Amikor én a Herenden kezdtem el dolgozni 30-33 éve, akkor naponta mondjuk egy átlagos embert ért 150-200 kép, ma 10 000. A szomorú az, hogy ebből egy sem marad meg. Tehát valójában tudatosan szinte egy sem marad meg. Ez a világ azt sugallja, hogy minden nap érdekesnek kell lenni, minden nap izgalmasnak kell lenni, minden nap valami stimulálónak kell lenni, és aki nem ilyen, az nem menő, az avit, az ciki, ez egy csapda. Ez egy olyan csapda, amelyre az életünk mehet rá. Ehelyett a Herendén azt gondolom, hogy igen, majdnem, hogy azt mondom, hogy középkori módszerrel, nagyon sok tanulással, hisz egy festőnek a betanítása közel 10 év, de azt üzeni szerintem, hogy az innováció mellett tessék elmélyülni abba, amit csinál az ember, és tessék a mély felé ásni, mert a mélyen van az a dolog, ami maradandó, amit a túlsó partra át lehet vinni, ami az elegancia valójában. Ez Herend.
0: Az előbb említette Makovec Imrének a nevét. Milyen szerepet játszott Makovec Imre Herend megújulásában, és mi az ő legfontosabb öröksége a manufaktúrának a történetében?
1: Én magáról az igazgató tanácsban végzett munkájáról csak áttételesen, akár tőle, de lényegét tekintve áttételesen tudok. Tehát a legfontosabbnak tartom ezt a fajta tulajdonosi szerkezetváltásnak a levezénylését, hisz azért emlékezzünk, hogy a 90-es években azért sorba álltak a cukorgyárainkért, a hűtőgépgyárért, és a nagy európai csatlakozásnak ugye a piacok megnyitása volt az egyik feltétele, amiből ténylegesen a piac nyíltak meg, ezek a gyárak bezártak. Itt piacot vettek az urak, és nem pedig működő gyárakat. Herend megúszta ezt, boldogan vette volna meg a konkurencia Herendet, hisz kézműves, kézzel gyártott porcelánból, hát talán a két kezemen meg tudom számolni, a világon mennyi van. Az összes többi, csak a hallgatóknak mondom, az úgynevezett matricázott termék, tehát az nem így működik. Na most ennek a végigvitelét tartom én a legnagyobb tettnek, amelyet Makovec Imre és társai megtettek, de ebben együtt, amit én föl tudtam fogni ebből a dologból, az az építészeti megújulás volt, hisz egy óriási diskrepancia volt a termékek eleganciája, és a között, hogy ezek hol és milyen körülmények között készülnek. És ez az akkor berobbanó például japán piacnál, ez konkrétan elhangzott, hogy hát a japánok szerették volna látni, hogy mégis hol készül ez a nagyszerű és fantasztikus dolog. És amikor meglátták ezeket a 70-es években épült mezőgazdasági gépgyártó csarnok szerű épületeket, indokolatlan belmagassággal és vezetékekkel a falon, akkor hát vezérigazgató úréknak komoly rábeszélő erőre volt szükség ahhoz, hogy ne forduljanak ki az ajtó. Tehát sürgősen meg kellett ezt újítani, és ezt úgy tudta megtenni Herend, hogy ez saját tőkéből, ők kitermelték ezt a pénzt, ők nem sorba álltak se EU-hoz, se a magyar költségvetéshez, hanem azt mondták, hogy innentől kezdve most mi arra fordítunk, amit nem jövünk rendbe, addig kérem szépen ezt csináljuk, ezt a dolgot. És hát Turányi Gábornak a porcelániuma, amit én azt állítom, hogy a 90-es évek egyik meghatározó és legfontosabb magyarországi épület, ez példát mutatott nem csak Herennek, hanem az egész magyar építészetnek is.
0: Ön, mint építész is kötődik Herendhez. Mit jelentett egy ilyen nagy hagyományú helyszínnek a fejlesztésében részt venni?
1: Alapvetően megtiszteltetést, és ahogy a beszédemben mondtam, nem tudom elfelejteni azt a bizalmat, amit a herendiektől kaptam. A hétköznapi munkában is, és egyáltalán a megbízásokban, ahol mindig tulajdonképpen a kortalanság és ilyen értelemben a minőség volt az egyetlen kritérium. Nem az volt az érdekes, hogy 10 évig, 20 évig kitart, hanem ahogy a Herendi kitart. 200 évig, úgy, hát ez is minimum 200 évig kell, hogy kitartson.
0: Mit láthatnak majd a látogatók a Herend 200 kiállításon, ami túlmutat a porcelángyártáson és a porcelán szépségén?
1: Porcelán egy rejtett arany, a fehér arany. Tudás, titok, innováció, kitartásból születő elegancia. És csak ismételni tudom azt a dolgot, és Makovecz Imrét idézni, ki azt mondta, hogy tudod, fiacskám, talán az elegancia fejezi ki a legjobban azt a tartalmat, amit majd átvihetünk a túlsó partra.
2: Turi Attilával, az MMA elnökével a 200 éves Herendi porcelán múltjáról, jelenéről és jövőjéről Kovács Éva Rebeka beszélgetett. A Herendi porcelán manufaktúra csúcs darabjai megtekinthetőek a Herend 200 című kiállításon, amely augusztus 30-áig várja az érdeklődőket. További információt az MMA weboldalán találhatnak.

0: Július 1-je óta várja ismét látogatóit Magyarország leggazdagabb és Európa egyik legjelentősebb egyházi gyűjteménye. A késő középkori magyarországi festészet legkiválóbb azonosítatlan mesterének, Emes mesternek a titokzatos alkotásai, a hazánkban egyedülálló és Európában is ritkaságnak számító úrkoporsó, egy izgalmas étkészletbe rejtett lőfegyver, valamint több mint 1000 műtárgy várja a látogatókat a megújult Keresztény Múzeumban. Az Esztergomi Keresztény Múzeum új állandó kiállításának koncepcióját Sarkadi Nagy Emese egyetemi docens és Koncsek Ildikó, a múzeum igazgatója dolgozta ki. Utóbbit kérdezte először a helyszínen Tóth János András.
1: A Keresztény Múzeum megújult, egy nagy generális felújításon esett át az egyébként 151 éve alapított múzeum, úgyhogy először talán a fizikai paraméterekről szóljunk. Ki támogatta ezt a felújítást, mire fókuszáltak, hogyan lett ilyen gyönyörű ez a tér, mi az, ami fontos változás itt műszakilag az épületben?
2: Kész szinten helyezkedik el az esztergomi prímási palotában a Keresztény Múzeum. Hagyományosan eredetileg is ide tervezték, 1882-ben nyitott meg itt, már korábban egy másik kiállító helyen voltak láthatók az akkori gyűjtemény egyes darabjai. A mostani felújítás az egy nagyon fontos lépés a múzeum történetében, mert 1973-ban fejezték be az előző, a mostanihoz mérhető nagy felújítást. Akkoriban ez egy modernizálást jelentett, most igazából a modernizálást egy picit visszaforgattuk az épület történeti értékeinek, a neoreneszánsz palota értékeinek a megmutatására, de ezen történeti, az örökségvédelem szempontjából is fontos környezetben mi egy modern múzeumot szerettünk volna megvalósítani. A műtárgy környezet az műszaki szempontból nagyon fontos, hiszen ezeknek a tárgyaknak fénytől, páratartalomtól függő az az állapota, amelyben mi meg tudjuk őket őrizni, de ezzel együtt be kell ide sok látogatót is engedni, láthatónak kell lenni ezeknek a tárgyaknak, úgyhogy műszaki értelemben a nyílászárók felújítása, a padló felújítása, a világítási rendszernek az átalakítása, illetve egy kicsit a klímaberendezés korszerűsítése mind egy-egy fontos lépés volt a tekintetben, hogy a mai értelemben is egy jól használható kiállító tér jöjjön itt létre. Mindösszesen 1000 négyzetmétert érintett most ez a felújítás a két emeleten. Az emeleti termek, amelyek az állandó kiállítást fogadják be, azok önmagában 800 négyzetmétert tesznek ki, és itt igazából minden egyes lépésen valamit változtatnunk kellett, és a felújítás az Esztergom Budapesti Főegyházmegye támogatásával valósulhatott meg, kizárólag a fenntartói támogatás összegéből tudtuk megvalósítani most az álmainkat.
1: Tehát a fenntartó az érsekség.
2: Igen, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, az Esztergom érsekség a múzeum fenntartója, és az ő bruttó 300 millió forintos támogatásából valósítottuk meg ezt a felújítást.
1: Külső füllel ez nem is egy olyan nagy összeg ahhoz képest, hogy itt gyönyörű új beltéri ajtók készültek el, úgyhogy megidézik a 19. századnak a látványát, új parketta van, tényleg ki van festve az egész, nagyon jó a képek megvilágítása, vagy a szobroké, az árnyékolás technika az ablakokon, tehát ugye lift már volt ugyan, de új vizes blokk, tehát rengeteg minden történt itt, és akkor nyilván egy ilyen új kiállító tér, az egy művészettörténésznek, pontosabban, bocsánat, két művészettörténésznek beindítja a fantáziáját, hogyha az állandó kiállítást újra kell gondolni, 10 egysége van ugye a gyűjteménynek, 12. 13. századtól napjainkig ölelik föl mindazt, ami kapcsolható a kereszténységhez.
2: Valóban a rendelkezésre álló összeg az szabott határokat a gondolatainknak, az elképzeléseinknek, de köszönhetően annak a lelkes csapatnak, azoknak a tervezőknek, azoknak a kivitelezőknek, illetve a múzeum dolgozóinak, köztük elsősorban a projekt vezetésével megbízott műszaki vezetőnknek, hogy sikerült ezt a pénzt a lehető legjobban felhasználni, csak célirányosan ezeket a feladatokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat hajtottuk végre.
1: A koncepcióról akkor szóljunk pár szót. A második emeleten vagyunk a kiállító térben. Mi most azt hiszem talán a harmadik teremben ülünk, vagy a másodikban. Azért itt eléggé át lettek alakítva a dolgok. Én ugye egy éve járhattam itt, pont a zárás előtt még, és azóta megváltozott a sorrend. Gyönyörűen tényleg a világítás technikának is köszönhetően nekem, ami feltűnik, hogy ugye többnyire olyan műtárgyakat láthatunk itt, amik gyönyörű állapotban vannak, restaurálva vannak néhány kivétellel. De mi volt a tematika, mi volt a koncepció, nem is tudom kihez forduljak most. Sarkadi nagyemese.
3: Egy nagy cserét hajtottunk végre, ez az, ami a legfeltűnőbb talán a látogató számára, hogy még a korábbi időszakban a magyarországi gyűjteménnyel találkozott, amint belépett a múzeumba. Most az itáliai anyag az, ami legelőször látható, egy ilyen képtárszerű elrendezésben a falakon. Valóban a korai időszaktól, a 13. századtól kezdve egészen a barokkig mutatunk be műalkotásokat. És ennek a cserének részben az volt az oka, hogy a legnagyobb termünk, ami a harmadik terem, az pedig egy elég nagy teret biztosíthasson, hát egyrészt a magyarországi, a német és osztrák alkotásoknak, hogy ezeket összefüggésben tudjuk bemutatni, egymás összefüggésében.
1: Tehát ezek párhuzamosan futnak egymás mellett a magyar alkotások, illetve osztrák, német.
3: Igen, igen, úgy szeretem mondani, hogy így összeszőve mutatjuk meg őket, hogy jól látható legyen a látogató számára, hogy ezek hogyan kapcsolódnak, stílusuk szempontjából is hogyan kapcsolódnak, illetve hogy mi zajlott abban az időszakban Magyarországon, amikor Bécsben vagy délnémet területen valami teljesen más, tehát ez így szépen áttekinthető. Másrészt a Garamszentmedeleki Bencés Kolostornak a berendezését tudjuk így egy központi helyen megmutatni egységében.
1: Hát gyönyörű, ugye ez van a harmadik terem közepén egy úrkoporsó fából, gondolom ez igazi ritkaság. Ez az egyik büszkeségük lehet.
3: Igen, ez így van, a Garamszentmenedeki úrkoporsó egy olyan szent sír típushoz tartozik, ami valóban fából készült, az alsó része az egy ilyen szarkofágra emlékeztető domborművekkel díszített rész, és fölötte egy ilyen áttört gótikus kápolna architektúrára emlékeztető szerkezet található. Ilyen típusú fából készült szent sír építmény 4 van összesen Európában, tehát rajtunk kívül 3 ismert még, német területen, Chemnitzben, illetve Zwickauban látható, őriznek egyet-egyet, és Salzburgban található még egy harmadik, tehát valóban egy kifejezett ritkaságról van szó itt Garamszentmenedeken. Ráadásul nyilván ezzel valamiféle divatot követtek, de ez helyi műhelyekben, tehát bányavárosi műhelyekben készült.
1: Ami ugye a 10 gyűjteményi egységre vonatkozóan nekem felszínesen első bepillantásra feltűnt, hogy különböző arányokban jelennek meg a kiállító terekben. Tehát például numizmatikai gyűjteményből nem igen láttam itt semmit, nem tudom most kihez forduljak, Koncsek Ildikó.
2: Igen, a numizmatikai gyűjtemény az egy nehéz falat, nagyon sok ezer tárgyunk van, már elkezdtük ennek a feldolgozását. Tavaly előtt már láthatott a közönség időszaki kiállításon ilyen tárgyakat, de jelenleg nem fért még bele a koncepcióba. Az a feladatunk persze, hogy ezeket a tárgyakat minél nagyobb arányban és részletesen bemutassuk. Erre szolgál az új online katalógusunk, amelyet szintén a mai naptól tettünk közkincsé. Ebben pont a numizmatikának egy része fog majd most szerepelni, körülbelül 200 darab tárgy, ami a szent évekkel hozható összefüggésben. Már időszaki kiállításon korábban bemutattuk, ezt most a nagy közönség is folyamatosan vizsgálhatja majd, és bővíteni fogjuk ezt a kínálatot. Úgyhogy mindenkinek javaslom, hogy látogasson el a honlapunkra, keresse meg az online fület, és ott válogathat olyan tárgyak között is, nézelődhet, amelyek nem szerepelnek az állandó kiállításon.
1: Itt a sajtóbejáráson az is elhangzott, hogy ez egy új állandó kiállítás, de vannak olyan termei, amit még lehet variálni. Tehát ha például az ortodox gyűjteményből egy-egy darabot ki szeretnének rakni, vagy néhány grafikát, amiből szintén aránylag kevés van, az megoldható egy-egy projekt keretében.
2: Igen, az emeleten két olyan terem van, pontosabban ezek közül egyik az egy folyosó, ahol változó kiállításokat is szeretnénk majd a jövőben minden évben rendezni, de a földszinten ugyancsak erre van lehetőség, ahol most is lesz egy időszaki kiállításunk, ott is alkalom lesz akár a saját anyagból is olyan részeket megmutatni, ami egyébként ritkábban látható.
1: Az újra nyílt Keresztény Múzeumnak az első időszaki kiállítása Atlasz Gáboré, aki a munkájával az eucharisztikus kongresszuson is részt vett, de azért térjünk még vissza az állandó kiállításra. Ugye vannak itt nyilván olyan darabok, amik korábban is láthatóak voltak, mert olyan alapvetőek, tehát a alapító Simor János vagy a Ipolyi Arnold püspök anyagából jó pár dolog korábban is itt volt. Mi az, ami bekerült, mi az, ami nagyon régen szerettek volna már, hogy itt legyen, és most végre itt lehet?
3: Nehéz erre példát mondani, pedig több is van. Nem hírességekről beszélünk, tehát nem tudom azt mondani, hogy MS Mesternek egy eddig nem bemutatott táblaképét tudtuk most a kiállításba behozni.
1: De azért azt elmondhatjuk, hogy MS Mester az hangsúlyosabban van itt, egy új koncepciót kapott ő is.
3: Kétségtelen MS Mester teljesen új elrendezésben szerepel most, új környezetben mutatjuk meg, igazodva a friss kutatási eredményekhez. És hát arra törekedtünk, mivel a tereink nem nőttek meg, nem változott meg a Keresztény Múzeumban rendelkezésünkre álló tereknek a mennyisége, hogy az eddig kiállított tárgyakból néhányat most kiemeltünk, és behoztunk a kiállításba olyanokat, amelyek korábban raktárban voltak, amelyekhez mondjuk új kutatási eredmény kapcsolódik. A németországi anyagban például látható olyan oltárszárny, ami több is, ami a korábbiakban nem szerepelt az állandó kiállításban. Az ereklyetartók közül is megmutatunk most olyat, ami jobbára raktárban volt, esetleg csak rövid időre került ki kiállításba az elmúlt időszakban, és az olasz anyagban is az a helyzet, hogy egy ilyen cserére került sor. Vannak olyan tárgyak, amelyek most kikerültek az állandóból, és találkozni fog a közönség olyasmivel, amit nem láthatott az elmúlt időszakban.
1: Ami szintén nagyon fontos, hogy most már legalább fél évszázada, ugye a Keresztény Múzeumnak van egy kortárs gyűjteménye, ami időközben van, mondhatjuk inkább, hogy modern, hiszen azok közül is rengetegen meghaltak. Sajnos legutóbb ugye Somogyi Győző, akinek szintén van itt képe. Tehát, hogy van egy összefüggés, és ezt is nagyon szépen tudja fémjelezni a Keresztény Múzeum, tehát nem csak a gótika vagy a középkori gyűjtemény jelentős itt, hanem ez a kortárs kapcsolódás, és ez is helyet kapott az állandó kiállításban.
2: Az alapító Simor János célja is az volt, hogy a régi művészeteket azért mutassa meg, hogy ezzel nevelje a szemlélőknek a készségét, a tekintetben, hogy a művészi minőséget felismerjék, a művészi tartalmakkal találkozzanak, és a művészek szempontjából a régi művészet megismerése azért is fontos, hogy amit tanulnak a múltból, azt a saját korukban meg tudják valósítani. És ez nem csak a művészekre, nyilván a művészetet befogadó néző seregre is vonatkozik.
1: Erre is kapnak itt a látogatók lehetőséget, van pár szép példája.
2: Igen, a 19. századból, most Simor korából egy kicsit kevesebb darab került az állandó kiállításra, a 20. századból, 21. századból egy kicsit talán több, bár összességében itt is a teremnek korlátozottak a lehetőségei, hogy hány képet tudunk kitenni, de a válogatás szempontjai azok kiterjedtek arra, hogy különböző ábrázolásmódokat jelenítsünk meg.
1: A kiállítás a nyári időszakban is már a legkíváncsiabbak előtt nyitva áll. Lesznek esetleg programok, vagy tárlatvezetések, vagy azzal megvárja Koncsek Ildikó az őszt, a tanévkezdést, mik a legközelebbi programok. Azon túl, hogy van egy új online katalógus, mik a közeljövő eseményeit Esztergomban.
2: levegőt kell most majd vennünk, de folyamatosan nyitva lesz a kiállítás. A tárlatvezetőink most már megtanulták az új kiállítást, és lehet igényelni ilyen tárlatvezetéseket. Nem csak csoportoknak, hanem egyéni látogatóknak is tudunk ilyen lehetőséget biztosítani. Múzeumpedagógiai kínálatunk is megmaradt. Gyermekeket is, fiatalokat is várunk folyamatosan. A városban lesznek fesztiválok, művészeti fesztivál, zenei fesztivál, amelyekhez fogunk csatlakozni általában kortárs művészeti programokkal. Az őszön majd csatlakozunk az Árszakra fesztiválhoz, aztán lesz a művészetek őszi fesztiválja, és mi is szeretnénk majd saját előadásokkal, akár koncertekkel is jelentkezni. Ezeknek a pontos időpontját azt majd a honlapunkon, illetve a meghívóinkban fogjuk közölni.
0: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeumban Sarkadi Nagyemese egyetemi docenssel és Koncsek Ildikóval, a múzeum igazgatójával, Tóth János András beszélgetett.

0: Fennállásának 50. születésnapját ünnepli a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum. A jeles évforduló alkalmából időszaki kiállításon mutatják be a közúti szakgyűjteményként induló intézmény történetét, az alapító Lévárdi Imre munkásságának kezdetétől a múzeumot közel 30 évig irányító Szászi András tevékenységén át egészen napjainkig. A tárlat része lett a múzeumok éjszakáján megnyílt kortárs festészeti válogatás is, amelyben Rainer Márk alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum időszaki kiállításán Turán István múzeumvezetővel Tóth Zsófia sétált végig.
1: Évente hagyományosan két nagy rendezvényünk van, az egyik a múzeumok éjszakája, ami ugye az országos rendezvényhez próbálunk vele csatlakozni, a másik pedig helyi jellegű, inkább itt Kiskörös környéken, ez az őszi születi napok kapcsán, ott általában egyfajta gépbemutatót szoktunk az udvaron tartani, és minden évben van egy vagy kettő időszaki kiállítást is nyitunk. Ez a múzeum 50-et bemutató időszaki kiállításunk, ez már tavaly november óta nyitva van, hiszen akkor ünnepelt az 50 éves fennállást, és akkor jelent meg egyébként a múzeumunknak a sorszám szerint 7. évkönyve. Általában 5-7 évente adunk ki valamilyen hasonló kiadványt, ennek egy része múzeumtörténet, másrészt pedig szakmatörténeti tanulmányok találhatók benne. Na most ez egy ilyen jubileumi kiadvány volt, ugye az 50 év kapcsán összefoglaltuk az addigi történéseket, és ab urbe condita kezdetektől fogva igyekeztünk elmesélni a múzeumnak a történetét, kisebb részben pedig a szakmának a történetét. És ez alapján állítottuk össze ugye ezt a kiállítást, és itt padlómatricák, illetve kártyaként elhelyezett tablók segítségével mutatjuk be ezt az 50 évet.
2: Igen, ez egy egészen érdekes megoldás, hogyha belépünk ebbe a térbe, akkor a plafon felé fut fel ez a talajon induló kiállítási rész, ami egy újságlap is lehetne akár, amelyen számos újságcikk található, ami az Úttörténeti Múzeumhoz kapcsolódik. Milyen szempontok alapján válogatták éppen ezeket a képeket és ezeket az írásokat?
1: Ugye az évkönyv kapcsán azt fontosnak tartom kiemelni, hogy az évkönyvnek a szerkesztője ugyan én vagyok, de az összes kollégám, mind a 13-an részt vettünk ennek az évkönyvnek a megírásában, nyilván mindenki a saját szakterületét emelte be, és kreatív szempontok alapján döntöttünk a végső forma mellett. Na most nekünk van grafikusunk is, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az egyik múzeumpedagógusunk, ő egyben grafikus is, úgyhogy a nyomdai szerkesztési munkálatokat is meg tudta csinálni, és az ő kreativitására bíztuk rá magunk. Kis Anitának hívják egyébként, a szabad említeni a nevét, kiváló kolléga és kiváló látásmóddal is rendelkezik. Itt például az első tablón, hogyha megnézzük, itt a múzeum megalakulása, és hát az évkönyvben, amik képek találhatók, azokat igyekeztünk csoportosítani. Itt még látszik a régi épület, mert nyilván a látogató, aki ma érkezik hozzánk, az eredeti régi épületből tulajdonképpen nem lát semmit, hiszen a négy falát ugyan meghagytuk, 2011-ben épült ez az épület, de a régi épületnek a négy fala, az ma a büfének a négy fala. Beépítettük az épületbe, ennyi igazából.
2: Sétáljunk közelebb egy kicsit, hogy akkor én is láthassam ennek az épületnek a képét. Itt van a közúti szakgyűjtemény új épülete, ugye? És akkor a régi útmesteri telep helyén épül a közúti szakgyűjtemény, ez a két cikk, amit itt látunk.
1: Ugye tudni kell, hogy nekünk a leánykori nevünk, ma ugye úttörténeti múzeum vagyunk, de a leánykori nevünk az a közúti szakgyűjtemény. Ez minősítés tekintetében ugye múzeum, ahhoz, hogy múzeum legyen egy intézményezés, sokkal több feltételnek meg kell felelni, és mi 2017 óta rendelkezünk múzeumi ranggal, azóta részei vagyunk ugye az országos múzeumi hálózatnak tematikus múzeumként. Előtte hosszú évtizedeken át közúti szakgyűjtemény volt a nevünk, és hát itt látszik ugye az eredeti útmesteri épület, ami aztán átalakításra került, és ott nyílt meg a közúti szakgyűjtemény. De itt mellette például egy másik fotón még látszódik Lévárdi Imrének, ugye az alapítónak az egykori mini múzeum, abban a kis épületben ott volt berendező.
2: Hát egy egészen kis ajtó látszik egyelőre ebből ezen a képen, de hát ugye itt az épületen belül is kaphatunk ízelítőt abból, ami Lévárdi Imre gyűjteménye volt eredetileg. Lépjünk tovább, ugye a rendszerváltás korszakáról is egy külön kártyalapnyi tabló emlékezik meg.
1: Ugye itt láthatjuk a felújítási munkákat, láthatjuk ugye a területbővítési munkákat, illetve láthatjuk a nagy gépeinket, amik a 80-as években, jellemzően a 80-as években kerülnek ide a múzeumba. Például egy életképet láthatunk, társadalmi munka. Ugye társadalmi munka a 90 előtti világban ez egy elég hagyományos dolognak számított, és a kiskörösi üzemmérnökségnek, illetve az ott dolgozók családjai végezték mondjuk a gépeknek a fenntartását, újrafestését, állagmegóvó festését ebben az időszakban.
2: Igen, és itt éppen egy hölgy végzi ezt a festést, hogyha jól látom ezen a képen.
1: Igen, elég veszélyes munkát végez, mert ha jól látom, valamikor nyáron készített, ez egy bitumen melegítő üst egyébként, amit éppen festeget, amit rettentően szeretnek a darazsak, úgyhogy óvatosan kellett vele bánni.
2: Micsoda kulisszatitkokat tudunk meg, hogy melyik az a gép, amit bizonyos rovarok előszeretettel látogatnak.
1: Hát ugye a darázs a meleget szereti ugye a szaporodáshoz, és hát a bitumen melegítő az jellemzően fekete, úgyhogy még szívja is magába a napot, vasból is van, úgyhogy első rangú célpont a számára.
2: A Keszthelyi kiállítás 1988-ban feliratú kép az, ami előtt most állunk. Ugye ez egy konferenciához kapcsolódik.
1: Így van, ugye a mi múzeumunk, mint említettem, ugye a Magyar Közút Nonprofit Zrt., illetve a közútkezelőnek a fenntartásában működik, és működött. Ez azt jelenti, hogy amikor mondjuk szakmai rendezvények vannak bárhol az országban, akkor mi nagyon sokszor viszünk oda időszaki kiállításokat, sőt olyanok is vannak, hogy valamelyik gépünk állandó kiállításként le van telepítve. Ilyen van Szegeden, van Miskolcon, van Budapesten is, és hát ezen a Keszthelyi kiállításon itt éppen a magyar aszfaltútépítésnek a 125 éves fennállását ünnepelték, erre készült egyébként Tóth László múzeumvezető jóvoltából egy kétkötetes kiadvány, illetve egy időszaki kiállítás is.
2: És hogyha tovább sétálunk, akkor láthatjuk azt is, hogy ugye Szászi András vált a gyűjteménynek a vezetőjévé, aki utána, hogyha jól számolom, akkor 30 évig vezette a gyűjteményt.
1: 28 évig egészen pontosan, nem sok híja volt neki, és az az érdekesség egyébként, Szászi András, az alapító Lévárt Imrének az unokája volt, úgyhogy őt ilyen családi kapcsolatok miatt találták meg először, de hát ő egyébként közlekedésmérnökként végzett, úgyhogy teljesen szakmába vágott neki a feladat. Tóth László Laci bácsi már a 90-es évek derekán nagybeteg volt, úgyhogy gondoskodni kellett az utódjáról, és akkor vette föl ugye a társaság Andrással a kapcsolatot. Ő 1996-ban érkezett ide. Az akkori új kiállítást 95-ben azt még tulajdonképpen tematikailag Laci bácsi állította össze, de már András idejében nyitották meg. Illetve András idején rengeteg infrastruktúrális fejlesztés valósult meg, ugyanis mi azt mondjuk, hogy úttörténeti múzeum vagyunk, de ez mellett, hogy muzeális gyűjteményt mutatunk be a látogatóknak, nekünk van egy több mint 14 ezer kötetet számláló szakmai könyvtárunk is, ami ugyan nem nyilvános, de bárki, általában kutatók szokták, bejelentkeznek, keresnek valamit, kifejezetten úthídépítés történetében. Könyvtár és irattár is tartozik hozzánk, úgyhogy ilyenben is lehet gondolkodni. Illetve itt látszik az egyik képen, ugye Ópusztaszeren, a Nemzeti Történeti Emlékparkban, ugye a millennium idejében épült egy útkaparóház, ami a mai napig a mi fenntartásunkban működik. Ez azért érdekes, mert amikor ugye az osztrák-magyar monarchia idején először elkezdenek hosszabb, nagyobb utakat építeni. Az első ilyenre egyébként 1894 és 99 között kerül sor. Bajától indul, Kiskunhalas, Kiskunfélegyháza, utána Csongrád, Szentes, Gyula és Erdélyig, Kisjenőig tart ez az első alföldi transzverzális kövesút. Szóval itt épültek ennek mentén például ilyen útkaparóházak. Ma ugye nyilván a közutas kollégák kimennek és fenntartják az utat, akkoriban ez egyértelmű, hogy nem így működött, és úgynevezett útőröket, útkaparókat alkalmazott az akkori állam, akik számára lakást is biztosítottak. Tehát mondjuk 5-8, inkább 8 kilométerenként ilyen kettős útkaparóházakat építettek, ami azért volt fontos, mert egy útőr jellemzően a társadalomnak az alsóbb osztályaiból, szegényebb rétegeiből került ki, tehát érdekében állt pályázni erre az állásra, nyilván a feladatot ellátni, hogyha eltudta, az egy fontos szempont volt, de innentől fogva neki nem csak rendszeres jövedelme, hanem a lakhatása is biztosított volt.
2: Sétáljunk tovább, az új múzeumról is láthatunk terveket, illetve képeket, ez amiben már most is állhatunk, illetve a szakgyűjteményből Múzeum fókuszban a rendezvények című tabló is számos érdekes képet rejt.
1: Igen, ez már ugye az utóbbi időszaknak a bemutatása, itt egyrészt Andrásnak a nyugdíjba vonulása, illetve a Covid-válságnak az időszakai, ami bizony, hát azt hiszem nem túlzás, minket is nagyon súlyosan érintett, nem csak az ország többi intézményét, hosszú időre be kellett zárni. Annyi előnyünk volt egyébként, hogy itt van ez a másfél hektáros parkunk, szóval amikor engedélyezték ezeket a szabadban tartott rendezvényeket, akkor mi ki tudtunk nyitni, mondjuk nyári időszakban táboros gyerekeket tudtunk fogadni, ez azért sokat számított, de például a rendezvényeink látogatottságát tekintve, hát 24-re talán visszatornáztuk magunkat a 2019-es szintre.
2: Ebbe energiát is kellett tenni, tehát hogy nem magától jött vissza ugyanaz a látogatószám, hanem számos újításra volt szükség.
1: Fogalmazunk úgy, hogy éles volt a kontraszt mondjuk egy 2019-es év, meg egy 22-es év között, hogy mennyi munkával és mekkora látogatószámot tudtunk produkálni. Valóban embert próbáló munka volt.
2: És hát ennek az időszaki kiállításnak egy egészen kivételes része is van, ahol festményeket láthatunk, méghozzá modern, kortárs festményeket közlekedési eszközökről.
1: Igen, vannak itt sportautók, vannak itt kerékpárok is. Ez Rainer Máté budapesti festőművésznek a gyűjteménye, az ő alkotásai. És ugye említettem, hogy a Múzeumok Éjszakáján minden évben azért igyekszünk valamilyen időszaki kiállítással kedveskedni a hozzánk betérőknek. Idén az ő gyűjteményét mutattuk be. Egyrészt a gyűjteménynek már magánkézből került vissza, szóval ezek nyilván értékesítés alatt állnak, ő piaci körülmények között dolgozik, de igyekezett ezt a tematikát újra összegyűjteni, és aki mondjuk ismerősénél voltak a festmények, azokat addig kölcsönözte, hogy itt egybe láthassa a közönség nálunk.
2: Egy kicsit mutassuk be, hogy milyen képek vannak még itt, ugye különböző személyi gépjárművek, kerékpárok, illetve kicsit szürreális megoldások is.
1: Annyiból kifejezetten szürreális, ő a megnyitón azt említette, hogy nyilván igyekezett olyan gépjárműveket, gépkocsikat megjeleníteni, akár grafikaként, akár festményként, amik emblematikusak, mondjuk ez a Rolls-Royce, vagy ez a Ferrari, vagy ez a Mercedes sportautó, ezek kivétel nélkül mindegyik egyedi darab. De aztán ő is rájött, hogy hát önmagában a képen a gépkocsi az azért nem annyira mutatós. Úgyhogy igyekezett mögé rajzolni, mögé megfesteni valamilyen olyan hátteret, ami szervesen kapcsolódik ez a gépjárműhöz. Például a Ferrarihoz azt a bizonyos versenypályát, és ott a versenypályát meg azért festette pirosra. Nyilván a Ferrari lenne piros, de ő ezt mint művészi eszközt alkalmazta, hogy a versenypálya legyen piros, a Ferrari pedig szintelen, de ott legyen a versenypálya a háttérben.
2: És hát olyan járművek is szerepelnek, amelyek hát nem is annyira a mai kornak a darabjai.
1: Hát szerintem ők kifejezetten a 30-astól mondjuk a 70-es évekig meg lehet ezeket nézni, és még egyszer mondom, ahogy ő említette, az elsődleges szempont az volt, hogy a megjelenés is különleges legyen, meg maga a gépjármű, maga a gépkocsi is valamilyen egyedi darabról legyen szó.
0: A Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmával nyílt időszaki kiállításon Tóth Zsófia beszélgetett Turán István múzeumvezetővel. A tárlat augusztus 31-ig látogatható. Kulturális magazinunk az Akvarell ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a szerkesztő Csút Judit nevében is köszöni a figyelmüket, a műsorvezető Lázár Csaba.

0: Kedves hallgatóink, a 17:30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgetünk. A szociális tevékenység mellett egészségügyi szolgálatot is kialakítottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Miért?
2: Az élet így hozta, hogy szükség van rá. Egyre több programunkban vetődött fel az igény arra, hogy hagyományos szociális ellátás mellett egészségügyi tevékenységet is végezzünk. Már a 90-es években is megjelent az egészségügyi tevékenység. A Báltai Mentőszolgálat 1991. márciusában kezdte meg a működését, tehát a legelső egészségügyinek tekinthető tevékenységünk már gyakorlatilag 2 évvel a megalakulásunk után megjelent. 1995 óta szűrjük a hajléktalan embereket, vannak mozgóorvosi rendelőink. 90-es évek közepén elindult a tüdőszűrő járművünk, szintén a hajléktalan embereket vizsgálva, és a hajléktalan szállóink között megjelentek ápolási otthonok, ahol fekvőbetegek ellátása is történik, tehát ez folyamatosan bővült, és ha azt nézzük, hogy a tevékenységeink egészét, hogyha 100%-nak veszük, akkor abból hány százalékon áll az egészségügyi rész, akkor az ilyen bőven 10% alatt maradt nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül, míg nem a koronavírus járvány alatt olyan feladataink adódtak, amik ezt hát alaposan felborították, és százalékosan nem tudnám most megmondani, hogy hogyan állunk, ki kellene számolni, de gyakorlatilag sokszorosára nőtt, akár 20% fölé is nőtt most már a tevékenységünk részében az, amit az egészségügyhöz tartozónak nevezhetünk. Időközben lett például a kórházunk, egy 400 ágyas pszichiátriai kórház, az ország második szakellátást nyújtó kórháza, az államtól vettük át ezt az intézményt. A telemedicina rendelésünk közel 40 településen pótolja az évek óta hiányzó háziorvosi szolgálatot. Itt ugye technika segítségével kötjük össze a helyszínre érkező szakápolót, aki a fizikai vizsgálatot végzi, de a fizikai vizsgálatnak az eredményét akár több száz kilométer távolságban egy orvos a monitoron és a műszereken keresztül követi. Ugye éveken keresztül kísérleteztünk azzal, hogy az orvost utasztassuk a betegekhez, vagy a beteget utasztassuk az orvoshoz, az orvos hiány sújtotta területeken az ellátás megoldására. Egyik sem volt hosszú távon fenntartható megoldás. Ez viszont, hogy a technikát utasztatjuk, ez úgy néz ki, hogy működik, és a kísérleti év után az előző évben már az egészségbiztosító befogadta ezt a tevékenységet, és a telemedicina ma már nem kísérleti program, hanem a hivatalos egészségügyi ellátás része.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17:30-kor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: James Last és zenekara muzsikált. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Nem engedélyezte az Esztergom budapesti főegyházmegye Osztie Zoltán felszólalását a csütörtöki Stop Önkény tüntetésen, és határozottan elhatárolódnak a plébános által elmondottaktól. Írta meg az Index a Szemlélekre hivatkozva. Sülei László érseki helynök egy levelet küldött a főegyházmegye papjainak, amelyben a politikai szerepvállalás mellőzését hangsúlyozta. Kiemelte, Isten irgalmára mindenki rászorgál, keresztényként pedig tartózkodni kell attól, hogy elítéljük embertársainkat. Osztie Zoltán plébános rendszeresen misézik Orbán Viktorért, legutóbb születésnapján a belvárosi Nagyboldogasszony fő plébánia templomban celebrált háladó szentmisét. Csütörtök este a Sándor palotánál tartott Csúlyog Tamás melletti az alaptörvény 17. módosítása elleni tüntetésen is felszólalt. Nagy elismerés érte a Veszprémi főegyházmegyei könyvtár és levéltár munkatársát. Varga Tibor László levéltáros a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-án Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát. A díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a Magyar Levéltár ügyszolgálatában. Az első fokozatot pedig olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtenek. Varga Tibor László 2008 óta szolgálja a Veszprémi érsekséget, illetve a Veszprémi főegyházmegyei könyvtárát és levéltárát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja a közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. Júniusban országos szinten tovább mérséklődött az ingatlan piaci kereslet, májushoz képest 5%-kal, a tavalyi átlaghoz viszonyítva pedig 24%-kal kevesebb érdeklődés mutatkozott a lakások és házak iránt, közölte az enga.hu ingatlan hirdetési portál pénteken az MTH-vel. Hozzátették, hogy miközben a fővárosi piac látványosan lassult, vidéken, Nógrád, Vas és Zala megyében élénkülést tapasztaltak. Futó Péter, az enga.hu elemzési vezetője elmondta, a fővárosban kivárnak a vevők, ugyanis az előző év átlagához képest 44%-kal csökkent az érdeklődés a budapesti lakások iránt. Fővárosi közlekedési hírekkel folytatjuk.
2: Lassú a haladás a Bajcsi-Zsilinszky úton és az Andrássy úton befelé, majd tovább a Károly körúton az Asztória felé. A Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalújza térig és a Pesti alsórakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Budai alsórakparton a Margit hídtól déli irányban. Ma éjféltől várhatóan szombaton délig lezárják a Hősök terét, az Állatkerti körutat, a Gundelkárű út és a Hősök tere között, valamint a Kóskerül sétányt rendezvény miatt. Szombaton 14 óráig lezárása kell készülni az Olofpalme sétányon a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között, valamint a Verona Angyalai utcában. Kovács Botond, BKK Info.
0: Napos, gomoly, felhős idő várható északkeleten, egy-egy zápor kialakulhat. A hőmérséklet késő este 13 és 23 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 17 órakor lesz. Perc. Architektúra. Barangolás az épített világban. Két héttel ezelőtt a Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépműves mesterségek oktatásáról beszélgettünk. A folytatásban az iskolában látható évvégi tárlatokon elsőként fabútor szakosok kiállításán jár körbe a szerkesztő, Gyarmati Dóra.
3: elszánt emberek jönnek ide, akik szeretnék ezt a szakmát megtanulni, elsajátítani, és valóban nagyon dolgoznak, és odafigyelnek minden szavamra, mondatomra, és akkor így fel lehet építeni ezt a szakmát.
4: Kakocs Miklós szakoktatóval beszélgetünk.
3: 2 év alatt, hogy megtanulja valaki ezt a szakmát, nagyon oda kell figyelni. Mert ugye itt, ami a bútorban van, szerkezeti kötések, intarzia, fafaragás, felületkezelés, sőt, esztergálás, még a kárpitosságot is érintjük, és akkor így állnak össze ezek a szép díszdobozok, amit az első esek az év végére, tanév végére ugye elkészítenek.
4: Menjünk is oda, nézzük meg, jó? Tehát ez az első osztálynak
3: igen,
4: munkája?
3: Igen, a 13-osoknak ezek a díszdobozok, ugye, ami intarziás, de először is ugye összeállítjuk, amit már gyakoroltunk. Ilyen kávakötéssel áll össze ez a doboz, ugye fecskefar fogazással, utána táblásítunk anyagot, és úgy fedjük le, a

0: kissé bonyolultabb ollós csapok, aztán a szakállas vésett csap, és nem beszélve a káva kötésről a nyílt és félig takart fecskefark fogazás úgy. De ugye a fiókok többnyire ugye így készülnek, de nagyon sok helyen ugye a faiparban, az asztalosságban használjuk ezeket a kötéseket. Ezek az alapjai a szakmának. Az első fél évben ugye ezekkel foglalkozunk, a második fél évben ugye elkezdjük az intarziát gyakorolni, és akkor mindenki megtervezi a saját dobozát, és kivitelizi, és utána meg felületkezeli. Uh-huh. És akkor ugye a második év az, amikor 14-esek, akkor kezdik el ugye a faragást. Elég feszített a munka mellett, mert nagyon oda kell figyelni, minden percet értékesen kell felhasználjunk.
1: Mert itt is ugye mindenki iskola ez, tehát ez így nem van. Egész héten
0: nem
1: itt
0: bizony,
1: vannak a diákok.
0: Nem bizony, három délutánt vesz ez az igénybe, de emellett ugye művészettörténet, rajz, és maga a gyakorlat, meg anyagismeret is természetesen benne van, elméleti órák is vannak, úgyhogy ez mind kéz a kézben jár, ugye a kollégákkal megbeszélve, és ez ilyen formában működik, és így építjük fel ezt a szakmát.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ezeket az asztalokat, amik itt vannak kis fiókkal, intarziás berakással, az elejétől a végéig egy tanuló készíti el?
0: Így van. Általában ők hozták az anyagot, ugye már mind a tanulók, de például itt van ez a cseresznyefa asztal, a fiatalember a kertjében kiszáradt a cseresznyefa, azt szépen felszeletelte, és itt van, tessék, a végeredmény. És egy örök darab, örök emlék.
1: Itt van egy már végzett tanuló, Jánosiné Cságberényi Nagy Ágnes.
2: Igen.
1: Folyamatban van még?
2: Igen, holnap lesz a vizsgánk.
1: Akkor még sok sikert kívánok először is, de hát azt hiszem, hogy a siker az már garantált kell, hogy legyen, így félve nézek a tanár úrra, mert hát csodálatos ez az asztal, amit készített. Hogyan készült?
2: Az intarzia volt az alap, mert az áll közel a szívemhez, és a népi minta nagyon vonzott, hogy ez lesz a témám. És a forma, az egy francia szecessziós forma, és hát ez egy feladat volt, hogy összehangoljam a faragást az intarzia mintájával. Minden, amit tanultunk, benne van, a csapszerkezetek, az intarzia, a faragás, felületkezelés, összeállítás, mindent felhasználtam, amit itt tanultam hozzá, diófából készült. Néhány éve már kerestem a szakmát, ahogy szeretnék szakmát tanulni, és az interneten találtam teljesen véletlenül. A középiskolába, művészeti szakközépiskolába jártam, és hogy így volt előképzettségem, igen.
1: Diákok többsége, az hogyan érkezik, milyen motivációval érkeznek, miért jönnek ide?
0: Szeretnek a fával dolgozni, mindig is többen nyilatkoztak, hogy ez álmuk volt, hogy egyszer valamit készítsenek fából, ugye van mi maradott, és akkor ilyen formában, mert legtöbb tanulónak ugye nincs előképzettsége.
1: Hányan végeznek most bútorszakon?
0: Most gyakorlatilag az első évesek 6-an vannak, és a másodévesek 5 személy végez. Mm. Hát ugye nagy kihívás ez, ugye, mert mindenki munka mellett és család mellett végzi ezt a munkát. Most mondom, itt van elmélet, gyakorlat, így tevődik össze a szakma, és hát itt kell lenni, hogy ne maradjon le senki, és jönnek és csinálják így a munka mellett, család mellett, és valóban itt van az eredmény, ami önmagáért beszél.
1: Kijöttünk a folyósóra, Szűs Tibor igazgató úrral.
3: Itt az üvegszépmíves munkákat látjuk, mind az elsői folyamosok, mind pedig már a végzősöknek a vizsgaremekeit. És itt is ugyanazt tudjuk hangsúlyozni, hogy az építészethez kapcsolódó üvegművészet és annak kivitelezési technológiáját tanítjuk meg. Természetesen a fő irányvonalat az olmozott üveg, az ólomüveg képviseli, hiszen az épületeken legfőképp ezek a domináns építészeti elemek, de ennek kapcsán és ezzel párhuzamosan, és ez is egy nagyon komplex folyamat, hiszen azért nyilván az üvegvágást meg kell tanulni, az ólomsíneknek az előkészítését, a mintatervezést, mindent, ami ezzel kapcsolatos háttérmunka, és ehhez kapcsolódik szorosan az üvegfestés technikája és művelete, ami így ránézésre nagyon egyszerűnek tűnik, hogy hú, de szép kis kaligráfia, ott egy ilyen szép P betűt látunk. Ugyanakkor azt például érdemes tudni, hogy ezek nem közönséges festékek, tehát ez egy ilyen nagyon nyúlós, ragacsos, olajos festék, tehát ezzel külön meg kell tanulni bánni, hiába van bárkinek már komolyabb festészeti gyakorlata, ez akkor is külön meg kell tanulni. És mert ugye ezt utána magas tűzön beleégetik az üvegbe, és emiatt egy ilyen sajátos, speciális állagú festékről van szó. Nem véletlen, hogy azért a nagyon neves üvegfestők és üvegművészek, ugye azokat tényleg magas rangú művészi pozíciókban kezeli a

0: Ezért így a művészettörténet, hiszen ez valóban sok-sok éves elmélyült gyakorlatot igényel, hasonlóképpen, mint mondjuk az üvegfúvás is, ugye, tehát most meg lehet tanulni üveget fújni, de azért kell utána még egy 10-15 év gyakorlat, mire abból aztán az lesz, ami. Igen, és hát ez tulajdonképpen az üvegfestés és a olomüveg készítéshez is hozzátartozik. Tehát itt is azért is látszik, hogy először csak egyenes vonalakra épülő formák, utána jöhetnek a kerek, illetve utána az organikusabb formák, és ugyanígy szépen is ehhez kapcsolódik, hogy a üvegfúvás, mint kiegészítő technika, illetve a homokfújás technika, ami, tehát például ott azok a kerek is, amiket bucninak hívnak, ugye a középkori üvegművesség készített ilyeneket, tehát a középkori
1: koncentrikus körök lenni.
0: Igen, és ez azért volt, mert így tudták a fújómesterek kipörgetni ezt a formát egy ilyen fa lapon. Mellette, ahogy látunk ilyen matt felületeket az üvegeken, az pedig ugye a homokfúvás, tehát amikor ugye egy nagy sebességű finom szemcsés homokkal fújják az üvegre a mintákat. Valójában ugye létezett az a technológia, amit üvegmaratásnak hívtak. De azt ma már nem igazán tanítják, és nem is szívesen tanítanánk, mert az egy nagyon-nagyon veszélyes vegyszerekkel dolgozó szakma.
1: Közben azért itt zajlik az élet. Bár véget ért a tanítás, de hallhattuk azt, hogy vizsgákra készülnek.
0: Igen, hát azért nyilván folyamatosan a vizsgák is történnek, de az is egy nagyon nagy hagyomány, közel 200 éves hagyomány az iskolának, hogy a diákok kiállítanak a tanév végén. És természetesen a szépműves diákok is ugyanígy ilyen beszámoló kiállítást építenek ilyenkor, és ezek nyilvános kiállítások, tehát ezek reggel 10-től este 6-ig diákok őrzik szépen a helyszíneket, a műtermeket, és az egész iskola átalakul egy hatalmas kiállítótérre. Tehát itt
1: jönnek most a ismerősök.
0: Igen, tehát ennek a, hogy mondjam, a komplexitáshoz ez is hozzátartozik, hogy diáknak meg kell szokni, hogy a nyilvánosság elé kerül az, amit csinálj.
1: Ez csak az egyik része az alapítvány munkájának, egy nagyon fontos része. A Hausmann Alapítvány kapcsán Jánoszky Tamással, tudományos és oktatási főmunkatársal beszélgetünk. Rendezvények, kiadványok, és nyilván ugye ebben az évben, a Hausmann 100-as évben még extrán, még különlegesen is Hausmann Alajosra, illetve a Hausmann Alapítványra is hárul a figyelem.
2: Az alapítvány Hausmann Alajos halálának 100. évfordulója tiszteletére egy tanulmánykötetet tervez megjelentetni, amely az elmúlt év őszén tartott tudományos konferencia az ott elhangzott előadások anyagát szerkesztett formában foglalja össze. Az alapítvány minden évben két tudományos rendezvény szervezésében vesz részt. Az egyik az úgynevezett Hausmann konferencia, amit az előbb idéztem, a másik pedig a Magyar Képzőművészeti Egyetemmel közösen tartott szépműves szimpózium, ahol az oktatással foglalkozó, azt kutató a régi szakmákat, a régi mesterségeket, a régi művészi igényű kivitelezést megkövetelő tevékenységeket kutató, azokat oktató szakemberek számolnak be eredményeikről. Hát ezek szakmódszertani előadások szoktak lenni zömmel, de vannak például történész intézménytörténeti anyagok is. A Hausmann emlékévet idén márciusban hirdette meg az alapítvány, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy két olyan jelentős partner intézménnyel együtt végezzük ezeket a munkákat, mint a Magyar Képzőművészeti Egyetem, illetve a Magyar Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Ők is tartottak egy nagyon színvonalas, érdekes és informatív konferenciát, de az alapítvány is készül még más programokkal, ilyen például egy Hausmann Alajos legjelentősebb épületeit és életrajzát bemutató vándorkiállítás, amelyeket oktatási intézményekben, művelődési intézményekben, könyvtárakban szeretnénk majd bemutatni, meghívásos alapon, várjuk a meghívásokat erre vonatkozóan. Tervezünk egy középiskolai országos tanulmányi versenyt, ami szintén Hausmann Alajos munkássága, az ő korszaka, a századforduló, a historizmus, az építészet, az életmód a legfontosabb elemeit tartalmazná, ezt őszre szeretnénk megvalósítani. Ezen kívül még készül az alapítvány a kisebb gyerekek számára Lego építő versennyel, illetve lesz még egy fotópályázatunk is. illetve valamikor ősszel még nem tisztázódott az időpont, Hausmann Alajos síremléke előtt szeretnénk tisztelegni a Fiumei úti nemzeti sírkertben. Az év lezárása legfontosabb eseménye pedig a Hausmann konferencia lenne, amely novemberben lesz megtartva.

0: folyosó másik végére érkeztünk, ahol az egyik oldalon a festő, másik oldalon pedig a szobrász alkotások.
1: Ezek itt a vizsgamunkák, amik előtt állunk. Természetesen elsősorban a falfestészeti technikákat tanulják meg a tanulók, hiszen ez köthető legközvetlenebbül az építészethez és annak a díszítéséhez. Ugye vannak alapvető technikák, mint ami előtt éppen állunk itt, hogy színes vakolat rétegeket vakolnak egymásra, és utána még a friss vakolatot visszavakarják rétegenként, és így alakul ki tulajdonképpen a mintázat. Ugye ezt hívják graffitó technikának, és nyilván ehhez azért elég komoly előtanulmányok kellenek, mind az ornamentika szerkesztés, mind pedig ekkorra már azért ismerni kell a falfestészeti technikák mindegyikét, a szekkó, a freskó technikákat is, ahhoz, hogy utána a vakolattal és a színes vakolatokkal magabiztosan tudjon bánni a tanuló. Ez a kültéri épületdekoráció egyik nagyon gyakran alkalmazott technikája. Minden évben egy picit változtatjuk a vizsgamunkáknak a technológiáját, tavaly freskó volt, ugye a nedves vakolatra való festés technikája, most pedig olyan technikát alkalmaznak, és nem véletlenül mutatja itt is, hogy itt egy ilyen egyiptomi hatású fríz ornamentika előtt állunk, vagy ott egy szecessziós ornamentika, még arrébb egy neobarokk vagy reneszánsz hatású ornamentika, mert hogy ezek pedig mind úgynevezett kazein, mézkazein festés alapanyagokkal készültek. Az egy nagyon ősi technika, nagyon meglepő, ugyanis oltott meszet és sovány tehénytúrót kevernek össze, és ebből egy olyan sajátos kötőanyag alakul ki, ami ugyanúgy használható, mint egy vizes bázisú temperafesték vagy akvarell, de ha megköt, akkor az úgy megköt, hogy azt soha többé nem lehet igazán visszaoldani. És ezt már az ókortól kezdve ismerték, ezt a idézőjelbe teszem trükköt, de azt vállalták így a tanulók, hogy akkor ezzel a technológiával készítik el a vizsgaremekeiket.
0: Téma adott volt?
1: A téma az mindig félig adott, ugyanakkor az nagyon fontos, hogy létező épület, vagy valamilyen létező ornamensnek vagy a reprodukciója, vagy kiegészítése, rekonstrukciója, vagy újragondolása a feladat. Tehát mindig kötődik a feladat a tényleges, valódi munkaterülethez és az ott végzendő feladatokhoz. Hát pontosan ezért is történik az, hogy tavaly, például a tavalyi elsőseink az Aquincum Múzeumban már élesben festészeti feladatokat végeztek el, és idén is a Pestújhelyi templomnak a díszítő festészeti munkálatait már megkezdték. Ugye a templomszentelés az a 100 éves templomszentelésnek a jubileuma mindjárt érkezik, és akkor a mi tanulóink vállalkoztak, hogy akkor ott helyrehoznak bizonyos festészeti feladatokat. Tehát mindig arra nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, hogy nincs, hogy mondjam, ilyen kamu munka, minden élesben azonnal lehetőség szerint életszerű legyen, és valós, ha lehet, valós munkadarabokon dolgozzanak.
0: Átlépünk a szobrász vizsgamunkákhoz.
1: Igen, és a szobrász vizsgamunkákon is hasonlót látunk, hogy ezek mind meglévő épületeknek a gipsz ornamentika, gipsz díszítményezése, és van olyan is, ami tényleg egy létező, tudom, egy itáliai reneszánsz épületről való, vagy egy szecessziós épületről való, és hát ugye ennek az újra rajzolása, ugye a kiviteli terv elkészítése, eleve az öntőformák elkészítése, tehát ezek nagyon-nagyon komplex munkák. És hát nem véletlen, hogy főleg már a végzősök ténylegesen olyan méretben is dolgoznak, amit a tényleges épület ornamentika méret, tehát látszik, hogy ezek nem ilyen kis zseb darabok, hanem bizony ezek 40-50-80-100 kilós munkadarabok is akár, amiket már eleve úgy is készítenek el, hogy a hátsó vasszerkezet is benne van, hogyha szükséges, akár akkor az adott munkára, vagy adott munkaterületre ki is helyezhető biztonságosan. Uh-huh. Természetesen az egyetemek is érdeklődnek már a diákjaink után, hiszen olyan előképzettségük van, hogy mondjuk egy restaurátor szakot már bátran el tudnak velük kezdeni egy egyetemi szinten. Itt is már van olyan elképzelés, hogy az egész csapat megpróbál bejutni az egyetemre, mert hogy...
0: Együtt tudjanak maradni?
1: Igen, így van. Természetesen nagyon jó a kapcsolatunk a Képzőművészeti Egyetem restaurátor tanszékével is, de nem ez a képzés alapvető célja, hanem ténylegesen az, hogy ezzel a tudással kivitelező szakemberként esetleg tényleg próbáljanak meg egzisztenciát építeni.
0: Ki maradt még a fém szakirány?
1: A fém. Itt vagyunk a fém megmunkás, vagy a fém vizsga remekek előtt. Ez már egy hosszas előkészületi és képzési folyamat vége. És valahogy mindig a végzős diákjaink annyira elkötelezettek, és annyira megszeretik a kihívásokat, hogy kvázi ténylegesen majdnem extrém kihívások elé állítják magukat. Tavaly például kilincseket, épületkilincseket rekonstruáltak, vagy öntöttek újra olyan épületekben, ahol vagy elpusztult az adott kilincs, vagy ugye hiányos, és újra kell gyártani, és akkor így neogót, reneszánsz, barokk kilincseket készítettek, ami azért egy nagyon-nagyon komplex munka, mert ahhoz nyilván tudni kell esztergálni a hidegfém megmunkálásoktól kezdve, a fém különböző típusú fém öntés technológiák előkészítése, kivitelezése, és hát hasonló itt is a feladat, most ilyen kopogtatókat gondoltak, hogy készítenek, ami azért egy nagyon komoly szakmai kihívás. Látszik is, hogy ott az öntőformák, de hát nyilván mire egy öntőformához eljutnak, ahhoz először meg kell csinálni magát a magot, a formát, meg kell mintázni, vagy ki kell faragni, vagy akár sokszor többféle anyagból kell tudni összeapplikálni azt, hogy utána ezt a szilikon, ezt a speciális öntőformát le tudják venni, és akkor még utána jön ugye maga a fémöntés. Itt nagyon szépen látszik a két munkadarab, az egyiket már feldolgozták, egy cizellálták, mellette pedig a nyers öntöny van. Tehát amikor egy öntödéből kijön egy munkadarab, az sokszor köszönő viszonyban nincs azzal, ami már kész, cizellált, megtisztított és patinázott darab. Tehát látszik ott is, hogy a különböző szögek, beöntőnyílások, stb. Vagy a kiegészítő eszközökre szinte rá se lehet ismerni, hogy abból majd olyan forma lesz a végén. A fém művészeten belül ez is majdnem a kihalás széle felé sodródó terület. Tehát a fémöntés, a fémnyomás technikák. Nyilván az ötvösség, az maga az ékszerkészítés az marad, mert annak örök piaca van, de például ugyanígy ennek szintén peremterülete a kovácsolás, vagy a fém meleg megmunkálás, a mechanikus meleg megmunkálás. És ezek valóban egyedülálló kísérletek ma Magyarországon, hogy például a fémművességnek ezeket a területeit felélesszük és működésben tartsuk.
0: Azt hiszem, hogy ez tényleg hiány, és kell, hogy maradjon, megmaradjon nem csak a fém, hanem az összes többi szakma és szépműves oktatás is.
1: Mi nagyon bízunk benne, hogy folytatni tudjuk, utánpótlás igény az volna. Piac oldaláról is, a érdeklődés is, a leendő tanulók oldaláról is, és maga az iskola pedig mindenre felkészült. Tehát itt vannak a műhelyeink, 100-120 éves eredeti műhely környezetben tudnak dolgozni a diákok. Itt van a könyvtárunk, itt van az archívumunk, ahol ténylegesen 10,000-ével őrizzük a korabeli diákoknak a munkáit, amik ők maguk meg tudnak nézni. Tehát ezek olyan inspirációk és olyan inspiráló környezet, amit mi nyilván szeretnénk fenntartani a jövőben is.
2: Elhangzott az architektúra. A Hausmann Alapítvány tevékenységéről és a budapesti kisképzőben folyó szépműves mesterségek oktatásáról Kakucs Miklós szakoktatót, János Iné Csákberényi Nagy Ágnes tanulót, Szűcs Tibort, a kisképző igazgatóját és Jánoszki Tamást, a Hausmann Alapítvány tudományos és oktatási főmunkatársát kérdezte a szerkesztő, Gyarmati Dóra. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes volt.
3: Az architektúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült.

0: Benkő Dániel muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16:30. Szentek nyomában.
3: Negyedik Béla elsőszülött leánya, Árpádházi Szent Kinga, aki a lengyel Boleszló herceggel kötött házassága révén krakkói fejedelemasszony és Szandec úrnője volt. Köszöntöm a hallgatókat, a szerkesztő Werner Eszter nevében is. Nagy György András vagyok. Szent Kinga július 24-i emléknapjára készülve mai műsorunkban szó lesz történelmi alakjáról, lengyelországi és hazai tiszteletéről, és arról, hogy a 21. században mit tanulhatunk életpéldájából. Elsőként Hámori Kinga kollégánkat kérdezte Posgai Nóra.
4: Kinga, milyen kapcsolatod van a saját neveddel? Egyáltalán mikor tudtad meg, hogy a nevedhez szent is tartozik?
5: Azt gondolom, hogy nagyon szeretem a nevemet. Gyerekkori emlékeimből is vissza tudom ezt eleveníteni, hogy nagyon szerettem a nevemet, és olyan különlegesnek tartottam, mert nem volt, azt hiszem, rajtam kívül olyan sok ember az iskolában, vagy ebben a környezetben. Szerintem az egész identitásomat is meghatároztam, és nagyon sajnálom azokat, akik nem tudnak azonosulni a saját nevükkel, mert tudom, hogy van ilyen, én is ismerek nem egyet, nem kettőt. Nehéz lehet, és ezért azt gondolom, hogy nekem így könnyebb volt önmagamra találnom, vagy a személyiségemet meghatároznom ezáltal. Én emlékszem, hogy főleg amíg édesapám élt, mindig, amikor köszöntöttek névnapomon, én megköszöntem a nevemet, hogy ezt a nevet kaptam. Pontosan ezért, hogy önmagamra találtam általa.
4: Mikor ismerkedtél meg a hozzátartozó magyar Árpádházi szenttel?
5: Azt édesanyám már rögtön így gyerekkorom óta mondta, hogy akkor még Boldog Kinga Árpádházi Szent Margit testvére volt, és a nővére volt, és én is mondjuk így a legnagyobb vagyok a családban, tehát ez is egy kicsit úgy segítségül jött, de egyébként választottak nekem egy másik utónevet is, és akkor mindig azt mondta anyu, hogy azért, mert Kinga még nem szent. Tehát, hogy boldog volt akkor még, mert ugye 1999-ben volt az ő kanonizációja, tehát szentjavatása. Valamennyit tudtam, de inkább Szent Margitról tudtam többet. És akkor a háttérben volt ugye egy nővér, és hát az édesapa sem akárki, egy negyedik Béla, tehát el tudtam képzelni, hogy egy fantasztikus családban nőhetett fel ő. Tehát Boldog Jolán is az ő testvérük volt. És akkor eljött a szentjavatás, és akkor hát fontos volt ugye második János Pál pápa számára, és ugye a lengyel pápa számára, és akkor inkább itt kezdődött az én figyelmem úgy Lengyelország felé, és a lengyel-magyar kapcsolatok felé orientálódni, és aztán pedig a munkám során már egyre jobban tudtam olyan, főleg a búcsú ünnepe felé közeledve, olyan szakértőkhöz is fordulni, vagy kutatókhoz, akik többet tudtak Szent Kinga életéről.
4: Téged érdekelt a neve is, hogy mit jelent, hiszen van egy műsor, ahol mindig elmondod az aktuális napi szentnek a nevét is.
5: Igen, nagyon érdekes, ugye a Kinga az germán eredetű név, és a Kunigundából származik. Egyébként még gyerekkoromban vannak emlékeim, amikor anyukám is így, Kunigunda vagy Kuni így szólított, és ha ezt így szétszedjük, akkor a névnek a jelentése a nemzetség és harc, és ennek így, hogy akik ezt a nevet viselik, azok hagyományosan a család harcosai, vagy a nemzetség védelmezői. Valamennyire én ezt érzem az én életemben is fontosnak, tehát ezért is tudom jól viselni a nevemet, mert azért én azt gondolom, hogy egy ilyen, hát édesanyaként is, meg most már nagymamaként is, feleségként is, eléggé a család, hát nem harcosa, de valamilyen központi figurája azért vagyok, és ezt így érzem.
4: Szoktál-e imádkozni a védőszentethez?
5: Hát ennyire konkrét kapcsolatom, bevallom, nincsen vele. Én hoztam egy pár könyvet most ide magammal, ezek mind tulajdonképpen 3-ból 2 az róla megjelent történelmi, illetve regény formájában megírt könyvek, amelyeket én névnapomra kaptam édesanyámtól. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még van dolgom azzal, hogy egy ilyen személyesebb kapcsolatot is kialakítsak vele. Azért nehéz ez, mert az ő életállapota meg az én életállapotom nagyon különbözik, és most próbálom ezt akkor így észrevenni, hogy mégis legyen hasonlóság, azért van, mert ugye ez a keresztény, hazáját szerető és elkötelezett nő, ebben igen, hasonlóak vagyunk, de hát ő ugye nem élt olyan családi életet, mint én, bár házasságban élt, de Szent Józsefi házasságban élt, tehát hogy teljesen más az életmód, amit ő élt, meg én, de próbálom keresni vele a kapcsolatot. Viszont volt már egy olyan püspök, ahogy meghallotta, hogy ez a nevem, aki kérte, hogy imádkozzak Szent Kingához, ő érte. Tehát ez már egy ilyen feladat számomra, azt hiszem egy misszió, hogy akkor nem véletlenül kérhetett föl erre, úgyhogy igyekszem.
4: Nagyon sokat köszönhet neki kis Lengyelország. Lengyelországnak a védőszentje is lett. Ellátogattál-e az ő helyeire, ahol ő nagyjátette azt a környéket, oda Krakó környékére?
5: Ez is volt egy vágyam, hogy valamikor, akkor, amikor az ő búcsúja van, tehát július 24-én látogassak el oda, mert itt Magyarországon nem találtam olyan nagy kultuszát, tiszteletét. Tehát elvétve van egy-egy szobor, egy-egy freskó, egy-egy templomban, de hallottam, hogy ugye Lengyelországban nagyon tisztelik, és megismerkedtem egy a lengyel-magyar kultúra iránt érdeklődő és sokat tevő tisztelővel, Rostetter Szilveszter orgonaművésszel egyébként, aki ő maga Veszprémből vezetett egy zarándoklatot Ószandecbe, persze még följebb Krakkóba, Częstochowába, de mindenképpen Szent Kinga búcsúra érkeztünk oda, és az egész családommal elmentünk oda akkor, úgyhogy teljesült ez a gyerekkori vágyam, vagy ez a ifjúkori vágyam, hogy lássam, hogy hogyan van ott a tisztelete, és teljesen megdöbbentem. Tehát egy pénteki nap volt, nem hétvége, gyakorlatilag az emberek szabadságot vettek ki, és ott voltak ezen a búcsún. Clarissa kolostor körül rendezték meg ezt a szabadtéri szentmisét, rettenetes sokan voltak. Tehát én megdöbbentem, hogy hát itt nálunk ilyet nem találtam volna, csak vasárnap.
4: Milyen jeleit láttad még ott a Kinga tiszteletnek? Mondtad a szobrokat, hogy Magyarországon milyen kevés ábrázolása van. Ott láttad-e, és láttad-e az embereken, hogy, vagy beszélgettél-e, hogy nekik mennyire fontos, akár mint Lengyelország egyik fő alakja?
5: Igen, hát beszélgetni azért mondjuk a nyelvi problémák kapcsán nehezen tudtam, de mégis volt segítségem, Rostetter Szilveszter, aki tolmács is. Kértem, hogy vezessen el a kolostor vezető apácához, és hát az is egy fantasztikus élmény volt, hogy ő, mert ugye ezt az Ószandeci kolostort Szent Kinga alapította, miután megőzve gyűlt, akkor apáca lett. És egy ilyen, tényleg ez a szigorú klauzúrában élő szerzetessel találkoztam, aki a rácsok mögül nyilatkozott nekem, tehát ez is egy nagyon különleges élmény volt, soha előtte is azóta sem találkoztam ilyennel, de nagyon nyitottan. Tehát, hogy tulajdonképpen ő ezt így vállalja, hogy ő itt van, itt él, ebben az életformában, de képviseli azt a több száz éves tiszteletet, ami Szent Kinga óta itt Ószandecben él, de nyitotta a társadalom felé, tehát beszélget velük, és el tudom képzelni, és erre irányultak az én kérdéseim is, hogy mai korban Szent Kinga mit tenne, vagy ugyanaz-e a feladata egy mai Clarissának, mint akkor?
6: Szent Kingát nagyon szeretik Lengyelországban, segítségül hívják különféle szükségben. Az emberek sok kegyelmet kapnak itt, így aztán igen népszerű. Az ünnep, Szent Kinga ünnepe emberek tömegét vonza ide, amit különben látni az ünnepet megelőző imakilencet folyamán. Nagy látogatottság volt a napi két misén, 9-kor és délután 6-kor, melyhez külön Szent Kinga imádságok, elmélkedések, lelki gyakorlatok csatlakoztak. Mindez nagyon ünnepélyes itt a Szandeci vidéken, egyházmegyénkben, de egész Lengyelország számára, illetve Kinga tisztelőinek számára világszerte, ahol őrzik Kinga ereklyéit, még a Fülöp-szigeteken, Szaúd-Arábiában is. Tehát nagyon fontos és kedves ez az ünnep számunkra.
5: És a nővérek életében ez mekkora ünnep?
7: Nasza święta.
6: Szentünket nem csak az anyánk névvel illetjük, hanem annak is érezzük kolostorunk alapítóját, aki ott hagyta szülőföldjét, Magyarországot, gondoskodott nemzetünk jólétéről, kiállt férje Boleszló mellett, amikor szükség volt rá a tatárjárás után az ország újjáépítésében. Számunkra valóban anyánk, a szentség példája, a hazaszeretet példája, a szegények szeretetének példája, az imádság példája. Életének életének minden szakaszában példaképünk, nagyon szeretjük és különféle módon tiszteljük.
8: Ugyanaz a feladata ma is a nővéreknek, mint Kinga idejébe? Tehát tartják azt a karizmát, vagy a modern kornak mást üzennek?
6: Nos, Szent Kinga óta eltelt több mint 7 évszázad, az idők folyamán voltak ugyan változások, de az alapvető dolgok nem változtak. Igyekszünk fenntartani Szent Kinga lelki örökségét, a Krisztus szeretetet, Isten akaratának szeretetét, a mély, de egészséges haza szeretetet, melynek példáját adta. Azon fáradozunk, hogy kegytemplomunk környezete méltóképpen képviselje ezt a helyet, hiszen itt vannak Szent Anyák erekjéi, itt imádkozunk őnála, fejezzük ki tiszteletünket, s ő általa fejezzük ki hódolatunkat Isten iránt.
8: Amikor hivatást választott, amikor a Clarissa rendbe lépett, akkor Kinga életéből, vagy Klára életéből mi az, ami megtetszett, nem itt szeretne folytatni?
6: Már az általános iskolában kezdett körvonalazódni ez bennem. Érdekes, hogy eleinte nem is hallottam Szent Kingáról, noha olyan közel volt, viszont olvastam Szent Ferenc virágait, s fiatalként megtetszett, hogy Ferenc éppen a teremtményen keresztül akarta Istent imádni. Ferenctől lassanként Klára felé fordultam, ami azzal végződött, hogy jelentkeztem ide, a Szent Kinga kolostorba. Így ismertem meg Szent Kinga életét, aki valóban nagyszerű Clarissa volt.
3: Az elmúlt percekben Hámori Kinga kolléganőnk idézte fel Maria Teresa Izvorska Clarissa apátnővel készített beszélgetését, melyet 2015-ben Ószandecben a június 24-i Szent Kinga búcsúban rögzített.

0: Küngösön, a Veszprém vármegyei településen 2013. november 9-én szentelték fel Magyarország első és egyetlen Árpádházi Szent Kinga tiszteletére emelt templomát. A lengyelországi Ószandecből kapott Szent Kinga csonterekje őrzési helyét Szentmise keretében Márfi Gyula akkori veszprémi érsek áldotta meg. A II. János Pál pápa által szentté avatott Árpádházi királylány magyarországi és különösképpen küngösi tiszteletéről a templom építését kezdeményező és azt koordináló Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga.
1: Ugye a Szent Kingáról a hagyomány szerint van elnevezve a község. A leírások szerint ugye a Kingus névből eredezteti a falu a nevét, a Küngöst, és a falu címerében is található Szent Kingára szép utalás, érdemes megnézni is. Aztán bejövünk a faluba, a falu kezdeményezésére tették ki a táblát, hogy üdvözöljük Küngösen Árpádházi Szent Kinga falujában. Kötődnek hozzá, mert végső soron a magának a falunak egy szép történelmi alapot ad Szent Kinga, és hogy az ereké mit jelent, tehát nem csak az emléke, nem csak az, hogy el vagyunk róla nevezve, hanem ő is, most idézőben mondom, lakója lett a falunak, Küngösnek. Nem mindegy, hogy valahol csak az emlékünk van, vagy mi is ott vagyunk, és együtt élünk a közösséggel. Ez a faluban szép erekje tartó, és tudva, hogy onnét van, ahol az ő, hát mondhatnánk ugye második hazája, mert ugye Magyarországról származott, Ószandec van, és onnét kaptuk, és abból a kis urnatartóból, vagy koporsóból, ami az ő erekét őrzi, ez egy külön is megtiszteltetés, hogy megkapta az egyházközség. Meg hát ez a szép erekje tartót a kedves nővérek, ami Szent Kingának a vonásait, az Ószandeci kolostort tükrözi, sőt a magyar címer is szépen bele van foglalva az erekje tartóba.
2: Hogy zajlott az erekje hazahozatala, illetve hát ez a földi születésnaphoz kapcsolódó ünnepség?
1: Az egyik kedves boltanárom, és most is jó barátom, Rostetter Szilveszter tanár úr, karnagy úr, a Budapesti Szent Kinga kórus karnagya, ő vetette fel az ötletet, elhívott egy zarándoklatra a Szent Kinga nyomában, és ezt is akkor elmentem velük Ószandecba, és a Szilveszter tanár úr és a Piotr Stefaniak történész úr, akinek volt az ünnep előtt Veszprémben egy szép könyvkiállítás, a Szent Kinga ábrázolásait gyűjtött össze a történész úr, volt kapcsolatuk, és segítették ezt a vágyunkat, mert már volt tervünkben, hogy jó lenne Szent Kingából egy kis erekét kapnunk, és ők közben jártak, és onnét indult el ez a szép kapcsolat, és akkor az érsek atya ajánló levelével, a Tarnovi püspökség engedélyével a kedves nővérek adtak egy szép erekje tartót, amiben most erekje el van helyezve, és ugye most értesültem én is róla, hogy az országban 4 helyen van ilyen szép erekje, és az egyik akkor a Küngösi templom lehetett.
0: Beke Zsolt atyával 2013-ban beszélgetett Hámori Kinga. 2 évvel ezelőtt Szent Kinga születésének 800. évfordulóján Kerengő című műsorunk vendége volt Efromhányi Beatrix régész történész egyetemi tanár és Entót Ágnes művészettörténész. A riporter Posgai Nóra.
3: Beatrix, vázoljuk fel egy kicsit ezt a 13. századi történelmi kontextust.
4: Amikor Kinga megszületett, akkor még éppen a nagypapája ült a trónon, II. András, és 2 évvel vagyunk az aranybulla után. Magyarországon ez egy hektikusabb és sok konfliktussal terhelt időszak, aminek a közepében ráadásul ott van a tatárjárás. Ebből hát a magyarországi részéből Kinga történetesen kimaradt, de a lengyelországi részéből nem maradt ki. És hát nem véletlen az, hogy IV. Béla igyekezett a kapcsolatokat olyan módon is kiépíteni, hogy hát főleg itt Közép-Európában úgymond szétszórta a gyerekeit. Lengyelországba konkrétan 2 jutott belőle.
3: Ágnes, ebben a kontextusban milyen volt konkrétan az élete Szent Kingának?
5: Esztergomban született, ugye 1224-ben, nagyon hamar elkerült Lengyelországba. Kinga életében nagyon-nagyon fontos szerepet játszott Szalómea, lengyel hercegnő, aki Kálmán hercegnek volt a felesége, és az ő hatás egész életében végigkövethető. Kis Lengyelországban tulajdonképpen második anyjaként tekint Kinga Szalómeára.
3: Kálmán herceg kien volt Kingának?
5: 4. Bélának az öccse volt. 10 éves korában került ugye Lengyelországba, Tehát a család az Árpádok dinasztiája meghatározó volt, és a bizánci örökség, tehát a nicai császárnak az unokája volt, Laskaris Mária bizánci hercegnőnek a gyermeke, óriási műveltség volt, tehát minden bizonnyal már itt a magyar királyi udvarban is erre szert tett, és aztán az egyéb ténykedései, ami egész életében végigkövethető, akár ugye később, jóval később, már az élete vége felé az Ószandeci kolostorban, egy egészen egyedülálló műveltséggel és nagyon komoly mély hittel bíró különleges személye volt nem csak a magyar királyságnak, hanem kis Lengyelországnak és a fejedelemségnek.
3: Mikor került Lengyelországba?
4: Nagy valószínűséggel 1239-ben történt meg ez a házasságkötés. Kinga 15 éves volt.
3: Ki volt a férje?
4: Boleszláv krakói fejedelem, és ez talán az első olyan házasság, ahol tényleg igazolható az, hogy úgynevezett József házasságban éltek. Amikor több fiú van egy uralkodói családban, a kelet-európai öröklési jog szerint mindegyik örököl valamit, és akkor tulajdonképpen úgy oldják meg, hogy ez ne aprózódjon már még tovább, hogy bizony vannak olyan házasságok, amelyek ilyen értelemben terméketlenek maradnak, és hát ez tulajdonképpen egyik oldalról egy praktikus megoldás, a másik oldalról azért egész biztos, hogy ott volt Kinga és Boleszló esetében valóban egy mély hit és elkötelezettség, és úgy egyébként ők minden uralkodói kötelezettségüknek eleget tettek. Kezdve az ország védelmétől, az ország fejlesztéséig, a telepítések, ugye néppel ellátni a megfelelő területeket, hát rendkívül aktívak voltak, bőven volt feladatuk, mert ahogy mondtam, 1241-ben ők is átélték a tatárjárást, és ott ez nem egy egyszeri esemény volt, hanem úgy átlagosan 10 évente jött egy ismétlés.
3: Ági, milyen szerzetes közösség volt, ahova Szent Kinga belépett?
5: Az Ószendeci Clarissa apácáknak a kolostor, és 1279-ben Szemérmes Boleszló elhunyt, megözvegyült Kinga, és ő korábban már ezt a területet, a szandeci területeket megkapta a férjétől, hiszen óriási hozománnyal távozott a magyar királyságból, és amikor többszörösen ugye a mongolok állandóan támadták kis Lengyelországot, Sziléziát, de konkrétan Kinga hozománya hozzájárult ahhoz, hogy újjáépíthessék kis Lengyelországot, illetve Krakó újjáépítésében is óriási szerepet vállalt. Ez délkelet Lengyelországban van Ószandec, a kolostort 1280-ban alapítja. Valójában Clarissaként életének az utolsó pár évében élt, de őnek egy nagyon-nagyon mély hite volt, Mária tisztelete, amit hát egyrészt a magyar királyi udvarból, illetve Bizáncból is hozott. Nem sok ábrázolás maradt fönt arról, hogy milyen volt ez a tisztelet, tehát ő hogyan élte meg a hitét, milyen volt a vallás gyakorlata, de néhány korai ikon megmaradt, például Krakóban egy csodaszép közbenjáró Mária ikon, ami Szalomeának az ikonja volt, és a feltételezések szerint Laskaris Máriától kapta. Egészen korai ábrázolásai nem maradtak meg, pecsétek maradtak meg, és ez is pontosan kapcsolódik a Mária tisztelethez. Két pecsétről tudunk, Máriához imádkozik, illetve olyan, mint egy városfal fölött egy ilyen paládium, egy ilyen védő istenanyához imádkoznak a férjével. Kinga legkorábbi ábrázolása igazából jóval későbbi, tehát a késő középkorból származik. 20 évvel a halála után a csodákat összeírták, és egyértelműen a kis lengyelországi régióban és a szepességben Dunajec, Tarnów, Szandomír környékén tisztelték, és vannak adatok, hogy például Sáros vármegyéből is elzarándokolnak, és csodák hatására Kinga sírjánál, ugye erről nem beszéltünk még, hogy Kinga erekjéi sírja a Clarissa apácáknál van.
3: Milyen csodákat kötnek Szent Kingához?
5: Hát nagyon sok gyógyulás. és már életében is sok csoda történt, egy ferences szerzetes írta meg az életrajzát, és ott is olvasható például, hogy 1282-ben, ha jól emlékszem, Pál krakói püspököt fogságba ejtették, ugye állandó belviszájuk voltak a fejedelmségen belül, és a börtönbe Szent Klárához imádkozott, és Klára megígérte, hogy segít Szent Kinga érdemeiért, és szabadon bocsájtották a püspököt, azt hiszem segédpüspök volt inkább, és aztán fölkereste Kingát, és hát persze Kinga erről nem tudott, de maga ez a kis történet is rávilágít arra, visszatérnék egy picit az ábrázolásokhoz, hogy nagyon-nagyon szoros az összefüggés Klára és Kinga között, mivel a Klarisszák alapítóját tiszteljük Assisi Klárában, és az ábrázolásoknál is nagyon gyakran egymás pandantjai. Kingát nagyon-nagyon későn avatták boldoggá 1690-ben, 8. Sándor pápa, illetve II. János Pál pápa szenté avatta, tehát az ábrázolások, a források is arról vannak, hogy többször megindult a kanonizációs eljárás, és megszakadt. Tehát ilyen egészen korai, mondjuk 14. századi ábrázolásai nem maradtak fent, viszont a késő középkorból, a 15. század talán közepe tájáról fönt maradtak ábrázolások. A Szandomiri Múzeumban van egy csodaszép táblakép, amin egy Klarissa apáca római Szent Ágnessel és Szent Mártával látható, és egy nagyon különleges attribútum van előtte, egy kirügyezett fa, és az a legendában is szerepel, illetve egy bot vagy egy oszlop. Jan Dlugos történetíró 15. századi életrajzában van erre egy passzus, ami talán utal arra, hogy Kinga, amikor a Dunajec folyó kiszáradt, akkor a földbe szúrt egy botot, és az csodák csodájára másnapra kirügyezett. Tehát tulajdonképpen élet fakadt Kinga nyomában. A legreprezentatív ábrázolás Ószandecen maradt meg, az úgynevezett Mária kápolnában, ma ezt úgy hívjuk, hogy Kinga kápolna, és ott van egy középkori faszobor, 1470 körül keletkezett. Eredetileg feltehetően ez egy szárnyas oltárnak volt a középső szobra. Ez is nagyon érdekes, hogy ez a szobor ez nem úgy maradt meg, hogy egy az egybe intakt érintetlenül, hanem az attribútumai megújítottak, de mégis ez a legkorábbi ábrázolás, például lábai alatt egy óriási korona van, tehát hogy lemondott a világi hatalomról, és Krisztust választotta, mint szerzetes élete végén. Ugyanakkor a kezében ott van egy 17. századi kormánypálca, a jobb kezében pedig az Ószandeci kolostornak a modelljét tartja, és a Klarissa apácák évszázadokon keresztül az ő kultuszát, ugye annak ellenére, hogy nem avatták sokáig boldoggá szenté, mint egy öltöztető madonnát magát, ezt a középkori szobrot is ruhával öltöztették. 1490 körülről a Tarnovi Múzeum őriz egy csodaszép kis szárnyas oltárt, és annak a két szárnyán, az bal szárnyon Szent Kingát, a jobb szárnyon meg Klárát látjuk, és azért különleges, mert a Glóriában ott van a felirat. Tehát biztosan tudjuk, hogy Kingát ábrázol, és nagyon érdekesek az attribútumok, mert egyes források szerint apátnő volt, de valójában ő nem volt az Ószandeci kolostor apátnője, de itt, mint apátnő jelenik meg, apátnői bottal, a Klarisszák habitusában, szürkés-barnás viseletében. Feltehetően egy nagyon sajátos jogállása volt, tehát egy előkelő fejedelemasszony volt, aki ugyan belépett a Klarissa kolostorba, de hát, hogy ő a kolostor gazdasági, anyagi helyzetét bizonyára, így talán szabadabban is, intézhette, de mindenképpen úgy tekintettek rá, mint máterre, mint a kolostor hát alapítójára és legfőbb jótevőjére.
3: Ági, bejártad ezeket a szent helyeket, ahol Kinga élt és működött.
5: Hát ami leginkább megérintett, az az Ószandeci kolostor, ahol valóban ugyanaz szerint az életforma szerint Klarisszák élnek még ma is, teljesen elzártan. Tehát maga például a Szent Kinga sírját sem nézhetjük meg. Én is a rácson keresztül láthattam, hogy ez a Kinga kápolna azért érdekes, mert a klauzúra része elzárt, de hogy mégiscsak rálátunk magára Kinga tumbájára, tehát 16. századi sírjára, ami lényegében ma üres, és az a bizonyos középkori szobor alatt van egy szarkofág, egy kis ezüst láda, és abban vannak a maradványai.
3: Mit üzen nekünk ma Szent Kinga? Nektek személyesen mit mond Beatrix?
4: érezhetően egy modern nő volt. A maga korában modern, és ez a Szent Erzsébet kultusz például őnála nagyon erősen érződik. Legmeghatározóbb példaképe volt, és tulajdonképpen Erzsébet is, ő is ugyanazt az aktív női ideált testesíti meg.
3: Ágnes?
5: Egyrészt egészen mély hite, Mária tisztelete, ami követendő, és ugyanakkor az, hogy mindig újra tudta kezdeni az életét, az építkezéseket, az újrakezdés szentje számomra.
0: Efromhányi Beatrix régésztörténész egyetemi tanárral és Entóth Ágnes művészettörténésszel Pozsgai Nóra beszélgetett. Mai műsorunk ezzel véget ért. Az összeállítást készítette Pozsgai Nóra és Hámori Kinga, közreműködött Kozák Anna Mária. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes és a szerkesztő Werner Eszter nevében is búcsúzik a műsorvezető Nagy György András.
6: Elhangzott a Szentek nyomában. Mai műsorunk kibővített hosszabb változatát a Spotify és az Apple Podcast Szentek nyomában csatornáján hallgathatják meg.

0: Ludwig van Beethoven B-dur vonós négyesének részletét hallották. Előadta a Bartók kvartett. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: 17 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó napot kívánok! Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől. Írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan lehetetlennek tartották, de végül 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s forrásokat. Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában, és hozzátette, az uniós milliárdokat hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítják. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és a jogi felhatalmazást megkap munkájához. Az MVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyház megyei könyvtár és levéltár munkatársát. Varga Tibor László levéltáros a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-án Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát. A díjjal azokat a szakembereket ismerik el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a Magyar Levéltárügy szolgálatában. Az első fokozatot pedig olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban, és munkájukkal maradandó értéket teremtenek. Varga Tibor László 2008 óta szolgálja a Veszprémi érsekséget, illetve a Veszprémi Főegyház megyei könyvtárat és levéltárát. A Rákóczi Szövetség 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad július 8-a és 15-e között a Diaszpóra program keretében. A 2016 óta működő Diaszpóra program minden évben lehetőséget teremt a magyar gyökerű izraeli fiataloknak arra, hogy felkeressék Magyarországot és találkozzanak kortársaikkal. A diákok magyarországi időtöltésük során felfedezhetik Budapest nevezetességeit, valamint ellátogatnak az Emplénbe. A nyár folyamán a Diaszpóra program keretében összesen 24 országból közel 800 gyermek érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba, hogy erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezéséhez, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. Az Útinform híreivel folytatjuk. Az M0-ás keleti szektorán az M1-es autópálya irányában 4 személyautó karambolózott Nagytarcsa közelében. Az 55-ös kilométernél a külső sávot lezárták, több mint 2 kilométeres a torlódás. Kigyulladt a növényzet az M0-ás autóút mellett az északi szektorban Fót térségében. A 70-es kilométer környékén az erős füst miatt lerövidült a látótávolság. A 25-ös főúton Ózdon egy személyautó árokba borult, a 67-es kilométernél váltakozó irányban halad a forgalom. A 47-es főúton Berettyóújfalu térségében egy kamion és egy személygépkocsi ütközött össze, a 41-es kilométernél forgalom korlátozásra kell számítani. Végül hazánk időjárásáról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti délnyugati határ közelében megmarad, a horvát határ közelében zivatar sem kizárt, máshol kiderül az ég, gyengül az északi a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Kedves hallgatóink, a következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc, kerengő, közéleti beszélgetések.

0: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban két női szentről emlékezünk meg. Az őket ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Pécsi Krisztina vagyok. A középkor egyik legismertebb szentje és vértanúja Nikodémiában élt a 4. században. Borbála szűz és vértanú, a 14 segítő szent egyike.
1: Az egyház december 4-én tartja Szent Borbála ünnepét, aki valóban a 4. században élt, és hát minden bizonnyal 306 körül Nikomédiában hunyt el. Ugyanakkor fontos azzal kezdenünk, hogy életére vonatkozólag meglehetősen kevés biztos forrás ismert, és ezáltal az életének a története is több ponton homályos és bizonytalan, akár a helyszínek és az idő

0: a királyságnak bizonyos pontja is, és azok a bizonytalanságok, az a forrás hiányos állapot tehát, ami az élet történetét jellemzi, ez azt eredményezte, hogy ugye az életére vonatkozóan különböző legenda variánsok maradtak föl. Hát ez egyes változatokban Antiókiában született, mások szerint Heliopolisban élt, illetőleg a vértanúságának az időpontja és az azt elkövető császár személye sem teljesen biztos, tehát bizonyos források szerint Maximianus Trax császár, más források szerint Maximianus Daya idején halt vértanúságot, minden bizonnyal egyébként Nikomédiában, tehát ez a 306 körüli időpont, ez tűnik a legvalószínűbbnek.
1: Édesapja nagyon féltette leányát a keresztény vallástól.
0: Így van, pogány családba született Borbála, és az apja egyébként bizonyos források szerint Dioszkúrosznak hívták ezt a szemét, ő pogány volt, és valóban, hogy megóvja lányát a kereszténységet, egy toronyba zárta. Tehát innen jön egyébként Borbálának az attribútuma a torony. Itt még zárójelben talán annyit hozzátennék, hogy a Barbara név is ugye a Borbálára vonatkozik, ez kevésbé használatos. Egyébként főleg a keleti egyházban jellemzőbb, hogy Borbálát Barbarának nevezik, de a nyugatiban inkább a Borbála használatos. Szóval apja valóban egy toronyba záratta Borbálát, hogy a kereszténységtől úgymond megóvja, és férjet is szeretett volna neki szerezni, és amikor valaki az apján keresztül megkérte a kezét, akkor Borbála visszautasította, hiszen pogány volt az illető, és egyszer pedig, amikor apja elutazott, akkor megparancsolta, hogy a lakóhelye közelében egy fürdőt építsenek föl a lányának. Ezen a fürdő, ennek a fürdőnek a homlokzatán két ablakot helyeztek el, és amikor az apja távol volt, és Borbála pedig megkapta ezt a fürdőt, akkor egy harmadik ablakot is nyittatott, mert a Szent Háromságot szerette volna ezzel a három ablakkal jelképezni. És hát amikor pedig az apja hazatért erről az útról, és szembesült többek között ezzel a három ablakkal, akkor Borbála beavatta abba, hogy már keresztény hitre tért, és hát ezzel végképp kivívta az apjának a haragját, először meg is akarta ölni, kardját is kirántotta, de Borbála imái segítettek, megnyílt a fal, és egy hegyre jutott, ahol pásztorok legeltették a nyájukat, tehát gyakorlatilag ilyen csodás módon menekült meg ebből a helyzetből, és ebben a helyzetben pedig az apjától elkerült Borbála után az apja tüldözőbe vette a lányát, és el is fogta, miután útjára indult, és először egy pásztortól kérdezte, hogy látta-e a lányát. Az első pásztor még letagadta, de a második már elárulta, tehát így került, így jutott az apja Borbála nyomára.
1: Tehát a pogány férfi apához méltatlan kegyetlenséggel megkínoztatta Borbálát, majd elküldte a császárhoz, hogy ítélje halálra.
0: Így van, a provincia, tehát Nikomédiának a prefektusa, tehát a császári hivatalnok, egy Martinianus nevű személy volt az, aki a színe elé kellett járuljon Borbála. Ő vetette kínzások alá Borbálát, annak érdekében, hogy eltántorítsa a keresztény hittől, de minden kínzás ellenére a leány hű maradt hitéhez, illetve ezt követően még további csodák is történtek ebben az időszakban. Tehát például éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtön, amelyben Borbálát fogva tartották, de az is ilyen csodás motívuma ennek a legendának, hogy a kínzásokat követően valamennyi sebe másnap reggelre csodálatos módon meggyógyult, illetve a fáklyák, amelyekkel kínozni akarták, azok kialudtak, mielőtt hozzáérhettek volna. Tehát ez tulajdonképpen számos vértanú, női vértanú szent történetéhez hasonló Borbáláé is, hiszen a kínzások az erős hit által nem fogtak a vértanún, és hát mivel a kínzásokkal a kínzói nem értek célt, ezért Borbálát is, mint oly sok más vértanú társát lefejeztették, tehát fővesztés általi halálra ítélték. Az apja maga hajtotta végre rajta ráadásul az ítéletet, egyébként ez sem példanélküli a keresztény vértanúk történetében, és miután ez az ítélet végrehajtatott, ezt követően isteni büntetésként, mikor az apja hazafelé tartott innen a vesztőhelyről, akkor villám sújtotta az apját és elemésztette. Ilyen módon Borbála történetében, ugye említettük, hogy a torony neki egy fontos attribútuma, tehát ahová az apja bezárta, de a villám is egy nagyon fontos elem az ő legendájában, és nem véletlen, hogy olyan szakmáknak, olyan mesterségeknek lett Borbála, nagyon soknak egyébként a védőszentje, amelyben valami módon a villámlás szerepet kap,

0: többek között Szentborbála a bányászok, a kohászok, a tüzérek, így van, tűzszerészek, ágyúöntők, ezeknek mind-mind a védőszentje, és torony attribútum által az is elmondható, hogy nagyon sokszor a középkori városoknak a lőpor tornyait is Szentborbála tiszteletére szentelték fel, és őt választották a lőportornyok védőszentjéül, hiszen a lőportorony esetében is nagyon fontos volt az égi mennyei segítség kérés, hiszen ott ez egy veszélyes dologról volt szó.
1: A fali képeken miként ábrázolták Borbálát?
0: Két falképet is hoztunk, illetve két falképnek a másolatát, mind a kettő a Borbálának a leghagyományosabb ábrázolását mutatja, tehát általában őt akár egymagában, akár női vértanú szenteknek a társaságában ábrázolták, és a legtöbbször olyan módon, hogy az egyik kezében a vértanúságának a pálmaágát tartja, a másikban pedig egy kisméretű tornyot, tehát azt a építményt, azt a helyszínt, ahová bezárták. A két falkép, amire akkor rátérnék, az egyik az Felvidékről származik, ez egy nagyobb méretű másolat. A Csetneki templomban található ez a falkép, minden bizonnyal Luxemburgi Zsigmond idején festették. Egy nagyon erősen az itáliai festészet hatásáról árulkodó, és csak a felső részén részben töredékes falképről van szó. Egyébként a másolat, amit Gró István készített 1918-ban, ez meglehetősen nagyméretű, tehát gyakorlatilag egy az egyes léptékben ábrázolja Borbálának a falképét, és egy ilyen nagyon sötét kék, homogén háttér előtt bontakozik ki a női szentnek szinte szoborszerű alakja, tehát azt látjuk, hogy nagyon markánsak a vonásai, élesek, az arca, a keze, az orra, egy nagyon különleges festőiség jellemző erre a képre. A program megrendelője egyébként Csetneki László volt, aki Luxemburgi Zsigmondnak egy nagyon fontos udvari embere volt, megyés püspök, később esztergomi kanonok, tehát programadóként az ő személyét lehet ennél a falképnél megemlíteni, amely egyébként a Gömör megyei templomban a mai napig a helyén van szerencsés módon, és megtekinthető.
1: Mellette látható egy torony.
0: Így van, tehát a kezében tartja attribútumát, Borbála a tornyot, ez a legjellemzőbb ábrázolása, tehát ezek a képmások, ezek így jelenítik meg. Így jelenik meg egyébként a másik falképen is, amelyről hoztunk egy máslatot, ez már nem a Felvidéken, hanem Erdélyben található, Marosfelfalun, és említettem a Csetneki falképnél, hogy ez a mai napig megtekinthető a templomban, hát Marosfelfalúra ez nem mondható el, ez egy templom romnak az egykori falképdísze, amely mára már sajnos elpusztult, szerencsés módon 1908-ban Jámbor Lajos akvarell másolatokat készített a felfalui templomnak a falképeiről, és legalább ilyen formában képet kaphatunk arról, hogy a templomromnak a falkép dekorációja hogyan nézett meg. Ez egy sokkal töredékesebb ábrázolás, mint a Csetneki, jól láthatjuk, de itt is kivehető, hogy egy egész alakos álló ábrázolásról van szó, és itt szintén a bal kezében felsejlenek a töredékesen is, de a toronynak a körvonalai, tehát gyakorlatilag ugyanaz az ábrázolás jelenik meg, mint ahogy Csetneken is, ami tehát nagyon jellemző volt a középkorra. És talán ezen a ponton azt még érdemes elmondani, hogy Borbála, mint a bányászoknak a védőszentje, egy magyarországi régióban, a Felvidéken jelesül szepességben kiemelkedő kultusznak, tiszteletnek örvendett. Ezen a bánya vidéken rendkívül népszerű szent volt. Az átlagoshoz képest is több templomot szenteltek fel az ő tiszteletére, és a falképeken megjelenő ábrázolása is meglehetősen gyakori volt ebben a térségben.
1: Borbála sírja csodák színhelye lett a mai napig.
0: Így van, és a legendáját pedig, mert azzal kezdtük, hogy a legendájára vonatkozólag elég bizonytalanok a források, viszont magyarul elsőként egy temesvári Pelbárt nevű minorita szerzetes jegyezte le az ő történetét, és életének története pedig az Érdi kódexben is olvasható.
1: Kappadókiai Szent Dorottya szentként tisztelt ókeresztény vértanú.
0: Az egyházban ünnepnapja, halálának, mártír halálának a napja február 6-a, és Dorottya lényegében Borbála kortársa volt, azt mondhatjuk. A harmadik században született, egyes források szerint 280-290 körül, és 311-ben ezen a napon, február 6-án hunyt el, illetve halt mártír halált. A források egyöntetűen megemlítik, hogy híres volt eszéről, erényességéről, és hát a szépségéről is, és a Diocletianus római császár féle keresztény üldözés során halt mártír halált. Sapricius prefektus volt az, aki elé hurcolták Dorottyát, és kínvallatásra fogta, illetve erkölcstelen nők segítségével próbálta Dorottyát a hitétől eltántorítani, aki azonban nem csak hogy álhatatos maradt a hitében, és a kínzások ellenére is megőrizte hitét, hanem a keresztény hittől való eltérítésére odaküldött nőket is gyakorlatilag megtérítette, tehát nagyon erősen álltak ki azokat a próbákat, amelyeket elé állítottak, és hát gyakorlatilag abban is párhuzamos az ő sorsa és a mártíromságának a története Borbáláéval, hogy a kínzásoknak a hatástalanságát követően Dorottyát is fővesztésre ítélték, tehát mikor a kínzások nem fogtak rajta, ezután fővesztéssel végezték ki.
1: Megkínzásában nagy szerepe volt egy Teofil nevű fiatal ügyvédnek.
0: Egészen pontosan úgy van a legenda szerint, hogy amikor a vesztőhelyre hurcolták, tehát a kínzásokat követően a vesztőhelyre hurcolták Dorottyát, akkor találkozott ezzel a Teofil nevű jurátussal, aki gúnyolni kezdte Dorottyát. És az volt a mondása felé, hogy amennyiben ő valóban hisz a kereszténységben és hisz Krisztusban, illetve Istenben, akkor miután végrehajtották rajta az ítéletet, küldjön égi jegyesének, vagyis Krisztusnak az országából vissza Teofilnak néhány szál virágot és almát, hogyha valóban odajut. Ezkor a vesztőhelyre vezető úton Dorottya megígérte, hogy teljesíteni fogja a kérését, és miután kivégezték őt, és Teofil elhagyta a kivégzésnek a színhelyét, és gyakorlatilag dicsekedni kezdett a barátainak azzal, hogy ezt mondta Dorottyának, ekkor egy gyermek jelent meg előtte, egy virágkosárral és azokkal az almákkal, amiket Teofil Dorottyától kért, és ennek a csodának a hatására pedig Teofil is megtért és keresztény hitre tért, és a legendának ez a motívuma pedig hasonlatosan Borbála történetéhez a képi ábrázolásokon is jelen van, tehát Dorottyának az attribútuma az jellemzően a virágos, virágokkal teli kosár, és nagyon sokszor egyébként a kisgyermek is jelen van, aki a virágot hozza.
1: Februárról van szó, februárban nem lehetett ilyen rózsát találni sehol sem.
0: Ez ennek a csodának a csodálatos mi voltát tovább fokozza, és nagyon sokszor az ábrázolásokon a gyermek is megjelenik, aki tulajdonképpen a gyermek Jézussal lehet azonosítani, tehát az ő jó voltából kapta meg Dorottya ezeket a virágokat, és így tért meg ez a Teofil nevű személy, aki valóban ennek a legendának szintén egy szereplője.
1: Beszéljünk Dorottya erekjéről. Ez is egy fontos szempont, hogy hova kerültek.
0: Dorottya Kappadókiához, tehát a keleti térséghez kötődött, és miután megtörtént a fővesztés, itt temették el, tehát hanvai ide kerültek az erekjéi, viszont idővel Rómába kerültek át, ahol szintén mondhatjuk, hogy a megszokott módon természetesen egy templomot emeltek ezeknek az erekjéknek a méltó elhelyezése véget, ez a római Szent Dorotea templom, és itt is visszatérhetünk még Teofil személyére, és erre a Teofillal kapcsolatos csodára, hiszen ennek az emlékére tartották évente Rómában a február 6-i gyümölcs szentelést, tehát ilyen módon ez a népi vallásosság körében is átment ez az elem, és hát ugyanebből az okból kifolyólag pedig Dorottyát a kertészek védőszentjeként is tisztelik.
1: Kérem, vázolja fel, mit mutat az előttünk fekvő fali kép.
0: Igen, szintén egy középkori falkép másolatával van dolgunk, amit Tari Lajos készített 1911-ben. Tari Lajos egyébként Gró István tanítványa volt, aki a csetneki falkép másolatát készítette.
1: Elég szűk ez a kör.
0: Igen, általában visszatérő nevekkel találkozunk. Gró Istvánhoz több száz ilyen másolat köthető. Egyébként egy meglehetősen rövid időszakból, egy néhány évtizedes időszakból, tehát rendkívül aktívak voltak ezek a szereplők, akik ezeket a falkép másolatokat ekkoriban elkészítették. És ez a másolat, ez a Podolini római katolikus templom falképét dokumentálja. Podolin egyébként Szepességben található, tehát amit Borbála kapcsán már említettünk. és ennek a templomnak a szentélyében maradtak fenn vélhetően 14. századi középkori falképek. A Dorottyát ábrázoló freskó, ez a diadalívnek a déli pilléren és annak is a keleti falán található, és hát azt a jelenetet ábrázolja egy ilyen építészeti, architektonikus keretben, amint Dorottya kézen fogva vezet egy kis gyermeket, és a gyermeknek a kezében jelenik meg ez a bizonyos virágos kosár, ami Dorottya szimbóluma. Érdekesség, hogy itt egy következő, vagy egy további figura is feltűnik, akinek a Dorottyával ellentétben ugye nem övezi dicsfény nimbusz a fejét, és egy meglehetősen különös viseletben, leginkább egy ilyen udvari, vagy hát ilyen korabeli világi viseletben tűnik fel ez a személy. Nem zárható ki, hogy itt egyébként magáról Teofilról, vagy Teofilusról van szó, vagy lehet szó, aki ennek a legendának, mint ahogy említettük, a résztvevője. Talán még a falképnek a stílusáról lehet egy picit beszélni, meghatározóak a vörös és a zöld színek. Viszonylagosan töredékes ábrázolásról van szó, tehát látjuk, hogy foltokban több hiány is tarkítja, ezt egyébként az akvarell másolat tökéletesen megörökíti, tehát teljesen hű és pontos képet alkothatunk a falképnek a korabeli állapotáról, és maga a jelenet egyébként egy ilyen festett függöny mustra fölött bontakozik ki, nem meglepő módon, ez a korszakra nagyon jellemző volt, illetve egy erősen architektonikus környezetben, keretben, tehát a szereplők alatt látunk egy ilyen lábazati részt, ahol egy négykaréjos körablak és két-két ilyen keskeny résablak tűnik fel, felül pedig egy ilyen háromkaréjos keret zárja a képmezőt, tehát nagyon erős a festett építészeti architektonikus hangsúlya ennek a falképnek.
1: Ma is látható a falkép?
0: Ma is látható. Ez a szentély teljes egészében ki volt festve a középkorban, és szerencsés módon elég jól fennmaradt, tehát különböző más jeleneteket is, mondjuk a három királyok vonulásától és imádásától kezdve passió jeleneteken keresztül utolsó vacsora, stb. Megtekintettünk ebben a templomban. Az utolsó számottevő restaurálás is egyébként akkor történt, vagy azt követően egy kicsivel, amikor Tari Lajos ezt a másolatot készítette a falképről, és ő maga volt az, aki ekkor, tehát most már több mint 100 év restaurálta is ezeket a falképeket, amelyek szerencsés módon azóta is a helyükön vannak és megtekinthetők.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen a nyári hőség idején különösen sok feladat hárul a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkénteseire, munkatársaira. A kedves rádióhallgatóknak elmondanám, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete. 1989-ben alakult, munkája, tevékenysége folyamatosan bővült az elmúlt évtizedek során. A szociális tevékenység mellett egészségügyi szolgálatot is kialakítottak a Magyar-Máltai Szeretetszolgálatnál. Miért?
2: Az élet így hozta, hogy szükség van rá. Egyre több programunkban vetődött fel az igény arra, hogy hagyományos szociális ellátás mellett egészségügyi tevékenységet is végezzünk. Már a 90-es években is megjelent az egészségügyi tevékenység. A Báltai Mentőszolgálat 1991. márciusában kezdte meg a működését, tehát a legelső egészségügynek tekinthető tevékenységünk már gyakorlatilag 2 évvel a megalakulásunk után megjelent. 1995 óta szűrjük a hajléktalan embereket, vannak mozgóorvosi rendelőink. 90-es évek közepén elindult a tüdőszűrő járművünk, szintén a hajléktalan embereket vizsgálva, és a hajléktalan szállóink között megjelentek ápolási otthonok, ahol fekvőbetegek ellátása is történik, tehát ez folyamatosan bővült, és ha azt nézzük, hogy a tevékenységeink egészét, hogyha 100%-nak veszük, akkor abból hány százalékon áll az egészségügyi rész, akkor az ilyen bőven 10% alatt maradt nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül, míg nem a koronavírus járvány alatt olyan feladataink adódtak, amik ezt hát alaposan felborították, és százalékosan nem tudnám most megmondani, hogy hogyan állunk, ki kellene számolni, de gyakorlatilag sokszorosára nőtt, akár 20% fölé is nőtt most már a tevékenységünk részében az, amit az egészségügyhöz tartozónak nevezhetünk. Időközben lett például kórházunk, egy 400 ágyas pszichiátriai kórház, az ország második szakellátást nyújtó kórháza, az államtól vettük át ezt az intézményt. A telemedicina rendelésünk közel 40 településen pótolja az évek óta hiányzó háziorvosi szolgálatot. Itt ugye technika segítségével kötjük össze a helyszínre érkező szakápolót, aki a fizikai vizsgálatot végzi, de a fizikai vizsgálatnak az eredményét akár több száz kilométer távolságban egy orvos a monitoron és a műszereken keresztül követi. Ugye éveken keresztül kísérleteztünk azzal, hogy az orvost utasztassuk a betegekhez, vagy a beteget utasztassuk az orvoshoz, az orvos hiány sújtotta területeken az ellátás megoldására. Egyik sem volt hosszú távon fenntartható megoldás. Ez viszont, hogy a technikát utasztatjuk, ez úgy néz ki, hogy működik, és a kísérleti év után az előző évben már az egészségbiztosító befogadta ezt a tevékenységet, és a telemedicina ma már nem kísérleti program, hanem a hivatalos egészségügyi ellátás része 40 felzárkózó településen. Azóta továbbfejlődött a modell, most már van Kömlőn és Átányban 2 heves megyei településen. A telemedicinát és a hagyományos orvoslásnak az elemeit egyesítő. Most ez a kísérleti modell, amiben a személyes ellátás is megjelenik, de nem folyamatosan és nem minden alkalommal, hanem ahol indokolt, és ahol pedig lehetséges, ott a telemedicinával kiváltva működik. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, ez is eredményeket sugall az első időszak, hogy ez is működőképes lehet, és sorolhatnánk még. Gyakorlatilag az intézményeinkben élő ellátottainknak a gyógyszerellátása is megint egy innovatív kísérlet, hogy ne a nővérek szedegessék szét reggel, délben, este a lakóknak a tálkájába, hogy melyik bentlakónknak milyen gyógyszert kell bevennie, hanem automatikusan történjen 3 hónapra előre. Reggel, délben, este, mikor milyen napszakban milyen gyógyszert kell bevenni, egy teljesen biztonságos, zárt rendszerű elosztása a gyógyszereknek. Szóval nagyon sok minden zajlott nálunk, alapvetően a koronavírus járvány idézte elő a fejlesztési szükségleteket, és az akkor feltett kérdésekre kapott válaszokból alakult ki ez így most, és hát most már ennyi mindent csinálunk.
1: Ebben a váratlan nagy hőségben óriási segítséget jelent a rászorulóknak, hogy a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat palackokban fagyasztott vizet szállít hajléktalan embereknek. Hogy bírják ezt logisztikailag?
2: A fagyasztott víz ugye a gondoskodásnak egy nagyon-nagyon pici része, de fontos szempont. Ugye több órát utazik a víz, van attól kezdve, hogy a hajléktalan szállóról kigurul az utcai gondozó szolgálat az autója, egészen addig, amíg a közterületen élő hajléktalan emberekig megérkezik, és hogy ne 35 fokos vagy már fölmelegedett vizet adjunk nekik, hanem olyat, ami még valamennyire fogyasztható hőmérsékleten. Itt a kollégáknak az ötlete volt, hogy indulás előtt órákkal tegyék be a fagyasztóba ezeket a palackokat, kulacsokat és minden egyebet, amiben vizet szállítanak ki. Közel 70 hajléktalan ellátó intézményünk van országszerte. A fővárosban a budai oldal ellátása a miénk. Budán 9 utcai gondozó szolgálatunk van, ez 9 járművet jelent, amiben két-két szociális munkás utazik. Délelőtti, délutáni műszakban váltják egymást. Tehát ez a 9 egység, ez megközelítőleg 1000 hajléktalan emberrel áll kapcsolatban, akiket kint az utcán, parkokban, sufnikban, közterületeken, rakpartokon, tehát ahol éppen felelhetők, ismert tartózkodási helyeken szokták felkeresni, látogatni őket. Ennek a munkának különösen nagy jelentősége téli időszakban, és most a vörös kód miatt a plusz 40 fokos hőségben nyáron is különösen fontossá vált ez. Télen ugye meleg ruhákat viszünk nekik, és a szállókra próbáljuk behívni őket. Most hűtött vizet vittek nekik a kollégáink, és ugyancsak szállókra próbálták behívni őket, ahol hűtött körülmények között vészelhetik át a nappalokat. Egyébként sokan meghallgatták az invitálást, és a nappali ellátást nyújtó intézményeinkben Budapesten megközelítőleg 50%-kal nőtt az ellátottak forgalma. Néhányan bemaradtak éjszakára is, de amikor lementek a legforróbb órák, akkor ezek az emberek többsége kiment, de hát legalább napközben nem kellett attól tartani, hogy hőgutát kapnak valahol.
1: Itt, ahol most ezt a beszélgetést rögzítjük, a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat BEM rakparti székházában tartották június 29-én a Máltai Tanulmányok című tudományos lap bemutatóját, amelynek alcíme Határhelyzetek etikája, gondolatok, traumáról, reményről és együttélésről. A kerekasztal beszélgetés során kiemelt szerepet kaptak az önkéntesek. Kiderült, hogy vannak, akik alkalomszerűen segítenek, de vannak, akik a folyamatos munkába is bekapcsolódnak.
2: A Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesekből alakult. Tehát 1989-et megelőzően Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból egy nagy létszámú csapat végzett karitatív munkát, egyre kiterjedtebb, egyre nagyobb volumenben. Imre atyának az egyik meghatározó tanítása az volt, hogy a kereszténység nem elmélet, csak gyakorlat, és hozzá csak úgy lehetett hittalra járni, hogyha valaki valami kétkezi munkát is végzett emellé, értelemszerűen önkéntesként. Ez lehetett idős emberek látogatása, fogyatékos emberek gondozása, rászoruló emberek templomba kísérése, nagyon sok minden feladat. Lényeg az, hogy valamilyen feladatot kellett végezni, és amikor ezeknek a feladatoknak a száma már elérte azt a kritikus volument, például egy év alatt 155 kamionnyi segélyszállítmány érkezett Németországból, akkor kiderült, hogy ezt már nem lehet csak így elosztani. Tehát például a vámkezelésekhez kell valakinek aláírási jogának lenni, kell egy pecsét, kell egy szervezet, amelyik tudja végezni ezt a nagyon nagyra nőtt munkát, és ugye a Máltai Lovagrend németországi szervezetéhez csatlakozva a Máltai Szeretetszolgálat, ugye a Szuverén Máltai Lovagrend magyarországi segélyszervezeteként működik, tehát ilyen előzmények előzték meg az 1989-es alakulást, de ez a kitérő azért volt itt érdekes, mert hogy ez a szervezet az önkéntes munkára alapozva jött létre. Amikor létrejöttek az intézmények 90-es évek második felében és a 2000-es évek első felében megnőtt a Máltai Szeretetszolgálatnak az intézményi tevékenysége. Ott ugye a jogszabályi keretek előírták a főállású dolgozókat, a szakképesítés meglétét és egy csomó olyan keretet, amit már önkéntesként nem lehetett végezni, és ekkor ketté oszlott a szervezeti tevékenység abból az értelemben, hogy a szociális ellátást megfelelő iratokkal, képesítéssel, szaktudással rendelkező főállásban foglalkozó dolgozók tudják végezni, miközben a hagyományos karitatív munka jellemzően továbbra is az önkénteseknek a feladata maradt, és a mai napig van 120 önkéntes csoportunk, amiben napi jellegű tevékenységet végez megközelítőleg 4000 önkéntes. Ezeknek az önkénteseknek egy része évtizedek óta végzi ezt a munkát, tehát majdhogy nem az alakulástól vagy hosszú ideje folytatják ezt. Másrészük pedig vagy egy adott programban vesz részt, vagy fiatal emberként csatlakozott, ők egy picit más érdeklődés körrel másfajta feladatokra jelentkeznek, és jellemzően például az interneten, tehát a honlapon kapják a feladatokat, digitálisan adják be a jelentkezéseiket egy-egy munkavégzésre, ott kapják ennek a visszaigazolását, ha valamilyen feladathoz valami gyors képzésre szükség van, akkor ezt is ott szervezik meg, tehát az önkéntesség próbál lépést tartani a változó világgal, és a Máltai Szeretetszolgálat pedig már csak a szervezet nagyságából adódóan is úgy működik, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen. helyen az önkéntes koordinátoroknak a tevékenységében.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapját említette. Nagyon bő tájékoztatót olvashatunk, nem csak a jelen, a múlt tevékenységéről is, és most talán a legfrissebb hírek között az egyik az a tragédia, ami Venezuelába zajlik. A földrengés sújtott a területen is önök segítséget nyújtanak.
2: Segíteni ott kell, ahol a baj megtörténik. Mindig újra és újra nekifutunk a saját magunk számára is, hogy definiáljunk, hogy mi dolgunk van a világ másik felén segítségnyújtással. De ebben a globalizálódott világban a problémák villámgyorsan jutnak át, ugornak át egyik földrésztől a másikra.
1: Hogy segíti ezt a nemzetközi összefogást a szuverén máltai lovagrendhez való tartozás? Emlékszem, amikor az erdélyi nagy árvíz idején fal szárító gépeket vittek, és azzal próbáltak segíteni.
2: Ugye a máltai lovagrendnek a magyarországi segélyszervezete vagyunk. A szuverén máltai lovagrend a világ 120 országában tevékenykedik, és nem csak felettes szervünk, hanem ugye kapcsolódási lehetőséget is teremt. Tehát 120 országban találunk máltai szervezeteket, úgyhogy ha valahol valamilyen feladatunk adódna, vagy valamiért úgy gondoljuk, hogy nekünk ott dolgunk van, akkor első lépésként az ottani máltai szervezetet tudjuk keresni, és már nem teljesen ismeretlenül, tehát kvázi rokonokhoz egy családtagjaként érkezünk meg oda. Az erdélyi árvízben, amit példaként említett, ott is az előző nyáron úgy mentünk, hogy a romániai máltai segélyszervezet részben felkérésére, részben vele egyeztetve, és azokra a településekre mentünk, ahol ők maguk is már kitelepültek, és előkészítették azokat a feladatokat, amiben bele tudtunk kapcsolódni. Nekik például valóban nem voltak falszárító gépeik, viszont volt tábori konyhájuk, vittünk falszárító gépeket, meg a konyha üzemeltetéséhez még eszközöket, hogy még több embernek tudjunk ott ellátást adni.
1: Óriási jelentőségű, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat professzionális segítséget tud nyújtani szerte a világban.
2: Ugye 2015 óta tapasztaljuk, és része a mindennapjainknak, hogyha Afrikában vagy a harmadik világ országaiban rosszabbra fordul a helyzet, akkor heteken belül menekültek vagy migráns embereknek az ezrei tudnak megjelenni európai határokon, vagy más országoknak a határain, segítséget, ellátást, valamiféle elhelyezést remélve. És nagyon fontos felismerés, hogy a problémákat ott kell orvosolni, ahol keletkeznek. Tehát azok az emberek, akik elhagyják a hazájukat, valami rákényszerítette őket arra, hogy útra keljenek, és hogyha sikerül megszüntetni azokat az okokat, vagy mérsékelni azokat a problémákat, amik a migrációt elindítják, akkor a kibocsátó országnak is sokkal jobb a helyzete, meg a befogadó országoknak is sokkal jobb a helyzete, tehát nem dughatjuk homokba a fejünket. Kicsit bonyolultan mondtam, de ez összefüggés létezik, és ezért vannak nekünk is gyakorlatilag az amerikai kontinenst érintő, az afrikai kontinens, vagy a közel-keletet érintő programjaink. Ez ilyen katasztrófáktól, földrengésektől független állandóan zajló programunk is. Tehát Afrikában, például Kenyában 14 éve szolgáltatunk egészséges ivóvizet nyomortelepeken, ahol nehéz ehhez hozzájutni, és tavaly is indítottunk például az egyik kenyai nyomortelepen fogyatékos gyerekek gondozását, mert nagy számban találtak ott az ivóvíz programjaink miatt kiutazott kollégáink olyan gyerekeket egy 20 ezer fős nyomortelepen, akik semmilyen ellátást nem kapnak. Amikor kiderül, hogy a gyerek fogyatékossággal született, az édesapa jellemzően elmenekül a családtól, az édesanyja pedig ott marad magára egy nagyon sok munkával, rengeteg teendővel járó, nagyon nehéz, kilátástalannak tűnő helyzetben, és a gyerekek gondozására, fejlesztésére, ellátására semmilyen szervezeti háttér nem áll rendelkezésre, sőt, gyakran nem hogy a hivatalos szervek, hanem még a szomszédok sem tudnak arról, hogy a közelükben fogyatékossággal született gyerekek élnek, úgyhogy ezen a telepen 73 fogyatékos gyereket számoltak össze a munkatársaink, és az édesanyjukat támogatva az ő fejlesztésükre Magyarországról szerveztünk egy fejlesztő programot, úgyhogy ottani önkénteseket, ottani partnereinket képeztük ki a legalapvetőbb fejlesztő fogásokra, indítottuk el a programokat, és ez egy hosszú-hosszú történet, de ilyenekből rakódik össze. Az együttműködést, a kooperációt, meg sokkal hatékonyabb beavatkozást tesz lehetővé, hogyha úgy tudunk segíteni, főleg, hogyha kisebb létszámú az adott országban a szervezet, mert a Magyar Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi léptékben is a legnagyobb létszámát, meg feladatellátását tekintve a legnagyobb máltai szervezetek közé tartozik Európában mindenképpen, de azt hiszem világméretben is azzal a napi 20 000 ellátott halottal, akik a mi intézményeinkben vagy csoportjainkban napi átlagban ellátást vagy segítséget kapnak, mindenképpen a legnagyobb szervezetek egyike vagyunk.
1: Óriási szám, amit említett, ha belegondolunk, hogy ez egy folyamatos segítségnyújtást jelent.
2: Valóban kimondva nagyon nagy számnak hangzik, de ha belegondolunk, hogy a hajléktalan ellátás, az idős ellátás, a fogyatékos ellátás, az országos kapacitásnak kb. 5%-a van ezekben a tevékenységben a Máltai Szeretett Szolgálat intézményeiben, és hát ugye egy szervezet vagyunk a rengeteg közül, de például van 20-nál több közoktatási intézményünk is, az óvodáink, az iskoláink jellemzően olyan kis településen működnek, ahol a döntő többségében halmozott a hátrányos helyzetű családok élnek, és az ő gyermekeik járnak ezekbe az intézményekbe, az iskoláink, óvodáink, illetve hát a működő középiskoláink, tehát mindenkit beszámítva 5000-nél több gyereket fogadnak. Tehát ha ezeket a számokat nézzük, nagyon könnyen összejön ám a napi 20 000 ember, akivel találkozunk.
1: Magam is erre a beszélgetésre a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat honlapjáról készültem, és elképedtem azon a sok irányú tevékenységen, amit folyamatosan végeznek. Ennek ugyan kis része, de én azt gondolom nagyon meghatározó területe, hogy mintegy 300 gyermek él a Máltai Szeretett Szolgálat nevelő szülői hálózatában. Hogy lehet ezt menedzselniük?
2: Ebben a szegmensében nem vagyunk meghatározó nagy szereplői az ellátásnak, tehát ez a gyermekvédelmi ellátórendszernek a részeként működik. 105 nevelőszülőnk van, a 300 gyermek nagyon sok, de ahhoz képest, hogy az országban a nevelőszülői hálózatok hány gyermeket fogadnak, ahhoz képest tényleg egy pici részét végezzük mi, de annál büszkébbek vagyunk rá. 1998 óta létezik Máltai nevelőszülői hálózat, és nagyon nehéz megfogni, hogy mit tekintünk eredménynek, de azt gondolom, hogy talán úgy, ha azt nézzük, hogy mi lett a nálunk felnövekedett gyerekeknek a sorsa, akkor az azért egy nagyon komoly visszajelzést tud adni. Általában ugye a rendszer váltás óta tudjuk, és hát mindig változik a helyzet, de alapvetően a hajléktalan ellátásban mindenképpen, de máshol is magas arányban jelennek meg vagy alkoholbeteg emberek, vagy olyanok, akik az életét valami trauma ketté törte, amivel nem tudtak túllépni, vagy nem tudták feldolgozni, és nagyon magas arányban vannak állami gondozásban felnőtt fiatalok, akik ugye kikerülnek az ellátásból, és gyakorlatilag nem tudják az életüket olyan szinten irányítani, befolyásolni, hogy ne csusszanak vissza arra, hogy ellátás szorulnak és segítségre szoruló emberek kiválnak. És a máltai nevelőszülőknél a 28 év alatt mintegy 900 ember lett felnőtt, és megnéztük, hogy mit tudunk róluk, és azt láttuk, hogy van közöttük ügyvéd, van most orvostanhallgatónk, van doktoriát készítő fizikus, van labdarúgó edző, van asztalos, van pék, van kereskedelmi adó. Alapellátásban nagyon fontos nálunk, hogy 18 éves korukig kapjanak valami szakmát, tehát legyen egy piacképes tudás a kezükben, amivel önállóan is majd meg tudják állni a helyüket. Akik felsőfokú tanulmányokat végeznek, azok kérhetik továbbra is az ellátásban maradásukat, és akkor, hát most van például már 25 éves fiatalember, aki még mindig a nevelőszülőivel lakik, mert még nem fejezte be a tanulmányait, de gyakorlatilag tehát úgy tudjuk őket elengedni, hogy be tudnak illeszkedni a társadalomba, teljes életet tudnak élni, és olyan felnőttekké tudnak válni, mint egy átlagos család. Azt hiszem, ennél sokkal többet nem tudunk adni nekik.
1: Azt gondolom, hogy a rádióhallgatók ebből a műsorból érzékelhetik, hogy egy komplex szociális támogatást jelent a Magyar Máltai Szeretett Szolgálattal való kapcsolat. Aki szeretne tevékenyen bekapcsolódni önkéntesként az önök munkájába, hol jelentkezzék, mit javasol számukra, illetve milyen területre lenne szükség, ahol fontos lenne az önkéntesek szerepvállalása.
2: A központi e-mail címeinkre, amit a honlapon találnak, vagy akár a kommunikációkukac@máltai.hu e-mailre, hogyha valaki elküldi a jelentkezését vagy érdeklődését, nagy szeretettel összekötjük őt az önkéntes koordinátorainkkal. Van a monk.maltai.hu weboldal, ahol közvetlenül lehet regisztrálni, bejelentkezni, hogyha valaki önkéntes szolgálatot szeretne ellátni, és akkor egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor. Attól függően, hogy milyen típusú feladatot vagy hol szeretne segíteni, mert rengeteg felsorolni is nehéz, hogy mennyi terület áll rendelkezésre. Ha valami előzetes képesítést igényel, akkor egy rövid képzésen is részt vehet, és gyakorlatilag e-mailen vagy ezen a monk.maltai.hu felületen megjelennek azok a feladatok, amire önkéntesként lehet jelezni. Komplex nyilvántartás, tehát onnantól kezdve ő ott számon tarthatja, hogy saját maga milyen feladatokba, hány önkéntes órán át végzett szolgálatot, de hát nyilván nem ezért csinálják az emberek, csak mondom, tehát egy elég komoly informatikai háttér is kiszolgálja ma már az önkénteseinket. Persze a legnagyobb élmény nyilván az, hogy rászoruló embereknek az életébe közvetlenül tudtak segítséget nyújtani, és valakinek az életére kedvező hatást tudtak gyakorolni, mert igazából ez az, ami a legtöbbünket megfogja itt.
1: Kedves hallgatóink, Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Tisztelettel ajánlom érdeklődő hallgatóinknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapját. Ezen belül a most megjelent Máltai Tanulmányok című tudományos folyóirat is ingyen elérhető. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Domenico Scarlatti C-dur szonátáját Clara Haskell szólaltatta meg.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 18 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! Először hívták meg a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésre Magyarországot, és ennek azért van jelentősége, mert Magyarország számára a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, közölte a külügyminiszter pénteken Facebook oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy Rómába indul, ahol az ülést tartják. A rendezvényen találkozik majd Marko Duric szerb külügyminiszterrel, akivel ez lesz az első hivatalos megbeszélésük. Délután Antonio Tajani olasz külügyminiszterrel tart kétoldalú megbeszélést, majd utána a kint dolgozó magyar diplomatákkal találkozik. A belső vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus utalt rá, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást. A miniszter tájékoztatása szerint egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek. Az elfogadhatatlan mulasztás miatt az ügyért felelős vezetőt beosztásából eltávolították, írta a miniszter. A magyarok közel fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra, további 40% csak kevés bevándorlót engedne be. Olvasható a Republikon Intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására. Jelentette be Diana Bozoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető a Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásában elmondta, hogy a beruházás terve elkészült, és a műszaki, valamint árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A beruházás célja a Korondpatak elterelése a Sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyhoz hasonló katasztrófa. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők egy része főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és a horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég. Tovább gyengül az északi a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet nagyrészt 10 és 16 fok között alakul. Bővebb hír összefoglalóval fél hétkor az esti hírtükörben jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Világújság. Sonkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Túl azon, hogy Marine Le Pen elindul a 2027-es francia elnökválasztáson, és a brit reformjú pártot sem sikerült teljes mértékben legyőzni, bár látszólag jelentéktelen zárónyilatkozat született Ankarában a NATO csúcson, stratégiai jelentőségű biztonságpolitikai védelmi kérdések kerültek napirendre. Törökország stratégiai jelentőségének erősödése mellett, melynek kifejeződése, hogy Törökország újra részese lehet az F-35-ös programnak, és túl azon, hogy Donald Trump minél több védelemre költött pénzt szeretne kisajtolni a NATO szövetségesekből, az ankarai NATO csúcs egyik legfontosabb konklúziója, hogy Hollandia bejelentette, nem tud több katonai felszerelést nyújtani, pénzt igen, de fegyvert nem tud nyújtani Ukrajna részére, Zelenszky pedig légvédelmi támogatást kért. Ukrajna tehát kifáradhat a konfliktusban, annál is inkább, mert csökkenhet légitámadási kapacitása, amennyiben a légvédelmi rakétatermelést az USA nem tudja fizetni. Marine Le Pen elindul a 2027-es elnökválasztáson, ezt kedden este jelentette be azután, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek találta az EU parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte közhivatalviseléstől való eltiltását. Mit jelent ez Franciaország számára, a francia jobboldal és az európai jobboldal? Mit jelent ez az európai patrióta párt, patrióta oldal szempontjából, jövője szempontjából?
4: Ugye ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy azért egy igencsak kétséges vagy nehezen igazolható szempontrendszer alapján megfogalmazott politikai vád, legalábbis annak tűnő politikai vád alapján nem tiltanak ki valakit a francia demokratikus versenyből. Tehát itt azért a Marine Le Pennel, illetve a nemzeti tömöröléssel kapcsolatban mindig fölmerül az a kérdés, hogy mennyire demokratikus azok a lépések, amelyet a regnáló hatalom, illetve a mögötte álló gazdasági erők indítottak azért, hogy a nemzeti tömörülést távol tartsák a hatalomtól. Úgyhogy ez a döntés végeredményben talán némi túlzásra kijelenthető, hogy a demokrácia győzelme, hiszen nem fogják a sokat támadott autoriter vagy korlátozott demokráciákhoz hasonlóan jogi eszközökkel megakadályozni, hogy az egyik jelölt, ráadásul egy esélyes jelölt indulhasson. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen pozitív fejlemény. Talán amit üröm az örömben az az, hogy ezzel egyidejűleg azért a büntetés megszületett, és hát egyfajta ilyen salamoni ítélet született, amelyben ugye kimondták, hogy bűnös, de nem tiltották el attól, hogy közpisztségre induljon. Egy nagyon furcsa, felemás, hibrid kiméra ítélet született. Ettől függetlenül a tény, hogy Franciaország egyik legnépszerűbb politikusát politikai okokból nem tiltották el jogi eszközökkel az indulástól, az mindenképpen örvendetes.
3: A Reform UK vezetőjét vádolták azzal, hogy nem vallott be egy nagy adományt. Ugyan a Reform UK vezetője lemond parlamenti mandátumáról, és szándékában áll újraindulni egy időközi választáson. Mit jelent ez az új jobboldali irányvonala, illetve jövője szempontjából?
4: Az egyetemen lehet látni, hogy ő a messze legnépszerűbb brit politikai erő, korábban UKIP, most Reformpartinak nevezett mozgalom.

0: módon előteremteni. Akárhányszor megkapargatják egy pártnak a finanszírozását, mindig találnak olyan dolgokat, amelyeket finoman szólva is meg lehet kérdőjelezni, hogy nem ezek általában vagy szuverenista, vagy konzervatív pártonál szoktak előfordulni, lásd még Jean-Marie Le Pen. Tehát ebben az esetben én azt hangsúlyoznám ki, hogy Nigel Farage egy rendkívül kreatív lépéssel lemondott a mentemi jogáról, illetve lemondott arról, hogy parlamenti képviselőként védekezzen, és a választókra bízta azt, hogy ők ezt a kérdést mennyire ítélik meg fontosnak, mennyire ítélik meg súlyosnak, mennyire ítélik meg annakból a szempontból létfontosságúnak, hogy ez az ő politikai karrierét meghatározza. Ha újra megválasztják, és gyakorlatilag ezáltal a szavazói támogatásukra biztosítják eddig alátámasztatlan vagy be nem bizonyított vádak ellenére, akkor ez egy olyan csattanós válasz az ezt felmutatók számára, vagy az ezt kiásók számára, amelyel egyértelműen tartom, hogy a lakosság ennek ezt támogatja.
1: A májusi angliai, skóciai és walesi helyhatóság és regionális választásokon a párt több száz helyet szerzett, és ezzel tulajdonképpen válságba sodorta a munkáspártot és Keir Starmer akkori miniszterelnököt. Ha a brit esélyeket, a francia esélyeket tekintjük, és az AfD előretörését nézzük, akkor az orosz-ukrán háború és az iráni háború árnyékában hogy tudjuk megbecsülni az európai jobb oldal, az európai patrióta, nemzeti szuverenista jobb oldal jövőjét, teljesítményét, kompetenciáját a következő évekre nézve, előretörésének esélyét.
0: Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes kiemelni, hogy a hagyományosan is a globalista fősodratú média által konzekvensen szélsőjobboldalinak hívott pártok egyáltalán nem szélsőjobboldaliak, nem képviselnek rasszista, kirekesztő nézeteket. Két olyan folyamattal állnak viszont egyértelműen szemben, ami mostanra tegyük hozzá sajnálatos módon a nyugati fősodor pártjainak, illetve a hozzájuk tartozó médiának a maximális támogatását élvezik. Az egyik az a migráció, egész pontosan az illegális és kontrollálatlan migráció. Ez ellen közös, hogy fellép úgy a Reform Party, mint a francia nemzeti többmenülés, mint a német AfD. Ez az egyik része. A másik pedig az a fajta globalista megközelítése a világnak, amelyben a demokrácia egyre kevésbé érvényesül a választók akaratának megfelelően. Ezt Németország úgy mondja, hogy egy posztdemokratikus korba léptek. Ide beletartozik például az ukrán háború támogatása, korlátlan támogatása, ide tartozik a különböző woke és globalista elképzelések központi támogatása, legyen szó az LGBTQ-ról, legyen szó a genderőrületről, vagy hasonló az emberi és isteni törvényeket, mondjuk így figyelemesen vevő koncepciókkal kapcsolatban. Na most ezek a szervezetek, ezek pontosan ennek a két lépésnek köszönhetően folyamatos támadás alatt állnak, lényegében az elmúlt 20-25 éve, amióta egyáltalán erről beszélni lehet és kell. Úgyhogy ebben a környezetben, ahogy pont egyébként Farage és Marine Le Pen példáján is láthattuk, mindent megtesz a fősodratú média és a mögöttük álló gazdasági erők, hogy ezeket a pártokat elletetlenítsék, és túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy Emmanuel Macron mozgalma is azért jött létre, hogy a kiüresedett francia szocialista párt, illetve Nicolas Sarkozy börtönbezárásával meggyengült francia republikánus párt meggyengülése miatt nehogy véletlenül Marine Le Pen kezébe kerüljön a kormányzás. De ezt a folyamatot nem lehet végtelenségig fenntartani. Tehát nem lehet végtelenségig hazudni, félrevezetni és becsapni az embereket, mert azoknak a folyamatoknak, azoknak az eseményeknek a következményei már szó szerint mindenkit érintenek, legyen szó illegális migrációról, vagy az orosz-ukrán háború költségeiről, amelyet nagyrészt Európa visel. Na most ezeket a dolgokat figyelembe véve igen jó esélyi vannak ezeknek a pártoknak, hogyha az emberek egyértelműen kezdenek elfordulni a választók Európában a hagyományos politikai pártoktól, és az a stratégia, ami korábban működött, hogy demonizálják, stigmatizálják, kirekesztik ezeket a pártokat, az egyre kevésbé fenntartható. Úgyhogy úgy gondolom, hogy kifejezetten jó eséllyel néznek ezek a pártok a jövő elé. Egy dolgot kell hozzátenni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy politikai győzelmet is tudnak aratni. Idézzük fel azt az esetet, amikor Elon Musk is felhívta a figyelmet arra, hogy egy németországi helyhatósági választás előtt a rendszerkritikus pártok sorai közül a jelöltekben, a jelöltek sorai között rendkívül nagy arányú volt az elhalálozás, ami statisztikailag igazolhatatlan volt. Tehát itt azért ez a történet sajnos még nem futott le egyáltalán, és igen, mondjuk így nyugodtan ki, mocskos és teljes mértékben törvénytelen és erkölcstelen eszközök alkalmazását nem azt, hogy nem zárhatjuk, hanem konkrétan várhatjuk a globalista erők és a háttérhatalom részéről.
1: És akkor most rátérnék az ankarai NATO csúcsra. Az ankarai NATO csúcs egyik fejleménye volt, hogy Donald Trump amerikai elnök, nyilván nem ez volt a legfontosabb fejlemény, tehát Donald Trump amerikai elnök elrendelte a kereskedelem megszüntetését Spanyolországgal, mivel Spanyolország nem vállalta, hogy 2035-re GDP-jének 5%-át védelemre fordítja, és ezáltal Spanyolország volt

0: az egyetlen tagállam a NATO-n belül, a katonai szövetségen belül, amely tagállam ezt a feltételrendszert nem vállalta. Hogy ítélhetjük meg ezen a megszólaláson keresztül, ezen a problémán keresztül a védelmi szövetség erejét, a NATO erejét, a védelmi szövetség és azáltal az Egyesült Államok Európa irányából elvárt, vagy Európától elvárt feladatrendszerét, tehát mi az, amit Donald Trump, amerikai elnök az ankarai NATO csúcson meghatározott, vagy igyekezett meghatározni, körvonalazni? Mi az, amit előírt az európai felek részére?
1: Két dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy Donald Trump régóta mondogatja, hogy az Európai Unió, az európai államok egyfajta potyautasként működnek a NATO rendszerén belül, és kevesebbet fizetnek a biztonságokért, mint amennyibe az az Egyesült Államoknak kerül. Tegyük hozzá, hogy az Európai Unió jólétét azt két tényező határozta meg, és két tényező tette lehetővé. Az egyik az a vezetékes szállítás miatt a többi szállítási módnál olcsóban érkező orosz energiahordozók voltak, másik pedig az amerikai biztonság, amiért valóban nem kellett túl sokat fizetni, ezért azért olcsónak sem mondanám, hogy a GDP 2% az egy ilyen tekintélyes eszköz. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor a hidegháborúban, amikor a Szovjetunió tényleges fenyegetést jelentett, a NATO-ban elég volt a GDP arányos 2%-os védelmi kiadás, akkor nehezen érthető az a vád, amely szerint most hirtelen 2,5-szer ennyire 5%-ra lenne szükség, de ha csak a 3,5%-ot veszük alapul, akkor is több mint 100%-kal emelte meg Donald Trump ennek a költségét. Úgyhogy én ezt a folyamatot abból a szempontból emelném ki, hogy itt van egyfajta olyan vetélkedés az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek között, amelyet egyfajta versenyfutásként értékelhetünk a védelemre költendő pénzek területén. Azt látom, hogy egész egyszerűen Trump szeretne minél több pénzt kisajtolni az európaiakból, akik ezt nem annyira szívesen, nem annyira lelkesen fogadják és teszik. Úgyhogy Pedro Sánchez egyébként az a saját országa helyzetét nézve döntött valószínűleg így, hogy nem vállalja ezt a kötelezettséget, aminek aztán lesznek kisebb következménye is. Egy dolgot azért hadd tegyek hozzá, hogy nagyon sok állam még most is küzd azzal, hogy elérje 2%-ot. Tehát itt van egyfajta olyan éles eltérés a lehetőségek és a szándékok között, amely hosszú távon akár szét is veszíti a NATO-t.
0: Szimbolikus talán, hogy a NATO csúcs találkozó helyszíne Ankara volt. Mi ennek a jelentősége, és egyáltalán mi Törökország jelentősége szerepe jelenleg a NATO-n belül, és mit mondhatunk el az Egyesült Államok Törökország politikájáról?
1: Nagyon érdekes, az USA több alkalommal igencsak kétértelműen viselkedett Törökországgal kapcsolatban. Amikor Törökország szomszédjában, Szíriában kirobbant a polgárháború, és az akkor még működő szír légierő több alkalommal beletült Törökország légterébe, akkor Törökország az elavult légvédelmi rendszerének a leváltására modern nyugati rendszereket akart vásárolni, ezt az Egyesült Államok megtagadta. Úgyhogy az első problémát az jelenti, hogy valamilyen okból kifolyólag az amerikai stratégiai tervekbe nem fért bele az, hogy Törökország modern légvédelme rendelkezzen. Ezt átmenetileg nyugati rendszereknek az odavezénésével oldották meg. De Törökország nem fogadta el ezt a helyzetet, és végül orosz légvédelmi rendszereket vásárolt, ami miatt aztán ki is tiltották a csúcs kategóriájú modern trigenerációs F-35-ös programból. Úgyhogy innen indul a törés a NATO-n belül, ami talán a legkomolyabb törés volt egészen sokáig, és most odáig jutottunk, hogy újra visszavetik Törökországot a hírek szerint ebbe a programba. Tehát egy nagyon érdekes pályát járt be ez a kapcsolat. Én azt mondanám, hogy mindig az adott pillanatnak a geopolitikai és gazdasági érdekei határozzák meg ezeket a döntéseket. Hosszú távú stratégiát, hosszú távú átgondolt elképzelést nem érdemes mögötte keresni, de most úgy tűnik, hogy az ankarai helyszín kiválasztása, illetve a egyelőre még nem megvalósult, de bejelentett lépés, amelyben Törökország újra részese lehet a F-35-ös programnak, azt mutatja, hogy a nagy szakadás az Egyesült Államok és Törökország között véget ért.
0: Megállapodás született Ankara és Washington között az F-35-ös vadászgépek és amerikai sugárhajtóművek vásárlásáról.
1: Törökország ugye részesen lett volna ennek a programnak azzal, hogy részelemeket gyárt, ezt végül úgy néz ki, nem fogadták el. Ugye ez egy rendkívül modern összetett fegyverrendszer, és az, hogy Törökország megkaphatja a legmodern NATO, illetve amerikai technológiát, az egy jelentős lépést tett ebbe az irányba.
0: Mit jelent az, hogy Törökország ilyen kulcs szerepbe kerül tulajdonképpen a NATO-n belül, vagy kedvezményezett helyzetbe kerül az Egyesült Államok NATO politikáján belül? Mit jelent ez a közel-keletre nézve, az Egyesült Államok közel-kelet politikáját érintve? Tehát mi a célja ezzel Donald Trump amerikai elnöknek, hogyha tágabb, közel-keleti dimenzióban, kontextusban vizsgáljuk ezt a kérdést?
1: Nagyon érdekes kérdés, és talán nem csak a közel-kelet, hanem általában véve a Kaukázus, Közép-Ázsia is szerintem szóba kerül ebben a kérdésben, sőt, alkalomattán még Ukrajna és Oroszország is. Ugye azt érdemes látni, hogy jelenleg a közel-keleten egyetlen olyan állam van, amelyik F-35-ösökkel rendelkezik, és az Izrael. De nem véletlen, hogy az esetleges megállapodás híre azonnal kiverte a biztosítékot Izraelben, hiszen ők Törökországot egyre inkább egy geopolitikai veszélytársként látják, és hangosan tiltakoztak ez ellen a döntésen, és biztosak lehetünk abban, hogy az amerikai törvényhozási kapcsolataikat az IPEC lobby szervezetet megmozgatva fel is fognak lépni, hogy ez a döntés ne valósulhasson meg, ami viszont Törökországra nézve lesz majd rendkívül hátrányos. Úgyhogy az az egyik része a történetnek. A másik pedig az, hogy Törökország akkor egy katonai diktatúraként egyedülálló módon lett tagja a demokráciát hirdető NATO-nak, hiszen régi brit, és tegyük hozzá amerikai, tehát angol száz törekvés, hogy Oroszország majd később a Szovjetunió ne juthasson ki a Fekete-tengerről. Tehát Törökországot a stratégiai elhelyezkedése tette NATO partner, és ez továbbra is így van. Azok a török álmok, amik egy regionális nagyhatalomról szólnak, amelynek egyrészt része a türk tanács, amely Azerbajdzsánon át nyúlik Közép-Ázsiában, ezek a lépések egyértelműen Oroszország és az orosz befolyásán irányulnak, ez pedig az egyértelműen Oroszországgal, illetve a Szovjetunióval szemben létrejött NATO-nak létfontosságú. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezeket a szempontokat figyelembe véve született meg ez a döntés. Azt a döntést, amelyben Törökország F-35-ös modern vadászgépeket kap, ezt még nem lehet a rendkívül erős és befolyásos izraeli lobbinak köszönhetően nem lehet még véglegesnek tekinteni.
0: Született-e olyan döntés, ami nagyon fontos, kulcsfontosságú ezek mellett, mondjuk Törökország szerepe mellett?
1: Én egy dolgot emelnék ki, hogy egy rendkívül rövid zárónyilatkozat született, és az egész NATO csúcsoknak mindig a zárónyilatkozat adja meg a lényegét és a súlyát, és ebben gyakorlatilag azon túl, hogy a NATO-nak többet kell tenni a közös biztonságért, nem derült ki semmi. Egy dolgot érdemes még elmondani, hogy Hollandia a NATO csúcs előtt, illetve közben jelentette be, hogy már minden olyan katonai felszerelés odaadott Ukrajnának, amit a saját biztonságának a kockáztatása nélkül meg tudott tenni. Úgyhogy véleményem szerint az első, de messze nem az utolsó volt azon európai országok sorában, aki azt mondta, hogy pénzt esetleg még tud adni, de fegyvert már nem.
0: És Volodymyr Zelenszky ukrán elnök pedig légvédelmi támogatást kért a NATO tagállamoktól.
1: Pontosan így történt, de miután már amit lehetett a NATO odaadott Zelenszkynek, egyre kevésbé várható, hogy ezen a területen ukrán előrelépést fog elérni.
0: Ez egyúttal valamilyen szempontból az orosz-ukrán háború végét is megelőlegezheti, vagy hát jelentheti a végét is, hiszen itt Donald Trump amerikai elnöktől is hallhattunk olyan nyilatkozatot, hogy talán közeledést tapasztalható Putyin és Zelenszky oldaláról, vagy találkozóját illetően, ami nyilván lehet egy kommunikációs fogás is Trump részéről ennek a nyilatkozatnak az elmondása, ugyanakkor, ahogy érzékelhető volt az ön szavaiból, az európai kapacitás, az európai támogatói kapacitás is kezd kimerülni, és akkor ezt tulajdonképpen borítékolhatja, hogy záros határidőn belül az orosz-ukrán háborút be kell fejezniük a feleknek?
1: Feleknek nem is, de Ukrajna egyre nehezebb helyzetbe kerül, hogy az orosz pozíció hogy néz ki, arról egymásnak ellentmondó hírek vannak, ugyan egyértelműen vannak arról felvételek, hogy sorok alakultak ki Oroszországban a benzinkutaknál, de ez még nem jelenti azt, hogy a társadalom vagy az állam elfáradt volna. Ezzel szemben Ukrajnában, amikor egyre kevésbé lehetséges az egyre növekvő erői orosz légitámadásnak az elhárítása légvédelmi rakéták hiányában, az egyre komolyabb károkhoz és előbb-utóbb egyre komolyabb kifáradáshoz fog egyértelműen vezetni. Úgyhogy ebben a helyzetben szerintem az idő Ukrajnát sürgeti nem annyira Oroszországot, bár tény az, hogy korábban nem látott társadalmi nyomás jelent meg Putyin elnökön, de nem a háború befejezésére, hanem az ukrán légitámadások során a háború fokozására, az eszkalálására. Úgyhogy amennyiben az Egyesült Államok nem tudja fokozni a légvédelmi rakéta termelését, amelyet az európai államok finanszíroznának Ukrajnának, abban az esetben az ukrán légvédelem előbb-utóbb kétségbejtő helyzetbe kerülhet. Ugye erről még egyelőre nincs szó, de a tendenciákat figyelembe véve sincs már túl messze.
0: Az átmeneti fegyvernyugvás, átmeneti tűzszünet mellett, azzal szemben, vagy annak ellenére, az átmeneti tűzszünet ellenére újra úgy tűnik, hogy fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támadott Bahrájnban és Kuvaitban, miután az Egyesült Államok csapáshullámot indított Irán ellen. Mikor érkezhet el a nyugvópont, a valódi nyugvópont, hiszen láthatjuk, hogy rendkívül törékeny ez a tűzszüneti megállapodás, és mi az, amit még a felek el szeretnének érni, amiért törékenyé vált, vagy törékenyé tették a tűzszünetet, és mindezt a helyzetet, ezt az időt, ezt az időbeli nyerességet, úgymond Izrael mire használja fel?
1: Kezdjük azzal, hogy ezek a támadások nem maguktól robbantak ki, ugyanis véletlenül iráni támadásért több olyan kereskedelmi hajót is, amely nem az Irán által jóváhagyott utonon próbálta meg elhagyni a Hormuzi szorost. És miután a megállapodásban szerepel egy olyan pont, hogy a Hormuzi szoros megnyitásáról az előfeltételek teljesülése után tárgyalnak a felek, ezt a lépést a hajó tulajdonosai és irányítói szempontjában nyugodtan lehet tűzszüneti feltételek megsértéseként értékelni. Az Egyesült Államok ezt nyilvánvalóan nem így gondolta, és ezért indított támadást Irán ellen, amelyre Irán pedig válaszcsapást indított az amerikai támaszpontokra. Úgyhogy ez egy kölcsönös egymásra mutogatás vált ki, de ha az ember megnézi az időrendi lépéseket, kronológiai sorrendbe állítva, akkor látja, hogy a támadást az váltotta ki, hogy ezek a hajók nem engedelmeskedtek a tűzszünet feltételeinek. Tehát megint ez a kategória, amire azt mondtam, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, hogy Irán lezárt egy tengeri hajózási szorost, de éppen ez a helyzet, és ha belegondolunk abba, hogy támadás érte, tehát egy kiprovokálatlan támadás érte az amerikai-izraeli Egyesült Arab Emirátusok beli koalíció részéről, akkor ez egy teljesen jogos válasz is. Tehát ezeket a dolgokat, ha összetesszük, akkor egyértelműen kirajzolódik az, hogy a felek maximálisan igyekeznek kitágítani a mozgásterüket, és ennek folyamán vagy eközben kerülnek elő ezek az összecsapások. Ugye ebből a szempontból alaptalan az aggasztó, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az iráni olajexportjának engedélyét, amely felidézi azt, hogy ez a helyzet kiszélesedhet, azaz eszkalálódhat.
0: Igen, és tulajdonképpen a harc mégiscsak a hormuzi szorosért folyik, azért is, tehát milyen szerepe van a különböző mostani olajszankcióknak a hormuzi szoros jövőjét illetően?
1: Amit érdemes kihangsúlyozni ezen a területen, hogy közelednek a félidős választások, és a közmondás szerint az emberek politikai emlékezete 6 hónapra terjed ki. Tehát a Donald Trump a novemberi választásokra sikeresen stabilizálja a kőolajnak a piacát, és az árak nem idézik a február-márciusi rekordközeli benzinárakat, akkor az emberek valószínűleg nem fognak a republikánusok ellen szavazni az Egyesült Államokban. Ha viszont ez a helyzet nem változik meg, és továbbra is ilyen kiszámíthatatlan, ideges kőolajpiacokat látunk, az nagyon könnyen Donald Trump körmére éket. Úgyhogy ezt a fajta húzavonát látjuk, amelyben a hormuzi szorosban ragadt kőolajtisztekből minél gyorsabban, minél többet próbál meg a Nyugat és az Egyesült Államok mondjuk így kicsempészni, csak hát azt felejtik el, hogy megállapodtak eközben Iránnal abban, hogy ezeket a trükköket nem alkalmazzák. Tehát, hogy ezeket a mozgásokat látva úgy gondolom, hogy a kőolaj ár még jó ideig kiszámíthatatlanul fog mozogni, vagy szaknyelven volatilis lesz, mert egész egyszerűen amíg a megállapodás betartására elsőm az Egyesült Államok nem törekszik, mert nyilván nem maguktól indultak el ezek a hajók nem engedélyezett útvonalakon, addig gyakorlatilag ezeket a lépéseket bármikor láthatjuk, és addig azt kell, hogy mondjam, hogy a benzinár sem várható, hogy tartósan alacsonyabb lesz.
0: Franciaország és Nagy-Britannia is megszólalt a NATO csúcson azzal kapcsolatban, hogy egy külföldi misszió jelenléte körvonalazódik a hormuzi szorosnál. Ez is az európai ambíciókat mutatja. Ezek jogos ambíciók, vagy releváns ambíciók a jövőt illetően?
1: Kezdjük azzal, hogy az Európai Unió is nagymértékben többek között az orosz földgáz leváltó cseppfosztott földgáz ebből a térségből szeretné beszerezni, és ebből a szövegkörnyezetben, vagy ebben az összefüggésben az, hogy nincs és megszűnt a forgalom kifelé a Perzsa-öbölből, az igen komolyan érinti az Európai Uniót, nem marad más választás, mint Oroszországtól, vagy éppen az Egyesült Államoktól vásárolni a földgáz. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, ami az európaiakat is illeti. Ugye megint egy olyan megszólalást láthatunk, amely papíron nagyon jól néz ki, csak gyakorlatban az ördög a részletekben rejlik, és itt is el lett rejtve, hogy a konfliktus lezárását követően. Na most a konfliktus addig nem zárul le, míg az Egyesült Államok és Irán egy tartós és maradandó megállapodást nem köt, ehhez viszont rendezniük kell a régóta fennálló nézeteltéréseiket, utána meg nincs szükség egy ilyenfajta misszióra, hiszen ki más, hogy az Egyesült Államok és a szövetséges Izrael tudná ezt az egészet felborítani. Ez megint egy olyan messze semmi fog meg jó a kezdeményezés az Európai Unió részéről, amelyben nagycsatornának mutatják magukat, anélkül, hogy bármilyen tényleges kockázatot vállalnának.
2: Elhangzott a Világújság. Sonkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az ankarai NATO csúcs eredményeiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.

0: Eric Hilton muzsikált. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Július 10-e, 18 óra 30 perc van.
2: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál.
0: A bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük hallgatóinkat. Főpíreink röviden. Jöhetnek az uniós pénzek, Magyarország újjáépítési terve megkapta az egyhangú jóváhagyást. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, hogy sokan lehetetlennek tartották, de végül 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s forrásokat. Magyar Péter mindenkinek köszönetet mondott, aki részt vett ebben az emberfeletti munkában, és hozzátette, az uniós milliárdokat hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítják. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. Az NVVH a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A belső vizsgálat megállapítása szerint a nyilvántartási és adminisztratív rendszer súlyos hibája állt az ellopottként kezelt kecskeméti MiG-29-es alkatrészek ügye mögött. A megállapításokról a honvédelmi miniszter számolt be pénteken Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus utalt rá, hogy a rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette a kecskeméti MiG-29-es alkatrészek lopása ügyében indult nyomozást. A miniszter tájékoztatása szerint egy teljes MiG-29-es repülőgép és több alkatrész értékesítése már korábban jogszerűen megtörtént, és az értékesített tételek között olyan alkatrészek is szerepeltek, amelyeket később eltűntként, illetve ellopottként kezeltek. Az elfogadhatatlan mulasztás miatt az ügyért felelős vezetőt beosztásából eltávolították, írta a miniszter. Átfogó segítséget nyújt a gazdáknak a mezőgazdasági vízgazdálkodásban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A hivatalos szakmai állásfoglalások és ingyenes gyakorlati útmutatók a fenntartható vízmegtartást és a jogszerű vízhasználatot helyezik előtérbe, mondta el rádiónknak Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Körülöttünk mind a légkör, mind a talajviszonyok változnak, és ez természetesen mind a légköri, mind pedig a talajnak a víz ellátottsága is ennek megfelelően változik. Ugye több kevésbé azt mondjuk, hogy a klímaváltozás, de hogy valójában ez a mindennapokban mit jelent nekünk gazdálkodóknak, ahhoz egy kicsit mélyebb ismeretek szükségesek. Ehhez igyekszünk az ingyenes kiadványainkkal olyan információkat átadni, amik kicsit konkretizálják az adott kérdéseket. Nagyon beszédes az egyik kiadványunk címe, a talajvédelem 10 parancsolata. De ugyanilyen úgy erőt a termőföldnek című kiadványunk, ami már a talajjavítási megoldásokra is ad néhány irányvonalat. Értem ez alatt a talajvédelmi, a vízmegőrzési, és itt is természetesen a fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat mutatja meg, iránymutatást ad ahhoz, hogy mit jelent a helyes tápanyaggazdálkodás és a tájléptékű vízmegtartás szerepe. És azért rendkívül fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, hiszen ezek többé-kevésbé általános, illetve helyspecifikus irányokat is igyekszünk ezekben mutatni az olvasónak, és ezek a kiadványok ezt komplexen igyekeznek megmutatni, tehát egymásra épülve támogatják azt a mezőgazdasági vízgazdálkodási gyakorlatot és ennek a megértését is. Fontos azt is tudni, és azért beszélek ennyit a klímaváltozásról, mert ugye ehhez alkalmazkodni kell. Mindenkinek a saját gazdasága szintjén kell alkalmazkodni, és ezeket az egymásra épülő információkat a saját gazdasági működésünknek, a gazdálkodóknak az üzemméreténk figyelembevételéhez, a gazdálkodási tevékenység miben létéhez kell igazítani. Tehát nem csak egy-egy kiadványjal tudunk promptválaszokat kapni a kérdéseinkre, hanem adott esetben ezek a tájékoztató jellegű információk a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerültek összeállításra, és hát természetesen ehhez kell igazítani az öntözési gyakorlatunkat, illetve a vízgazdálkodási gyakorlatunkat a mindennapokban.
0: Süle Katalinnal bővebben a szombaton 24 perckor kezdődő A héten történt című műsorunkban beszélgetünk. A Rákóczi Szövetség 50 magyar származású izraeli középiskolást fogad július 8-a és 15-e között a Diaspora program keretében. A 2016 óta működő Diaspora program minden évben lehetőséget teremt a magyar gyökerű izraeli fiataloknak arra, hogy felkeressék Magyarországot és találkozzanak kortársaikkal. A diákok magyarországi időtöltésük során felfedezhetik Budapest nevezetességeit, valamint ellátogatnak az Emplénbe. A nyár folyamán a Diaspora program keretében összesen 24 országból közel 800 gyermek érkezik a Rákóczi Szövetség táboraiba, hogy erősítsék kötődésüket a magyar nyelvhez és a magyar kultúrához. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség a Sátoraljaújhelyi Rákóczi táborban július 12-e és 16-a között. Tájékoztatta a szervezet pénteken az MTI-t. A szerkesztő összefoglalóját hallják.
4: A Rákóczi Szövetség az eseményre mintegy 300 elsősorban középiskolai tanárt vár. A pedagógusok Magyarország és a Kárpát-medence magyar lakta térségei mellett a diaszpora közösségeiből is érkeznek. Így az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Németországból és Új-Zélandról is. A szövetség közleménye szerint a program évek óta az egyik legfontosabb szakmai és közösségi rendezvényük. Céljuk, hogy lehetőséget teremtsenek a pedagógusok számára tapasztalatcserére, szakmai továbbképzésekre és személyes kapcsolatok erősítésére. Mindemellett fontos szerepet kap a közösségépítés is a Rákóczi Szövetség ügye iránt elkötelezett tanárok között. A rendezvénnyel a megbecsülésüket akarták kifejezni azoknak a pedagógusoknak, akik kiemelkedő munkájukkal aktívan segítik a Rákóczi Szövetség ifjúsági programjainak szervezését és a magyar fiatalok közösségének építését. A résztvevők az ötnapos program során szakmai előadásokon, kerekasztalbeszélgetéseken és kulturális programokon vehetnek részt, és lehetőségük nyílik a különböző régiókból érkező pedagógusok közötti kapcsolatok elmélyítésére, és a jó gyakorlatok megosztására is, írta a szervezet pénteken kiadott közleményében.
0: Július 11-én szombaton Leó pápa mintegy 200 szegénnyel ebédel a Castel Gandolfói pápai rezidencia kertjében található Borgo Laudato Si központban. Az ebéd a pápával elnevezésű kezdeményezés szentmisével kezdődik. A liturgia után egy idegenvezetés lesz a Borgo Laudato Si ökológiai központban, amely egy mezőgazdasági és állattenyésztési célokat szolgáló mintagazdaság, majd pedig a legkiszolgáltatottabb emberek egy közös étkezésen vesznek részt a Szentatyával. A kezdeményezés 2025. augusztusában indult, amikor Leó pápa az albánói egyházmegye szegényeivel ebédelt, adta hírül a Vatikán News. Első alkalommal szerveztek katolikus ifjúsági találkozót a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye román ajkú fiataljai számára. A résztvevők július 2-a és 5-e között közösségi, lelki és kulturális élményekben gazdag napokat töltöttek együtt Brassó Polyánán. Az eseményen Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek is részt vett. A találkozó célja az volt, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak az ismerkedésre, a közösségépítésre és hitük elmélyítésére. A Főegyház megye ifjúsági pasztorációs irodájának munkatársai mellett számos pap, előadó és önkéntes is hozzájárult a program sikeres lebonyolításához, írta meg a Magyar Kurír. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben, 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A varsói székhelyi uniós ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Idén elkezdődhetnek az árvízvédelmi munkálatok a tavaly májusban a Korondpatak által elárasztott Parajdi sóbányánál, miután az Európai Unió szolidaritási alapjából 14,3 millió eurót hagytak jóvá a romániai árvízkárok helyreállítására, jelentette be Diana Buzoianu, román környezetvédelmi miniszter. A tárcavezető a Euronews Románia hírtelevízió csütörtök esti adásában elmondta, hogy a beruházás terve elkészült, és a műszaki, valamint árvízvédelmi munkálatok előkészítése is megtörtént. A beruházás célja a Korondpatak elterelése a sóbánya területéről, hogy a jövőben ne fordulhasson elő a tavalyhoz hasonló katasztrófa. Az éjszaka Oroszország 137 drónt indított Ukrajna ellen, miközben ukrán dróncsapások több oroszországi üzemanyag és hadipari létesítményt is célba vettek. Nyíri Kata jelenti.
5: Az ukrán drónok az éjszaka folyamán több célpontot is támadtak Oroszországban. Dróncsapás érte a krasznodári határterületen működő Ilszki olajfinomítót, míg a rosztovi területen üzemanyagraktárakat, egy optikai-mechanikai védelmi üzemet Azov városában, valamint a tagarongi kikötő olajterminálját is találatok érték. Az orosz hatóságok megerősítették a támadásokat. Moszkva térségét szintén ukrán drón támadás érte. Szergej Szobjanin, Moszkva polgármestere szerint a légvédelem több pilót nélküli eszközt megsemmisített, a Vnukovo repülőtéren pedig átmenetileg felfüggesztették a légiforgalmat. Az ukrán légierő közlése szerint Oroszország az éjszaka 137 drónt indított Ukrajna ellen, amelyek közül a légvédelem 114-et semmisített meg. A támadások során a Harkivi területen fekvő Valki városában egy ember életét vesztette, hárman megsérültek. Olekszandr Szirszki, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka azt közölte, hogy 2026 első felében az orosz előrenyomulás üteme több mint a felére csökkent. Hozzátette, az orosz hadsereg átlagosan havi 32 ezer fős személyi veszteséget szenved el. Az ukrán vezérkar napi jelentése szerint az elmúlt 24 órában további 1460 orosz katona esett el vagy sebesült meg. Ezeket az adatokat független források nem tudták megerősíteni.
0: Romániában újabb egyeztetésre hívta az államfő a volt koalíciós pártokat a kormányalakítás érdekében. Úgy tűnik, az egyetlen pont, amelyben mindannyian egyetértenek, hogy ne kerüljön kormányra a szélsőséges AUR. Gáspár Sándor tudósít.
6: Az eddigiekhez képest ugyan semmiben sem változott a politikai pártok álláspontja, de hétfőre mégis újabb kormányalakítási konzultációkra hívta Nikos Ordán államfő a Szociáldemokrata Párt, a Nemzeti Liberális Párt, a Mentsétek meg Romániát Szövetség és az RMDS vezetőit, mert az államfő szerint a parlamenti többség kialakítása a pártok feladata. A megoldásnak is a pártok vezetőitől kell érkeznie. Ismét kijelentette, nem nevez ki olyan miniszterelnök jelöltet, akinek nincs esélye megszerezni a parlamenti többség támogatását, vagyis esélytelennek tartja az eddig javasolt két kormányfőjelöltet, Soringrin Deanu, szociáldemokrata pártelnököt, és Siegfried Muresan, liberális párti EP képviselőt. Az elnök ismét leszögezte, nem fogad el olyan többséget, amely a Románok Egyesülésért Szövetség, vagyis az AUR szavazataira alapozna. Ebben a pontban egyetért az RMDS-szel, amely azt hangsúlyozza, hogy semmiképpen sem vesz részt az AUR legitimálásában. bár Kelemen Hunor azt is írta, azt a pontot kell megtalálni, ahol a pártok elképzelései találkozni tudnak. Tegyük zárójelbe a sértődéseket, és inkább a megoldást keressük. Kelemen Hunor arra is kitért, hogy az RMDSZ-ben a dolgok egyszerűek. Bármilyen felelős megoldásról tudunk beszélni a pártokkal, de a magyar ellenes áur szalonképessé tételében, legitimálásában nem veszünk részt, mondotta a szövetségi elnök. Pétri Sor Péjú, az áur szenátusi frakció vezetője, Facebook oldalán bírálta Nikó Sordánt, amiért kizárja az áurt a kormányalakítási tárgyalásokból. Péjú úgy vélte, az elnök nem ideológiai okokból zárja ki az áurt, hanem azért, mert személyes kormányt és olyan parlamenti többséget akar, amellyel sürgősségre hivatkozva néhány óra alatt megszavaztathat törvényeket. Az áur politikusának véleményét ugyan több adat támogatja, de megoldást ez sem kínál. Közben ketyeg az óra a brüsszeli euromilliárdokat veszélyeztetve.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Ukrajna természetvédelmi területeinek több mint 30%-a már károsodott, vagy a pusztulás veszélye fenyegeti az orosz-ukrán háború miatt. Mint a Kárpáti Igazszó tudósításából kiderül, a helyi természetvédelmi alap jelenleg több ezer objektumból áll, összesen mintegy 4,5 millió hektáron. A harci cselekmények, az orosz megszállás, a tüzérségi támadások, a tüzek és az infrastruktúra pusztulása azonban súlyos károkat okoztak ezekben a védett ökoszisztémákban. 8 természetvédelmi rezervátum és 10 nemzeti természeti park továbbra is ideiglenes megszállás alatt áll. Egy udvarhelyszéki cég kőbányát nyitna Parajd község közelében, hogy az épülő autópályához tudjon nyers anyagot biztosítani, írja a Hargita Népe saját forrásaira hivatkozva. A helyi vállalkozói szervezet és a bányakatasztrófát követően megalakult turisztikai desztináció menedzsment tömörülés viszont határozottan ellenzi a tervet. Forrásaik szerint még a múlt nyáron jelezte több útépítő vállalat, hogy bányát nyitnának a Bucsintető környékén, ám urbanisztikai bizonylatot csak egy kőkitermeléssel foglalkozó vállalat kért az önkormányzattól. A lap megkeresésére Nyárgus László, a község polgármestere megerősítette, tavaly nyáron kért a vállalat informatív jellegű urbanisztikai bizonylatot egy új bánya nyitásának indokával, ám tudomása szerint az ügyben nem történt előrelépés. Szintén a Hargita Népe ír arról, hogy látványosan haladnak a megyeszékhely határában lévő sutató rehabilitálási munkálatai. A terepen május közepén elkezdett beruházás keretében a munka jelenleg a Natur lakópark szomszédságában a víz elvezető csatorna mentén folyik. A beruházás egyik legfontosabb célja az árvíz veszély csökkentése a város Zsögödi részén, emlékeztetett Bors Béla alpolgármester, aki hozzátette, a tóból kivezető csatorna teljes kitakarítása, újjáépítése és kikövezése biztosítani fogja a nagy mennyiségű víz problémamentes lefolyását, elvezetését heves esőzések idején. A munka végeztével a terület teljesen megújul, a városnak pedig lesz egy új sutatava, rendezett környezettel, mondta az előjáró. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Tóth Zsófiától hallották.
0: Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők egy része, főként az északkeleti és délnyugati határ közelében megmarad, és a horvát határ közelében zivatar sem kizárt. Máshol kiderül az ég, tovább gyengül az északi a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másút csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. De az északkeleti megyékben csak 25-26 fok várható. Főpilénk még egyszer, röviden. Jöhetnek az uniós pénzek, Magyarország újjáépítési terve megkapta az egyhangú jóváhagyást. A kormány benyújtotta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. 28. alkalommal rendezi meg hagyományos tanártáborát a Rákóczi Szövetség. Elhangzott a Hírtükör, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba, a technikai munkatárs Bójás János volt. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Multidéző Iványi Balást hallják.
8: 2026. július 10-e van, péntek, Isten éltesse Amália nevű hallgatóinkat. Az Amália egy germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése. Jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való. Július 10-én ünnepli az egyház Pecserszki Szent Antalt és Szent Teodószt. A 11. században élt szerzetesek az oroszországi szerzetesség legjelentősebb alakjai közé tartoznak. Antal a Kijev melletti barlangokba telepedett le remeteként, tanítványai köré pedig hamarosan szerzetes közösség szerveződött. Utódja Teodósz kolostorrá fejlesztette a közösséget, amelyből később a kijevi barlang kolostor a keleti kereszténység egyik legfontosabb lelki központja lett. Munkásságuk évszázadokra meghatározta a keleti szláv szerzetesség fejlődését. 1290. július 10-én Körösszegen 28 éves korában meggyilkolták negyedik, vagyis Kun László magyar királyt. Uralkodása idején jelentősen meggyengült a királyi hatalom, az országot egyre inkább az egymással vetélkedő bárói csoportok befolyásolták. Anyja révén szoros kapcsolat fűzte a kunokhoz, akikre gyakran támaszkodott, és ami állandó feszültséget okozott közte, a főurak és az egyház között. A keresztény erkölcsök semmibevétele és a kunoknak adott kedvezmények miatt többször került összeütközésbe a főpapokkal, és kétszer is kiközösítették. Időnként persze még a kunokkal is szembe került, így az állandó belső viszályok miatt alig maradt lehetősége jelentősebb külpolitikai lépésekre. Élete utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, és a sors különös fintoraként végül feltehetően Kun merénylők végeztek vele. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök. 1509. július 10-én született Calvin János, francia származású svájci vallásreformátor. Családja eredetileg papnak szánta, ám az 1530-as évek elején a reformáció tanainak híve lett, és szakított a római katolikus egyházzal. 1536-ban Genfbe érkezett, ahol megvetette későbbi tevékenységének alapjait, bár rövid időre száműzték a városból. 1541-ben visszahívták, és eztán élete végéig ott maradt. A luteri reformáció hatására önálló vallási rendszert alakított ki, amely később kálvinizmus néven terjedt el Európa szerte. Személyes gyűjtéssel is hozzájárult a Genfi Akadémia létrehozásához 1559-ben. 1869. július 10-én született Kandó Kálmán, a villamos vasúti vontatás egyik úttörője. A budapesti műegyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát, de már fiatalon a villamosság és az elektrotechnika felé fordult az érdeklődése. Franciaországi munkája során a Tesla féle indukciós motor fejlesztésével foglalkozott, majd Mechvárt András hívására hazatért a Ganz gyárhoz. Itt ismerte fel, hogy a háromfázisú motorok a vasúti vontatásban is kiválóan alkalmazhatók. Később Olaszországban dolgozott a vasút villamosításán, majd az első világháború kitörésekor hazatért Magyarországra. Élete utolsó éveiben azon dolgozott, hogy a villamosított vasutak közvetlenül az országos villamos energiahálózatról működhessenek. Nevéhez 69 szabadalom fűződik, munkássága pedig alapvetően hozzájárult a modern villamos vasút kialakulásához. 1924. július 10-én 8 hónap fogházra és pénzbüntetésre ítélték József Attilát a Lázadó Krisztus című verse miatt. A költeményt vallásgyalázónak minősítették, ezért indult ellene eljárás. Az ítélet nagy visszhangot váltott ki, és jól mutatta, milyen nehézségekkel kellett szembenézni a fiatal költőnek pályája kezdetén. József Attila ekkor még alig volt 20 éves. 1946. július 10-én Magyarországon zászlót bontott a népi kollégiumi mozgalom. A Györfi István kollégium diákjai évzáró ünnepségükön határozták el, hogy kollégiumokat és diákotthonokat szerveznek a munkás és paraszt származású fiatalok tanulásának támogatására. A mozgalom célja az volt, hogy a tehetséges, de szegény sorsú diákok számára is elérhetővé tegye a közép- és felsőfokú oktatást. A népi kollégiumok rövid idő alatt országos hálózattá fejlődtek, működésüket azonban 1949-ben megszüntették, intézményeiket pedig állami irányítás alá vonták.
0: A múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Giovanni Cirri Vidur Gordonka versenyének részletét hallották Máté Balázs és az Aura Muzikále felvételéről. Kedves hallgatóink, az esti harangszó után rózsafűzért imádkozunk. Kérjük, imádkozzanak velünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: belüli kiengesztelődésért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, Különösen

0: sem azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk az ifjúságért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, üdvözd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk lelki-testi betegeinkért, különösen papjainkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
3: Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, Menj meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádióban. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
2: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Tizenkilenc óra 31 perc. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A trieszti magyar kikötőberuházás is fontos téma volt Orbán Anita, a magyar külügyminiszter, és Antonio Tajani, olasz miniszterelnök helyettes, külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. Első alkalommal hívták meg erre Magyarországot, és ennek azért van jelentősége, mert Magyarország számára a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, írta péntek délelőtti posztjában Orbán Anita. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát. Varga Tibor László levéltáros a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-án Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát. A díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a Magyar Levéltár ügy szolgálatában. Az első fokozatot pedig olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban és munkájukkal maradandó értéket teremtenek. Varga Tibor László 2008 óta szolgálja a Veszprémi érsekséget, illetve a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtárat és Levéltárat. A Balaton-Füredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullámzászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strandüzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében. Írja a közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le. Ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A magyarok közel fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra. További 40% csak kevés bevándorlót engedne be. Olvasható a Republikon Intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők egy része az északkeleti délnyugati határ közelében megmarad, a horvát határ közelében zivatar sem kizárt, gyengül az északi a szél. A hőmérséklet éjszaka 10 és 16 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: Bodó Béla, Brumi a Balatonon.

12. rész, 20. fejezet, amelyben még fürdünk, úszunk, labdázunk. Mit gondoltok? Hol van Muki hosszú spárgája, amelyen két csomó van?

0: Telt múlt az idő. Nagyokat úsztunk, mert most már mindannyian jól tudtunk úszni. Sokat labdáztunk a vízben, de a parton is. Mindig sütött a nap. Többször írtunk haza levelet, kaptunk is otthonról leveleket. De akármilyen jó is volt, mind sűrűbben gondoltam anyukámra, meg a papámra. Ma azt mondta Muki, kár, hogy nem leszek sokáig nyári kapitány.
1: Miért ne lennél?
0: Kérdezte Jócsont. Mert még egy nap, és hazautazunk, felelte Muki. Ez reggel volt, indultunk a vízbe. Jó langyos volt a víz, finom. Egyszer csak Jócsont kijelentette. Én most beúszom a mély vízbe. Nem, kiáltotta Muki. Nagyon kérlek, ne ússzál be a mély vízbe. Nem merülnél el, mert rajtad van a gumikarika, de mégse ússzál tovább a jelzőpóznánál, mert megfogadtuk, hogy mindig rendesen viselkedünk a Balatonnál.
1: Ez igaz, mondta Jócsont, de én mégiscsak beúszom a mély vízbe.
0: Hát akkor, mondta Muki, én, mint a nyári kapitány, visszaváltoztatom a nevedet Rossz Csontá.
1: Én pedig, válaszolta Jócsont, visszaváltoztatom a nevedet Panasz Mukivá.
0: Rossz Csont, kiáltotta Muki. Jócsont pedig ezt.
1: Panasz Muki, mindig csak nyafizni tud.
0: Nem akartam, hogy a barátaim csúfolják egymást, ezért eszembe jutott valami, ez. Haditanács, sőt, tengerész haditanács, szóltam közbe.
2: Helyes, mondta Dagi, most azonnal menjünk ki a partra.
0: Kimentünk.
1: Nagyon jó,
0: folytatta Dagi,
1: hogy tengerész haditanácsot tartunk, de nem tudom, hogy miért tartunk tengerész haditanácsot.
0: Azért, válaszoltam. Most mindenki elmondja, hogyan viselkedett a Balatonnál, mert holnap már hazautazunk, vagyis ez olyan, mint a vizsga. Sőt, tettem hozzá, mert ez is eszembe jutott, bizonyítványt is adunk. Vagyis kérdezzük ki egymást, és aki jó volt, 3 falevelet kap, aki nem, az nem kap. Dagi elgondolkozott.
1: Én azt hiszem, mondta aztán, hogy ne 3 falevelet kapjon az, aki jó volt, hanem kapjon 3 cukrot.
0: Nagy kár, hogy nincs cukrunk, vágott közben Muki, mert a cukor jobb lenne, mint a falevél, vagyis a cukrot meg lehetne enni. Az iskolai bizonyítványt sem ettük meg, figyelmeztettem Dagit.
1: Ez igaz.
0: Gondolkozott el ismét Dagi, és hozzátette.
1: Hát jó, legyen 3 falevél, de ki fog vizsgáztatni?
0: Ez haditanács, válaszoltam. Mindenki kérdezhet, de egyszerre nem beszélünk, mert az nem illik.
1: Egyszerre nem beszélünk, mondta Dagi, ezért Brumi kezdje el.
0: Ránéztem a bocsokra. Hallgattak. Én pedig elkezdtem. Kérdezlek, Muki, jó voltál-e? Azt hiszem, felelte Muki, elég jó voltam. Nem voltál gyáva? Kérdeztem tovább. Egy kicsit gyáva voltam, de már nem vagyok az, válaszolta Muki, vagyis már nem nyafizok mindig, csak ritkán. Kedves haditanács, mondtam, mi legyen hát Muki neve?
1: Legyen rendes Muki,
0: szólt Dagi, és átadta Mukinak a 3 falevelet. Jócsont következett.
1: Elég jó voltam, válaszolta kérdése, de nem mindig. De most kijelentem, hogy nem úszom be a mély vízbe, mert megfogadtuk, hogy nem úszunk be.
0: És nem csúfolott többé Mukit? Kérdeztem tőle.
1: Rendes Mukit senki sem csúfolja többé,
0: mondta Jócsont. És hozzátette, és ezért maradjon Jócsont az én nevem továbbra is. Éhen, Jócsont! Kiáltotta Muki. Mancsoltunk, aztán Jócsont is megkapta a 3 falevelet. Dagi következik, mondtam. Dagi ránk nézett, aztán nagyon halkan elkezdte.
1: Egy kicsit
0: torkos voltam, ez igaz, de nem nagyon, és csak néha gondolok arra, hogy milyen jó mézet enni, de nem egy tányérkával, hanem kettővel.
3: Muki három felevelet nyújtott át Daginak. Most már tehát mindenki megkapta a három falevelet, csak én nem. Elszomorodtam, nem nagyon, de elszomorodtam.
4: A tengerész haditanásnak vége!
3: Kiáltotta Jócsont. Felkapta a gumikarikáját, s indulni készült. Még szomorúbb lettem. Hát velem mi lesz? Én nem kapok a barátaimtól falevél bizonyítványt.
0: Négyen vagyunk, bocsok, és barátok,
3: mondta ekkor Muki.
0: Tudok számolni,
3: vágott közbe Dagi,
0: és ezért nem kell engem figyelmeztetni arra, hogy négyen vagyunk, és ha például négy cukrunk lenne, akkor mindenkinek jutna egy darab, mert senki sem enné meg a másikét.
3: Brumit még nem kérdeztük meg, mondta most Muki, és hogy menjen haza Brumi a bizonyítvány nélkül?
0: Hűha!
3: Dagi megvakarta a buksiját.
0: Tényleg, a Brumit még nem kérdeztük meg, ezért üljünk le ismét, és nagyon szigorúan kérdezzük meg a kis Brumit. Aztán majd meglátjuk, hogy megkaphatja-e a három falevelet, vagyis a bizonyítványt. Üljetek le, bocsok!
3: Leültünk.
4: Tisztelt tengerész haditanács!
3: Kezdte Dagi.
4: Most vizsgáztatjuk Brumit, vagyis nagyon figyeljetek. Te pedig, Brumi, szedd össze magadat, mert a tengerész haditanács nagyon szigorúan vizsgáztat. Amikor kérdezünk, tisztességesen felej és őszintén, mert hazudozni soha nem szabad, a haditanács előtt pedig különösen nem. Tehát most hármat számolok, aztán kérdezlek.
3: Ekkor valami eszembe jutott. Az, hogy amikor a térdemmel meglöktem a papírcsónakot, megettem az első díjat, pedig az nem is járt nekem. Ismét elszomorodtam. Bizonyosan nem kapom meg a három falevelet, vagyis a balatoni bizonyítványt, mert megettem az első díjat. Aj, bár ne ettem volna meg. Lehajtottam a buksimat, elszorult a szívem. Így vártam az első kérdést.
4: Egy, kettő, három,
3: kezdte Dagi. Aztán elhallgatott. Nagy csend lett. Majdnem nyafizni kezdtem. Most azt kérdezi majd Dagi tőlem, miért ettem meg az első díjat, pedig az nem is járt volna nekem.
4: Hát,
3: mondta nagy sokára Dagi,
4: még egyet kijelentek, mielőtt levizsgáztatjuk a Brumit. Ünnepélyesen kijelentem, hogy amit már elfelejtettünk, arról nem kérdezünk semmit.
3: Ekkor nagyot sóhajtottam. És nem kell sóhajtozni, mondta csendesen Muki, mert például a papírcsónak versenyt teljesen elfelejtettük, és azt is, hogy Brumi akkor megette az első díjat, bár nem járt neki. Ezért a tengerész haditanács ezt nem kérdezi, mert már teljesen elfelejtettük.
4: Helyes,
3: mondta Dagi.
4: Különben is a verseny nem is volt érvényes, mert ha érvényes lett volna, akkor talán én nyerem meg a versenyt. Erről tehát egy szót sem. A számolást pedig újra kezdem. Egy, kettő, három.
3: Dagi ekkor felállt és rám nézett.
4: Mondd meg, Brumi,
3: kezdte,
4: mondd meg szépen a tengerész haditanácsnak, milyen voltál a Balatonnál.
3: Jócsont közbevágott.
4: De a versenyről nem beszélhetsz, mert azt, mint kijelentettük, mindannyian régen elfelejtettük már. Tehát milyen voltál?
3: Kérdezte újra Dagi hangosan. Sokáig törtem a fejemet. Milyen voltam? Aztán hirtelen ezt mondtam. Milyen voltam, bocsok, vagyis tengerész haditanács? Milyen? Hát olyan Brumi. Erre barátaim felugrottak, mancsoltunk. Dagi hátba vágott, de nem nagyon. Muki pedig adott három falevelet, levizsgáztam. Most be a vízbe. Nagy labdázás kezdődött. Délig vidáman játszottunk. Jól kifáradtunk, mire hazaindultunk. Vakkancs elkísért bennünket a kertig.
0: Holnap már otthon ebédelünk, mondta Muki, de nem nyafizott. Mi sem nyafiztunk. A néném azt mondta, egy kicsit alusztok, aztán csomagolunk.
3: Lefeküdtünk. Azt álmodtam, hogy megláttam a villamost, amint kidugja azt a sárga pofácskáját, de csak álmodtam, sajnos. Kora délután csomagoltunk. Hát, amikor Muki hátizsákja került sorra, Muki egyszerre csak felkiáltott.
0: Megvan a spárga a két csomóval!
3: Vagyis benne volt a hátizsákjában. Ekkor nyílt az ajtó.
0: Milyen spárga?
3: Kérdezte valaki. Gyorsan hátra néztem, s gyerekek, anyácskám állt az ajtóban. Majdnem nyafiztam, de aztán mégsem, hanem átöleltem édes anyácskámat. Anyácskám megsimogatta barátaim buksiját is.
0: Az a spárga,
3: mondta Muki, mikor őt simogatta meg anyácskám, amelyik sajnos elveszett a vonaton, de most előkerült.
0: Akartok egy kis cukrot?
3: Kérdezte anyácskám.
0: Köszönjük szépen, feleltük, és én azt mondtam anyácskámnak. Ha lehet, tessék Daginak kettőt adni, mert bár mindannyian elfelejtettük, hogy megettem az első díjat, amely nem járt nekem.
2: Nem kérek két cukrot,
0: mondta erre Dagi, csak akkor, ha mindenki két cukrot kap, mert amiről kimondtuk, hogy elfelejtettük, azt elfelejtettük.
3: Ebből nem értek egy szót sem, mondta anyácskám, de majd otthon Brumi elmondja, bár ő is elfelejtette. De most mindannyian kaptok három cukrot. Majszoltuk a finom cukrokat, aztán tovább csomagoltunk. Délután majd felülünk a vonatra, sajnos. Estére, jaj de jó, már otthon leszünk. Szervusz, szervusz Balaton, kedves víz, hullámok, kishalak, vitorlás!
2: Azt hiszem, mondta Dagi csomagolás közben, hogy anyácskád a vonaton is megkínál majd bennünket cukorral.
0: Kár, mondta Muki, hogy Vakkancs nem jöhet velünk.
3: Jócsont pedig ezt mondta.
2: Ha majd nagy leszek, mindig a mély vízben úszom majd.
3: Én nem szóltam semmit, csak megcsókoltam anyácskámat. Ezzel az utolsó fejezetnek is vége, mert indulunk az állomásra. Szervusztok, gyerekek! Nagyon szeretlek benneteket. Szeressetek ti is engem!

Bodó Béla Blumia Balatonon a 12. befejező rész hangzott el. Elmondta Kristán Attila, zeneszerző Lacó Zoltán Vince, rendező Varga Andrea.

a negyedik hol van, te meg elbújtál. Itt van, itt van, itt van ez a mackó.

0: Nemes nagy Ágnes kiette meg a málnát. Nagy mosást tart medvenéni, két kis fia kérve kéri, míg te mosol, licsilocs, málnát szed a két kicsi bocs. Málnát szednek, ha találnak, kis huguknak, márikának, szép az erdő mindenütt, szőke nyírfa, sima bükk. Itt a bokor, itt a málna, jaj be, édes, tömd a szádba, szúr a tüske, annyi baj, bozontos a medvehaj. Tele kosár, tele bendő, két kis bocsnak elegendő, elnyúlnak a fa alatt. Hé, lopják a kosarat! Felriadnak most az ajra, néznek erre, néznek arra. Jaj, hova lett a kosár? Pamat fülük, égnek áll. El nem rejti azt a fenyves, akinek a keze enyves. A két mackó szétszalad, fölverik a bokrokat. Nézzünk körül ott a nyúlnál. Répán élek, mondja nyúlpál, meg káposzta levelen. Olykor meg is reszelem. Róka asszony mondja, mackók, málnát nálam, miért kutattok, miért csináltok galibát, többre tartom a libát. Sün Sámuel fatövében siklót vacsorázik éppen.
1: Nincs ennél jobb eledel,
0: mondja bölcsen Sámuel.
2: Mókus, mókus! Hol a málna? Nem te vitted föl az ágra?
1: Málna? Dió, mogyoró, meg fenyőmag, az a jó.
0: Mókus Miklós, kedves fickó, boldog ám a két kis mackó, mert a fáról leszalad, s kölcsön ad egy kosarat.
2: Nézd csak, kifut erre, senki más, mint tolvaj Ferke. Itt a baj most, itt a jaj. Egy fatörzsön elhasal. Hát szaladjunk most utána? Nem, ide süss, itt a málna. Ó, be édes, zamatos, megszedjük, míg mama mos.
0: Tele kosár, tele bendő, három bocsnak elegendő. Nincsen otthon már hiba, málnát eszik Márika. Itt az este ágyuk vetve, alszik három buksi medve, medvenéni fonogat, így őrzi a bocsokat.

0: Nemes Nagy Ágnes kiette meg a málnát. Előadta Kristán Attila.
1: Jó éjszakát, kis Jézus! E napot köszönöm szépen. Bocsáss meg, ha rossz voltam. Vigyázz rám a sötétben. Áld meg aput, anyut, testvért és barátot, a világot is áld meg. Szűz Mária őrangyal, virasszatok nálam. Amen.
0: Elhangzott a varázsdoboz. Jó éjszakát, gyerekek!

Antonio Vivaldi 5. e-moll cselló szonátájának 3. tétele hangzott el. Előadta Christoph Coin és Christopher Hagwood.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Jó estét kívánok! A trieszti magyar kikötő beruházás is fontos téma volt Orbán Anita a magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen. Első alkalommal hívták meg erre Magyarországot, és ennek azért van jelentősége, mert Magyarország számára a térség stabilitása és európai integrációja közvetlen biztonsági és gazdasági érdek, írta péntek délelőtti posztjában Orbán Anita. Nagy elismerés érte a Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár munkatársát. Varga Tibor László levéltáros a Magyar Levéltárosok Egyesületének június 30-án Nagyváradon megrendezett éves vándorgyűlésén vehette át a Dóka Klára díj első fokozatát. A díjjal azokat a szakembereket ismeri el, akik hosszú időn át kiemelkedő szakmai munkát végeznek a Magyar Levéltár ügy szolgálatában. Az első fokozatot pedig olyan szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező levéltárosok nyerhetik el, akik legalább 10 éve dolgoznak a hivatásukban és munkájukkal maradandó értéket teremtenek. Varga Tibor László 2008 óta szolgálja a Veszprémi érsekséget, illetve a Veszprémi Főegyház megyei könyvtárat és levéltárat. A Balaton-Füredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullámzászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullámzászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strandüzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében. Írja a közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le. Ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A magyarok közel fele egyáltalán nem engedne szegényebb országbeli bevándorlókat Magyarországra. További 40% csak kevés bevándorlót engedne be. Olvasható a Republikon Intézet elemzésében, amelyet pénteken juttattak el az MTI-hez. A Republikon nemzetközi kutatásokra alapozva mutatja be, hogyan vélekednek a magyarok a bevándorlásról, és hol tart a migráns integrációs politika 10 évvel a migrációs krízis kezdete után. Az elemzésben az áll, hogy Magyarországon az elmúlt 15 évben lényegében alig változott a bevándorlás megítélése. Hazánk időjárásáról. A gomoly felhők egy része az északkeleti délnyugati határ közelében megmarad, a horvát határ közelében zivatar sem kizárt, gyengül az északi a szél. A hőmérséklet éjszaka 10 és 16 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. A magyar prózában egészen ritka az olyan új utakat megnyitó író, mint Kródi Gyula. Próza poétikai újításai valóban eladdig ismeretlen ösvényeknek adnak teret a magyar irodalomban. Az idő felbontásának, a hagyományos kronológiának a megszüntetése Marcel Proustra emlékezteti az olvasót. Csak hogy ő, a nagy francia írót is megelőzve alkalmazta ezt az eljárást már a korai Szimbád novellákban. 1933. május 12-én hal meg, mindössze 55 évesen. Halála előtt néhány nappal a másik nagy író tehetség, Móri Zsigmond találkozik vele, és Móri Zsigmond ezt a találkozását örökíti meg a Krúdi elaludt című írásában. Ezt szeretném önökkel megosztani, majd később más visszaemlékezést. Még alig 10 napja, 12. Ennek a szennyes tajtékú mának fodor hulláma összesodorta a csónakunkat, s egymás mellett kötöttünk ki egy füzesben, már a klubban. Örömmel ültünk össze, mint otthon az úri cserkelők, akik bokorba akasztják a fegyvert, hogy a Tisza kanyarodóban együtt süssenek nyáron kecsegét. Gyulám, Gyulám, szívem reménye, öleltem őt, mit kereselte itt? Lehajtotta szomorú fűzfehér fejét, s kedves dörmögő hangján mondta, semmit. Hosszú lábait keresztbe vetette, hosszú karjait ölében összerakta, s kicsit maga elé süppedve, nem keresek én itt semmit. Nem igen keresek én már sehol semmit. Fényes, nagy gömbölyű szemeit rám vetette, nyíri pajkos ragyogó pillantását rám pillantotta, s mosolyodott, hogy életének e stációját így sikerülten körvonalazta. Még a kártyajárás is rossz az idén, mondta csöndesen, mintha írná. Néztem, ahogy ott ült, csöndesen és valósággal, szeméremmel és mosolyjal. Ártatlan ember, aki soha életében annyira sem bántott meg senkit, hogy valaki mosolygott volna. Még nem is önmagán mosolygott, azon, amit gondolt. Befelé, eldiskurált azzal, aki ő maga volt. Hallgatta azt, amit belőle valaki kibeszélt, s helyeselte a mosolygásával, amit attól hallott, aki neki beszélni szokott, ha szólt, és helyette írni szokott, ha írt. Szinvád, a csodálatos hajós volt ez a valakie, a második énje, aki helyette bolyongott e földi téreken. S ő szerette, hogy oly hűséges hozzá, s mindig, mindenhová elkíséri, a múltba és a régmúltba is. Távoli vidékekre és közeli rekettyésekbe, gyermekkorának podolini ódon klastromába, ahol kisdiák volt. Néztem ezt a csodálatos hajóst, az életbárka romló roncsán, és ráébredtem a szavakra, amiket vetett, és feltűntek előttem az akácos kis falvak a nyírségen. Nem sokára nyílnak az akácok, a vasárnapi tisztára sepert kis falvak felett olyan ömlő és dús virágzással, ahogy csak a Krúdi Gyula fantáziájának édes illatú virágfüzérei nyílnak meg. S szólt, azok tudtak élni, még akkor lehetett is élni, és jól tudtak élni. Ezek itt nem tudnak,

0: elindult. És néhány nap múlva, otthon, csöndes és kellemes ágyában, ugyanolyan békésen, ahogyan élt, senkinek zavart nem okozva. Örökre. És itt fejezi be zseniálisan Móricz ezt az írást. Nem írja ki, hogy örökre elhunyt. Három pontot tesz a mű végére. Nagyon szép. Magyarország Labban jelent meg 1933. május 21-én. Sokáig azt hittem, kedves hallgatóink, hogy Huszárik Zoltán Szimbád című felülmúlhatatlan művében, amikor Szimbád szájába adja ezt a két sort, hogy nem szeretem én ezt a mai világot, azt mondják átmeneti idők. Mindig azt hittem, hogy ez Krúdi idézet. De nem, hát itt van ebben a nekrológnak számító gyönyörű visszaemlékezésben Móricztól. Tehát ez Móricz írja. Bár lehet, hogy azon a találkozón, azon az utolsó találkozón Krúdi ezeket a mondatokat fogalmazta meg Móricz számára. Aztán Falu Tamás költőíró. Igen szép életidőt élt meg, 1881-ben született, és 1877-ben halt meg, tehát majdnem 100 évet élt. Ő is megemlékezik egy nagyon szép versben Krúdiról. Így hangzik. Körötte messzej, itce, pint, és jó sörszagú söntés. Államaiba fentről leint egy-egy égi köszöntés. Bús hajnalokkal tart csatát, vén fiak keren bólog, kinyílnak néki kúriák, és rég bezárt fiókok. A fejét félre tartja ő, tán gondja húzza félre, karjából a szörnyű erő széttörik lágy mesékre. Szerte szúrja aranyait, az élet így száll el, de könyveiben marad itt a magyar Biedermeier. Érte illés, hogy elvigye, postakocsin lelebben, és tovább úszik vele az örök nyíresekben. Ugyancsak egy szép vers, és hát sok a Krúdi utalás, vén fiakkeren, bólog Krúdi, karjában a roppant szörnyű erőn, azt mondják, hogy nagyon erős ember volt, hiszen daliás emberről van szó, 193 cm magasságú óriásról, és végül megjelenik a postakocsi is a vers végén, és akkor valamennyien a vörös postakocsira gondolunk. Az asszonyságok lexikona, kedves hallgatóink, 1932-ben, képzeljék el, úgy emlékezik meg Krúdi Gyuráról, mint néhai Krúdi Gyula, tehát ennyire elfelejtik őt, pedig 33-ban hal meg. A szerkesztőségben utolsó regényével megvárakoztatják, kikapcsolják a villanyt a lakásából, az utolsó napjaiban, tehát teljesen méltánytalanul bánik vele akkor, és azt is feljegyzik, hogy nem váltják be, mert a feleség megpróbálja értékesíteni holmiait, frakját például, az akkori bizományi fiókok nem váltják be, olyan magas ember volt, hogy olyan magasságú emberre nem illett az a frak. Nagyon szomorú ez a vég, de hát az utókor felmenti őt, és a magyar irodalom egyik legnagyobb íróját tiszteljük benne. Köszönöm, hogy meghallgattak, kedves hallgatóink. Krúdi Gyuláról beszéltünk. Minden jót kívánok önöknek.
1: Szabó Andrást hallották.

0: 20 óra 15 perc. Jánosi dalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A nyári pihenést megelőzően 14. Leó pápa fontos apostoli látogatást tette a migráció szimbólumaként ismert szigetre. A július 4-én szombaton tett lampedúzai lelkipásztori vizit rendkívül sűrű, mélyen szimbolikus és tudatosan felépített program volt, amely mindössze néhány órát vett igénybe, mégis komoly visszhangot váltott ki nemzetközi szinten. Napra pontosan majdnem 13 évvel követte Ferenc pápa történelmi 2013. július 8-ai lampedúzai látogatását, amely az akkori egyházfő legelső Vatikánon kívüli lelkipásztori útja volt. A jelenlegi pápa ezzel egyértelmű jelét adta annak, hogy a migránsok és a menekültek helyzetét továbbra is a Szentszék figyelmének középpontjában tartja. A pápa reggel 9 óra előtt érkezett meg a lampedúzai repülőtérre, ahol a helyi egyházi és politikai vezetők, Alessandro Damiano Agrigentoi érsek és Filippo Manino polgármester fogadták. A látogatás egy előre megtervezett spirituális ívet követett, a tengerben elhunytaktól a túlélőkön át az élő közösségig. Az első útja a helyi temetőbe vezetett, ahol a tengeren életüket vesztett, sokszor azonosítatlanul eltemetett migránsok sírjainál helyezett el virágot, és csendes imát mondott. Ezzel a gesztussal a tragédiák névtelen áldozatainak adott emberi méltóságot. Mimmo Palladino olasz művész híres, 5 méter magas vas és kerámia emlékművénél a pápa egy migráns családdal és egy kisgyermekkel találkozott. Ez a tengerparti kapu szimbolizálja sokak számára az európai álmok kezdetét, vagy éppen végét. Ez a kikötő rész a tengeri mentések és az első partot érések kulcsfontosságú helyszíne. A Szentatya itt megáldott egy emléktáblát, amely a mólót hivatalosan Ferenc pápáról nevezte el. Itt a Vöröskereszt munkatársai által kísért menekültek egy csoportjával is közvetlenül váltott szót. A látogatás csúcspontja a Salina negyedben található sportpályán bemutatott szabadtéri mise volt. Az oltárnál elhelyezték a sziget védelmezőjének tartott Porto Salvoi miasszonyunk kegyképét. A szentszéki diplomácia az elmúlt napokban több kiemelt nemzetközi eseményre is fókuszált. 14. Leó pápa lampedúzai útja egybeesett az amerikai függetlenség évfordulójával, amelynek alkalmából a pápa külön üzenetet küldött az Egyesült Államokban. Ebben emlékeztetett, hogy az ország karakterét a történelem során szabadságot és lehetőséget kereső bevándorlók alakították, és a befogadásukat nem csak jótékonyságnak, hanem az emberi méltóság elismerésének nevezte. Az egyházfő tudatosan választotta az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulóját az utazásra. Míg az USA-ban ünneplések zajlottak, a pápa az európai migrációs válság epicentrumából küldött üzenetet az amerikaiaknak és a világnak. Pápai nyári rezidencia visszatér a vatikáni körforgásba. Castel Gandolfo és az apostoli palota hosszú évek után most nyáron újra visszakapta eredeti funkcióját. A tartózkodása részletei, háttere és az előttünk álló napok kiemelt eseményei pontosan mutatják, hogyan alakul át az albanói tó partján fekvő kisváros élete. Mint ismert, Ferenc pápa pontifikátusa alatt teljesen szakított a Castel Gandolfoi nyaralás hagyományával, és a történelmi palotát nyilvános múzeummá alakította át. Bár a tavalyi évben már megkezdődött a visszatérés, az egyházfő akkor még a birtok területén található zártabb Villa Barberiniben lakott. Idén májusban és júniusban komoly belső felújítási munkálatokat és biztonsági átrendezéseket végeztek az apostoli palotában. Így a múzeumi szárnyak egy részét lezárták, hogy a pápa július 5-én vasárnap délután hivatalosan is elfoglalhassa a történelmi pápai lakosztályt. Ezzel ő lett a 16. pápa, aki a palota falai között tölti a nyarat. A megérkezésekor a palota erkélyéről tartott köszöntőjében az egyházfő maga is elárulta, hogyan tervezi az elkövetkező heteket. Szeretnék egy kis pihenéssel, egy kis imával, egy kis olvasással és remélhetőleg egy kis sporttal is időt tölteni, mondta a Szentatya. A 175 hektáros pápai birtok kiváló infrastruktúrával rendelkezik ehhez. A pápa használhatja a II. János Pál pápa által építtetett medencét. Lehetősége van teniszezni, valamint nagy sétákat tenni a gondosan karban tartott kertben. A szentszék közölte, hogy július 27-ig minden hivatalos vatikáni magán és általános kihallgatás fel van függesztve. Nincsenek diplomáciai delegációk a Vatikánban, a pápa valóban a regenerálódásra fókuszál az év első felének sűrű menetrendje. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos szentszéki diplomáciai és a belső egyházi feszültségek kezelése után. A Castel Gandolfo-i tartózkodás legfontosabb nyilvános pontjai a vasárnapi úrangyala imádságok. Július 5-én már megtartották az elsőt, közvetlenül a pápa megérkezése után, és a tervek szerint a július 12-i, 19-i és 26-i Angelus is a palota udvaráról, illetve a Piazza della Libertáról lesz követhető. A tervek szerint a pápa a tavalyi évhez hasonlóan a környező egyházmegyei közösségekkel is kapcsolatba lép. Misét celebrál majd a helyi Szent Tamás plébánia templomban, és ellátogat az Albanoi katedrálisba is. A pihenő időszak ellenére a pápa nem hagyja el teljesen a pasztorális szolgálatot. Most szombaton, július 11-én egy kifejezetten jelentős szociális eseményre kerül sor a rezidencián. A pápa 200 nehéz sorsú, kiszolgáltatott helyzetben lévő embert, köztük menekülteket, migránsokat és mély szegénységben élőket lát vendégül egy közös ebédre. Az esemény helyszíne a vatikáni kertekben működő Borgo Laudato Si környezetvédelmi és ökológiai központ lesz. A program a teremtésvédelmi liturgiával kezdődik, majd a kertek megtekintése után a Szentatya közvetlen, kötetlen formában fogyasztja el az ebédet a Római Egyházmegye, a Sant'Egidio közösség és a Caritas által koordinált vendégekkel.
0: Elhangzott a szentszéki percek. Jánosi Dalmát hallották Rómából.

0: Franz Schubert B-dur szimfóniájának negyedik tételét hallották. Előadta a Capella Savaria. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1835-ben ezen a napon született Hedik Vianyevszki, kivételes tehetségű lengyel hegedű virtuózi zeneszerző. Hangszeres játéka nagy befolyással volt az orosz hegedű művészet fejlődésére. Szűk két évtizeden keresztül élt Szentpétervárott és vezette az Orosz Zenetársaság zenekarát és vonós négyesét. Nemzetközi sikereket is elkönyvelhetett, Amerikába együtt turnézott Rubinsteinnel, majd pedig a brüsszeli zeneakadémia hegedű professzora lett. A hangolóban először az Opus 17-es Legenda című darabot hallják, Maxim Vengerov és Itamar Golán előadásában. Majd a D-moll hegedű verseny következik Itzhak Perlman és a londoni filharmonikusok tolmácsolásában. Vezényel Seiji Ozawa.

0: A hangolóban a 191 éve született Herik Wieniawski lengyel hegedű virtuóz és zeneszerző műveiből hallottak válogatást. A műsort Szabó Ágnes szerkesztette.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat. Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta a Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s milliárdokat, amelyet hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítanak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A trieszti magyar kikötőberuházás is téma volt, Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen, amelyre most első alkalommal hívták meg Magyarországot. A Balatonfüredi Kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strand üzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben 49 000 próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A varsói székhelyű uniós ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Az északkeleti megyékben ennél hűvösebb, csak 25-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így tanította apostolait. Íme úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok. Legyetek óvatosak az emberekkel szemben, mert bíróság elé állítanak, és zsinagógáikban megostoroznak titeket. Helytartók és királyok elé hurcolnak miattam, hogy tanúságot tegyetek előttük és a pogányok előtt. Amikor pedig bíróság elé állítanak, ne töprengjetek azon, hogyan és mit beszéljetek. Megadatik ugyanis nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Hiszen nem ti beszéltek, hanem atyátok lelke szól belőletek. Halálra adja majd a testvér a testvérét, az apa a fiát. A gyermekek szüleik ellen támadnak, és megöletik őket. Gyűlöletesek lesztek mindenki előtt az én nevemért. Aki azonban mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Amikor pedig az egyik városban üldöznek titeket, meneküljetek a másikba. Bizony mondom nektek, nem járjátok végig Izrael városait, amíg el nem jön az emberfia. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 10. fejezetéből a 16-tól a 23. versig tartó igeszakaszt Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni rádióadását hallják.
1: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória pénteki adásunk tartalmából.

24. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Szentszék. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldoggá avatási eljárása. Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháború által erősen sújtott Kalai egyházmegyében.

0: 14. Leó pápa az iraki fiatalokhoz. Ti vagytok az egyház jövője és jelene, én veletek vagyok. Július 8-a és 11-e között zajlik az erbili Káld katolikus főegyház megyében az ankavai ifjúsági találkozó, amelyre a Szent Atya videóüzenetet küldött. Arra buzdítja az Irak minden részéről érkezett fiatalokat, hogy ne féljenek a világ világossága lenni, tanúskodni Isten irántuk való szeretetéről, kiengesztelő erejéről. Osszák meg másokkal a tartósan békés jövő reményét, és bízzanak az Úrban, aki nem hagyja magukra őket a nehézségekben sem. A hit és a közösség légkörében gyűltek össze a fiatalok Erbil keresztények lakta negyedében az ankavai ifjúsági találkozón.
1: And I pray that it will be an opportunity for all of you to grow in friendship with Jesus and with one another.
0: A pápa azért imádkozik, hogy alkalmuk legyen növekedni a barátságban Jézussal és

0: Hivatása jelenleg az, hogy sugározzák ezt a fényt a háború és a bizonytalanság helyzeteiben is. Az Úr nagy bizalmat helyezett beléjük, amikor rájuk bízta ezt a küldetést, és a pápa is nagyon bízik mindnyájukban. Krisztus világosságának kell lenniük a sötétség közepette, ami olykor nyomasztónak tűnhet. Ne féljetek, és ne gondoljátok, hogy egyedül vagytok ebben a feladatban. Én veletek vagyok, az egyház veletek van. Helyezzétek bizalmatokat Jézusba. Hallgassátok meg őt az imádságban, és mások vezetése által engedjétek meg, hogy ő vezessen benneteket, biztatta az iraki fiatalokat a Szent Atya. A világosság alapvetően fontos az életben sok mindenhez, ebből a pápa hármat emelt ki a küldetéshez támpontként. Mindenekelőtt szükség van világosságra ahhoz, hogy lássunk, ami a hit ajándékára emlékeztet minket. Az Istenben való hit nem egy automatizmus, amivel szembenézhetünk az élet nehézségeivel. Sokkal inkább a valóság felismerése és az igazságban való élet, amikor megtanuljuk úgy látni a világot, a többi embert és önmagunkat, ahogy Isten lát. Ezt akarja, hogy a valódi hazára nyitott szívvel és tekintettel éljük az életünket, tudva, hogy Isten velünk van, akkor is, ha nem láthatjuk.
1: The way you live must also bear witness to your faith, so that others can see in you the truth.
0: A fiatalok életmódjukkal tegyenek tanúságot hitükről, hogy mások lássák bennük azt az igazságot és értelmet, amire ők is vágynak, és így részesülhessenek ugyanabban a világosságban. A fény második tulajdonsága, hogy hőt tud adni, ami pedig a szeretet szimbóluma. Ahhoz, hogy világosság legyünk a világ számára, előbb részt kell vennünk Krisztus világosságában és életében. Ahhoz, hogy részt vegyünk a küldetésben, előbb föl kell fedeznünk az Istennel való élő kapcsolatot. Meg kell tanulnunk megismerni őt. Ha megnyílunk az ő átalakító szeretete előtt, akkor megkapjuk a szükséges kegyelmet ahhoz, hogy kövessük Jézust, és vállaljuk azt az életet, amire hív minket. Ezért olyan fontos minden nap időt szánni az imádságra, közeledni Istenhez a szentségeken keresztül, különösen a gyónás és a szent áldozás révén. Gyökerezzen szívetek Isten irántatok való szeretetének szilárd alapjában. Fedezzétek föl Krisztus szívét, és ne féljetek ráépíteni az életeteket. Így nem csak megvalósíthatjátok magatokat, ahogy szeretnétek, de képesek lesztek megosztani Isten szeretetének melegségét és kegyelmének kiengesztelő erejét a körülöttetek élőkkel. Végül pedig a fényre szükség van a növekedéshez és az új élethez, ezért a remény jelképe, folytatta gondolatmenetét 14. Leó pápa. A szeretetben gyökerezve az iraki fiatalok hivatása az, hogy a béke előmozdítói legyenek, hogy egyesítsék a körülöttük lévő embereket, és elültessék másokban a reményt egy tartósan békés jövő iránt. Lehet, hogy nem tudnak minden helyzetet és kihívást kontrollálni, amivel szembe kell nézniük, de mindig választhatják Krisztus békéjét, hogy szívükben uralkodjon. A remény erénye arra ösztönöz, hogy az ég felé nézzünk. Ez nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk a világról, hanem hogy bízunk, és megosztjuk a világgal a Krisztustól jövő békét és életet, akinek világossága beragyogja az új Jeruzsálemet. Kedves fiatalok, soha ne kételkedjetek Isten jóságában, és ne féljetek attól a tervtől, amelyet az Úr tartogat valamennyi őtök élete számára. Jeremiás prófétának is szembe kellett néznie nehéz pillanatokkal, és ő tanúsítja, hogy az Úr tervei a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert ő reménységgel teli jövőt szán nektek. Videóüzenete végén a pápa az ankavai ifjúsági találkozó résztvevőit Mária, az egyház anyja anyai oltalmába is vezetésére bízza.
1: I pray that during these days of spiritual renewal, you may discover in her the true example of a life fully given over to the grace of God.
0: Azért imádkozik, hogy a lelki megújulása napjain fölfedezzék benne egy olyan élet valódi modelljét, amelyet egészen Isten kegyelmét.

0: mire bíznak.
1: Szent Cég. Az afrikai országok támogatásának foglalkoznia kell a fejlődés strukturális akadályaival. Az afrikai országok támogatásának túl kell terjednie a rövid távú intézkedéseken, és támogatnia kell a hosszú távú fejlődést a szegénység okainak kezelése érdekében, áll a Szent Cég ENSZ-hez delegált állandó megfigyelő missziójának július 8-án kiadott nyilatkozatában. A szegénység, különösen a mély szegénység, a legjelentősebb globális kihívás áll a nyilatkozatban. Tartós jelenléte sokféle dimenziójában továbbra is milliókat, különösen nőket és gyermekeket foszt meg a megfelelő élelemhez, tiszta vízhez, egészségügyi ellátáshoz, oktatáshoz és tisztességes munkához való hozzáféréstől. A szegénység súlyosan sérti az emberi személy Istentől kapott méltóságát. A nyilatkozat a 2026-os New York-i magas szintű politikai fórumon hangzott el, azon az ülésszakon, amely az afrikai kontinens legkevésbé fejlett országaiban, a tengerparttal nem rendelkező fejlődő országokban és a közepes jövedelmű országokban a fenntartható fejlődési célok elérésének felgyorsításával foglalkozott. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója kiemelte, hogy a 2030-as fenntartható fejlődési keretrendszer az Egyesült Nemzetek Szervezete által elfogadott a szegénység felszámolását, a béke előmozdítását és a bolygó védelmét célzó cselekvési terv határidejének közelettével kritikus fontosságú, hogy a nemzetközi közösség intézkedéseket tegyen a fejlődés előrehaladását akadályozó kihívások kezelése érdekében. E tekintetben a nyilatkozat hangsúlyozza, hogy alapvető fontosságú az afrikai országok, a legkevésbé fejlett országok, a kevésbé fejlett országok és a közepes jövedelmű országok megújult és megerősített támogatása. Ennek a támogatásnak a fenntartható fejlődést gátló strukturális akadályokat kell kezelnie, és ez magában foglalja a kedvezményes finanszírozáshoz való hozzáférés javítását, a tisztességesebb kereskedelmi rendszerek előmozdítását, a technológia átadás elősegítését és az érdemi adósságcsökkentés előmozdítását. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója azt is megjegyezte, hogy a fejlődés felgyorsítása érdekében fontos figyelmet fordítani az egyes országok egyedi sebezhetőségeire, miközben szem előtt kell tartani, hogy a földrajzi korlátok, az éghajlatváltozás és a korlátozott infrastruktúra súlyosbítja az egyenlőtlenségeket sokak számára. A Szent Cég állandó megfigyelő missziója hangsúlyozta továbbá a család létfontosságú szerepét, mint a társadalom alapvető egységét, az elsődleges társadalmi jót és az ellenálló képesség kulcsfontosságú forrását. A nyilatkozat ezen túl kifejti, hogy a családokat erősítő politikák hozzájárulnak a szegénység felszámolásához, valamint a társadalmi stabilitás és az átfogó fejlődés előmozdításához. Az ilyen politikákba való befektetés és azok előmozdítása mind nemzeti, mind nemzetközi szinten elengedhetetlen minden ember kiteljesedésének biztosításához, a szegénység felszámolásához, és az átfogó emberi fejlődés eléréséhez zárul a szentszéki nyilatkozat.
0: Norvégia. Megkezdődik Sigrid Undset írónő boldogávatási eljárása. Szeia szigetén szerdán jelentette be a szentmise celebrálásakor az oszlói püspök a hírt, hamarosan megindul az 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő boldoggávatási eljárása, aki a keresztény hit példája volt. Mintegy 100-an vettek részt a szertartáson a Szeia szigetén lévő kolostor romjainál július 8-án, amelyet Fredrik Hansen oszlói püspök mutatott be, a középkori ír származású vértanú hercegnő Szent Szuniva emlékére, akit Nyugat-Norvégia védőszentjeként tisztelnek. Az evangélium bölcsőjének tartott helyen jelentette be az örömteli hírt, hogy hamarosan megkezdődik az 1882-ben született és 1928-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett írónő Sigrid Undset boldoggávatási eljárása. Számunkra ő sokkal több, mint Nobel-díjas írónő. A keresztény hit modellje. Példát mutatott az erényekről és az életszentség kereséséről, mely meghatározta az életét, állapította meg Hansen püspök szent beszédében. Sigrid Undset állandó és konkrét figyelmet tanúsított a szegények iránt. Teljesen leánya gondozásának szentelte magát, kiállt az élet és annak szent mi volta mellett. Számos könyvén keresztül rengeteg hívőt szólított meg, arra ösztönözve őket, hogy Krisztusban éljenek, és tanúságot tett középkori szentjeinkről, mondta még az oszlói püspök. A főpásztor kifejtette, hogy megvizsgálta Undset életét, és megbizonyosodott arról, hogy nagy tiszteletnek örvend a hívek körében, ezért a Skandináv Országok Püspöki Konferenciája és Sigrid Undset életének szakértői elé terjesztette a kérdést. Ezután megkezdődött a munka, hogy hivatalosan megnyithassák ősszel a boldoggávatási ügyet, miközben a híveket arra kérték, hogy imádkozzanak az egyházmegyére váró feladatért. Ahogy Szent Szuniva és társai, úgy Sigrid Undset is példa legyen számunkra a Krisztusban való életre, mondta. Szuniva kultusza Nyugat-Norvégiában terjedt el, fontos szerepet játszott az ország evangelizálásában. Bergen város patronája, a fiatalok védőszentje. Virágkoszorús fiatal lányként kezében sziklával ábrázolják. Ünnepét július 8-án tartják. Undset Dániában született, de 2 évesen családjával Norvégiába költözött. 1924-ben katolikus hitre tért és belépett a domonkos harmadrendbe. 1940-ben az Amerikai Egyesült Államokba kellett menekülnie, mert ellenezte a náci Németországot és a német megszállást, de a II. Világháború befejeztével 1945-ben visszatért hazájába. Legismertebb műve a Kristin Lavransdatter, egy modernista trilógia a középkori életről Skandináviában. A könyv a középkori Norvégiában játszódik, és 3 kötetben adták ki, 1920 és 22 között. A Kristin Lavransdatter egy nő életét mutatja beszületésétől haláláig. Undset ezért a műveért, valamint Olaf Adunsonről szóló 1925-ben és 1927-ben megjelent 2 könyvért irodalmi Nobel-díjat kapott.
1: Új plébániát szenteltek a myanmari polgárháborútól erősen sújtott Kalai egyházmegyében. Egy új plébánia felszentelése Myanmar északnyugati részén, a Kalai egyházmegyében reményt ad az ország híveinek a folyamatos humanitárius válság közepette. A Fidesz pápai missziós hírügynökség szerint több mint 600 katolikus, többségükben országon belüli menekültek gyűltek össze Kaikamio városában, hogy megünnepeljék a Szent Patrik plébánia történelmi felszentelését egy szentmise keretében, amelyet Felix Lian Ken Tang püspök mutatott be 12 papkon celebrálásával. A Kalai egyházmegye a Sagaing régió és Csin állam között fekszik, és a 2021. februári katonai puccsot követő polgárháború egyik legerőteljesebben sújtott területén található. A régió továbbra is súlyos humanitárius és társadalmi válsággal küzd. A Mandalai érsekséghez tartozó szuffragáneus Kalai egyházmegye közel 60 ezer katolikust szolgál. Területének nagy része a Sagaing régióban fekszik, míg egy kisebb része Csin államban nyúlik át. Kalai városban van az egyházmegye központja, amely otthont ad a Szűz Mária székesegyháznak és egyben az egyházmegyei székhelynek. Az Indiával határos egyházmegye etnikailag sokszínű lakossággal rendelkezik, amely magában foglalja a nagyszámú Csin közösséget és más kisebbségi csoportokat. A 2021-es katonai puccsot követő polgárháború nagy pusztítást végzett Kalai térségében. A Fidesz hírügynökség szerint a régió továbbra is sokrétű válságot él át, a közösségek továbbra is küzdenek a konfliktus következményeivel. A hírügynökség megjegyzi, hogy sok fiatal menekült el a kényszerű katonai besorozás elől, miközben a humanitárius vészhelyzet tovább súlyosbodik. A Fidesz hírügynökség arról is beszámol, hogy helyi források szerint a kormány katonái többször is célba vettek templomokat, kolostorokat és katolikus iskolákat, azzal gyanúsítva őket, hogy logisztikai támadást vagy menedéket nyújtanak az ellenállóknak. Az elmúlt években a légicsapások és a heves harcok több templomot is megrongáltak Kalai területén.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió adását hallották.

0: Franz Schubert D-dur szonatinájának részletét hallották. Herrick Schering és Ingrid Hábler felvételéről. A Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
0: Rádiós regénytár. 21 óra 30 perc.
2: Tamási Áron, szülőföldem. Itt élned és halnod kell. Második rész.

Nagy kerülővel teszem meg az utat, s otthon gondosan kerülöm, hogy a bárány szóba jöjjön ismét. Hadd beszéljünk inkább vidám régi dolgokat, sőt, azt sem bánom, ha némi politikát. Jóféle magyar embernek ebből is kell egy kicsi, bár általában és feltűnő módon tilos itt nálunk. De így ebéd után s bizalmas családi körben, ha jól fogom fel, egyenesen honpolgári kötelesség, hiszen megszűntek a pártok, ahol virágzott ez a gond. Alakul a világ, mondom. Igen, megindult volt, feleli sógor. Még csak azt akarom megkérdezni, hogy az erdei munka alatt, amikor hetekig éjjel-nappal egymás között vannak, szoktak-e e félékről beszélgetni? Politikáról-e, mondja sógor. Arról. Nem igen, feleli. Hallom, valaki nagy megfontolással jön felfelé a grádicson. Arra nézünk, s hát a Gáspár öcsém komoly feje bukkan elé az ajtóban. Mondom neki, hogy éppen jókor jöttél, mire udvariasan és egy kicsit rejtelmesen mosolyog. Ahogy kezet szoríthatunk, mi ketten, s ők is ketten, már viszem is őket a másik szobába, ahol én ütöttem vendégtanyát. Itt mégsem vagyunk senkinek láb alatt, s nyugodalmasabban tudunk beszélgetni is. Azt kérdi Gáspár, amint leülhet mindjárt, hogy mi hasznát vehetjük neki, ha már olyan jókor talált jönni. Mondom, hogy sógorral ketten megbeszéltük a világ folyását. Most éppen az erdei munkásoknál tartunk. Azt kérdezte sógor úr, szól belé a házigazda, hogy mi politizálunk-e, amikor együtt vagyunk az erdőn. Gáspár egy furcsa fejmozdulattal elneveti magát. Itt nálunk más beosztás van, mondja. Milyen? Olyan, feleli Gáspár, hogy mi dolgozunk, s más politizál. Gondolom, innét a síkmezőről visszaszorítom Gáspárt az erdőre, de mindjárt kiderül, hogy ő nem is ment el onnét. Ott dolgoztak, mondja, vagy tizen, s egyszer egy napon két csendőr ereszkedett hozzájuk. Felszólította őket a két csendőr, hogy vegyék elé a személyazonossági bizonyítványt. Ilyen bizonyítványa csak neki volt egyedül, s no még egy öregnek is, de az nem az övé volt, hanem egy másik emberé, aki Szőke. Előbb az öregét nézték meg a csendőrök, de ahogy nézi az egyik, egyszerre a szemébe tekint az öregnek, s azt mondja, magának barna szeme van, vén csaló. Abban a helyben félreállították az öreget, s nézni kezdik az enyémet. Abban nem kaptak semmi hibát, az igaz, de a többinek nem volt bizonyítványa, sem igazi, sem hamis. Miért nincs? Kérdezi a csendőr. Azért nincs, mondja az egyik, mert mi tévedésbe estünk. Miféle tévedésbe? Azt gondoltuk, hogy fát vágni jövünk, de most látjuk, hogy szavazásra. Erre megharagudtak a csendőrök, folytatja Gáspár, az egészet el akarták kísérni. Végül valahogy mégis megkegyelmeztek. De az öreget úgy elvitték, hogy 4 nap múlva érkezett haza, mivel egyik őrs a másiknak adogatta. Hát, az erdőn is így van, mondja Gáspár. Mulat rajta, én dohánnyal kínálom, hogy eressze füstbe az egészet. Olyan jól telik az időnk, hogy kár volna otthagyni az erdőt, de most már a munka, az életmód s a kereset felől szeretnék egyet és mást megtudni. Nem nagy kívánság, azt mondja sógor, s mindjárt el is beszéli ezt az utolsó erdei működését. Először azonban alapot vet neki, s a farkaslaki nép helyzetét magyarázza, ha esetleg nem tudnám. Az élelmet nagyjából megtermi ez a föld, de a pénzt adóra s a ház szükségeire csak is fából tudja kiszorítani az idevaló ember. Még a nagyobb gazdák is. Különösen ősz közepétől tavasz közepéig mindenki a fán van rajta, mint a harkály. S mivel annyi erdeje csak igen-igen kevésnek van, hogy a magáét pusztíthassa, idegenbe járnak erdei munkára, vállalkozóknak. Így történt most is, folytatja sógor. Ezelőtt 5 héttel elindultunk 8-an. Idevaló szenesek hozták a hírt, hogy a szederjesi erdőbe munkás kéne. És egy újabb fordulatnál már a vállalkozó üzente is a szenesektől, hogy mehetünk. Így aztán 8-unkat feltarisnyáltak az asszonyok, és elindultunk gyalog. 40 kilométer volt.
Ott a helyszínen két pártra szakadtunk, mert egy kalibában nem fértünk volna el. Két kalibát csináltunk. A vállalkozó megmutogatta az erdőt, aztán neki mi a fának. Amikor 4 hét múlva számadást csináltunk, még 1000 lej kereset sem jutott egyre, csak 960. Ez mennyi napjára? Ugye csak 32 lej. Ebből még élelmezték magukat, s dohányt vettek. Gyenge mesterség, akármennyit gondolkozunk rajta. Ki volt a vállalkozó, kérdem. Zsidó ember, mondja a sógor. Mégis furcsa, gondolom magamban, hogy ilyen ügyes és értelmes férfiak, mint ez a sógor, ne tudjanak többre menni ennél. Tűrhetetlen dolog. De hol kéne megfogni vajon, hogy segíteni lehessen? Talán szervezkedni kéne, s megállapítani a bért. Sógor azonban legyint, hogy a nép nem olyan. Hát akkor álljon össze 8-10 falusi ember, s legyenek ők a vállalkozók együtt. Azt még úgy sem lehet, mondja Gáspár. Miért ne lehetne, kérdem. Nagy szakértelemmel magyarázza az öcsém, hogy micsoda utánajárás és mennyi kérvényezés kell, amíg vágatási engedélyt lehet szerezni. Érteni kell jól a román írást, és érteni kell a hatóságokat. Kanyarog sokat az út, amíg ledőlhet az első fa. Az ilyen kanyargást csak az urak értik, és aztán az úr az urat jobban megsegíti, ha zsidó, ha más. Indulat nélkül, s mint a törvény szövege, olyan szárazon kopognak a szavai, ahogy az eredményre tér, és mondja. Mi pedig csak magunkra vagyunk hagyatva. Dolgozunk, adót fizetünk, állami iskolát építünk, vasárnap templomba járunk, s egyszer-egyszer szavazunk. Ennyi az egész. Lehajtott fejjel, csendben ülünk, mintha a keresztet tettük volna fel a falu tetejébe. A sors mélyén egyek vagyunk. Elsőnek sógor szólal meg, mert benne van a legtöbb világiasság és bizakodás. Ne búsulj, Gáspár, emeli is fel a fejét, mert ha nem búsulsz, mondok egy jó hírt. Úgy áll az öcsém feje, mint a kalász. A szederjesi erdőben, mondja sógor, ezen az utolsó héten minden éjjel szólott a rigó. Mi azonban nem szólunk, mert mindent vártunk volna, csak éppen ezt nem. De amikor sógor megmagyarázza, hogy a rigók éjjeli éneke jobb sorsot jelent a népnek, akkor Gáspár is nagy madárpárti lesz egyszerre. Sőt, a barátságát az összes állatokra kiterjeszti, különösen az őzet és a mókust dicséri szer felett. Nyilvánvaló, hogy ez a kettő meg is érdemli a dicséretet, bár a gazdasághoz egyik sem teszen hozzá, hanem csak elvesz belőle. Nem csoda tehát, ha tudni szeretném barátságának okát. S miért szereted éppen ezeket, kérdem. Örökké megvidámítanak, ha látom, mondja Gáspár. Már is megvidámították, pedig csak beszél róluk. Ritkán is láttam ilyennek, mert túlzott szemérmességgel az érzelmeit mindig titkolni szokta, mint általában az egész család, a miénk. De most elveszti természetének fékjét, s olyanokat mond, hogy legénykorában mindig őzet vagy mókust szeretett volna kedvesének fogni, s ez a vágyakozása most is megvan, csak hogy nem a kedvesének fogná jelenleg, hanem a kicsi leánykának.

folyik megdagadva jókedvünk folyója, amikor új patak ömlik belé. Öreg már ez a patak, sok időt látott itt a havasok alatt. János bácsi jött a szomszédból. Nem kell sok bíztatás neki sem, füstre kap hamar. Aztán nagy ünnepélyességgel jelenti ki, hogy micsoda évfordulót ünnepel a mai napon. 50 esztendeje éppen, hogy a szuszt ki akarták venni belőle a farkaslakiak. A dolog úgy volt ugyanis, beszéli a maga történelmét, hogy ő árva fiú volt itt a szomszéd faluban. Isten úgy akarta azonban, hogy szolgalegénynek ide kerüljön farkaslakára egy nagy gazdához. Megszerették, s olyan formán tartották, mint családból valót. Ő is azt gondolta, hogy itt nem volna helytelen megfogantozni, mivel egy ügyes leány is van, s nagy gazdaság. Addig, hogy kiszolgálta a katonaságot, s a leányt is megígérték neki. Igen, de erre úgy megbojdultak az idevaló legények, hogy nagypénteken éjjel fejszével rámentek. Ott folyt le a csata a Tornácban, s az volt a szerencse, hogy az egyik kezével a legalsó ruháját kellett tartania, mivel az ágyból szöktették fel. Ha az a keze is szabad lett volna, ott a hajnal valakit halva kapott volna. Így csak a Tornácot vágták össze, aztán pedig elfutottak. S többet nem jöttek vissza, kérdem. Nem, feleli János bácsi, mert én megmondtam, hogy aki ide még egyszer béjő, az élve a gombot nem viszi ki. Rebbenve nézi a füstöt, mintha egy-egy fa volna minden elmúlott esztendő, s ő egymás után azokra szállana. Aztán az igazságot tömörítve így mondja. Megszolgáltam a birtokot, mert mindenért meg kell fizetni, pénzzel vagy türelemmel. Ezt Sógor és Gáspár is fennszóval osztja, s úgy osztanám én is, ha némaságba nem húznának a gondolataim. De a történet, amelyet elbeszélt János bácsi, újult erővel a sebeket juttatja eszembe, miket a nemzetem manapság lázasan hordoz. Utána azonban hálával és bizakodással gondolok a népre, amely ezer esztendőn keresztül védte földjét és őrizte lányait. Együttesen és faluk szerint is külön. Csak az a réteg, amely a nép felett áll, és állítólag vezérli őt, csak az nem védte gazdaságát, és az nem őrizte lányát. Bizony, két utat járt a kétféle magyarság, s akik most ennek az eredményét látjuk, félelem és kétség kínoz minket, hogy mit hoz a jövendő. Sokan keressük, nyíltan és titokban, a megtisztulás útját, s annyit már is biztosan tudunk, hogy a kétféle magyarság közül helyesebben a nép cselekedett. Pedig őt nem tanították történetírók, mint az úri magyarokat, sem filozófusok és más tudósok. Mit csináljunk tehát? Gondolom, forduljunk vissza a néphez, és tanuljuk meg tőle, ami jó. S ami jót tanulunk, tömjük be azzal a szakadékot, amely sötéten tátong a két magyar közt. Jobb, ha ezen módulag mi csináljuk ezt, mint hogy álorcás idegenek mérges jelszavakat ültessenek a szakadékba. Pedig ma ez történik, s holnap talán már holttestek hullanak a két magyar közé, s akkor temető fogja elválasztani azokat, akiknek jó és közös sors szerint egymáshoz kéne tartozniok. A bölcs és igaz nemzetet áhítjuk, amelynek címere a nép, s lehetetlen, hogy oly sokan hiába áhítanók, gondolom magamban, és akkor egyszerre eszembe jut, hogy holnap a feltámadás ünnepe lesz. Ugye, Gáspár, holnap elmegyünk a templomba, kérdem. Oda egyszer el, mondja Gáspár. János bácsi is csatlakozik a szándékával, pedig az ő számára megnyúlt erősen a templomig az út, de hát mégis oda megyen el inkább, mint a temetésre, ám bár azt is érdemes volna megtekinteni, holnap temetik Zsuzsi nénit. Gáspár nevetve újságolja, hogy ma hajnalban nagy ijegység szintere volt a bíróháza.
Vagyis az történt, hogy amikor elszélettek a virrasztók, egy kicsi szenderedésre megbújtak a háziak is, meg az a néhány rokon is, aki ott maradt. Két hosszú pad van a ravatal mellett, és arra a kettőre egy-egy öreg asszony jutott. Hát oda lefeküdt a kettő. Az úr pedig, vagyis halottas huszár, csak úgy ültében szúnyadozott a pad végén. Egyszer azonban arra riadt fel, hogy valaki leszökött a ravatalról, s a földön nagyot suppant. No, erre megszökte magát az úr, mint a nyúl, s padokon, székeken keresztül menekülni kezdett kifelé. A külső szobában ledöntött két embert is úgy került ki a tornácra, s még ott is futott. Hát mi történt? Kérdem. Az egyik vénasszony leesett a padról, feleli Gáspár. Sógor is tud egy esetet, amikor Malomfalván a halott felült a ravatalon, de úgy meg volt szeppenve, hogy azt sem tudta, mit kérdezzen hamarjában a gyászolóktól.

Beszélgetünk, és így telik este feléig az idő. Akkor Gáspár készülődni kezd haza, hogy a teheneket megitassa. Mivel János bácsinak is efféle gondjai vannak, magam is Gáspár mellé csatlakozom. Megyek véle át a szülői házba, hát ha a nyugalmamat ott ismét megtalálnám. Mert furcsa nyugtalanság bizserget, néha meg is mar. Pedig nevettem is sokat, amióta itt ülünk négyen, csak éppen a nemzeti gondot és a szakadékot nem tudom felejteni. Mint vergődő gyermek, anyámat kívánom látni, hiszen ő olyan bölcsen és megnyugtatólag tud szólni, hogy lelki és szívbéli vihar egyaránt lecsendesedik szavára. Indulunk is Gáspár öcsémmel ketten. Kimegyünk a kapun, és szótlanul állunk az útba. Öcsém ünnepi tisztelettel egyengeti lépteinket, s tőlem várja a szót, hogy bármiben eligazíthasson, amiben lehetséges. Az erdei munkások sorsa gomolyog az eszemben, s hirtelen azt gondolom, hogy valami ügyvédet kéne szerezni, aki megcsinálná az engedélyírásokat, s eljárná a hivatalokat. Akkor talán csoportokba állhatnának, mint vállalkozók. Mondom is ezt Gáspárnak, de ő hiába valónak tartja. Az élet nem engedi meg, magyarázza, hogy úgy lehessen, ahogy lenni kéne. Hanem kétfelé küszködünk, az urak egyfelé, s mi falusiak másfelé. A nép jó része már nem is jár magyar ügyvédekhez, hanem inkább románhoz megyen, aki mégis sikeresebben tudja forgatni a dolgot, s nem drágábban egy szikrával sem. Nem tudom, mit mondjak neki, mert küszködnek csak ugyan a magyar ügyvédek is, s nem volna helyén való, ha éppen Gáspár előtt fejtegetném, hogy a vezető réteg azért küszködik ilyen nagyon, mert elszakadt a néptől. A felfogást kéne megváltoztatni, hogy javulhasson mind a kettőnek a sorsa. Már jövögetnek, mondom, az ügyvédekben is a fiatalabbak, s akkor másképpen lesz. Éppen akkor béköszön öcsém egy kapun, s ahogy arra tekintek, hát fent a tornácban egy sárga bőrű vénember áll, botra támaszkodva, de nagyon bugyután áll, s nem is köszön vissza nekünk. Ismeri-e bátyám? Kérdi Gáspár. Hogy nem mondom. Apámnak nagy vetélytársa volt. S megtudakolom, ha már olyan sárgán és bugyután állott, hogy mi baja van az öregnek. Úgy mondja Gáspár, hogy a rosszaság győzte le. Nem tud semmit felfogni, sem cselekedni magától. Ha nem ügyelnek, önmagát is összegazolja, mint a kicsi gyermek. De van egy pálcája, s azzal jókat szokott a feleségére sújtani, ha elérheti. Ezt az egyet tudja. Vénkori hülyeség az ilyen, oktatom Gáspárt. De arra gondolok rögtön, hogy ennyire megöregedtem, s falusi emberben eféle beteget még nem láttam soha. Mondom is öcsémnek, hogy az úri embereknél elég rendes betegség ez a vénkori hülyeség, de falusiban csodálom. Van még egy, szaporítja Gáspár. S mitől kapják? Tudakolom. Az a másik a szerelemből kapta. Fajtalan volt. Öcsém nevetve billenti helyre, hogy éppen ellenkezőleg. Nem volt az fajtalan szegény, csak szerelmes volt, de elválasztották tőle az asszonyt, s bújában kapta a csendes megzavarodást. Látom, ez nem igazi. Azért a másikra térek vissza. Így derül ki, hogy a forrást, melyben az öreg bugyutasága rák módjára lappang, valahol a csíki határszélen kell keresni, Békás tájékán, a Kalugyer barátoknál. Ott járt ugyanis esztendőkkel ezelőtt a Kalugyer barátoknál, s valami ügyében imádkoztatott vélük. Úgy látszik azonban, hogy abban az ügyben nem az öregnek volt igaza, mert az átok őt fogta meg. Csodálkozva kérdem, s az ilyenben hisznek az emberek? A többség igen, mondja Gáspár. Ha valakinek ádáz haragosa van, vagy nagy kárt teszen neki egy ismeretlen, akkor már fut a Kalugyerekhez, s átkoztat azokkal. Hol az egyiket, hol a másikat meg is fogja az átok. Emiatt aztán fél a nép, s aki kárt csinált, hamar jóvá teszi, nehogy utolérje a büntetés. Azt szeretném tudni, hogy ő hitelt ad-e ezeknek, mire azt mondja. Én se hitelt, se pénzt.
Az új nemzedékbe tartozik Gáspár, tárgyilagos, józan, sőt kimért, s mégsem szintelen, vagy éppen hűvös. A nemes előzékenység és a szigorú forma, melyet érintkezésben és mozdulatokban ösztönösen használ, valami elszegényedett kínai herceget juttat eszembe folyton. Pedig ilyent nem is láttam soha. S ha apámmal vetem össze, a természet rejtelmein ámlok, mert az apám zord havasi természetéből és forró záporából semmi sincs benne, s mégis ugyanaz. Hiába. Vagy itt vagyok én. Hallgatag és kényuraságra hajlamos, mint apám. S másrészt mezei virágok módjára tarkít az anyám derűje és játékos képzelete. A kettő együtt egészen más embert ad, mint az öcsém, s mégis ugyanaz. Tudósnak való, mint mókusnak a mogyoró.

Megérkezünk a szülői ház udvarára. Öcsém a csűr felé megy, én pedig anyámhoz, Bé a házba. Javában sütfőz kicsi birodalmában. Bár a gyermekei vetekednek érte, hogy az ünnepek alatt melyikhez menjen ebédre s vacsorára, nem tudja, hova ültessen, hogy jobb legyen. Odaülök a kongregációs okmány árnyékába, ahova rendesen szoktam. És ahogy nézem őt szerető munkájában, s a tűznél meg is fiatalodva, nemzeti gondjaim lassú mozdulatokkal és lustán a mélybe úsznak, mint tengerben a nagy halak. S felettük nyugalom terjed el. Egyenesen oktalannak tűnik, hogy bármit is szóljak anyámnak, ami gondot foganhatna benne. Így szerzek örömet magamnak, s tartom meg az övét. De este, amikor ágyba kerülök, elég későn, alig hallható nesszel a sötétből sompolyogni kezdenek felém a kérdések ismét. Először apró kicsikék jönnek, s azok is puhán, szörnyű ártatlanul. Aztán nagyobbak, s egy-egy nagy is, míg végre odáig jutok, hogy a délután még jobb volt. Csak rebdes az álom, szememet fészek gyanánt, hiába kínálom neki. Már közel járhat az éjfél is, amikor éneket hallok messziről. Éppen az ablak alatt viszen el az út, s azon közeledik lassan az énekes. Nem tejjel él már, hangján és ének hordozásán egyaránt érzik, de igen, a szövegen is, mert azt fújja, hogy bánat, bánat, csokros bánat, miért raktál szüvemre várat, miért nem raktad olyan helyre, honnét madár sem jön erre. Egyszerre felkapom a fejemet, s úgy mondom magamnak, az apám nótája volt. De ő nem ilyen megadással énekelte, hanem ingerkedve, mintha a lába előtt kutya helyett sárkány heverészett volna. Milyen borzasztó, hogy meghalt. Ilyen mértéktelenül sohasem kívántam, hogy éljen, mint most. S már 11 esztendeje, hogy meghalt. Mindegyik esztendőre egy kőműves jut az épülő várból, mit szívemre rak ez a nóta. Úgy érzem, mintha ezekkel a kőművesekkel zálogat adtam volna, vagy vámot fizettem volna, hogy utána átmehessek a sorompón, s ott túl ne tudjak önmagamról semmit, csak ráébredjek egyszer a reggeli fényre.

0: Tamási Áron, Szülőföldem. Az önéletrajzi regény Itt élned és halnod kell című fejezetéből Blaskó Péter olvasott fel. A második részt hallották. Hangmérnök Horváth János, dramaturg Elromán Kata, zenei szerkesztő Bögös Henriett, rendező
1: elhangzott a rádiós regénytár.

0: Bartók Béla szerzeményét Kertész Lajos szólaltatta meg. Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hírek a Magyar Katolikus Rádióban. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Lázár Csaba. Köszöntöm hallgatóinkat! Magyarország uniós újjáépítési terve megkapta az uniós pénzügyminiszterek egyhangú jóváhagyását. Ezzel a végső akadály is elhárult az uniós pénzek hazahozatala elől, írta Magyar Péter pénteki Facebook bejegyzésében. A kormányfő kiemelte, 3 hónap kőkemény munkával sikerült megszerezni az EU-s milliárdokat, amelyet hazánk közlekedésének, energiaellátásának, egészségügyének és vízellátásának fejlesztésére fordítanak. A kormány pénteken benyújtotta az országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot. A miniszterelnökség az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írta, hogy a javaslat értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához. A hivatal a kormánytól teljesen függetlenül fog működni, beszámolási kötelezettsége csak az országgyűlés felé lesz, emelték ki. A trieszti magyar kikötőberuházás is téma volt Orbán Anita magyar külügyminiszter és Antonio Tajani olasz miniszterelnök helyettes külügyminiszter római megbeszélésén. A magyar külügyminiszter annak alkalmából tárgyalt Rómában, hogy részt vesz a Nyugat-Balkán barátai külügyminiszteri ülésen, amelyre most első alkalommal hívták meg Magyarországot. A Balatonfüredi kisfaludi strand nyerte el a Balaton legjobb strandja 2026 címet. Az elismerést pénteken Fonyódon adták át a Balatoni Szövetség Kék Hullám zászló díjkiosztó rendezvényén. A Kék Hullám zászló elismerést a legjobb minőségű, legtisztább és legbiztonságosabb balatoni strandok kaphatják meg a Balatoni Szövetség által koordinált minősítési rendszer szerint. Az önkormányzatokat tömörítő szövetség idén 23. alkalommal hirdette meg a versenyt, amelyen 42 strand üzemeltető vett részt. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara működtetésében országszerte 8 békéltető testület nyújt segítséget a fogyasztói jogviták rendezésében, írja közleményében a testület. A kamarai hálózat testületei 2026 első fél évében összesen 6100 ügyet zártak le, ez 6%-kal több, mint a tavaly lezárult ügyek száma. Az eljárások több mint harmada egyességgel ért véget a felek között. A legtöbbször cipőkkel, szolgáltatásokkal és közlekedéssel kapcsolatban kezdeményeztek eljárást a fogyasztók. A legtöbb migrációs útvonalon csökkent az Európai Unióba irányuló illegális határátlépések száma. Az idei első fél évben 37%-kal kevesebben 49 ezeren próbáltak átjutni az EU külső határain, mint tavaly ilyenkor, közölte az EU határ- és partvédelmi ügynöksége a Frontex pénteken. A Varsói Székhelyű Uniós Ügynökség jelentésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a migrációs adatok csökkenése a partnerországokkal folytatott együttműködést és a migráció kiindulási országaiban hozott megelőző intézkedéseket tükrözi, adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható gomoly felhőkkel, az északkeleti megyékben elszórtan zápor, zivatar előfordulhat. Másút csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 33 fok között valószínű. Az északkeleti megyékben ennél hűvösebb, csak 25-26 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönöm figyelmüket! 22 óra 4 perc, megismételjük délutáni műsorunkat.

0: Szentek a rajzfiókból című sorozatunkban két női szentről emlékezünk meg. Az őket ábrázoló falképmásolatokat a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ őrzi. Kovács Gergely művészettörténésszel, a tervtár munkatársával beszélgetünk. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Pécsi Krisztina vagyok. A középkor egyik legismertebb szentje és vértanúja Nikodémiában élt a 4. században. Borbála szűz és vértanú a 14 segítő szent egyike.
1: Az egyház december 4-én tartja Szent Borbála ünnepét, aki valóban a 4. században élt, és hát minden bizonnyal 306 körül Nikomédiában hunyt el. Ugyanakkor fontos azzal kezdenünk, hogy életére vonatkozólag meglehetősen kevés biztos forrás ismert, és ezáltal az életének a története is több ponton homályos és bizonytalan, akár a helyszínek és az időpontok is. Sem az autentikus korakeresztény írások, sem pedig a Szent Jeromosnak tulajdonított mártirológiumnak az eredeti változata nem említi Szent Borbálát. Életére vonatkozólag a legkorábbi utalások, azok a 7. században, Krisztus utáni 7. században bukkannak fel, és azt is elmondhatjuk, hogy főleg kezdetben, különösen keleten volt népszerű Borbálának a kultusza. A 9. századtól nagyjából általánossá válik az ő tisztelete, és a késő középkorban pedig különösen fontos szent volt Franciaországban, tehát a francia királyság területén, illetve a magyar királyságnak bizonyos pontja is. És azok a bizonytalanságok, az a forrás hiányos állapot tehát, ami az élet történetét jellemzi, ez azt eredményezte, hogy ugye az életére vonatkozóan különböző legenda variánsok maradtak föl. Hát ez egyes változatokban Antiókiában született, mások szerint Heliopolisban élt, illetőleg a vértanúságának az időpontja és az azt elkövető császár személye sem teljesen biztos, tehát bizonyos források szerint Maximianus Trax császár, más források szerint Maximianus Daya idején halt vértanúságot, minden bizonnyal egyébként Nikomédiában, tehát ez a 306 körüli időpont, ez tűnik a legvalószínűbbnek.
0: Édesapja nagyon féltette leányát a keresztény vallástól.
1: Így van, pogány családba született Borbála, és az apja egyébként bizonyos források szerint Dioszkúrosznak hívták ezt a szemét, ő pogány volt, és valóban, hogy megóvja lányát a kereszténységet, egy toronyba zárta, tehát innen jön egyébként Borbálának az attribútuma torony. Itt még zárójelben talán annyit hozzátennék, hogy a Barbara név is ugye a Borbálára vonatkozik, ez kevésbé használatos, egyébként a főleg a keleti egyházban jellemzőbb, hogy Borbálát Barbarának nevezik, de a nyugatiban inkább a Borbála használatos. Szóval apja valóban egy toronyba záratta Borbálát, hogy a kereszténységtől úgymond megóvja, és férjet is szeretett volna neki szerezni, és amikor valaki az apján keresztül megkérte a kezét, akkor Borbála visszautasította, hiszen pogány volt az illető, és egyszer pedig, amikor apja elutazott, akkor megparancsolta, hogy a lakóhelye közelében egy fürdőt építsenek föl a lányának. Ezen a fürdő, ennek a fürdőnek a homlokzatán két ablakot helyeztek el, és amikor az apja távol volt, és Borbála pedig megkapta ezt a fürdőt, akkor egy harmadik ablakot is nyitatott, mert a Szent Háromságot szerette volna ezzel a három ablakkal jelképezni. És hát amikor pedig az apja hazatért erről az útról, és szembesült többek között ezzel a három ablakkal, akkor Borbála beavatta abba, hogy már keresztény hitre tért, és hát ezzel végképp kivívta az apjának a haragját, először meg is akarta ölni, kardját is kirántotta, de Borbála imái segítettek, megnyílt a fal, és egy hegyre jutott, ahol pásztorok legeltették a nyájukat, tehát gyakorlatilag ilyen csodás módon menekült meg ebből a helyzetből, és ebben a helyzetben pedig az apjától elkerült Borbála után az apja tüldözőbe vette a lányát, és el is fogta, miután elé útjára indult, és először egy pásztortól kérdezte, hogy látta-e a lányát. Az első pásztor még letagadta, de a második már elárulta, tehát így került, így jutott az apja Borbála nyomára.
0: Tehát a pogány férfi apához méltatlan kegyetlenséggel megkínoztatta Borbálát, majd elküldte a császárhoz, hogy ítélje halálra.
1: Így van, a provincia, tehát Nikomédiának a prefektusa, tehát a császári hivatalnok, egy Martinianus nevű személy volt az, aki a színe elé kellett járuljon Borbála, ő vetette kínzások alá Borbálát annak érdekében, hogy eltántorítsa a keresztény hittől, de minden kínzás ellenére a leány hű maradt hitéhez, illetve ezt követően még további csodák is történtek ebben az időszakban. Tehát például éjszaka fénnyel telt meg a sötét börtön, amelyben Borbálát fogva tartották, de az is ilyen csodás motívuma ennek a legendának, hogy a kínzásokat követően valamennyi sebe másnap reggelre csodálatos módon meggyógyult, illetve a fáklyák, amelyekkel kínozni akarták, azok kialudtak, mielőtt hozzáérhettek volna. Tehát ez tulajdonképpen számos vértanú, női vértanú szent történetéhez hasonló Borbáláé is, hiszen a kínzások az erős hit által nem fogtak a vért

0: olyan szakmáknak, olyan mesterségeknek lett Borbála, nagyon soknak egyébként a védőszentje, amelyben valami módon a villámlás szerepet kap, tehát többek között Szent Borbála a bányászok, a kohászok, a tüzérek, így van, tűzszerészek, ágyúöntő, ezeknek mind-mind a védőszentje, és torony attribútum által az is elmondható, hogy nagyon sokszor a középkori városoknak a lőpor tornyait is Szent Borbála tiszteletére szentelték fel, és őt választották a lőportornyok védőszentjéül, hiszen a lőportorony esetében is nagyon fontos volt az égi mennyei segítségkérés, hiszen ott egy veszélyes dologról volt szó.
1: A fali képeken miként ábrázolták Borbálát?
0: Két falképet is hoztunk, illetve két falképnek a másolatát, mind a kettő a Borbálának a leghagyományosabb ábrázolását mutatja, tehát általában őt akár egymagában, akár női vértanú szenteknek a társaságában ábrázolták, és a legtöbbször olyan módon, hogy az egyik kezében a vértanúságának a pálmaágát tartja, a másikban pedig egy kisméretű tornyot, tehát azt a építményt, azt a helyszínt, ahová bezárták. A két falkép, amire akkor rátérnék, az egyik az Felvidékről származik, ez egy nagyobb méretű másolat. A Csetneki templomban található ez a falkép, minden bizonnyal Luxemburgi Zsigmond idején festették. Egy nagyon erősen az itáliai festészet hatásáról árulkodó, és csak a felső részén részben töredékes falképről van szó. Egyébként a másolat, amit Gró István készített 1918-ban, ez meglehetősen nagy méretű, tehát gyakorlatilag egy az egyes léptékben ábrázolja Borbálának a falképét, és egy ilyen nagyon sötétkék, homogén háttér előtt bontakozik ki a női szentnek szinte szoborszerű alakja, tehát azt látjuk, hogy nagyon markánsak a vonásai, élesek, az arca, a keze, az orra, egy nagyon különleges festőiség jellemző erre a képre. A program megrendelője egyébként Csetneki László volt, aki Luxemburgi Zsigmondnak egy nagyon fontos udvari embere volt, megyés püspök, később esztergomi kanonok, tehát programadóként az ő személyét lehet ennél a falképnél megemlíteni, amely egyébként a Gömör megyei templomban a mai napig a helyén van szerencsés módon és megtekinthető.
1: Mellette látható egy torony.
0: Így van, tehát a kezében tartja attribútumát, Borbála a tornyot, ez a legjellemzőbb ábrázolása, tehát ezek a képmások ezek így jelenítik meg. Így jelenik meg egyébként a másik falképen is, amelyről hoztunk egy másolatot. Ez már nem a Felvidéken, hanem Erdélyben található, Marosfelfalun, és említettem a Csetneki falképnél, hogy ez a mai napig megtekinthető a templomban, hát Marosfelfalura ez nem mondható el, ez egy templom romnak az egykori falképdísze, amely mára már sajnos elpusztult, szerencsés módon 1908-ban Jámbor Lajos akvarelmásolatokat készített a felfalui templomnak a falképeiről, és legalább ilyen formában képet kaphatunk arról, hogy a templomromnak a falkép dekorációja hogyan nézett meg. Ez egy sokkal töredékesebb ábrázolás, mint a Csetneki, jól láthatjuk, de itt is kivehető, hogy egy egész alakos álló ábrázolásról van szó, és itt szintén a bal kezében felsejlenek a töredékesen is, de a toronynak a körvonalai, tehát gyakorlatilag ugyanaz az ábrázolás jelenik meg, mint ahogy Csetneken is, ami tehát nagyon jellemző volt a középkorra. És talán ezen a ponton azt még érdemes elmondani, hogy Borbála, mint a bányászoknak a védőszentje, egy magyarországi régióban, a Felvidéken jelesül szepességben kiemelkedő kultusznak, tiszteletnek örvendett, ezen a bánya vidéken rendkívül népszerű szent volt. Az átlagoshoz képest is több templomot szenteltek fel az ő tiszteletére, és a falképeken megjelenő ábrázolása is meglehetősen gyakori volt ebben a térségben.
1: Borbála sírja csodák színhelye lett a mai napig.
0: Így van, és a legendáját pedig, mert azzal kezdtük, hogy a legendájára vonatkozólag elég bizonytalanok a források, viszont magyarul elsőként egy temesvári Pelbárt nevű minorita szerzetes jegyezte le az ő történetét, és életének története pedig az Érdi kódexben is olvasható.
1: Kappadókiai Szent Dorottya szentként tisztelt ókeresztény vértanú.
0: Az egyházban ünnepnapja, halálának, mártír halálának a napja február 6-a, és Dorottya lényegében Borbála kortársa volt.

0: volt, azt mondhatjuk. A harmadik században született, egyes források szerint 280-290 körül, és 311-ben ezen a napon, február 6-án hunyt el, illetve halt mártír halált. A források egyöntetűen megemlítik, hogy híres volt eszéről, erényességéről, és hát a szépségéről is, és a Diocletianus római császár féle keresztény üldözés során halt mártír halált. Sapricius prefektus volt az, aki elé hurcolták Dorottyát, és kínvallatásra fogta, illetve erkölcstelen nők segítségével próbálta Dorottyát a hitétől eltántorítani, aki azonban nem csak hogy álhatatos maradt a hitében, és a kínzások ellenére is megőrizte hitét, hanem a keresztény hittől való eltérítésére odaküldött nőket is gyakorlatilag megtérítette, tehát nagyon erősen állta ki azokat a próbákat, amelyeket elé állítottak, és hát gyakorlatilag abban is párhuzamos az ő sorsa és a mártíromságának a története Borbáláéval, hogy a kínzásoknak a hatástalanságát követően Dorottyát is fővesztésre ítélték, tehát mikor a kínzások nem fogtak rajta, ezután fővesztéssel végezték ki.
1: Megkínzásában nagy szerepe volt egy Teofil nevű fiatal ügyvédnek.
0: Egészen pontosan úgy van a legenda szerint, hogy amikor a vesztőhelyre hurcolták, tehát a kínzásokat követően a vesztőhelyre hurcolták Dorottyát, akkor találkozott ezzel a Teofil nevű jurátussal, aki gúnyolni kezdte Dorottyát. És az volt a mondása felé, hogy amennyiben ő valóban hisz a kereszténységben és hisz Krisztusban, illetve Istenben, akkor miután végrehajtották rajta az ítéletet, küldjön égi jegyesének, vagyis Krisztusnak az országából vissza Teofilnak néhány szál virágot és almát, hogyha valóban odajut. Ezkor a vesztőhelyre vezető úton Dorottya megígérte, hogy teljesíteni fogja a kérését, és miután kivégezték őt, és Teofil elhagyta a kivégzésnek a színhelyét, és gyakorlatilag dicsekedni kezdett a barátainak azzal, hogy ezt mondta Dorottyának, ekkor egy gyermek jelent meg előtte, egy virágkosárral és azokkal az almákkal, amiket Teofil Dorottyától kért, és ennek a csodának a hatására pedig Teofil is megtért és keresztény hitre tért, és a legendának ez a motívuma pedig hasonlatosan Borbála történetéhez a képi ábrázolásokon is jelen van, tehát Dorottyának az attribútuma az jellemzően a virágos, virágokkal teli kosár, és nagyon sokszor egyébként a kisgyermek is jelen van, aki a virágot hozza.
1: Februárról van szó, februárban nem lehetett ilyen rózsát találni sehol sem.
0: Ez ennek a csodának a csodálatos mi voltát tovább fokozza, és nagyon sokszor az ábrázolásokon a gyermek is megjelenik, aki tulajdonképpen a gyermek Jézussal lehet azonosítani, tehát az ő jó voltából kapta meg Dorottya ezeket a virágokat, és így tért meg ez a Teofil nevű személy, aki valóban ennek a legendának szintén egy szereplője.
1: Beszéljünk Dorottya erekjéről. Ez is egy fontos szempont, hogy hova kerültek.
0: Dorottya Kappadókiához, tehát a keleti térséghez kötődött, és miután megtörtént a fővesztés, itt temették el, tehát hanvai ide kerültek az erekjéi, viszont idővel Rómába kerültek át, ahol szintén mondhatjuk, hogy a megszokott módon természetesen egy templomot emeltek ezeknek az erekjéknek. A méltó elhelyezése véget, ez a római Szent Dorotea templom, és itt is visszatérhetünk még Teofil személyére, és erre a Teofillal kapcsolatos csodára, hiszen ennek az emlékére tartották évente Rómában a február 6-i gyümölcs szentelést, tehát ilyen módon ez a népi vallásosság körében is átment ez az elem, és hát ugyanebből az okból kifolyólag pedig Dorottyát a kertészek védőszentjeként is tisztelik.
1: Kérem, vázolja fel, mit mutat az előttünk fekvő fali kép.
0: Igen, szintén egy középkori falkép másolatával van dolgunk, amit Tari Lajos készített 1911-ben. Tari Lajos egyébként Gró István tanítványa volt, aki a csetneki falkép másolatát készítette.
1: Elég szűk ez a kör.
0: Igen, általában visszatérő nevekkel találkozunk. Gró Istvánhoz több száz ilyen másolat köthető. Egyébként egy meglehetősen rövid időszakból, egy néhány évtizedes időszakból, tehát rendkívül aktívak voltak ezek a szereplők, akik ezeket a falképmásolatokat ekkoriban elkészítették. és ez a másolat, ez a Podolini római katolikus templom falképét dokumentálja. Podolin egyébként Szepességben található, tehát amit Borbála kapcsán már említettünk, és ennek a templomnak a szentélyében maradtak fenn vélhetően 14. századi középkori falképek. A Dorottyát ábrázoló freskó, ez a diadalívnek a déli pilléren és annak is a keleti falán található, és hát azt a jelenetet ábrázolja egy ilyen építészeti, architektonikus keretben, amint Dorottya kézen fogva vezet egy kis gyermeket, és a gyermeknek a kezében jelenik meg ez a bizonyos virágos kosár, ami Dorottya szimbóluma. Érdekesség, hogy itt egy következő, vagy egy további figura is feltűnik, akinek a Dorottyával ellentétben ugye nem övezi dicsfény, nimbusz a fejét, és egy meglehetősen különös viseletben, leginkább egy ilyen udvari, vagy hát ilyen korabeli világi viseletben tűnik fel ez a személy. Nem zárható ki, hogy itt egyébként magáról Teofilról, vagy Teofilusról van szó, vagy lehet szó, aki ennek a legendának, mint ahogy említettük, a résztvevője. Talán még a falképnek a stílusáról lehet egy picit beszélni, meghatározóak a vörös és a zöld színek. Viszonylagosan töredékes ábrázolásról van szó, tehát látjuk, hogy foltokban több hiány is tarkítja, ezt egyébként az akvarell másolat tökéletesen megörökíti, tehát teljesen hű és pontos képet alkothatunk a falképnek a korabeli állapotáról, és maga a jelenet egyébként egy ilyen festett függöny mustra fölött bontakozik ki, nem meglepő módon, ez a korszakra nagyon jellemző volt, illetve egy erősen architektonikus környezetben, keretben, tehát a szereplők alatt látunk egy ilyen lábazati részt, ahol egy négykaréjos körablak és két-két ilyen keskeny résablak tűnik fel, felül pedig egy ilyen háromkaréjos keret zárja a képmezőt, tehát nagyon erős a festett építészeti architektonikus hangsúlya ennek a falképnek.
1: Ma is látható a falkép?
0: Ma is látható. Ez a szentély teljes egészében ki volt festve a középkorban, és szerencsés módon elég jól fennmaradt, tehát különböző más jeleneteket is, mondjuk a három királyok vonulásától és imádásától kezdve passió jeleneteken keresztül utolsó vacsora, stb. Megtekintettünk ebben a templomban. Az utolsó számottevő restaurálás is egyébként akkor történt, vagy azt követően egy kicsivel, amikor Tari Lajos ezt a másolatot készítette a falképről, és ő maga volt az, aki ekkor, tehát most már több mint 100 éve restaurálta is ezeket a falképeket, amelyek szerencsés módon azóta is a helyükön vannak és megtekinthetők.
1: Kedves hallgatóink, Kovács Gergely művészettörténésszel, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársával beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.

0: Folytatjuk a kerengőt.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel köszöntöm Romhányi Tamást, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjét. Nagyon örülök, hogy interjút készíthetek önnel, hiszen a nyári hőség idején különösen sok feladat hárul a Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkénteseire, munkatársaira. A kedves rádióhallgatóknak elmondanám, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat az ország egyik legnagyobb karitatív szervezete. 1989-ben alakult, munkája, tevékenysége folyamatosan bővült az elmúlt évtizedek során. A szociális tevékenység mellett egészségügyi szolgálatot is kialakítottak a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnál. Miért?
2: Az élet így hozta, hogy szükség van rá. Egyre több programunkban vetődött fel az igény arra, hogy hagyományos szociális ellátás mellett egészségügyi tevékenységet is végezzünk. Már a 90-es években is megjelent az egészségügyi tevékenység. A Báltai Mentőszolgálat 1991. márciusában kezdte meg a működését, tehát a legelső egészségügyinek tekinthető tevékenységünk már gyakorlatilag 2 évvel a megalakulásunk után megjelent. 1995 óta szűrjük a hajléktalan embereket, vannak mozgóorvosi rendelőink. 90-es évek közepén elindult a tüdőszűrőjárművünk, szintén a hajléktalan embereket vizsgálva, és a hajléktalan szállóink között megjelentek ápolási otthonok, ahol fekvőbetegek ellátása is történik, tehát ez folyamatosan bővült, és ha azt nézzük, hogy a tevékenységeink egészét, hogyha 100%-nak veszük, akkor abból hány százalékon áll az egészségügyi rész, akkor az ilyen bőven 10% alatt maradt nagyon hosszú időn keresztül, évtizedeken keresztül, míg nem a koronavírus járvány alatt olyan feladataink adódtak, amik ezt hát alaposan felborították, és százalékosan nem tudnám most megmondani, hogy hogyan állunk, ki kellene számolni, de gyakorlatilag sokszorosára nőtt, akár 20% fölé is nőtt most már a tevékenységünk részében az, amit az egészségügyhöz tartozónak nevezhetünk. Időközben lett például kórházunk, egy 400 ágyas pszichiátriai kórház, az ország második szakellátást nyújtó kórháza, az államtól vettük át ezt az intézményt. A telemedicina rendelésünk közel 40 településen pótolja az évek óta hiányzó háziorvosi szolgálatot. Itt ugye technika segítségével kötjük össze a helyszínre érkező szakápolót, aki a fizikai vizsgálatot végzi, de a fizikai vizsgálatnak az eredményét akár több száz kilométer távolságban egy orvos a monitoron és a műszereken keresztül követi. Ugye éveken keresztül kísérleteztünk azzal, hogy az orvost utaztassuk a betegekhez, vagy a beteget utaztassuk az orvoshoz, az orvos hiány sújtotta területeken az ellátás megoldására. Egyik sem volt hosszú távon fenntartható megoldás. Ez viszont, hogy a technikát utaztatjuk, ez úgy néz ki, hogy működik, és a kísérleti év után az előző évben már az egészségbiztosító befogadta ezt a tevékenységet, és a telemedicina ma már nem kísérleti program, hanem a hivatalos egészségügyi ellátás része 40 felzárkózó településen. Azóta továbbfejlődött a modell, most már van Kömlőn és Átányban 2 heves megyei településen. A telemedicinát és a hagyományos orvoslásnak az elemeit egyesítő. Most ez a kísérleti modell, amiben a személyes ellátás is megjelenik, de nem folyamatosan és nem minden alkalommal, hanem ahol indokolt, és ahol pedig lehetséges, ott a telemedicinával kiváltva működik. Ez egy nagyon izgalmas kísérlet, ez is eredményeket sugall az első időszak, hogy ez is működőképes lehet, és sorolhatnánk még. Gyakorlatilag az intézményeinkben élő ellátottainknak a gyógyszerellátása is megint egy innovatív kísérlet, hogy ne a nővérek szedegessék szét reggel, délben, este a lakóknak a tálkájába, hogy melyik bentlakónknak milyen gyógyszert kell bevennie, hanem automatikusan történjen 3 hónapra előre, reggel, délben, este, mikor milyen napszakban milyen gyógyszert kell bevenni, egy teljesen biztonságos, zárt rendszerű elosztása a gyógyszereknek. Szóval nagyon sok minden zajlott nálunk, alapvetően a koronavírus járvány idézte elő a fejlesztési szükségleteket, és az akkor feltett kérdésekre kapott válaszokból alakult ki ez így most, és hát most már ennyi mindent csinálunk.
1: Ebben a váratlan nagy hőségben óriási segítséget jelent a rászorulóknak, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat palackokban fagyasztott vizet szállít hajléktalan embereknek. Hogy bírják ezt logisztikailag?
2: A fagyasztott víz ugye a gondoskodásnak egy nagyon-nagyon pici része, de fontos szempont. Ugye több órát utazik a víz, onnantól kezdve, hogy a hajléktalan szállóról kigurul az utcai gondozó szolgálat az autója, egészen addig, amíg a közterületen élő hajléktalan emberekig megérkezik, és hogy ne 35 fokos vagy fölmelegedett vizet adjunk nekik, hanem olyat, ami még valamennyire fogyasztható hőmérsékleten. Itt a kollégáknak az ötlete volt, hogy indulás előtt órákkal tegyék be a fogyasztóba ezeket a palackokat, kulacsokat és minden egyebet, amiben vizet szállítanak ki. Közel 70 hajléktalan ellátó intézményünk van országszerte. A fővárosban a budai oldal ellátása a miénk. Budán 9 utcai gondozó szolgálatunk van, ez 9 járművet jelent, amiben két-két szociális munkás utazik. Délelőtti, délutáni műszakban váltják egymást. Tehát ez a 9 egység, ez megközelítőleg 1000 hajléktalan emberrel áll kapcsolatban, akiket kint az utcán, parkokban, sufnikban, közterületeken, rakpartokon, tehát ahol éppen felelhetők, ismert tartózkodási helyeken szokták felkeresni, látogatni őket. Ennek a munkának különösen nagy jelentősége téli időszakban, és most a vörös kód miatt a plusz 40 fokos hőségben nyáron is különösen fontossá vált ez. Télen ugye meleg ruhákat viszünk nekik, és a szállókra próbáljuk behívni őket. Most hűtött vizet vittek nekik a kollégáink, és ugyancsak szállókra próbálták behívni őket, ahol hűtött körülmények között részelhetik át a nappalokat. Egyébként sokan meghallgatták az invitálást, és a nappali ellátást nyújtó intézményeinkben Budapesten megközelítőleg 50%-kal nőtt az ellátottak forgalma. Néhányan bemaradtak éjszakára is, de amikor lementek a legforróbb órák, akkor ezek az emberek többsége kiment, de hát legalább napközben nem kellett attól tartani, hogy hőgutát kapnak valahol.
1: Itt, ahol most ezt a beszélgetést rögzítjük, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat BEM rakparti székházában tartották június 29-én a Máltai Tanulmányok című tudományos lap bemutatóját, amelynek alcíme Határhelyzetek etikája, gondolatok, traumáról, reményről és együttélésről. A kerekasztal beszélgetés során kiemelt szerepet kaptak az önkéntesek. Kiderült, hogy vannak, akik alkalomszerűen segítenek, de vannak, akik a folyamatos munkába is bekapcsolódnak.
2: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat önkéntesekből alakult. Tehát 1989-et megelőzően Kozma Imre atya hittanos tanítványaiból egy nagy létszámú csapat végzett karitatív munkát, egyre kiterjedtebb, egyre nagyobb volumenben. Imre atyának az egyik meghatározó tanítása az volt, hogy a kereszténység nem elmélet, csak gyakorlat, és hozzá csak úgy lehetett hittalra járni, hogyha valaki valami kétkezi munkát is végzett emellé, értelemszerűen önkéntesként. Ez lehetett idős emberek látogatása, fogyatékos emberek gondozása, rászoruló emberek templomba kísérése, nagyon sok minden feladat. Lényeg az, hogy valamilyen feladatot kellett végezni, és amikor ezeknek a feladatoknak a száma már elérte azt a kritikus volument, például egy év alatt 155 kamionnyi segélyszállítmány érkezett Németországból, akkor kiderült, hogy ezt már nem lehet csak így elosztani. Tehát például a vámkezelésekhez kell valakinek aláírási jogának lenni, kell egy pecsét, kell egy szervezet, amelyik tudja végezni ezt a nagyon nagyra nőtt munkát, és ugye a Máltai Lovagrend Németországi szervezetéhez csatlakozva a Máltai Szeretetszolgálat, ugye a Szuverén Máltai Lovagrend Magyarországi segélyszervezeteként működik, tehát ilyen előzmények előzték meg az 1989-es alakulást. De ez a kitérő azért volt itt érdekes, mert hogy ez a szervezet az önkéntes munkára alapozva jött létre. Amikor létrejöttek az intézmények 90-es évek második felében és a 2000-es évek első felében megnőtt a Máltai Szeretetszolgálatnak az intézményi tevékenysége. Ott ugye a jogszabályi keretek előírták a főállású dolgozókat, a szakképesítés meglétét és egy csomó olyan keretet, amit már önkéntesként nem lehetett végezni, és ekkor ketté oszlott a szervezeti tevékenység abból az értelemben, hogy a szociális ellátást megfelelő iratokkal, képesítéssel, szaktudással rendelkező főállásban foglalkoztatott dolgozók tudják végezni, miközben a hagyományos karitatív munka jellemzően továbbra is az önkénteseknek a feladata maradt, és a mai napig van 120 önkéntes csoportunk, amiben napi jellegű tevékenységet végez megközelítőleg 4000 önkéntes. Ezeknek az önkénteseknek egy része évtizedek óta végzi ezt a munkát, tehát majdhogy nem az alakulástól vagy hosszú ideje folytatják ezt. Másrészük pedig vagy egy adott programban vesz részt, vagy fiatal emberként csatlakozott, ők egy picit más érdeklődési körrel másfajta feladatokra jelentkeznek, és jellemzően például az interneten, tehát a honlapon kapják a feladatokat, digitálisan adják be a jelentkezéseiket egy-egy munkavégzésre, ott kapják ennek a visszaigazolását, ha valamilyen feladathoz valami gyors képzésre szükség van, akkor ezt is ott szervezik meg, tehát az önkéntesség próbál lépést tartani a változó világgal, és a Máltai Szeretetszolgálat pedig már csak a szervezet nagyságából adódóan is úgy működik, hogy a múlt, a jelen és a jövő egyszerre van jelen az önkéntes koordinátoroknak a tevékenységében.
1: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapját említette, nagyon bő tájékoztatót olvashatunk, nem csak a jelen, a múlt tevékenységéről is, és most talán a legfrissebb hírek között az egyik az a tragédia, ami Venezuelába zajlik. A földrengés sújtott a területen is önök segítséget nyújtanak.
2: Segíteni ott kell, ahol a baj megtörténik. történik. Mindig újra és újra nekifutunk a saját magunk számára, és hogy definiáljunk, hogy mi dolgunk van a világ másik felén segítségnyújtással, de ebben a globalizálódott világban a problémák villámgyorsan jutnak át, ugornak át egyik földrésztől a másikra.
1: Hogy segíti ezt a nemzetközi összefogást a szuverén máltai lovagrendhez való tartozás? Emlékszem, amikor az erdélyi nagy árvíz idején fal szárító gépeket vittek, és azzal próbáltak segíteni.
2: Ugye a máltai lovagrendnek a magyarországi segélyszervezete vagyunk. A szuverén máltai lovagrend a világ 120 országában tevékenykedik, és nem csak felettes szervünk, hanem ugye kapcsolódási lehetőséget is teremt. Tehát 120 országban találunk máltai szervezeteket, úgyhogy ha valahol valamilyen feladatunk adódna, vagy valamiért úgy gondoljuk, hogy nekünk ott dolgunk van, akkor első lépésként az ottani máltai szervezetet tudjuk keresni, és már nem teljesen ismeretlenül, tehát kvázi rokonokhoz egy családtagjaként érkezünk meg oda. Az erdélyi árvízben, amit példaként említett, ott is az előző nyáron úgy mentünk, hogy a romániai máltai segélyszervezet részben felkérésére, részben vele egyeztetve, és azokra a településekre mentünk, ahol ők maguk is már kitelepültek, és előkészítették azokat a feladatokat, amiből bele tudtunk kapcsolódni. Nekik például valóban nem voltak falszárító gépeik, viszont volt tábori konyhájuk, vittünk falszárító gépeket, meg a konyha üzemeltetéséhez még eszközöket, hogy még több embernek tudjunk ott ellátást adni.
1: Óriási jelentőségű, hogy a magyar-máltai szeretetszolgálat professzionális segítséget tud nyújtani szerte a világban.
2: Ugye 2015 óta tapasztaljuk, és része a mindennapjainknak, hogyha Afrikában vagy a harmadik világországaiban rosszabbra fordul a helyzet, akkor heteken belül menekültek vagy migráns embereknek az ezrei tudnak megjelenni európai határokon, vagy más országoknak a határain, segítséget, ellátást, valamiféle elhelyezést remélve. És nagyon fontos felismerés, hogy a problémákat ott kell orvosolni, ahol keletkeznek. Tehát azok az emberek, akik elhagyják a hazájukat, valami rákényszerítette őket arra, hogy útra keljenek, és hogyha sikerül megszüntetni azokat az okokat, vagy mérsékelni azokat a problémákat, amik a migrációt elindítják, akkor a kibocsátó országnak is sokkal jobb a helyzete, meg a befogadó országoknak is sokkal jobb a helyzete, tehát nem dughatjuk homokba a fejünket. Kicsit bonyolultan mondtam, de ez összefüggés létezik, és ezért vannak nekünk is gyakorlatilag az amerikai kontinenst érintő, az afrikai kontinens vagy a közel-keletet érintő programjaink. Ez ilyen katasztrófáktól, földrengésektől független állandóan zajló programunk is. Tehát Afrikában, például Kenyában 14 éve szolgáltatunk egészséges ivóvizet nyomortelepeken, ahol nehéz ehhez hozzájutni, és tavaly is indítottunk például az egyik kenyai nyomortelepen fogyatékos gyerekek gondozását, mert nagy számban találtak ott az ivóvíz programjaink miatt kiutazott kollégáink olyan gyerekeket egy 20 000 fős nyomortelepen, akik semmilyen ellátást nem kapnak. Amikor kiderül, hogy a gyerek fogyatékossággal született, az édesapa jellemzően elmenekül a családtól, az édesanyja pedig ott marad magára egy nagyon sok munkával, tehát rengeteg teendővel járó, nagyon nehéz kilátástalannak tűnő helyzetben, és a gyerekek gondozására, fejlesztésére, ellátására semmilyen szervezeti háttér nem áll rendelkezésre, sőt, gyakran nem hogy a hivatalos szervek, hanem még a szomszédok sem tudnak arról, hogy a közelükben fogyatékossággal született gyerekek élnek, úgyhogy ezen a telepen 73 fogyatékos gyereket számoltak össze a munkatársaink, és az édesanyjukat támogatva az ő fejlesztésükre Magyarországról szerveztünk egy fejlesztő programot, úgyhogy ottani önkénteseket, ottani partnereinket képeztük ki a legalapvetőbb fejlesztő fogásokra, indítottuk el a programokat, és ez egy hosszú-hosszú történet, de ilyenekből rakódik össze. Az együttműködést, a kooperációt, meg sokkal hatékonyabb beavatkozást tesz lehetővé, hogyha úgy tudunk segíteni, főleg, hogyha kisebb létszámú az adott országban a szervezet, mert a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat nemzetközi léptékben is a legnagyobb létszámát, meg feladatellátását tekintve a legnagyobb máltai szervezetek közé tartozik Európában mindenképpen, de azt hiszem világméretben is azzal a napi 20 000 ellátottal, akik a mi intézményeinkben vagy csoportjainkban napi átlagban ellátást vagy segítséget kapnak, mindenképpen a legnagyobb szervezetek egyike vagyunk.
1: Óriási szám, amit említett, ha belegondolunk, hogy ez egy folyamatos segítségnyújtást jelent.
2: Valóban kimondva nagyon nagy számnak hangzik, de ha belegondolunk, hogy a hajléktalan ellátás, az idős ellátás, a fogyatékos ellátás, az országos kapacitásnak körülbelül 5%-a van ezekben a tevékenységben a máltai szeretetszolgálat intézményeiben, és hát ugye egy szervezet vagyunk a rengeteg közül, de például van 20-nál több közoktatási intézményünk is, az óvodáink, az iskoláink jellemzően olyan kis településen működnek, ahol a döntő többségében halmozott a hátrányos helyzetű családok élnek, és az ő gyermekeik járnak ezekbe az intézményekbe. intézményekbe, az iskoláink, óvodáink, illetve hát a működő középiskoláink, tehát mindenkit beszámítva 5000-nél több gyereket fogadnak. Tehát ha ezeket a számokat nézzük, nagyon könnyen összejön ám a napi 20 000 ember, akivel találkozunk.
1: Magam is erre a beszélgetésre a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapjáról készültem, és elképedtem azon a sok irányú tevékenységen, amit folyamatosan végeznek. Ennek ugyan kis része, de én azt gondolom nagyon meghatározó területe, hogy mintegy 300 gyermek él a Máltai Szeretetszolgálat nevelő szülői hálózatában. Hogy lehet ezt menedzselniük?
2: Ebben a szegmensében nem vagyunk meghatározó nagy szereplői az ellátásnak, tehát ez a gyermekvédelmi ellátórendszernek a részeként működik. 105 nevelőszülőnk van, a 300 gyermek nagyon sok, de ahhoz képest, hogy az országban a nevelőszülői hálózatok hány gyermeket fogadnak, ahhoz képest tényleg egy pici részét végezzük mi, de annál büszkébbek vagyunk rá. 1998 óta létezik Máltai nevelőszülői hálózat, és nagyon nehéz megfogni, hogy mit tekintünk eredménynek, de azt gondolom, hogy talán úgy, ha azt nézzük, hogy mi lett a nálunk felnövekedett gyerekeknek a sorsa, akkor az azért egy nagyon komoly visszajelzést tud adni. Általában ugye a rendszer váltás óta tudjuk, és hát mindig változik a helyzet, de alapvetően a hajléktalan ellátásban mindenképpen, de máshol is magas arányban jelennek meg vagy alkoholbeteg emberek, vagy olyanok, akik az életét valami trauma ketté törte, amivel nem tudtak túllépni, vagy nem tudták feldolgozni, és nagyon magas arányban vannak állami gondozásban felnőtt fiatalok, akik ugye kikerülnek az ellátásból, és gyakorlatilag nem tudják az életüket olyan szinten irányítani, befolyásolni, hogy ne csusszanak vissza arra, hogy ellátás szorulnak és segítségre szoruló emberek kiválnak. És a máltai nevelőszülőknél a 28 év alatt mintegy 900 ember lett felnőtt, és megnéztük, hogy mit tudunk róluk, és azt láttuk, hogy van közöttük ügyvéd, van most orvostanhallgatónk, van doktoriát készítő fizikus, van labdarúgó edző, van asztalos, van pék, van kereskedelmi adó. Alapellátásban nagyon fontos nálunk, hogy 18 éves korukig kapjanak valami szakmát, tehát legyen egy piacképes tudás a kezükben, amivel önállóan is majd meg tudják állni a helyüket. Akik felsőfokú tanulmányokat végeznek, azok kérhetik továbbra is az ellátásban maradásukat, és akkor, hát most van például már 25 éves fiatalember, aki még mindig a nevelőszülőivel lakik, mert még nem fejezte be a tanulmányait, de gyakorlatilag tehát úgy tudjuk őket elengedni, hogy be tudnak illeszkedni a társadalomba, teljes életet tudnak élni, és olyan felnőttekké tudnak válni, mint egy átlagos család. Azt hiszem, ennél sokkal többet nem tudunk adni nekik.
1: Azt gondolom, hogy a rádióhallgatók ebből a műsorból érzékelhetik, hogy egy komplex szociális támogatást jelent a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való kapcsolat. Aki szeretne tevékenyen bekapcsolódni önkéntesként az önök munkájába, hol jelentkezzék, mit javasol számukra, illetve milyen területre lenne szükség, ahol fontos lenne az önkéntesek szerepvállalása.
2: A központi e-mail címeinkre, amit a honlapon találnak, vagy akár a kommunikációkukac.máltai.hu e-mailre, hogyha valaki elküldi a jelentkezését vagy érdeklődését, nagy szeretettel összekötjük őt az önkéntes koordinátorainkkal. Van a monk.maltai.hu weboldal, ahol közvetlenül lehet regisztrálni, bejelentkezni, hogyha valaki önkéntes szolgálatot szeretne ellátni, és akkor egy felvételi elbeszélgetésre kerül sor. Attól függően, hogy milyen típusú feladatot vagy hol szeretne segíteni, mert rengeteg felsorolni is nehéz, hogy mennyi terület áll rendelkezésre. Ha valami előzetes képesítést igényel, akkor egy rövid képzésen is részt vehet, és gyakorlatilag e-mailen vagy ezen a monk.maltai.hu felületen megjelennek azok a feladatok, amire önkéntesként lehet jelezni. Komplex nyilvántartás, tehát onnantól kezdve ő ott számon tartatja, hogy saját maga milyen feladatokba, hány önkéntes órán át végzett szolgálatot, de hát nyilván nem ezért csinálják az emberek, csak mondom, tehát egy elég komoly informatikai háttér is kiszolgálja ma már az önkénteseinket. Persze a legnagyobb élmény nyilván az, hogy rászoruló embereknek az életébe közvetlenül tudnak segítséget nyújtani, és valakinek az életére kedvező hatást tudtak gyakorolni, mert igazából ez az, ami a legtöbbünket megfogja itt.
1: Kedves hallgatóink, Romhányi Tamással, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetőjével beszélgettünk. Tisztelettel ajánlom érdeklődő hallgatóinknak a Magyar Máltai Szeretetszolgálat honlapját, ezen belül a most megjelent Máltai Tanulmányok című tudományos folyóirat is ingyen elérhető. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Az elmúlt percekben filmzenékből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonhárom óra. Korábbi műsorunk ismétlését hallják. Világújság. Sonkoti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Túl azon, hogy Marine Le Pen elindul a 2027-es francia elnökválasztáson, és a brit reformjú kipártot sem sikerült teljes mértékben legyőzni, bár látszólag jelentéktelen zárónyilatkozat született Ankarában a NATO csúcson, stratégiai jelentőségű biztonságpolitikai védelmi kérdések kerültek napirendre. Törökország stratégiai jelentőségének erősödése mellett, melynek kifejeződése, hogy Törökország újra részese lehet az F-35-ös programnak, és túl azon, hogy Donald Trump minél több védelemre költött pénzt szeretne kisajtolni a NATO szövetségesekből, az ankarai NATO csúcs egyik legfontosabb konklúziója, hogy Hollandia bejelentette, nem tud több katonai felszerelést nyújtani, pénzt igen, de fegyvert nem tud nyújtani Ukrajna részére, Zelenszky pedig légvédelmi támogatást kért. Ukrajna tehát kifáradhat a konfliktusban, annál is inkább, mert csökkenhet légitámadási kapacitása, amennyiben a légvédelmi rakétatermelést az USA nem tudja fizetni. Marine Le Pen elindul a 2027-es elnökválasztáson, ezt kedden este jelentette be azután, hogy a Párizsi Fellebbviteli Bíróság bűnösnek találta az EU parlamenti juttatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben, de hatályon kívül helyezte közhivatalviseléstől való eltiltását. Mit jelent ez Franciaország számára, a francia jobboldal és az európai jobboldal, mit jelent ez az európai patrióta párt, patrióta oldal szempontjából? Jövője szempontjából.
4: Ugye ez mindenképpen egy pozitív fejlemény, hogy azért egy igencsak kétséges vagy nehezen igazolható szempontrendszer alapján megfogalmazott politikai vád, legalábbis annak tűnő politikai vád alapján nem tiltanak ki valakit a francia demokratikus versenyből. Tehát itt azért a Marine Le Pennel, illetve a nemzeti tömörüléssel kapcsolatban mindig fölmerül az a kérdés, hogy mennyire demokratikus azok a lépések, amelyet a regnáló hatalom, illetve a mögötte álló gazdasági erők indítottak azért, hogy a nemzeti tömörülés távol tartsák a hatalomtól. Úgyhogy ez a döntés végeredményben talán némi túlzásra kijelenthető, hogy a demokrácia győzelme, hiszen nem fogják a sokat támadott autoriter vagy korlátozott demokráciákhoz hasonlóan jogi eszközökkel megakadályozni, hogy az egyik jelölt, ráadásul egy esélyes jelölt indulhasson. Úgyhogy ebből a szempontból mindenképpen pozitív fejlemény. Talán amit üröm az örömben az az, hogy ezzel egyidejűleg azért a büntetés megszületett, és hát egyfajta ilyen salamoni ítélet született, amelyben ugye kimondták, hogy bűnöket nem tiltották el attól, hogy köztisztségre induljon. Egy nagyon furcsa, felemás, hibrid kiméra ítélet született. Ettől függetlenül a tény, hogy Franciaország egyik legnépszerűbb politikusát politikai okokból nem tiltották el jogi eszközökkel az indulástól, az mindenképpen örvendetes.
3: A reformjú kivezetőjét vádolták azzal, hogy nem vallott be egy nagy adományt. Ugyan a reformjú kivezetője lemond parlamenti mandátumáról, és szándékában áll újraindulni egy időközi választáson. Mit jelent ez az új jobboldali irányvonala, illetve jövője szempontjából?
4: Az egyetemen lehet látni, hogy ő a messze legnépszerűbb brit politikai erő, korábban UKIP, most Reformpartinak nevezett mozgalom, és ebben az esetben is azt érdemes látni, hogy egy olyan támadás érte őket, amelyet bármelyik politikai párttal kapcsolatban elő lehet rántani. Ugye ne felejtsük el, hogy Nicolas Sarkozyt is azzal lehetetlenítették el, hogy újrainduljon, illetve hát gyakorlatilag veszélyeztesse a globalista erőknek a hatalomra jutását, hogy pontosan pártfinanszírozási botrányokkal vádolták meg, amelyet aztán furcsa körülmények között bizonyítottnak is találtak, és börtönbüntetést is kapott, de idézzük föl, hogy Helmut Kohl bukását is végül is egy hasonló eset idézte elő. Tehát a modern nyugati demokráciának visszatérő problémája, hogy a modern politikai pártok üzemeltetéséhez rendkívül sok pénzre van szükség, ezeket viszont nem mindig lehet, vagy lehet, hogy nem is nagyon lehet teljes mértékben szabályos, vagy a törvényeknek megfelelő módon előteremteni. Akárhányszor megkapargatják egy pártnak a finanszírozását, mindig találnak olyan dolgokat, amelyeket finoman szólva is meg lehet kérdőjelezni, hogy nem ezek általában vagy szuverenista, vagy konzervatív pártonál szoktak előfordulni, lásd még Jean-Marie Le Pen. Tehát ebben az esetben én azt hangsúlyoznám ki, hogy Nigel Farage egy rendkívül kreatív lépéssel lemondott a mentemi jogáról, illetve lemondott arról, hogy parlamenti képviselőként védekezzen. és a választókra bízta azt, hogy ők ezt a kérdést mennyire ítélik meg fontosnak, mennyire ítélik meg súlyosnak, mennyire ítélik meg annakból a szempontból létfontosságúnak, hogy ez az ő politikai karrierét meghatározza. Ha újra megválasztják, és gyakorlatilag ezáltal a szavazói támogatásukra biztosítják eddig alátámasztatlan vagy be nem bizonyított vádak ellenére, akkor ez egy olyan csattanós válasz az ezt felmutatók számára, vagy az ezt kiásók számára, amelyel egyértelműen tartom, hogy a lakosság ennek ezt támogatja.
3: A májusi angliai, skóciai és walesi helyhatósági és regionális választásokon a párt több száz helyet szerzett, és ezzel tulajdonképpen válságba sodorta a munkáspártot és Keir Starmer akkori miniszterelnököt. Ha a brit esélyeket, a francia esélyeket tekintjük, és hogy az AfD előretörését nézzük, akkor az orosz-ukrán háború és az iráni háború árnyékában hogy tudjuk megbecsülni az európai jobboldal, az európai patrióta, nemzeti szuverenista jobboldal jövőjét, teljesítményét, kompetenciáját a következő évekre nézve, előretörésének esélyét.
4: Ezzel kapcsolatban két dolgot érdemes kiemelni, hogy a hagyományosan is a globalista fősodratú média által konzekvensen szélsőjobboldalinak hívott pártok egyáltalán nem szélsőjobboldaliak, nem képviselnek rasszista, kirekesztő nézeteket. Két olyan folyamattal állnak viszont egyértelműen szemben, ami mostanra egyik oldal sajnálatos módon a nyugati fősodor pártjainak, illetve a hozzájuk tartozó médiának a maximális támogatását élvezik. Az egyik az a migráció, egész pontosan az illegális és kontrollálatlan migráció. Ez ellen közös, hogy fellép úgy a Reform Party, mint a francia nemzeti többmörülés, mint a német AfD. Ez az egyik része. A másik pedig az a fajta globalista megközelítése a világnak, amelyben a demokrácia egyre kevésbé érvényesül a választók akaratának megfelelően. Ezt Németországban úgy mondják, hogy egy posztdemokratikus korba léptek. Ide beletartozik például az ukrán háború támogatása, korlátlan támogatása, ide tartozik a különböző woke és globalista elképzelések központi támogatása, legyen szó az LGBTQ-ról, legyen szó a genderőrületről, vagy hasonló az emberi és isteni törvényeket, mondjuk így figyelemesen vevő koncepciókkal kapcsolatban. Na most ezek a szervezetek, ezek pontosan ennek a két lépésnek köszönhetően folyamatos támadás alatt állnak lényegében az elmúlt 20-25 éve, amióta egyáltalán erről beszélni lehet és kell. Úgyhogy ebben a környezetben, ahogy pont egyébként Farage és Marine Le Pen példáján is láthattuk, mindent megtesz a fősodratú média és a mögöttük álló gazdasági erők, hogy ezeket a pártokat elletetlenítsék, és túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy Emmanuel Macron mozgalma is azért jött létre, hogy a kiüresedett francia szocialista párt, illetve Nicolas Sarkozy börtönbezárásával meggyengült francia republikánus párt meggyengülése miatt nehogy véletlenül Marine Le Pen kezébe kerüljön a kormányzás. De ezt a folyamatot nem lehet végtelenségig fenntartani. Tehát nem lehet végtelenségig hazudni, félrevezetni és becsapni az embereket, mert azoknak a folyamatoknak, azoknak az eseményeknek a következményei már szó szerint mindenkit érintenek, legyen szó illegális migrációról, vagy az orosz-ukrán háború költségeiről, amelyet nagyrészt Európa visel. Na most ezeket a dolgokat figyelembe véve igen jó esélyi vannak ezeknek a pártoknak, hiszen az emberek egyértelműen kezdenek elfordulni a választók Európában a hagyományos politikai pártoktól, és az a stratégia, ami korábban működött, hogy demonizálják, stigmatizálják, kirekesztik ezeket a pártokat, az egyre kevésbé fenntartható. Úgyhogy úgy gondolom, hogy kifejezetten jó eséllyel néznek ezek a pártok a jövő elé. Egy dolgot kell hozzátenni, hogy ez még nem jelenti azt, hogy politikai győzelmet is tudnak aratni. Idézzük fel azt az esetet, amikor Elon Musk is felhívta a figyelmet arra, hogy egy németországi helyhatósági választás előtt a rendszerkritikus pártok sorai közül a jelöltekben, a jelöltek sorai között rendkívül nagy arányú volt az elhalálozás, ami statisztikailag igazolhatatlan volt. Tehát itt azért ez a történet sajnos még nem futott le egyáltalán, és igen, mondjuk így nyugodtan ki, mocskos és teljes mértékben törvénytelen és erkölcstelen eszközök alkalmazását nem azt, hogy nem zárhatjuk, hanem konkrétan várhatjuk a globalista erők és a háttérhatalom részéről.
3: És akkor most rátérnék az ankarai NATO csúcsra. Az ankarai NATO csúcs egyik fejleménye volt, hogy Donald Trump amerikai elnök, nyilván nem ez volt a legfontosabb fejlemény, tehát Donald Trump amerikai elnök elrendelte a kereskedelem megszüntetését Spanyolországgal, mivel Spanyolország nem vállalta, hogy 2035-re GDP-jének 5%-át védelemre fordítja, és ezáltal Spanyolország volt az egyetlen tagállam a NATO-n belül, a katonai szövetségen belül, amely tagállam ezt a feltételt rendszert nem vállalta. Hogy ítélhetjük meg ezen a megszólaláson keresztül, ezen a problémán keresztül a Védelmi Szövetség erejét, a NATO erejét, a Védelmi Szövetség és ezáltal az Egyesült Államok Európa irányából elvárt, vagy Európától elvárt feladatrendszerét, tehát mi az, amit Donald Trump, amerikai elnök az ankarai NATO csúcson meghatározott, vagy igyekezett meghatározni, körvonalazni? Mi az, amit előírt az európai felek részére?
4: Két dolgot szeretnék kiemelni ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy Donald Trump régóta mondogatja, hogy az Európai Unió, az európai államok egyfajta potyautasként működnek a NATO rendszerén belül, és kevesebbet fizetnek a biztonságokért, mint amennyibe az az Egyesült Államoknak kerül. Tegyük hozzá, hogy az Európai Unió jólétét azt két tényező határozta meg, és két tényező tette lehetővé. Az egyik az a vezetékes szállítás miatt a többi szállítási módnál olcsóban érkező orosz energiahordozók voltak, másik pedig az amerikai biztonság, amiért valóban nem kellett túl sokat fizetni, ezért azért olcsónak sem mondanám, hogy a GDP 2% az egy igen tekintélyes eszköz. Én arra hívnám fel a figyelmet, hogy amikor a hidegháborúban, amikor a Szovjetunió tényleges fenyegetést jelentett, a NATO-ban elég volt a GDP arányos 2%-os védelmi kiadás, akkor nehezen érthető az a vád, amely szerint most hirtelen 2,5-szer ennyire 5%-ra lenne szükség, de ha csak a 3,5%-ot veszük alapul, akkor is több mint 100%-kal emelte meg Donald Trump ennek a költségét. Úgyhogy én ezt a folyamatot abból a szempontból emelném ki, hogy itt van egyfajta olyan vetélkedés az Egyesült Államok és a NATO szövetségesek között, amelyet egyfajta versenyfutásként értékelhetünk a védelemre költendő pénzek területén. Azt

0: Úgyhogy amennyiben az Egyesült Államok nem tudja okozni a légvédelmi rakétatermelését, amelyet az európai államok finanszíroznának Ukrajnának, abban az esetben az ukrán légvédelem előbb-utóbb kétségbejtő helyzetbe kerülhet. Ugye erről még egyelőre nincs szó, de a tendenciákat figyelembe véve sincs már túl messze.
1: Az átmeneti fegyvernyugvás, átmeneti tűzszünet mellett, azzal szemben, vagy annak ellenére, az átmeneti tűzszünet ellenére újra úgy tűnik, hogy fokozódik a feszültség a Hormozi szorosnál. Irán amerikai bázisokat támadott Bahrájnban és Kuvaitban, miután az Egyesült Államok csapáshullámot indított Irán ellen. Mikor érkezhet el a nyugvópont, a valódi nyugvópont, hiszen láthatjuk, hogy rendkívül törékeny ez a tűzszüneti megállapodás, és mi az, amit még a felek el szeretnének érni, amiért törékenyé vált, vagy törékenyé tették a tűzszünetet, és mindezt a helyzetet, ezt az időt, ezt az időbeli nyerességet, úgymond Izrael mire használja fel?
0: Kezdjük azzal, hogy ezek a támadások nem maguktól robbantak ki, ugyanis véletlenül iráni támadásért több olyan kereskedelmi hajót is, amely nem az Irán által jóvágyott úton próbálta meg elhagyni a Hormuzi szorost. És miután a megállapodásban szerepel egy olyan pont, hogy a Hormuzi szoros megnyitásáról az előfeltételek teljesülése után tárgyalnak a felek, ezt a lépést a hajó tulajdonosai és irányítói szempontjában nyugodtan lehet tűzszüneti feltételek megsértéseként értékelni. Az Egyesült Államok ezt nyilvánvalóan nem így gondolta, és ezért indított támadást Irán ellen, amely Irán pedig válaszcsapásokat indított az amerikai támaszpontokra. Úgyhogy ez egy kölcsönös egymásra mutogatás vált ki, de ha az ember megnézi az időrendi lépéseket, kronológiai sorrendbe állítva, akkor látja, hogy a támadást az váltotta ki, hogy ezek a hajók nem engedelmeskedtek a tűzszünet feltételeinek. Tehát megint ez a kategória, amire azt szoktam, hogy nem szép, nem jó, nem erkölcsös, hogy Irán lezárt egy tengeri hajózási szorost, de éppen ez a helyzet, és ha belegondolunk abba, hogy támadás érte, tehát egy kiprovokálatlan támadás érte az amerikai-izraeli Egyesült Arab Emirátusok beli koalíció részéről, akkor ez egy teljesen jogos válasz is. Tehát ezeket a dolgokat, ha összetesszük, akkor egyértelműen kirajzolódik az, hogy a felek maximálisan igyekeznek kitágítani a mozgásterüket, és ennek folyamán vagy eközben kerülnek elő ezek az összecsapások. Ugye ebből a szempontból alaptalan az aggasztó, hogy az Egyesült Államok felfüggesztette az iráni olaj exportjának engedélyét, amely felidézi azt, hogy ez a helyzet kiszélesedhet, azaz eszkalálódhat.
1: Igen, és tulajdonképpen a harc mégiscsak a Hormuzi szorosért folyik, azért is. Tehát milyen szerepe van a különböző mostani olajszankcióknak a Hormuzi szoros jövőjét illetően?
0: Amit érdemes kihangsúlyozni ezen a területen, hogy közelednek a félidős választások, és a közmondás szerint az emberek politikai emlékezete 6 hónapra terjed ki. Tehát a Donald Trump a novemberi választásokra sikeresen stabilizálja a kőolajnak a piacát, és az árak nem idézik a február-márciusi rekordközeli benzinárakat, akkor az emberek valószínűleg nem fognak a republikánusok ellen szavazni az Egyesült Államokban. Ha viszont ez a helyzet nem változik meg, és továbbra is ilyen kiszámíthatatlan, ideges kőolajpiacokat látunk, az nagyon könnyen Donald Trump körmére éket. Úgyhogy ezt a fajta húzavonát látjuk, amelyben a Hormuzi szorosban ragadt kőolaj tisztekből minél gyorsabban, minél többet próbál meg a Nyugat és az Egyesült Államok mondjuk így kicsempészni, csak hát azt felejtik el, hogy megállapodtak eközben Iránnal abban, hogy ezeket a trükköket nem alkalmazzák. Tehát, hogy ezeket a mozgásokat látva úgy gondolom, hogy a kőolaj ár még jó ideig kiszámíthatatlanul fog mozogni, vagy szaknyelven volatilis lesz, mert egész egyszerűen amíg a megállapodás betartására elsősorban az Egyesült Államok nem törekszik, mert nyilván nem maguktól indultak el ezek a hajók nem engedélyezett útvonalakon, addig gyakorlatilag ezeket a lépéseket bármikor láthatjuk, és addig azt kell, hogy mondjam, hogy a benzinár sem várható, hogy tartósan alacsonyabb lesz.
1: Franciaország és Nagy-Britannia is megszólalt a NATO csúcson azzal kapcsolatban, hogy egy külföldi misszió jelenléte körvonalazódik a Hormuzi szorosnál. Ez is az európai ambíciókat mutatja. Ezek jogos ambíciók, vagy releváns ambíciók a jövőt illetően?
0: Kezdjük azzal, hogy az Európai Unió is nagymértékben többek között az orosz földgáz leváltó cseppfolytott földgáz ebből a térségből szeretné beszerezni, és ebből a szövegkörnyezetben, vagy ebben az összefüggésben az, hogy nincs és megszűnt a forgalom kifelé a Perzsa-öböl, az igen komolyan érint az Európai Uniót, nem marad más választás, mint Oroszországtól, vagy éppen az Egyesült Államoktól vásárolni a földgázt. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, ami az európaiakat is illeti. Ugye megint egy olyan megszólalást láthatunk, amely papíron nagyon jól néz ki, csak gyakorlatban az ördög a részletekben rejlik, és itt is el lehet rejtve, hogy a konfliktus lezárását követően. Na most a konfliktus addig nem zárul le, míg az Egyesült Államok és Irán egy tartós és maradandó megállapodást nem köt, ehhez viszont rendeznünk kell a régóta fennálló nézeteltéréseiket, utána meg nincs szükség egy ilyenfajta misszióra, hiszen ki más, de az Egyesült Államok és a szövetséges Izrael tudná ezt az egészet felborítani. Ez megint egy olyan messzesen

0: Mi fog meg jó a kezdeményezés az Európai Unió részéről, amelyben nagycsatornának mutatják magukat, anélkül, hogy bármilyen tényleges kockázatot vállalnának.
1: Elhangzott a Világújság. Sonkuti Bálint hadtörténész biztonságpolitikai szakértővel az ankarai NATO csúcs eredményeiről a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral egy hét múlva jelentkezünk.

0: Rachel Portman felvétele hangzott el.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. A következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallhatják.

Az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Kedves hallgatóink, mai műsorunk véget ért. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Fülöp Csaba, Bójás János technikai munkatárs, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a bemondó Tóth Zsófia és Lázár Csaba. Az éjszaka folyamán velünk maradóknak kellemes rádiózást, a pihenni térőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Köszöntöm éjszakai műsorunk minden kedves hallgatóját a technikai munkatárs Bújás János nevében is. A mikrofonnál a bemondó Lázár Csaba.

Felix Mendelssohn Bartholdy etüdét Martin Jones játszotta. 0 óra 5 perc. Az imádság iskolájában Román Ogvárdini könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

komoly emberek, akik egészen az igazság megismerésére törekednek, akik mindenben az erkölcsi feladatot látják, mindenütt a célt keresik, könnyebb bukkannak a liturgiában egy különös nehézségre. Előttük a liturgia könnyen céltalan valaminek, fölösleges pompának, haszontalan bonyodalomnak, mesterkélt dolognak látszik. Megütköznek azon, hogy a liturgia oly kínos pontossággal előírásokat ad arra vonatkozólag, hogy mi történjék most, mi ezután, mi jobbra, mi balra, mi hangosan, mi pedig halkan. Miért van mindez? Ami a szentmisében lényeges, az áldozati cselekmény és az isteni lakoma oly egyszerűen elvégezhető. Mire jó a nagy papi asszisztencia beállítása? A szükséges szenteléseket kevés szóval oly egyszerűen lehetne végezni, a szentségeket oly egyszerűen kiszolgáltatni, minek a sok imádság és cifra szokás. A liturgia ezek előtt könnyen játéknak és színdarabnak tűnik fel. Úgy gondolom, hogy a nehézség megoldása a cél kérdésével függ össze. Célnak eredeti értelmében azt a rendező valamit nevezzük, amely dolgokat vagy cselekedeteket úgy rendel alá másoknak, hogy egyik a másikat szolgálja, egyik a másikért legyen. Az alárendeltnek, az eszköznek csak annyiban van jelentősége, amennyiben alkalmas arra, hogy a fölé rendeltnek a célnak szolgáljon. A cselekvő lelkileg nem időzik benne. Neki ez csak út, csak átmenet a másikhoz, mert csak abban van a cél és a megnyugvás. Ha minden eszközt ebből a szemszögből nézünk, azonnal megértjük, hogy alkalmas-e és mennyiben használható fel a cél elérésére. Az ilyen vizsgálatot az a törekvés kíséri, hogy mindent kikapcsoljon, ami nem tartozik a dolog lényegéhez, ami mellékes, ami fölösleges. Az a gazdasági alaptétel érvényesül, hogy a legkevesebb erő, idő és tárgy igénybevételével a legtökéletesebben érjük el a célt. Bizonyos nyugtalanság, kíméletlen célra törés és kimért tárgyilagosság jellemzi az ennek megfelelő lelki állapotot. Jó az ilyen lelkület, és az élethez szükséges is. Komolyságot és szilárd irányt ad neki. Annyiban megfelel a valóságnak is, amennyiben tényleg minden valamiképp a cél szempontjából sok körülmény messze menőleg megindokolható. Így például a gazdasági cselekvés, és minden megmagyarázható, legalább részben és valamilyen szemszögből. De egy jelenség sem esik teljesen e fogalom alá, sőt, sok jelenségből csak egy kis töredék. Jobban mondva, ami a dolgoknak, eseményeknek létjogosultságot ad, és tulajdonságait bemutatja, az némelyeknek nem kizárólag, másoknak még csak nem is elsősorban a célszerűség. A leveleknek és virágoknak van céljuk. Természetes, mert hiszen ezek a növény életeszközei. Azonban a cél szempontjából nem szükséges, hogy ilyen vagy olyan alakjuk, színük vagy határozott illatuk legyen. Miért a természetben a pazar forma, a színek változata, az illatok gazdagsága, miért a fajok sokfélesége? Mindez egyszerűbb is lehetne. Az egész természet tele lehetne élő lényekkel, amelyeknek szaporodását sokkal gyorsabban és célszerűbben lehetne elérni. A cél gondolatát tehát nem lehet válogatás nélkül a természetre alkalmazni. Hogy teljesen kimerítsük a tárgyat, kérdezzük, mi a célja annak, hogy ez vagy az a növény, ez vagy az az állat egyáltalán van? Talán az, hogy a másik belőle táplálkozzék? Nem. Tehát, ha a külső célszerűséget vizsgáljuk, úgy a természetben sok minden csak részben, a maga egészében pedig egy dolog sem teljesen célszerű. Ebből a szempontból sok dolog céltalan. Egy technikai alkotásban, legyen az gép vagy híd, minden célszerű. Ezt látjuk a kereskedelemben és az állam életében is. És mégis azt kell mondanunk, hogy még ezeket a jelenségeket sem igazolja teljesen a célfogalma, hogy megfeleljen a kérdésre, honnan van joguk a léthez. Ha elfogulatlanul akarjuk vizsgálni a dolgokat, akkor a fogalmat ki kell tágítanunk. A célfogalma a dolog körén kívül esik.
A cél a dolgot csak átmenetinek, eszköznek tekinti egy haladó, célra törekvő mozgásban. Azonban minden dolog, és némelyik csak nem teljesen, önmagában is megálló, öncélú valami, ha ugyan egy célfogalmát ilyen tágabb értelemben egyáltalán használni lehet. Jobban megfelel a dolog érzékeltetésére az értelem fogalma. Sok dolognak a szószoros értelmében véve nincs célja, hanem csak értelme. És ezt az értelmet a dolgok nem azáltal nyerik, hogy egy idegen dolog megmaradásában vagy megváltoztatásában közreműködnek. A jelenlegi állapotok fenntartásában van az értelmük, vagyis az a céljuk, hogy azok legyenek, amik. S ha a szó valódi értelmében ezek céltalanok is, mégis van értelmük. A cél és az értelem ad jogot a létezőnek a létezéshez és lényegeshez. A cél révén a dolog egy olyan rendbe illeszkedik bele, amely rajta kívül fekszik. Az értelem révén viszont önmagában is létezhetik. Már most mi a létező értelme? Az, hogy létezzék, és a végtelen Isten képmása legyen. És mi az élő értelme? Az, hogy éljen, hogy benső életét kifejtse, és az élő Isten természetes kinyilatkoztatása legyen. Ez nem csak a természetre, hanem a szellemi életre is áll. Van-e a tudománynak célja a szószoros értelmében? Nincs. A pragmatizmus ugyan tulajdonít neki. Az erkölcsi jóságra való ösztönzésben látja a tudomány célját. Ez azonban a tárgyilagos megismerés félreértése. A tudománynak nincs célja, de van értelme, és ez a benne rejlő igazság. A törvényhozásnak van célja. Az állam életében pontosan meghatározott életformát akar teremteni. A jogtudománynak ellenben nincsen célja. Ez csak a jogi kérdésekben akarja az igazságot megismerni. Ilyen minden valódi tudomány lényeg szerinti igazság megismerés, igazságszolgálat. Van-e a művészetnek célja? Nincs. Esetleg abban láthatná valaki, hogy a művész megélhetését és ruházkodását biztosítja, vagy mint a fölvilágosodást gondolta, hogy szemléletes példát nyújtson arra, amit értelmünkkel belátunk, és hogy erényekre oktasson. A műremeknek nincs célja, azonban van értelme, nevezetesen az út szét, hogy legyen, hogy benne a dolgok lényeges, és a művészlélek belső élete igazi és tisztult alakot nyerjen, hogy splendor veritatis, azaz az igazság megszépítő fénye legyen. Ha az élet elveszi célszerűségét, akkor játékossá válik. Ha viszont egy csupán csak célszerű világszemlélet merev szerkezetébe szorítjuk, akkor elhal. A kettő összetartozik. A cél a törekvéstek, munkának és a rendezésnek miértje, az értelem a virágzó és beérő élet jogosultsága. Cél és értelem, törekvés és növekedés, munkálkodás és alkotás, rendezés és teremtés. Ez a lét két pólusa.

0: Gustav Mahler 5. Cis-moll szimfóniájának 5. tétele hangzott el. A berlini filharmonikusokat Herbert von Karajan dirigálta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Fél egy van. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban, hogyha vágyt fülűek egy pár percet belehallgatnak a hamarosan a fölcsendülő muzsikába, elsőre kitalálják, hogy a barokk aranykorában vagyunk. A megnyerő dallamosságból talán még arra is, és joggal következtetnek, hogy az olasz barokk világában vagyunk. A szerzőt nehezebb kitalálni, hiszen a korszak egyik divatcikke a trió szonáták közül következik majd 4 remek mű, méghozzá egy olyan szerzőtől, aki nem elsősorban a trió szonáták, hanem az úgynevezett Concerto Grossókról híres. Amit a művek szerkezetéről hallhatunk, az a bizonyos Sonata di Camera olasz hagyományát követi. Egy darabon belül 4 tétel lassú-gyors tempóváltásokkal. Épp olyan kifinomultak, mint a Concerto Grossók, és akkor ebből talán már kitalálták, hogy nem más, mint Arcangelo Corelli a szerzője a következő 4 műnek. Corelli életrajza egészen regényes és filmbeillő. 1653-ban született meg Imola közelében egy kis helyiségben, Rosignanóban, és 1713-ban Rómában halt meg immár Olaszország szerte ismert muzsikusként, színházi hegedűsként és zeneszerzőként, olyan nagy zenei központok muzsikusaként, mint az Ottoboni vagy a Panfili paloták. Tanulmányairól annyit tudunk, hogy egy kis vidéki falu San Savino káplányának volt a tanítványa, később Faenzába és Lugóba ment, ahol tovább képezték őt, ahol zeneelméleti ismeretekre tett szert. Később a bolognai hegedű művészek mellett tanult, nevezetesen Giovanni Benvenutitól és Leonardo Brunolitól. Rómába kerülvén először a Tordiona színház hegedűse volt, majd a San Luigi di Francesi kápolna zenekarának lett a hegedűse. A kor szokásainak megfelelően igyekezett pártfogókra találni, első művét ő maga küldte el a faenzai Fabrizio Laderchi grófnak. 1681-ben jelent meg a Rómában élő Krisztina svéd királynőnek ajánlott 12 trió szonátája, orgona basszó kontinúval, ezek közül hallunk most 2-t, a londoni barokk együttes előadásában az élükön Charles Medlam, a G-dur és a G-moll szonátát halljuk.

Az elhangzott szonáták megjelenését követő évben, 1682-ben Arcangelo Corelli a San Luigi de Francesi zenekarának lett első hegedűse, abból egészen 1685-ig működött. Úgy tűnik, hogy a svéd királynőnek, Krisztina királynőnek szánt ciklus sikert aratott, hiszen újabb 12 szonátát jelentetett meg, immár nem orgona, hanem csembaló kísérettel, a kacifántos cím, 12 kamara trió szonáta két hegedűre, nagybőgőre és gordonkára vagy csembalóra. 1713. január 8-án Rómában halt meg. Következzék tehát két triószonáta az Opus 2-es sorozatból, az E-moll és a G-dur triószonáta, ismét a négy tételes lassú-gyors tételrendet követi. A London Barokk együttes érint Charles Medlem, Marton Árpádot hallották, egy hét múlva találkozunk, a viszonthallásra!

0: La Serenissima felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra messzelátó hazai turisztikai magazin.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szent Irmai Ágnes vagyok. Messze látunk mai adásában Somogy vármegyébe, Niklára látogatunk. Bejárjuk a Berzsenyi Dániel emlékházat, annak parkját és védett kertjét. Kimegyünk a temetőbe, ahol családi kriptában nyugszik a költő és leszármazottai. Sétálunk a madár és beporzó barát Berzsenyi ligetben, majd utunkat a méhészeti interaktív kiállító tér izgalmas egységeiben zárjuk. Tartsanak velünk! A muzsikákat ma Szabó Ágnes, zenei szerkesztő kolléganőm válogatja. Tavaly szeptemberben nyitotta meg kapuit a vendégek előtt Niklán a megújult Berzsenyi Dániel emlékház. Virágágyásokkal díszített előkertben a költő mellszobra fogadja az érkezőket. A kúria műemlék. Az épülethez két ív alakú ösvényen jutunk fel, ezek mentén információs táblák és pihenőpontok segítik a szemlélődést. Komóci Roland, az emlékház vezetésével megbízott közművelődési szakember kalauzol.
1: Külső installációs tábláknak köszönhetően az előkertre is kibővítettük a kiállítást, ezzel is egy kis plusz hozzáadott értéket adva a látogatók számára, hogy ne csak bent, hanem kívül a kertben is tudjanak időzni, és Berzsenyinek a pipafüstös idejét tudják átélni itt nálunk. A költőnk 1804-be költözött Niklára, de a kúria 1811-es építésű, mert 1804-ben, amikor a településre költözött, egy kis épületbe, egy kis nemesi kúriába, sajnos abban villám csapott, 1811-ben leégett, használhatatlanná vált, és akkor 1811-ben állt neki építetni, ez 1812-ben készült el, úgyhogy 1812-től halálának napjáig lakta, ez igazából egy középnemesi és klasszicista stílusú kúria, ami előtt állunk. Igen. Előtte is úgymond hasonló volt a koncepció, de a felújításnál próbáltunk a régi értékeket visszaadni és korhűen felújítani, és ennek köszönhetően maradt ez a körös koncepció, középen úgy Berzsenyi mellszobor, háta mögötte az épület.
2: Érdekesek ezek a kis információs táblák, mert hozzá van építve egy pad, tehát le lehet ülni és ülve el lehet olvasni.
1: Itt például az installációs táblán Rieger Tibor, szobrászművész, a rövid bemutatása látható, és az emlékszobor, a mellszobornak a felavatásáról néhány kép tekinthető meg.
2: Elvirágzott pünkösdi rózsa, bogrok vannak, margaréta, tehát minden, ami a régi kert dísze lehet, dísze ma is. Következő táblát megpillantjuk. Ez pedig miről is szól? Mi itt a téma?
1: Az 1976-os kiállítás és az 1956-os kiállításról lehet látni egy-egy képet, mert ugye ez bár 1956-ban egy teremmel várt a kedves látogatókat, és 76-ban bővült a kiállítás, akkor már három termes kiállításról beszéltünk, és 1976 óta 2022-ig folyamatosan látogató kiállításról beszélhettünk.
2: Közben elmegyünk a pipacsok mellett, szintén egy csokor margaréta. Közösségi kép, ahogy látom, a Berzsenyi Irodalmi Társaságról.
1: Ugyebár Kaposváron jött létre a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság, mely mai napig Berzsenyi hagyatékát ápolja, és itt a rendezvényről, a megemlékező ünnepségekről láthatunk néhány képet.
2: Pillangók, jaj, de gyönyörű. Most aztán a beporzók, igen, a beporzók dolgoznak, nagyon erős a nap, és itt pedig a házról, az épületről egy korabeli kép az 1860-as évekből talán. Nem volt ennyire dús még a kert, ahogy látom.
1: Igen, igazából őjét 1924-et tüntetik fel, és ezen az installációs elemen a jobb alsó sarokban a Niklai temetőben elhelyezett obeliszk látható.
2: Erről is lesz majd szó, mert a temetőbe is kilátogatunk. Úgyhogy akkor lépjünk be a házba. Ma trombita folyondár kezd virágozni. Távolról ez annyira nem kivehető. Hűvös van.
1: Kérlek, kedves látogatók, itt is helyet foglalhatnak, egy üdítőt, esetleg egy szendvicset is nyugodtan el lehet fogyasztani. Tornász, úgymond a legpontosabb kifejezés.
2: És úgy nézem, ezek a trombita folyondárok elég idősek, nem ma ültették őket, jó vaskos a törzse mindegyiknek.
1: Ezek is úgymond botanikai különlegesség számba mennek már.
2: Úgy, ahogy az egész kert, tehát itt volt egy tudatos növény telepítés.
1: Költőnk elsősorban egy gazdálkodó ember volt, másosodban beszéltünk ódaköltőről, harmadsodban pedig filozófusot is emlékeztetünk Berzsenyi személyében. Igazából olyan nagyon szeretett gazdálkodni, az épülethez tartozik egy 3 hektáros természetvédelmi és tájvédelmi területén nyilvánított terület is, úgyhogy nagyon jó gazda hírében állt, és szeretett gazdálkodni, úgyhogy ennek köszönhető ez a hagyaték is. És hogy belépünk az épületbe, rögtön az új kiállításnak a címe, Tündérváltozatok műhely világ fogadja kedves vendégeinket.
2: És itt meghagytak a falból egy darabot, az épület falából egy darabot egy üvegfal mögött?
1: Igen, hogyha végignézünk a folyóson, igazából lehet látni, hogy a folyósó kettő színre van mázolva vagy festve. Ez a szürkés rész, ez úgymond a tapicskol vályog fal hatást akarja visszadni, ez volt az eredeti épülettömb, ami fehérre van festve, az úgymond utólag lett hozzáépítve, úgyhogy ez az eredeti épülettömb, és itt a rétegrendek láthatók itt az üveg alatt.
2: Igen, tehát volt egy bővülés akkor a kúriának. Ez még Berzsenyi Dániel idejében, vagy utána
1: ez
2: később?
1: Ez utána már később.
2: Merre induljunk?
1: Érdemes itt bemenni az első terembe.
2: De szép, de hangulatos. Nagyon korszerű fa illatot érzek. Nagyon sok a fa installáció, sőt, még a falon is olyan fából készült felületek vannak, ami a természet közelségét hozza a látogatókhoz közelebb. Berzsenyi könyveket látunk.
1: Költőnk ukunokájától kaptuk fel ajánlásba Berzsenyi György, vagy George, hogyha úgy teszik, ő Amerikában élt, nyugalmazott matematika professzor volt, de sajnos ez idejében elhunyt. Ezt tőle kaptuk, ő Amerikából küldte, és az volt a kérés, hogyha van rá lehetőség, akkor ezt a néhány könyvet itt helyezzük el, és hogy lehessen megtekinteni.
2: Igen. Tündérváltozatok műhelye a világ. Milyen tematikára épült a kiállítás? Tehát hogyan, mennyiben tér el az előzőtől, a régitől, mennyi újdonságot tudtak behozni, azon kívül, hogy eleve a kialakítás is teljesen újszerű, korszerű, milyen szálon fut?
1: Hát alapjából véve ugyebár egy kis településről beszélünk, próbáltuk a fenntarthatóságot is szem előtt tartani. A koncepciónak a kurátora, Vaderna Gábor és a team úgy tartotta kézen foghatónak, hogy egy fenntartható, egy modern, egy minden korosztály számára élhető, élvezhető kiállítás legyen létrehozva, és a fa központi szerepet kapott, és hogyha majd végig sétálunk a termeken, sok esetben a fáknak az évgyűrűi jelennek meg, a belső és a külső gyűrűk, mind a fának a törzsébe, ahogy láthatóak, és a családi kapcsolatok, a költő társas kapcsolatai, hogy e köré szerveződnek, és az installációs elemek is így körkörös opcióval lettek elhelyezve a termekben.
2: Itt haladunk és átlátunk a szobákon. Következő terem, szintén a fa a központi elem, középen pedig kifejezetten egy fa rönköt láthatunk. Ebben látjuk az évgyűrűket. De van más feladata is?
1: Különleges fahasábról beszélünk itt rögtön már az első teremben. Niklai Remete, Somogyi Horácius, talán nem túlzok, hogy azt mondom, hogy ha ezt a kifejezést meghalljuk, akkor már mindenkinek beugrik, hogy Berzsenyi Dánielről beszélünk, és itt lángazdálkodott, visszavonultan élt, és ezen oknál fogva 1804-ben Döprötei Gábor és Veselnyi Miklós személyesen meglátogatták Niklán. És ez egy jeles nap volt, és ezen aprópónál fogva ültettek egy-egy szelídgesztenyét és egy-egy berkenyefát. És a kitölt fáknak a törzséből vannak ezek a hasábok, úgyhogy ezek azért különleges darabok, de a kertben a mai napig áll egyetlen egy szelídgesztenyefa, melyet saját kezűleg ültettek 1804-ben, úgyhogy azt is majd mindenféleképpen érdemes lesz megtekinteni.
2: A falakon Berzsenyi vers idézeteket láthatunk.
1: Az első terem az életút köré csoportosul. Ugyebár 1776. május 6, egyes leírásokban május 7, Vas megye egyházas hetje, ahol költőnk született. Az új installációnak köszönhetően, például itt most előttem van egy nyitható kis tábla, hogy hány évesnek mondta magát a költő. Sok esetben nem csak Berzsenyi, hanem költőink szerették magukat fiatalítani, bizonyos esetekben néhány esetben kicsit hívők voltak, és akkor itt lehet néhány gondolatot, néhány sort olvasni róla, vagy mint például installációs elemünknél megnyomjuk az elemet, és akkor
2: kiugrik egy felület,
1: és itt például arról lehet olvasni, hogy hogyan jellemezte Berzsenyi a feleségét.
2: Ki volt a felesége? A Dukai Takács
1: Zsuzsanna, akit feleségül vett, és költőnk és felesége között elég nagy korkülönbség volt, és csúnyán hangzik, amit most mondani fogok, de úgy írt róla, hogy meghagyja a kis együgyű mi voltában.
2: 14 esztendős volt a hölgy, amikor elvette feleségül.
1: Igen. Feleségének unokatestvére Dukai Takács Judit költő, Berzsenyinek ő volt úgymond a plátói szerelme a múzsája, többek között, akivel például a Kesztei Helikon ünnepségeken is megjelent. Annak ellenére, hogy feleségéről így nyilvánult meg, vagy adott esetben így írt, jó kapcsolatban voltak, 4 gyermekük született, Farkas László Antal és egy Lídia nevezetű kislánya.

0: Megemlíteném Kis János evangélikus lelkészt. Ő kapta rajta úgymond írás közben, elolvasta munkáját, és tetszett neki, és ő hozta a kapcsolatba Kazincival. És én azt mondom, hogy ez a momentum, ez költőnk életében nagyon jelentős szereppel párosult, mert hogyha nincs Kazinci, akkor nem biztos, hogy most itt állunk és Berzsinyről, mint egy nagy ódaköltőről beszélünk. Kis János buzdította, és Kazinci Ferenccel pedig kapcsolatba hozta, és ez egy nagyon jelentős kapcsolat volt életében.
1: De itt ilyet is olvasunk, hogy megszökik az iskolából, és katonának áll. Apja erővel viszi Sopronba. Egyke volt ő, vagy volt testvére? Milyen családba született Berzsenyi?
0: Édesapja jogi műveltségű volt, és Berzsenyi titokban írt Horácius, Schilleren és Goethén nevelkedett, úgymond, de édesapja nem tartotta nemes embernek való elfoglaltságnak, úgymond firkászásnak nevezte.
1: Olvashatunk a falakon verseket változatlanul. Középen pedig ezt a farönköt úgy is körbe lehet járni, hogy a fal mentén, aztán átlépünk a panelek között, és belülről is. Tehát olyan, mintha lenne kívülről egy fa, és belülről is egy fa. Tehát itt a látvány is egy rendkívül kellemes.
0: Nevezzük úgy
1: külső kör
0: részen Martin Ferencnek az alkotásai vannak felnagyítva, és ezek a túlsajzok nagyítva láthatók itt, és a belső körökön pedig Horácius, természet, szerelem, elégia, arckép, minden érdemleges információ olvasható, felfedezhető.
1: Milyen gazda egy költő, erről majd lesz szó. Hogyan találták meg a pesti írók a somogyi költőt? Tehát ezek mind ilyen interaktív kisajtók, kihúzható fiókok.
0: Hogy mindenből igazából érdemleges, részletes, és én azt mondom, az irodalomkönyvekhez képest sok új plusz információval szolgáló anyagot lehet megtekinteni.
1: Különösen tetszik, hogy nem biztos, hogy mindenki elhelyezi Niklát ide, ahol most vagyunk, ugye Somogy vármegyében. Itt egy olyan térképet is látunk, ami szerintem még ma is megállja a helyét, bár egy régi, tehát 19. század első fele, de hogy néz ki Nikla, hol van, milyen település ez, mit érdemes magáról a községről tudni?
0: Igen, egy belső somogyi kis településről beszélünk. A település lakossága hozzávetőlegesen 800 fő. A 18. században a Balatonnak itt egy lápos, mocsaras, ingoványos része volt. Költőnk hozzávetőlegesen 1000 hold földbirtokon gazdálkodott, és még a Marcei-Gombai hegyháton volt szőlő birtoka. Nagyon szeretett ezzel is foglalkozni. Leírások alapján bort azt inkább kínálgatta, mint hogy saját maga fogyasztotta volna.
1: A szőlőt gondolom gondozta, termelte, készített belőle bort. Most tudunk kipillantani a hátsó kertbe. Egy birsalmafát látok, most így első pillantásra, de ahogy mondtam, nagyon hosszant hátra nyúlik. Tehát ez is a gazdálkodási tér volt.
0: Így van.
1: Mindenféle növénnyel foglalkozott?
0: Elég sok gyümölcsfa található a kertben. A keszthelyi Georgikonnak is köszönheti a gazdálkodó énjét és a tudását, mert ugyebár keszthelyi Georgikon már akkoriban is egy felvilágosult nézeteket való oktatási intézmény volt. Nagyon neves professzorok tanítottak ott, és nagyon jó könyvtára volt. És Berzsenyi ezt előszeretettel használta, vette igénybe, és a gazdálkodására is ez pozitív hatással volt természetesen. Itt, ahogy viszont kinézünk itt szemben ezen az ablakon, és hogy már említettem, hogy 1814-ig jeles év volt, hogy Veselényi Miklós és Döbrönteg Gáborit meglátogatták Niklán, és ennek a propóján ültették a szelídgesztény és a berkenyefákat, és hogy már említettem, hogy tavaly év szeptemberében nyitotta meg kapuját a látogatók számára az új kiállítás, mi is azt gondoltuk, hogy állítsunk egy emléket, ennek a propóján ültettünk egy szelídgesztényefát és egy berkenyefát.
1: Megnézzük, de azt majd kint nézzük meg közelebbről, nem innen az ablakból, mert itt most haladunk tovább. Megint csak egy farünk fogadja a következő teremben a látogatókat, nyilván az installációk és a látványelemek mellett. Ez ugyanannak a fának a törzse, mint az előző? Ja,
0: az előző teremben egy berkenyefát láttunk, ez pedig a szelídgesztény fának a törzse, és mögötte a két említett úriember, Veselényi és Döbröntei, és erről is néhány gondolat. Alapjából véve ez a terem, amelyben most állunk, itt költőnknek a társas kapcsolatait mutatja be.
1: Fülhallgatókat föl lehet tenni, és verseket lehet talán hallgatni?
0: Hallgatni, így van. Három verset hallgathatunk. Kis János, Dukai Takács Judit és Kazinci Ferenc portréjai láthatók, és rövid leírás, és néhány gondolat róluk. Pap János színművész falunk díszpolgára mondta fel ezeket a verseket. És középen rögtön kiemelnék egy nagyon fontos elemet, egy aranysújtásos nemesi díszvet, mely költőnké volt, úgyhogy ez egy eredeti tárgyi emlék, amit mindenféleképpen érdemes megtekinteni az itt látogatóknak.
1: Ezt a derekán hordta, gondolom, bizonyos események, vagy rendezvények, vagy megjelenések alkalmával. Itt pedig a családfa jelenik meg, ez az első legalábbis, ami a legszembetűnőbb.
0: Így van, legszembetűnőbb a családfa, amit ön is tetszett mondani. Viszont, ahogy belépünk a terembe, egy selmeci pipa látható. Ez költőnké volt, különleges eredeti tárgyi emlék, restaurálásra került, de viszont ezt is mindenféleképpen érdemes megtekinteni, mert egy különleges darab, és amit még ebben a teremben kiemelnénk, egy kis vitrin, melyen belül egy kép látható. Ez végül is egy családi hagyaték, ez Berzsenyi Máriának költőnk unokájának volt egy kedvelt butódarabja, ott látszik hátul a képen.

0: Ő még a Kaposvár Egyetemon óradóként mezőgazdasági tanszéken oktatott, úgyhogy ő ükunokénként viszi tovább Berzsenyi nevet.
1: A zene után a Berzsenyi kúria kertjében folytatjuk a beszélgetést Komóci Rolanddal.

0: Idén van a költő születésének 250. halálának 190. évfordulója. A kúria falán márványtábla, alatta az idei megemlékezések virágai, koszorúi láthatók. Az épületet megkerülve jutunk a szintén gondozott, kifejezetten madár és beporzó barát hátsó kertbe. Gazdagon termő gyümölcsfák és díszcserjék között keskeny utacskákon érjük el a telek végét. Padok, asztalok s egy öreg kerekes kút teszi hangulatossá a védelem alatt álló kertet. Most rajzolódik ki igazán, hogy mekkora ez a kert. Változatos a növényállomány. Domb, ahová haladunk föl, enyhe lejtése visszafelé.
1: Igen, és
0: hol vannak a most ültetett fák?
1: Kettőről beszélünk, amik be vannak kerítve.
0: Ez a szelídgesztenye, ezt látom.
1: A szelídgesztenye, az pedig a berkenyefa. Van még szelídgesztenyénk, mert ha meglátjuk ezt a fát, amit 1814-ben saját kezűleg ültetett, sajnos maga a törzs rész az ki van száradva, de viszont a gyökeréről a sarjak, azok hála Istennek az élni akarást mutatják, és néhány évvel ezelőtt volt egy kiránduló csoportunk, ahol az egyik úrnak hobbija volt a kertészkedés, és hogy jól fogalmazok, fát is tudott szemezni, és kértek oltványokat erről a sarjakról, és néhány darabot a megedett fákból felajánlott a településnek, és azokat is elültettük. Többek között például sok sonfa található itt a területen, és különböző féle húsos somok ezek.
0: Hát ezek, amikor teremnek, gondolom, szép termőre fordulnak.
1: Igen, és tavasszal ezek virágoznak a legkorábban, és tényleg a méhek szinte zsonganak, úgyhogy egy érdekes élményet sétát tenni a tavasz időben.
0: Most pedig egy mogyoró bokor alagút alatt jöttünk át, és következő a gyümölcs. Ez itt már zömmel gyümölcsöket látok.
1: Igen.
0: Körte, alma.
1: Körte, alma, szilva, és középen pedig soma.
0: Szüretelik, leszedik? Tehát itt van egy úgymond somszüret, vagy alma, tehát erről a fa mennyiségről nagyon sok gyümölcs is lejön érés idején.
1: Igen, hát több mint 20 éve berzsenyi mézesnapok is megrendezésre kerültek a településen, és ezeknek a fának a gyümölcseit beszoktuk gyűjteni, és egy kis nedű, egy kis pálinka került kifőzésre, és lekvár, és kedves meghívott vendégeink ebből kaptak egy kis ajándékcsomagot.
0: Ó, és itt egy öreg kiszáradt fa. Csak az ágai vannak, de ez is egy jó régi ültetés lehet.
1: Erről beszélünk, mellette egy kis emlékoszlop díszeleg. És látni, hogy maga a törzs sajnos kiszáradva, viszont a sarjak, a hajtások ott láthatóak. Ez a fa például, amit ajándékba kaptunk, erről lett oltva, úgyhogy ennek a hagyatékát viszi tovább remélhetőleg az utókor számára.
0: Szeretett itt élni Berzsenyit? Írásaiban megjelenik-e az, hogy ő miért jött ő Niklára? Miért épp Niklára jött?
1: Édesanyjának niklai vonatkozásai voltak, és ezért látogatott Niklára. Alapjából vévő leírások alapján, hogy a Vasmegyei birtokait vissza szerette volna váltani, de sajnos ez nem valósult meg, és akkor itt Niklán élt, gazdálkodott, és remete életmódot folytatott.
0: Bővítette, növelte a területet? Voltak-e olyan tevékenységek nyilván a kertészet kapcsán, amiben ő újított vagy kísérletezett volt?
1: Például lugas rendszerben termesztette már a szőlőt. Telivérei voltak neki, és tényleg jó gazda hírében állt. A falu lakosai szerették, tisztelték, becsülték. Most mondanék egy kis érdekes

0: hülyeséget, sokan meg szokták mosolyogni, hogy csigapásztrokat tartott.
1: Mit csinált a csigapászta?
0: És például ez is egy nagyon jó példa rá, hogy a falu nincsen beteges, sérült lakósainak nem alamizsnát, hanem munkát adva, úgymond pásztorolta ezeket a kis állatokat, és ezért kaptak, nevezzük úgy, egy kis bérezést. És ilyen kis dolgoknál fogva tartották nagyra. És tényleg ez is, én azt mondom, hogy az emberség mutatkozik meg az ilyen dolgoknál fogva.
1: Nikla temetőjében nyugszik a költő és családja. Ide is érdemes kisétálni, ha a településen járunk. A dombon álló obeliszk messziről látszik, könnyű megtalálni a sírkertben. Megérkeztünk a niklai temetőbe.
0: Somogy vármegye tisztelete jeléül egy obeliszket állítatott a sírhely fölé, úgyhogy ezt mindenféleképpen a település látogató vendégeknek érdemes megtekinteni.
1: Igen, ez a temetődomb tetején van most, mondjuk így jóformán, mert fölfelé haladunk, és innen már csak lefelé látjuk a sírkertet. Itt van az obeliszk, be is lehet jönni, tehát el van, körbe van kerítve.
0: Igen, egész kerítéssel is be lehet menni. Látogatóink egy gyertyát is szoktak gyújtani. Volt olyan, amikor egy berzsenyi verset szavaltak el, kuszorút hoznak megemlékezésként, úgyhogy itt is kinek mihez van kedve, vagy mire van lehetősége, egészen nyugodtan lehet így tisztelni költőnk előtt. Így van, itt az egész családnak a születési, elhalálozási dátumai láthatóak, úgyhogy itt végül is nyomon lehet követni a családfának az egyik részét.
1: És az obeliszket mikor emelték? Az oszlopnak az alsó részén fel van tüntetve, a körbe kerülünk, itt pedig a
0: verséből egy rövid kis idézet, hogy derék nem fél az idők mohától, a koporsóból kitör és eget kér.
1: És egy lant van domborműben ábrázolva az oszlop, hát olyan középtájékán, tetején pedig egy gömb, a gömbön pedig egy kereszt. Berzsenyi Dániel Hanvainak Somogy, és egy római számos évszám.
0: Megnézzük itt a sírhelynek az oldalát. Itt kettő a kriptát, kettő betonból készült lap fedi le.
1: Tehát itt alattunk van a kripta?
0: Így van, alattunk van a kripta. És ez a beton lap fedi le, és a kiállítás utolsó termében megemlítettem a selmecipipát. És ennek van egy története, ugyebár amikor a front Niklán húzódott, ezt a beton lapot levették a kriptáról, feldúlták sajnálatos módon, és a helyreállítási munkálatokat egy pécsi antropológus társaság, egy professzor S. Béla nevezett úrnak a vezetésével végezte, és a helyreállítás közbe került elő a selmeci pipa és az aranysújtásos nemesi díszöv is. És amikor jött a professzor úr helyreállítani ezeket az irdatlan állapotokat, akkor találták meg, akkor került elő a pipa és a díszöv.
1: Most ide kijöttünk a temetőbe, ez a településnek az egyik oldala. Az emlékház, illetve a méhészeti gyűjtemény a másik két. Tehát majd, ha egy háromszögben, talán egy háromszögben. Akár egy ilyen kis berzsenyi emléktúra, vagy emléksétá, van-e ilyen? Lehet-e ilyen? Lehet-e például ezeket a helyszíneket tanórákra, kifejezetten témára fókuszálva bemutatni?
0: Természetesen azt szoktam mondani az érdeklődőknek, megmondják, mi az elképzelés, és mi megmondjuk, hogy milyen lehetőséget, vagy mit tudunk javasolni, ajánlani. Alapjából, hogy nincs tetszett mondani, a Berzsenyi Emlékház, a sírhely, az obelisznek a meglátogatása és az interaktív méhészek kiállítás, mely mellett még van egy közösségi házunk és egy berzsenyi pihenőpark is kialakításra került. Többek között akkor nem csak az emlékháznak a természetvédelmi területen nyilvánított kertjében lehet pihenni a fáknak az árnyékában, hanem a berzsenyi pihenőparkunkban is el lehet egy kis frissítőt, vagy esetleg egy ebédet fogyasztani. Adott esetben, hogyha van rá érdeklődés, irodalmi órának az összeállításában vagy kiegészítésében szívesen közreműködünk, próbálunk az igényekhez, elképzelésekhez alkalmazkodni.
1: A niklai temető után hamarosan a Berzsenyi Pihenőparkban és a méhészeti interaktív kiállítás termeiben folytatjuk a beszélgetést Komóci Rolanddal, az Emlékház megbízott intézmény vezetőjével. Ha tehetik, maradjanak velünk!

0: Nikla község, mint ahogy ezt már a bevezetőben is említettük, Somogy vármegyében található. Vasút nem érinti, csak közúton közelíthető meg, Balatonfenyves vagy Balatonboglár irányából, illetve nyugatról, Marcali felől. A község központjában áll a Szent Miklós római katolikus templom, melyet 1755-ben barokk stílusban építettek. Innen rövid sétával érjük el a Berzsenyi pihenőparkot, a díszes közösségi házat és a méhészeti interaktív kiállítás épületét.
1: Most szembe velünk a közösségi házunk áll, ez egy felújított épület. Mögötte régen focipálya volt, az Berzsenyi pihenőparkká került átalakítása, mely mellett az interaktív méhészeti kiállításnak az épülete áll, és úgymond ezek a komplexumok is az ide látogató vendégek aktív kikapcsolódását szolgálják.
0: A ház díszítve van, 1-2-4 kép, 2 tájkép és 2 ilyen virágkompozíció van felfestve, Mezei Virág közösségi ház, ugye neve is tükrözi, viszont nagyon érdekes ez a fa, ha egy picit közelebb lépünk, az egyik ábrázolt fa, a levelei mozognak, és valami rá van írva, én innen nem tudom elolvasni sajnos, ez mit jelképez?
1: Igen, a településen volt egy régi kezdeményezés, hogy a mézes nap keretein belül megemlékező ünnepséget szoktunk tartani a kápolna kertben, ahol az adott évben született gyermekeknek egy fát ültettünk, erről kaptak egy emléklapot, az a kert már kicsi lett ez a kezdeményezéshez, és akkor ennek a közösségi háznak a falára néhány fa lett festve, és ennek a fának a levelei résztámlácskák, melyre az adott gyerkőcnek a neve és a születési dátuma van gravírozva, és ezek a kis levelek alkotják majd a fának a lombkoronáját.
0: Igen, hát itt van már jócskán 10-15 kis levélke már van, igen, évszám, és a gyermek neve van rajta, igen, most, hogy közelebb léptünk,
1: így van, és egy levél formában, egy levél motivumként van igazából véve kivágva.
0: Tehát egyet mindig föl lehet akasztani, így és van, mozognak, most van, látszik pontosan is, hogyha megfújja a szél, mozog, mint egy igazi levél. Hát haladunk a ház felé, mellettünk egy terebélyes hársfa, le lehet alá ülni a titokpadra, 3 titokpad van.
1: Nem mindegyik titokpad.
0: Nem mindegyik titokpad? Nem, ez az egyes, ez a titokpad.
1: Ez az egyes titokpad. Akkor van egy kettesünk, egy mondápad, és lesz egy hármasunk, pedig hallgatlakpad.
0: Le lehet ülni, igen, gondolkodni,
1: igen, beszélgetni, és ezek a kis szavak is egy hozzáadott értékkel, egy mondani valóval szolgálnak.
0: Ott is vannak virágok, kiülők, kis filagóriák, padok, virágültetvények.
1: Igen, virágszigetek, ugyanúgy egy projekt keretén belül a Balatonfejlesztési Tanácsnak köszönhetően tudtunk pályázati forráshoz jutni, és akkor egy Berzsenyi pihenőpark került kialakításra. Hogyha itt jobbra elnézünk, akkor itt pedig a település rendezvények, programok kiszolgálását egy kicsit bővítve, vagy lehetőséget adva egy kerti sparhelt és egy mobil kemence. Ezek is igénybe vehetők rendezvényenként, programjainkon.
0: Itt mellette nyírfákat látunk, fenyőket, és egy szobrot, egy fából készült szobor alak van közvetlenül az épület mellett. Szentet ábrázolhat, nézzük közelről, egy kaptárt tart a bal kezében, a jobb kezében pedig egy pásztorbotot. Kit igen ábrázol?
1: Ő Szent Ambrus, a méhészeknek a védőszentje. Ugyebár méhészeti kiállítás, és akkor kézenfekvő volt, hogy ezt az alkotást, ezt itt helyezzük el.
0: Igen. Kaptárok fogadják az embert, régi fa kaptárak. Több is van elhelyezve a kertben. Itt a Nikla felirat, és belépünk a kiállító térbe. Halk zene fogad minket.
1: Így van. Rögtön, hogy belépünk az épületbe, egy közösségi többfunkciós terembe nyerünk betekintést. Most egy helyi hobbifotósnak a képeit láthatjuk. Itt például egy kis mágnestábla, tudásunkat tesztelve, mézelő növényeknek a neve és a képei. Tegyük fel, most kiveszem ezeket a kis mágnestáblákat.
0: Ez talán az őszi rózsa.
1: Igen.
0: És meg kell keresni, oda kell mágnesezni.
1: Van, oda kell pontosan, egy pillanat. Ez például egy napraforgó. Van felette, alatta a körömvirág is.
0: Ide jön az ószi rózsa, és ide a napraforgó, és ide
1: egy
0: a zinnia.
1: És az zinnia lehet gondolkodni.
0: Na hát, ez két emberes sok esetben.
1: Hát igen,
0: nem biztos, hogy minden virágot fölismerünk.
1: El lehet időzni. Vannak alapvirágok, mint például a napraforgó, azt mi is azért könnyen be tudtuk azonosítani, de itt lehet vele végül is szemezgetni. Akkor mutatnék rögtön mellette ugyancsak egy táblácskát. Környezet, óra, egy adott virágnak a részét kell megismerni. Szár, levél, gyökérzet.
0: Tehát leveszik a mágneseket, a virágot itt látjuk ábrázolva egy mágnes táblán, és ezeket a neveket, nyilván a virág részeit oda kell illeszteni, így és van. Oda kell rögzíteni.
1: Így van, az adott részéhez kell passzítani, és akkor ezzel is tudjuk tesztelni a tudásunkat.
0: Itt mellette pedig egy mézkészítési eszköz, egy korabeli pergető,
1: így
0: vagy?
1: Van, egy nagyon régi teknő. Pergetőt látunk itt. A településünkön van egy mézlovagrend, mely országos szinten a második legidősebb, és gyűjtésből kaptunk több tárgyi emléket, többek között ezt a régi pergetőt is. Napjainkban is végül is hasonló készüléket használnak, csak természetesen már motorral van ellátva, saváló anyagból készítik.
0: Itt van egy színpad. Méhészeti összerakó kocka föl is lépünk.
1: Például.
0: És össze kell, hogy rakják.
1: Így van, az így adott. Van. Hogy mit lehet kirakni belőle, ezt nagyon kedvelik a gyerekek, sok esetben már inkább már nem a kép a lényeges, hanem hogy mit lehet belőle kirakni, de ez is egy kellemes és egyszerű eleme a kiállításnak.
0: A képen elolvashatja, minimális információ van rajta, inkább a kép, a színesség a lényeg, azt mondja, hogy védd a méheket, csak nem 250 ezer fajta növény léte függ a méhektől, ezt elolvassa, miközben rakosgatja, és kirakja nyilván ezekből a puffokból. Tehát minden táblán van valami információ. Rövid, de talán megjegyezhető.
1: Rövid, de tartalmas információval próbálunk szolgálni, és hogyha itt tovább haladunk, akkor térjünk át egy picit az interaktív elemekre, vagy most folytassuk inkább úgy mondanám egy interaktív táblával.
0: Igen, itt van egy nagy képernyő.
1: Itt egy nagy képernyő kijelző. És itt pedig azt érdemes tudni, ugyancsak virágzó növényeknek a képeit láthatjuk, mézeket csomagolva, üvegezve, ahol például most nézzünk egyet, itt van egy repce, és akkor itt meg kell keresnünk az érintő kijelző segítségével a repce méznek a képét, párosítjuk az adott növénnyel. Ha nem a megfelelőre passzítjuk, akkor természetesen nem helyes a megoldás, nem tűnik el.
0: És akkor ezt is lehet most ez helyes.
1: Idő alapján igazából véve, aki már rutinos, sok esetben a gyerekek többször próbálják, és akkor tesztelik tudásukat, hogy milyen gyorsan megy már nekik.
0: Pittypangot, megismerem a virágot, ráhúzom a mézes üveget, ez jó.
1: Így van, és akkor...
0: Kakukkfű, melyik lehet? Fogadta. Ez a kakukkfű, talán ez a rózsaszín?
1: Egy pillanat, mindjárt nem nézem, biztos. Ez lehet az akác.
0: Ez az akác, azt ez ráhúzzuk az akác.
1: Akkor ez lehet kizárásos alapon a kakukkfű.
0: Ezek szerint ez is jó méznek.
1: Így van, és mögött akkor egy mélysejtes háttér, és... hogy mennyi idő alatt sikerült abszolválnunk, és akkor természetesen újra lehet indítani a játékot. Jaj.

0: kasokat látunk.
1: Az a méhésznek van beöltöztetve kettő bábú, mellette régi kasokat látunk, egy kaptárt, egy fatalicskát, ami a régi méhészkedést hivatott bemutatni.
0: És nagyon érdekes a védőruha, ugye a hölgyön is és a férfin is látjuk, hogy ugye védik az arcukat, igen, de nem olyan formájú, kialakítású, mint a mai méhész védőruházat.
1: Hogyha a csipnek az fájdalmas tud lenni, főleg, hogyha arcon, szemkörnyékén csipik meg a méhészt, az kellemetlen tud tenni, és akkor régen is beöltöztek, és hagyományosan akkor még nem voltak olyan precíz védőfelszerelések, mint napjainkban, de akkor is azért próbáltak védekezni. De itt például, ha megnézzünk, akkor van egy nagyon régi nátszövetes kaptár, ezt is egy mézlovag rendtől kaptuk felajánlásból, ez egy nagyon régi, különleges darab, ma már nem nagyon használnak ilyet, esetleg látványméhészkedésnél.
0: Igen, nádból van mind a négy oldala, így és van. A teteje pedig egy fa lappal van lerögzítve, és ott járhattak be azon a kis ajtón, a méhek ki lehet nyitni, legalul van a feljárójuk.
1: Hát akkor itt a
0: falakról is folyik a méz, most azt nézem, hogy úgy olyan a kialakítás, olyan a díszítés, hogy mintha a falról csöpögne lefelé a méz, szemben velünk pedig a méhsejteket látjuk, egész falfelületet befedve. És itt vannak az eszközök, sőt, ha csöndben maradunk, még méh zúgást is hallunk igen, valahonnan.
1: Pontosan. Igen, ez a terem úgymond a kettősségek. Én azt szoktam mondani, hogy a modern technika és a régi tárgyi emlékeknek a találkozása egy térben, egy helyen, egy időben. Az ajtó mellett jobbkéz felől egy virtuális mézpergetőt mutatnánk be. Kézi meghajtással lehet bemutatni, hogy hogyan nyerjük ki napjainkban adott esetben, vagy régen, hogy nyerték ki a mézet. Tessék megpróbálni, hogyha ez nekiáll.
0: Megforgatom itt oldalt.
1: Akkor itt fogjuk látni.
0: Igen, akkor Roland tekerje, és közben mondja.
1: Fentekerem, és itt látjuk.
0: Mi zajlik ennek a belső terében?
1: Bent vannak a fedelezett keretek a pörgetőben, és akkor látjuk, hogy csurog ki belőle a méz, és akkor adott esetben, hogy gyorsaságunkat, a méznek a mennyiségét figyelembe véve, hogy mennyi idő alatt tudjuk kinyerni belőle ezt az édes, sokak által kedvelt mézet.
0: Igen, és egyre kevesebb van a keretekben, és csurogott alul pedig nő a mézmennyiség.
1: Így van, egy nagyon finom, és ami nem elhanyagolt, hogy nagyon egészséges termékről beszélünk.
0: Igen, és hamarosan kifogy, 97% kész. Kipergettük a mézet. Igen. A keretekből.
1: Hát a mészeknek már én azt mondom, hogy ez a munkának a könnyebbik része, mert ameddig eljutnak ide, addig azért nagyon sok munkaórát kell eltölteni a méhesben.
0: Látunk korabeli eszközöket, könyveket, szakkönyveket igen, is, mert ugye a méhészet ez egy szakma volt régen. Berzsenyi Dániel is foglalkozott? Tudatosan lett méhész, vagy kezdett el a gazdálkodásban méhészettel is foglalkozni?
1: Hát igen, itt is, ahogy látható itt előttünk ebben a vitrínben, hogy itt régi használati eszközök, például fújtató, kesztyű, keret, régi folyóiratok és szakkönyvek láthatóak. Költünk is méhészkedett. Leírások alapján a faluban, mint mesterségnek, méhészkedésnek a meghonosításában, teremtésében nagy szerepe volt, de érdemes tudni, hogy a méhészkedés azért nagyon összetett. Kell hozzá egy kis asztalos tudás is, ugyebár egy kaptárnak az összerakása, szaktudás is, hogy ezeket az állatokat hogy kell kezelni, gondozni, úgyhogy nagy odafigyelést és időt, energiát igényel.
0: Anya befogó csipesz, anya nevelő kaptár.
1: A régi időben, úgy, mikor vándoroltak velük, akkor ilyen lámpát tettek fel, akasztottak fel a kocsinak az oldalára, és akkor úgy világították meg azt a területet, ahova le szeretnék helyezni. És ugye mellettünk hallottuk a méheknek a hangját. Hát itt pedig egy virtuális méhkaptárt lehet megtekinteni, és a hangjait fülelni. Itt pedig az érintő kijelzőt megérintve, kiválasztva a méhecskéket, leírást, információt kapunk, ez például méhanya, méhkirálynő, és akkor itt a legfontosabb, legérdemlegesebb információk merülnek fel. Próbálja meg.
0: Igen.
1: Megvan is általában, ami felvillan, rögtön azt érdemes, de hozzá lehet érni bármelyikhez, és akkor meg fog róla jelenni egy rövid leírás. Ott például most felvillant az, nem tudom, próbáljuk meg.
0: Mindjárt, csak azt nézem, hogy itt mozognak a méhek. Igen. A zöme egyforma, tehát nagyjából hasonló. Kettőt, hármat lehet úgy elkülöníteni, ugye az előbb rá bökött az anyára.
1: Így van.
0: Az anya királynőre, hogyha most azt nem érintem meg, viszont itt van egy másik típus, megpróbálom megfogni, hopp, igen.
1: Az pedig egy heve. Így van.
0: Hím méhek, feladatuk az anya megtermékenyítése, semmilyen más munkában nem vesznek részt.
1: Igazából
0: miről ismerhető fel?
1: Hogy egy picit nagyobb testű, és ők a feladatuk csak a megtermékenyítés, úgymond munkában nem vesznek részt, azt a dolgozók végzik a kaptárban.
0: Tömzsi, tompa, potroh vége van.
1: És ami fontos, hogy ők nem szúrnak.
0: Nem etetnek, nem építenek, és nem gyűjtenek. Ha hideg van, a remegéssel hőt termelnek. Ha meleg van, akkor szárnyukkal legyeznek. Tehát így nagyon van. Fontos feladatuk van a kaptárban.
1: Igen, mert a kaptárnak a belső hőmérséklete az mindig egyenletes, úgyhogy egy nagyon összetett folyamat igazából véve a méheknek az élete vagy a kaptárban a mindennapja.
0: Na, akkor most egy dolgozót megpróbálunk elkapni, bár nagyon nyüzsögnek. Hopp!
1: Hát igen, és normál esetben, hogyha minden rendben van egy kaptáron belül, akkor egy királynő van, de viszont, hogyha több királynő található kaptáron belül, akkor beszélünk arról, hogy elrajoznak.
0: Most pedig a méhtáncról kapunk információkat, látunk egy méhet, különböző formákat ír le, itt is látjuk, hogy milyen körben mozognak, milyen utat járnak be, és hogyan kommunikál a társaival.
1: Így van, így méhtánc, hogy a másik méheknek instrukciót ad, hogy hova kell repülni, hol találnak jó mézelő növényeket, úgyhogy ennek is nagyon nagy jelentősége van, ez nagyon fontos momentum a méhtársadalmon belül.
0: Niklán a méhészkedésnek és a helyi méznek történelmi, kulturális gyökerei vannak, szorosan összefonódva Berzsenyi Dániel méhészeti örökségével. Itt működik a Niklai Szent Ambrus mézlovagrend, a méhészek pedig termékeikhez a helyi akácosok kiváló nektárját hasznosítják.

0: A terem padlóján vetített, méh legelő mezőn sétálhatunk. A padra leülve Berzsenyi Dániel elevenedik meg előttünk, olvassa egyik versét. Miközben egy röpülő méh szemszögéből három dimenzió érzéssel csodálhatjuk a kertet, a tájat, Somogyi vidéket.
1: Mélegelőnek nevezzük a mézelő növényeknek a sokaságát, és igazából, hogy ezen átsétálunk, akkor a kivetített méheknek arrébb kell, hogy repüljenek. Hogy ki van vetítve, és ha érzékeli, ez az érzékelő, mert ezen, hát ez viszont 8-10 méhecske repül, és hogy ahogyan megyünk felé, akkor jobbra-balra elröppennek, igen.
0: Itt pedig egy ilyen kis labirintus játék, egy gombócot kell, egy gömböt kell mozgatni. Úgyhogy forgatja, mozgatja az asztalt?
1: Forgatva.
0: Aha, és közben a labirintusban a golyó is mozog.
1: Így van. Itt is ügyesnek kell lenni azért, hogy...
0: Hova kell eljutatni?
1: A cél. Ott a cél. Így van, igen. Így van. Úgyhogy a gyerkőcök ezzel nagyon ügyesen el szoktak időzni és játszani.
0: Aha. Közben hogyha
1: már
0: a golyó.
1: Egyszer megvan a technikája, akkor már következőben gyorsabban lehet a pályát teljesíteni.
0: Igen, és szerintem mindjárt a finishben vagyunk.
1: Itt a... Talán
0: hát ez ügyességi játék, és itt a golyó a célban.
1: És akkor, úgyhogy ez is egy kis klassz, kis játék.
0: És igen. Régi kaptárakat régi, látunk, igen.
1: Régi kaptár, fekvő kaptárat látunk, mellette végül is, ami a kaptáraknak elengedhetetlen részét képezi a keret, amiben a műlép kerül elhelyezésre, és amiből úgymond a mézet tudjuk kinyerni, itt a keretbefűzésnek a folyamatát, és egy besütött műlépet, és egy kiépített keretet látunk. Itt pedig alul, ami egy nagyon fontos például, itt nekem balkéz felől egy fedélező villa, sejteket ezzel sértjük meg, hogy ki tudjuk nyerni belőle a mézet, és ugyancsak különböző használati tárgyak. Ezek végül is a napjainkban is ugyanilyen formában használatosak.
0: Roland szereti a mézet?
1: Igen, szeretem. Több mint 10 évig én is mézkedtem hobbi szinten. Niklán is. Azt szoktam mondani, hogy egy kikapcsolódás.
0: Milyen méz szempontjából ez a vidék?
1: Nálunk most helyileg itt a niklai akácméz, ami a legismertebb, és nagyon sokan ezért vándorolnak a települése és a vonzás körzetében, mert nagyon jó akácos területek vannak, és az egyik legismertebb és sokak által legkedveltebb méz az akácméz, de vándoroltatva természetesen legyen az napraforgó, hás, repcemész, hogy sokfajta mézet lehet végül is készíteni a méhekkel.
0: Tehát akkor ezek szerint olyan akácosok vannak itt Somogyban,
1: igen, meg
0: ahol
1: ezen
0: érdemes.
1: A részen kimondottan akácos terület, úgyhogy a virágzás időszakában nagyon sok vándormész érkezik.
0: Belépünk.
1: Viszont azt csak hozzáteszem önnek, hogy mert tessék megkóstolni. Az egyik legjobb egy vegyes méz például, mert nagyon sokan, ugyebár az állaga véget vannak, úgyhogy az akácméz, de egy vegyes méz abban a legtöbb vitamin, virágpor, hogy a legjobb igazából a testnek és a szervezetnek.
0: Nekem itt a hármas, hogy akác, hárs, vegyes, virág. De egyébként tényleg van, amikor a vegyes az karakteresebb, tehát nagyon jó, illata is nagyon jó.
1: Itt is most összeállítás függvénye, az egyik méhész kolléga, ő például krémmézet is csinál, nagy részt akácot tesz be, és akkor oltják másik mézzel, és akkor egy ilyen krémes, egy ilyen sejmes állagot kap, úgyhogy az is nagyon kellemes.
0: Nos, akkor belépünk a muzsikás terembe, itt pedig egy kivetítőn láthatjuk Berzsenyi Dánielt ül, és épp szerintem valamelyik versén dolgozik, és ami visszaköszön, az emlékháznak a tornáca. Itt üldögél.
1: Pontosan. Itt én azt mondom, hogy foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a gondolatokat, és beszéljen a kép, és utána akkor néhány gondolatra visszatérünk.
0: Itt ült az ember a padon, miközben hallgatta a verset, láttuk a képet mozogni, egy méhecske szemszögéből, tehát mintha az ember mozgott volna, és repültünk volna a térben, a kertben, az erdőben.
1: És ez egy félköríves vetítőterem, talán nem tudok, hogy ez a legkülönlegesebb eleme a kiállításnak, és itt tényleg a Lilia című verse szól, és egy méhének a megközelítésén keresztül látjuk az eseményeket, úgyhogy itt tényleg szavakat nem lehet rátalálni, itt maga a kép és az érzés, ami beszél. és hogyha többen vannak a teremben, és valaki még hasonló ilyen félkörülves vetítése nem volt, hogyha álvanjunk egy kicsit úgy, olyan...
0: Az egyensúly a bizonytalan.
1: Az egyensúly érzéket, igen, ez a legjobb kifejezés rá. Olyan érdekes, hogy olyan tényleg mozog az egész, úgyhogy ez egy különleges mindenféleképpen, ezt is érdemes megtekinteni. Úgyhogy ezt személy szerint nekem ezt tetszik a legjobban. És akkor próbáltak itt Berzsenyit megszemélyesíteni egy színész úrnak a segítségével.
0: A Niklai Berzsenyi Dániel emlékházat és a méhészeti interaktív kiállítóteret Komóci Roland közművelődési szakember, a létesítmény megbízott intézmény vezetője mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Leopold Mozart G-dur harsona versenyének első Adagio tétele hangzott el. Előadta Alain Trudel és a Northern Szimfonikus Zenekar.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
0: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Megismételjük korábbi műsorunkat.

Az akvarell következik, amelyben a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. A szerkesztő Csút Judit, a műsorvezető Lázár Csaba. Az elmúlt időszakban kollégáink számos kiállításon jártak, így az előttünk álló közel 50 percben virtuális hétára invitáljuk Önöket a budapesti Herend 200 című időszaki tárlatra, az Esztergomi Keresztény Múzeum új állandó kiállítására, valamint a Kiskörösi Úttörténeti Múzeum 50. születésnapja alkalmából nyílt időszaki kiállításra.

0: A Herendi Porcelán Manufaktúra 200 éves jubileumát ünnepli. A Herendi Porcelán nem csak a kiváló minőség, az elegancia szimbóluma és hungarikum, hanem generációk kitartó munkájának lenyomata. A Magyar Művészeti Akadémia együttműködésével létrejött kiállítás a Vigadóban, valamint szabadtéren az MMA irodaházának Andrássy úti felüli frontján tekinthető meg. Mit jelent a magyar kultúra számára, hogy a Herendi Porcelán Manufaktúra immár 200 éve működik, és világszerte hazánk egyik legismertebb kulturális nagykövete? Erre is még számos kérdésre Turi Attila, az MMA elnöke válaszol Kovács Éva Rebeka riportjában.
1: Rangot, megbecsülést és eleganciát jelent a Herend. Egy olyan kitartó munkálkodást, amelynek például az egyik jellemzője az, hogy több mint 16 ezer mintatárgyat őriz Herend, tehát amióta megalakult, azóta minden egyes legyártott terméknek az öntőformáját megőrzi. Ez azt jelenti, hogy ha a Windsori kastélyban eltörik egy tányér, akkor azt le tudják gyártani egy az egybe, mert megvannak a minták. Ilyen tudással, ilyen bázissal tudtom szerint egyetlen kézműves manufaktúra sem rendelkezik a világon.
2: Miért tartotta fontosnak a Magyar Művészeti Akadémia, hogy a Herend 200 kiállítást létrehozza, és ebben közreműködjön?
1: Nézze, a teremtő kegyéből rendszerváltás hajnalán úgy adódott, hogy Makovec Imre lett a Herendi Porcelán Manufaktúra igazgató tanácsának elnöke, több más jeles emberrel együtt, így például Máluf Ferenc későbbi köztársasági elnökkel. És szembesültek azzal, hogy bár Herend az már akkor is azért ismert márkanév volt a világon, de ahhoz, hogy igazán ennek méltósága legyen, eleganciája legyen, meg kell újítani mind a környezetet, mind a privatizációnak nevezett folyamatba egy olyan konstrukciót kell megvalósítani, amelyben a részvényeknek a nagy része a munkásoké. Tehát maguknak dolgoznak, és nem pedig egy ilyen szocialista vagy kapitalista közegbe. Ez volt a két nagy dolog, amit meg kellett csinálni, ebben új piacok teremtődtek, és egy új arculat is teremtődött. Nem beszélve arról, és ez a harmadik fontos dolog, hogy Herend mindig is adott arra, hogy új innovációkat vezessen be a gyártásba,